0: Barok szűzriadó Kim Novák, Jazz meg az, Cotton Club Singers, ezután 2005-ben Szakos Krisztiánnal elkészítették az első szólólemezét, és 2008-ban megalakult a Kozma Orsi Quartet, színesítve az énekesnő palettáját. Megjelent az első stúdióalbum is, a Hide and Seek, amely azonnal fonogram díjjelölt lett.
1: Trend Night.
0: A különleges zenei válogatásban már is Kozma Orsi énekel.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A hazai zenei élet két megkerülhetetlen szereplője, Ágoston Béla és Bég Mihály hívta életre az Ágoston Orkesztrát. Első albumuk, a Lengyel Tangó, 2014-ben jelent meg. A dolog hátterében a Művészetek Palotájában bemutatott Ma este Te vagy a Főnök című koncert áll, ami Víg Mihály műveinek valamennyi rétegéből merít. Előadói az Ágoston Orkesztra és vendégei. A próbák folyamán folyamatosan rögzítették a feldolgozásokat, előbb csak a dokumentálás és a promóció, majd már kimondottan a lemez megjelenésének szándékával. Ágoston Béla érzékenysége is kimondottan erre a produkcióra szervezett zenekarának kirívó felkészültsége garanciát jelentett arra, hogy egy saját hangvételű, de a Víg szerzeményekhez kötődő produkció szülessen.
1: Trend Nights.
2: Ágoston Orkesztra következik most a Különleges zenei válogatásban.

a nyomodba megyek, itthon vagy akárhova távol, legelőször most szeretek, búcsúzva a duhajkodás.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A szeghalmi Mudfield zenekar 2012 tavaszán alakult Night Train néven. Az első demo anyagukat 2014-ben vették fel, majd rá két évre rögzítették az I Will Be névre keresztelt EP lemezüket. A profibb minőségű anyaghoz új név dukált, így a méltán híres Guns N' Roses dalcímről a Mudfieldre váltottak, ami szabad fordításban a szülőföldjükre, a Sárrétre utal. A zenekar tagjai Kovácsovics Máté, Szabó Dezső, Feke István, Szegedi Marci és Balázs Lóránt.
1: Trend Night.
2: A Mudfieldtől is meghallgatunk most egy dalt, itt a különleges zenei válogatásban.

még nem sok tapasztalatlan erő, de már is meglepő eredmény mutatkozik, hogy értékes a zene, nevelőt és fegyelmező hatása. Jobban beszélnek, jobban írnak, jobban olvasnak, hamarabb tanulnak még folyamatosan olvasni. Mindez a zenére megy vissza, mert az írásba például a kopta írás olyan pontosságra kényszerít, egy kicsit följebb vagy lejjebb van, egy pont már más hangon jön. Ha ezt megtanulják, átviszik ezt a rendes írásnak. Meg a számolás is sokkal jobban megy. Miért? Heiler megmondta, hogy folytonos számolás a zenét.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Brandon két régi barát, Brádi Márton és Lang András közös zenei projektje. A két alkotó a rendszerváltás környékén az üzleti életben ismerkedett össze. Marci koncertszervezőként, András pedig a Pesti Est egyik alapítójaként dolgozott az éjszakában. A barátság 2013-ban fordult közös zenei munkába, András 10 év alatt írt számai közül választották ki azokat, amik jól álltak Marcinak.
1: Trend Night.
2: A Brandon következik most a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Jamben Magyarország első számú Jazz World Fusion zenekara 25 éves fennállása alatt számos hazai, valamint nemzetközi díjat és elismerést szerzett. 2019-ig a zenekar összes stúdió és néhány koncertlemezét is jelölték a Mahasz díjára, Jazz vagy World Music kategóriában. 2002-től kezdődően 42 országban vendégszerepeltek Európában, Ázsiában és Észak-Amerikában. A Jabe az egyik legkeresettebb magyar jazzzenekar a nemzetközi fesztiválokon. A Jabe egyedi zenét játszik, melyben a jazz keveredik a magyar és a világzene különböző elemeivel. A zenekar első számú komponistája Borabás Tamás, aki talán a legvirtuózabb magyar basszusgitáros is egyben.
1: Trend Night.
2: A Jabétól mindjárt meghallgatjuk az egyik kedvencünket, itt a különleges zenei válogatásban.

Trend FM 94.2. Kultúrában utazunk.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Szakács Gergő 1991-ben született, Sixon 7 éves korától foglalkozik zenével. Az általános iskolában furulyázni, később gitározni tanult. 17 éves kora óta zene és dalszövegírással is foglalkozik. A budapesti Corvinus Egyetem közigazgatástudománykarán diplomázott. Országos ismertséget a 2010-ben indult első magyar X-faktornak köszönheti. 13-ban YouTube csatornát indított, amelyen ismert dalok feldolgozását adta elő. Előadásainak olyan sikere volt, hogy még James Arthur, az angol X-faktor nyertese is megosztotta saját oldalán. 2021-ben az Indulj el című

0: 94.2. Gazdaság és kultúra. Trend FM.
1: Most, hogy itt állsz, mondd mégis, mit vársz?

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Pátkai Rozina énekesnő, dalszerző, képzőművész Budapesten született 1978-ban, aki bossanovát játszó együttesével vált ismerté, amellyel számos hazai és nemzetközi versenyen ért el sikereket. 2016-ban indult Minka elnevezésű projektje, amely az elektronikus zenét és a magyar költészetet ötvözi.
1: Trend Night.
2: Már is érkezik egy dal Pátkai Rozinától, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Daxe 2017 óta működő budapesti világzenét játszó zenekar. Tömény tányzenéjükben magyar népzenei és dél-amerikai hatások is vannak. A bandában a székely és a cigány mellett van két brazil származású tag is, ezért a magyar és az angol mellett némelyik daluk portugálul íródott. A rendszeres budapesti koncertek mellett vidéki klubokban és fesztiválokon is megfordultak már. A kezdetektől fogva turnéztak külföldön francia, német és spanyol közönség előtt is. Az első években rengeteget zenéltek Európa utcáin, amitől még energikusabb lett a héttagú banda. A sok élő hangszernek és az extrém színpadi jelenlétnek köszönhetően mindig különleges, egyedi műsort visznek színpadra. Pörgős dalaik tánczene alapúak, így a közönség nem csak hallgatja, de végig is táncolja a koncerteket.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatást hallják a folytatásban, már is a Daxel következik.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Marót Viki és a Nova Kultúr zenekar 2003 májusában alakult, és olyan zenészekből áll, akiket egytől egyig inspirált a 60-as, 70-es évek zenei világa. A zenekar alapítója Novai Gábor, a zenekar énekesnője Marót Viki. Az együttes másfél évtizedes fennállása alatt saját műfajt teremtett, amely aktuális zenei irányzatokat ötvöz a múlt század derekán született tánczenei műfajokkal, megalakulása óta töretlenül koncertezik. Működésük első éveiben állandó házi zenekara voltak a Banáhé, avagy Túlélni Bagi Nacsát című tévéműsornak, később az évek során számtalan egyéb szórakoztató, zenés, televíziós és rádiós műsor visszatérő vendége voltak.
1: Trend Night.
2: Marót Viki és a Nova Kultúr zenekar érkezik már is itt a különleges zenei válogatásban.

ölelem a babámat, úgy sem érem keresztül a hazámat, úgy sem érem

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Geszti Péter 2011-ben alapította meg a Gringo Star nevű formációt. Kozmopolitán popzenét játszanak, ami reggae, jazz, rap, pop, elektronikus zene, ska és balkáni népzene egybelegéből áll össze. A dalok sokszínűek, egy valami mégis közös bennük, a vidám, nyári hangulatú dallamok és a fülbe mászó, gesztisen komoly, mondani valót rejtő szövegek. A csapatban Geszti mellett két énekesnő, Gereben Zita és Sapszon Orsolya szerepel, a projekt zenei vezetője Erdélyi Péter, a jazz meg az egykori billentyűse, aki először próbálja ki magát popzene szerzőjeként. A Gringo Star felállásában Fekete Kovács Kornél is segédkezett, és zenét írt az együttesnek a Balkán Fanatik zenekar is.
1: Trend Nights.
2: A különleges zenei válogatásban természetesen meg is hallgatunk egy dalt most a Gringo Star-tól.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Mantra Pornó 2001-ben alakult, és az év végén Judy J közreműködésével megjelent az Estepem klasszikusok válogatáson az E101 című dal, mely abban az évben a legtöbbet játszott magyar szám volt a rádióban. Zenéjük a könnyű zenei műfajok keveredése a modern elektronikus hangzással. A pop és az underground határán mozgó dalaik tánczenei elemekkel telítettek, koncertjeik műsora pedig az egyedi hangzásvilág mellett gyakran vizuális műsorral is kiegészül. Bemutatkozó albumokat új énekesnővel kiegészülve a Disco Galaxy című virtuális LP-t követte, majd 2006-ban a zenekar második Fine Line Dates Beta Message című albuma is megjelent. 2011-ben jött a harmadik korong, a Kérek egy lakást, erre pedig már magyar nyelvű dalok is felkerültek.
1: Trend Night.
2: Bizony, a Mantra Pornótól is meghallgatunk most egy dalt itt a különleges zenei válogatásban.

Ennyi volt most a Trendlight. Köszönet a figyelemért, Bukowski Józsefet hallották. Legyen szép a napjuk, és ne feledjék este 7 óra után. Itt a 94.2-n a Trend FM-en újra jelentkezik a különleges zenei válogatás. Trendline.

0: jazz, lounge, chill out, soul, blues és világzene. Ez a különleges zenei válogatás minden éjjel a Trend FM műsorán. Minden nap olyan zenékkel, amiket máshol még nem hallottak. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en ma éjszaka is Bukowski Józseffel. A Trend FM kulturális hírösszefoglalóját hallják. Fesztivál.
1: Megújult időpontban szerdától szombatig, azaz szeptember 9-e és 12-e között várja a látogatókat a 35. Budapest Borfesztivál több mint 1000 féle borral és pezsgővel, interaktív programokkal, az amerikai kontinens borvidékeivel, széles gasztronómiai kínálattal, koncertekkel és egyéb eseményekkel. A Vinagora nemzetközi borversenyen kiemelkedően szereplő pincészetek a Halánszó gyerekek teraszon a Vinagora felfedezettek standján kapnak bemutatkozási lehetőséget. A Budapest Borfesztivál szíve ügye a magyar bor, de ablakot nyit a világra is. Idén több mint 10 000 kilométeres utazást tehetnek a látogatók, hogy megismerjék az amerikai kontinens borvidékeit, Kalifornia napsütötte dűlőitől az Andok magaslati szőlőbirtokain és Uruguay atlanti hatású termőhelyein át, egészen Brazília pezsgő készítő régiójáig. A Magyar Borakadémia standjai előtt a kulturált borfogyasztásról szóló előadásokon lehet részt venni, illetve az év bor termelői és vendégei mellett a Unibor Egyesület borászai is bemutatkoznak. A borstand válogatott hazai borok mellett szakmai beszélgetésekkel és kóstolókkal várja a látogatókat. Az MVM színpadon jazz, blues, folk és pop stílusok váltják egymást az éjszakában nyúló partik előtt, a Csikós udvarban pedig egy színpad teremti meg az esti borozáshoz illő hangulatot. Ezen a helyszínen bortermelők is bemutatják boraikat és borvidéküket, vezetett kóstolókon keresztül.
2: Koncert. Energikus és inspiráló együttes lép a Margit-szigeti szabadtéri színpadra. A London Community Gospel Choir, Nagy-Britannia első neves kortárs, turnézó gospel kórus zenekara, amely a gospelt több zenei műfajjal ötvözi, többek között az R&B és a klasszikus zenével. 1982-ben alapították, és olyan művészekkel lépett fel, mint Justin Timberlake, Madonna, Gorillaz és Kylie Minogue. A kórus hagyományos és soulful hangszereléseiről, élénk koreográfiájáról és vokális bravúrjairól ismert. Kezdetben egyetlen koncertet terveztek, amelyet egy 120 fős kórus adott elő, több mint 1000 fős közönség előtt. Az egyszeri eseményből állandó kórus lett, amely több mint 25 éve lép fel. Ez az energikus és inspiráló kórus Budapestre szeptember 4-én érkezik.
0: Színház.
1: Szeptember 25-én tartja első nagyszínpadi bemutatóját a most induló évadban a zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház. Halasi Imre rendezésében az István a Király című rockopera kerül színpadra. Besenci Árpád, a teátrum igazgatója úgy fogalmazott, feszített lesz az idei évad, különösen a szeptember az új darabok próbái és bemutatói miatt, ami a társulatra és a műszakra is nagy terhet ró. Megkezdődtek már a próbái az Öldöklés Istene című kamaradarabnak, amelyet Kisdomonkos Márk rendez. Az István a Királynak már hétfő óta próbája van, de két ifjúsági előadás, a Szeményei János által írt és rendezett Bolyongók, valamint Mihály Péter művészeti vezető rendezésében az SMK című zenés iskoladráma próbái is elindultak. Nagy örömükre folytatódik a Lázár Ervin program, ami fontos a színháznak anyagi és művészi szempontból egyaránt, de a Dériné és a Határtalanú program keretében is lesznek új előadások. Mihály Péter művészeti vezető egyebek mellett azt mondta, a 2025-26-os évadban 5 magyar darabot játszik a zalaegerszegi színház, ebből 3 kortárs szerzők alkotása, és ezekkel kifejezetten a fiatalokat célozzák meg. Ezzel is azt az örökséget őrzik, amit az alapító Ruszt Ferenc hagyott a társulatra, a fiatal korosztálynak szánt kiemelt figyelmet.
0: Esemény.
1: Elindult a nevezés a Magyar Klip szemlére. Idén 10. alkalommal keresik az év legjobb magyar videóklipjét. A 46. Magyar Film szemlével együttműködésben meghirdetett nevezésen kívül is tartogat újdonságokat a jubileumi szemle, 10 napos programsorozattal, több budapesti helyszínnel és a magyar videóklip elmúlt 10 évének ünneplésével jelentkezik a Magyar Zenei Videók országos versenye. A jubileumi videós megmérettetés egyúttal a Bush Fesztivál partnereként október 29-én az Akvárium Klubban tartja a díjátadóját. A szeptember 6-áig tartó nevezési körben induló alkotások közül a klipszemle shortlistjére kerülő klippeket a szervezők továbbítják a 46. Magyar Filmszemle videoklipes kategóriájának zsűriéhez is, így aki most nevez a klipszemlére, egy nevezéssel két versenyben is esélyt kap. Az idei nevezés rendhagyó, szeptember 6-áig kizárólag a már elkészült és megjelent videoklipeket lehet nevezni, azoknak sem kell azonban lemondaniuk a versenyzésről, akiknek ősszel készül el a klipjük. A klipszemle díjátadója után novemberben új nevezési lehetőség nyílik, a szeptember eleje és november vége között elkészült és megjelent alkotások számára. Ezek a klipek a filmszemle mellett bekerülnek a következő 2027-es klipszemle nevezési folyamatába is. A tervek szerint októberben 10 olyan nap lesz, amely valamilyen formában a klipszemléhez kapcsolódik. A versenyprogram vetítései időben és térben is széthúzva jelennek meg, és több budapesti helyszínen is készülnek egyéb programokkal.
0: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól. Az őrség és a Vendvidék legszebb túrái. Hazánk legnyugatibb szegletét, a festői erdőtájjal borított dimbes-dombos őrséget, természeti szépségén túl autentikus népi építészete és vonzó úti céllá teszi. Az űrvidék turistája nevét viselő jelvényszerző túra 3 hosszabb rövid túrával és 7 tetszőleges irányból felkereshető látnivalóval szedi csokorba a környék nevezetességeit, amelyek megismerése felejthetetlen gyaloglást ígér mindazok számára, akik a természet meghitt csendjét, és az eldugott falvak klasszikus idilliét keresik. Itt ugyanis a meseszép őrségi nemzeti park védelme alatt álló tájegység jellegzetes falvai máig őrzik az ősi, úgynevezett szeres település formát, amelynek dombtetőn álló, néhány házas kis közösségei nem csupán az őrség, de a vele tájképileg rokonságban álló Vendvidék ismertetőjegyei is. Az őrvidéki piros. Első túránkat a római kori romokkal, tájházal és díszes templomokkal egyaránt büszkélkedő Zalalövőről indítjuk. Innen egy közel 70 kilométeres vándorutat teszünk meg, tetszőleges szakaszolással, a piros turistautat követve egészen az osztrák határnál fekvő Szent Gotthárdig. Zalalövő határában bújik meg a fürdőzésre is alkalmas borostyántó, megkapó környezete számos módon nyújt lehetőséget a kikapcsolódásra. A szeres település szerkezet. Az őrségben egy dombtetőkre épült, helyenként csak pár ház alkotta, egymástól elkülönült épületcsoportokat szereknek nevezik. Kis Rákost fodorszernél hagyjuk el, majd egy hosszú egyenessel ispánkot vesszük célba, amelyet az őrségiek a világ közepének tartanak. A község ezt a tréfás titulust feltehetőleg egykoron nehéz megközelíthetősége miatt kapta. Itt találjuk a Békeliget kellemes parkját. Nem messze a településtől a piros jelzés által érintett Bárkástóhoz érünk, amelynek közelében hangulatos erdei pihenőhelyet alakítottak ki. Kitérő a hármas határhoz, avagy a második túra. Túránk áthalad Felsőszölnökön, amely hazánk legnyugatibb települése. Felsőszölnökig 47 kilométert tettünk meg, és innen még közel 20 kilométer vár ránk a Szent Gotthárdig vezető piroson. A falutól északnyugatra fekvő Jánoshegy gerincére kapaszkodunk fel, ahonnan sóderes, murvás gerincúton folytatjuk a vándorutat, amelyről hol jobbra, hol balra nyílik szem egy gyönyörködtető kilátás a környező dombokra, valamint Ausztria és Szlovénia pompás hegyeire. Útközben jellegzetes népi feszületeket láthatunk, majd rövidesen Alsó Jánoshegy legmagasabb pontján egy kis kilátó akad utunkba, amelynek inkább érdekes faszerkezete, semmint a panorámája szolgáltat látnivalót. Elszórtan felbukkanó házcsoportokon áthaladva, majd a Szent Gotthárdi országutat keresztezve hosszú erdei kanyargásba kezdünk. A Trend FM kulturális hír összefoglalóját hallották.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Ne ezt túráztasd! Már nem a Gran Turismo a menő. Digiturismo. A Trend FM előremutató turisztikai magazinja Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és szakértő vendégeikkel minden csütörtökön délután 2 óra után. Hatékony, felelős, fenntartható, azaz versenyképes turizmus online megoldásokkal. Digiturismo. Indulhatunk! Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: 6 óra van, jó reggelt kívánok, Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel. 2026. szeptember 2-án végleg távozik a közéletből a lemondott brit miniszterelnök. Keir Starmer bejelentette, megválik parlamenti képviselői mandátumától is. Elmondása szerint a jövőben nemzetközi ügyekkel kíván foglalkozni. A BBC tudósítása szerint a lemondás hetek óta tartó találgatásoknak vetett véget, a politikus ugyanis július elején még azt ígérte, kitölti képviselői ciklusát. Rövid ideig tartó áramkimaradást okozott egy pokolgépes robbantás Németország keleti részén. Az eddig ismeretlen tettesek Jansfelde város hőerőművének közelében egy áramelosztó alállomás ellen követtek el merényletet. A rendőrség közleménye szerint a házilagos készítésű robbanószerkezet több elektromos vezetéket is megrongál, de személyi sérülést nem okozott.
0: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 4,1%-os csökkenéssel 148.623 ponton zárt tegnap, a részvénypiac forgalma 20,7 milliárd forint volt. 6,1%-kal erősödött a MOL 5085 forintra, az OTP 1,3%-kal csökkent 44.650 forintig. A Telekom 1,9%-kal nőtt 2578 forintra, a Richter 2,1%-kal esett 13.110 forintig. Nyugat-Európában a hangulat negatív volt, a londoni FTSE 3/10, a frankfurti DAX 1,1%-kal csökkent, a párizsi CAC 4%-kal került lejjebb a nap végére. A milánói börze 1,3%, a madridi IBEX 8%-kal korrigált lefelé. A tengeren túlon New Yorkban, a Wall Street-en a Dow Jones 8%, az S&P 500-as 7%-kal csökkent, a Nasdaq kompozit 1%-kal állt a negatív tartományban a kereskedési idő végén. Idehaza a bankközi deviza piacon 1 euróért 368 forintot és 45 fillért kérnek, egy amerikai dollár 318 forintba és 22 fillérbe, egy svájci frank 391 forintba és 41 fillérbe kerül. A bitcoin árfolyama 77.739 dolláron és 45 centen áll 1%-os mínuszban, az Ethereumot 1,3%-os csökkenéssel 2434 dolláron és 79 centen jegyzik. Ázsiában a kép vegyes, a térségben irányadó tokiói Nikkei 2,7%, a hongkongi Hang Seng 1%-kal csökken, a Shanghai Composite 9%, az indiai Sensex 8%-kal áll a negatív tartományban, a dél-koreai Kospi 3,4%-kal csökken, Szingapúr 1%-kal emelkedik. Az észak-amerikai könnyűolaj, a VTI tovább drágult, ezúttal 6%-kal 90 dollár 73 centre, a Brent jegyzési ára 9%-os pluszban 95 dollár 45 centen áll. Egy uncia aranyért 1%-os csökkenéssel 4345 dollárt és 46 centet kérnek a világpiacon. További híreink következnek itt a Trend FM-en a 94.2-n. A fővárosi önkormányzat vagyonkezelésébe adna több belvárosi közterületet és 22. kerületi ingatlanokat, valamint létrehozná a fővárosi közfejlesztések tanácsát és rendezné a planetárium helyzetét a közlekedési és beruházási miniszter új törvényjavaslata. Vitézi Dávid előterjesztése szerint az 5. kerületi Vörösmarty tér, Podmanicki tér, Széchenyi tér és József Attila utca október 1-től 99 évre ingyenesen a fővárosi önkormányzat vagyonkezelésébe kerülne az 5. kerületi önkormányzattól. A törvényjavaslat fővárosi vagyonkezelésbe adna több 22. kerületi ingatlant is, amelyek a Duna partvonala mellett helyezkednek el. A planetárium hasznosítása és felújítása érdekében az ingatlan vagyonkezelői joga a Tudományos Ismeretterjesztő Társulattól a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeumhoz kerülne. Létrejönne a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa, amely a budapesti fejlesztés politika koordinációs és javaslattevő szerveként működne. A tanács 10 tagból állna, akik közül 5 a kormányt, 5 pedig a fővárosi önkormányzatot képviselné.
0: Időjárás jelentés.
1: Megélénkülő szélre számíthatunk a mai nap folyamán, a hőmérséklet majd lassan emelkedik, jelenleg 16 fokot mutatnak a hőmérők Budapesten, napközben 27 és 32 fok közé melegszik majd a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
1: Fél hét, jó reggelt kívánok, Nagy Károly vagyok, mai hírszerkesztő kollégám Németh László, szervusz, jó reggelt.
2: Jó reggelt.
1: Elmondjuk majd természetesen a legfrissebbeket az iráni konfliktussal kapcsolatban, mert hogy olyannyira folyamatosak a fejlemények, hogy a reggeli órákban az iráni forradalmi gárda támadt jordániai, iraki és bahreini amerikai katonai támaszpontokat, méghozzá azért, mert tegnap többször támadták az amerikaiak az iráni erőket, és állítólag civil áldozatok is vannak az amerikai támadások következményeként. Több közel-keleti ország iráni rakéta és drón támadássorozat elhárításáról számolt be, amelyek ezekben a pillanatokban is folyhatnak, mármint az iráni támadások, mert hogy egyébként szélesebb körű és pusztítóbb válaszlépéseket ígértek az irániak a tegnapi amerikai katonai akcióra. Meg is van ennek egyébként a gazdasági következménye is, minden kőolajtípus már 90 dollár fölött. Jövünk a részletekkel.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Peru megszakította a diplomáciai kapcsolatait Iránnal, azzal vádolva Teheránt, hogy akadályozza a forgalmat a Hormuzi szorosban.
2: A dél-amerikai állam külügyminisztériumának közleménye szerint mély aggodalommal figyelik az iráni rezsim által bevezetett szigorú korlátozásokat, valamint a nemzetközi kereskedelemben keletkezett zavart. Perut július vége óta Keiko Fujimori elnök vezeti, aki Donald Trump amerikai elnökkel azonos álláspontot képvisel számos kérdésben.
1: Oroszország magasan fejlett technológiájú szuperszónikus manőverező robotrepülőgépek fejlesztéséhez nyújt segítséget Iránnak.
2: A Financial Times összefoglalója szerint a programban Oroszország legtapasztaltabb szakértői vesznek részt, az új fegyverek akár a Közel-Keleten tevékenykedő amerikai repülőgép hordozókra és más hadihajókra is veszélyt jelenthetnek.
1: Az üzemanyagfogyasztás csökkentésére szólította fel Irán lakosságát az ország parlamentjének elnöke.
2: Baker Kalibaf az amerikai tengeri blokkád által okozott nehézségekre hivatkozott. Az Egyesült Államok nemrég több szektorra kiterjedő újabb szankciókat jelentett be Iránnal szemben, amelyekkel még inkább elszigetelni a perzsa állam gazdaságát. Teheránban hónapok óta hosszú sorok állnak a benzinkutaknál. Az egyik iráni alelnök a múlt héten azt mondta, hogy az ország nem tud magának elegendő üzemanyagot előállítani, és az amerikai tengeri blokkád miatt importálni sem tud.
1: Jelenleg 90 dollár 68 cent az amerikai könnyőolaj jegyzése, a Brenté 95 dollár 44 centen, és a Közel-Keleten használt Murban típusú kőolaj már 106 dollár 15 cent. Oroszország nyitott konkrét érdemi tárgyalásokra az ukrajnai rendezés ügyében, amennyiben pozitív löketet kap a folyamat.
2: Ezt az orosz elnök mondta a Shanghai Együttműködési Szervezet biskeki csúcstalálkozója után. Putyin hangsúlyozta, hogy Moszkva nem a konfliktus befagyasztását, hanem a háború befejezését és a tartós béke megteremtését kívánja mind Ukrajnában, mind Európában.
0: Tőzsde hírek.
1: A Budapesti Értéktőzsde részvényindex a BUX 4,1%-os csökkenéssel 148.623 ponton zárt még tegnap. A részvénypiac forgalma 20,7 milliárd forint volt.
2: A MOL 6,1%-kal erősödött 5085 forintig, az OTP 1,3%-kal csökkent 44.650 forintra, a Telekom 1,9%-kal 2578 forintra nőtt, a Richter pedig 2,1%-kal esett 13.110 forintig.
1: Nem volt jó hangulata a vezető nyugat-európai tőzsdéken.
2: A londoni FTSE 3 tized, a frankfurti DAX 1,1 tized, Párizsban a CAC40 4 tized százalékkal csökkent, Milánó 1,3 tized, Madrid 8 tized százalékkal került lejjebb.
1: Gyengüléssel zártak a New York-i értéktőzsde irányadó mutatói.
2: A Dow Jones 8 tized, az S&P 500-os 7 tized százalékkal lett alacsonyabb, a Nasdaq kompozit 1 százalékkal esett vissza.
1: Komoly mínuszok jönnek össze Ázsiában, a japán tőzsde 2,9%-kal zuhan, Hongkong 1%-kal csökken, Shanghai 8%-del, csak úgy, mint az indiai tőzsde, a dél-koreai tőzsde 3,9%-kal megy lefelé, Szingapúr egyelőre stagnál. Nem reagált a forint az Európai Uniós pénzek érkezésének hírére.
2: Az Erste részvény stratégiája szerint nagyjából a 360-367 forintos sávban mozog az euró értéke az utóbbi hetekben, amit az uniós feltételek teljesítése sem alakított át, ami ebben a meglepő, hogy az ilyen eseményeket a piac előre szokta árazni. Miró Józsefet hallják.
3: Ez a pénz, ez megjelenik, és ennek egy része nyilván át fog váltódni valamilyen úton, módon forintra. Nem tudjuk, hogy de nyilván egy valamiféle többletet jelent az ország számára, és azt gondolom, hogy ennek kéne, hogy legyen valami pozitív hatása, vagy lehet, hogy nagy valószínűséggel lesz valami pozitív hatása, amit persze a piac előre szokott áradni, hát most ez nem következett be, ami számomra egy kicsit meglepő, de minden esetre azért azt azért látnunk kell, hogy most hogyha az elmúlt másfél hónap árfolyam mozgásait nézzük, akkor annak a tetején jár az euróforint kereszt árfolyam.
1: Valószínűleg a közel-keleti helyzet fejleménye miatt egyébként gyengül a reggeli órában a forint, most már 368 forint a 60 félérén az euró, a svájci frank 391,50, a dollár pedig 318 forint 40 félérén. A GKI szerint a GDP 4,7%-ának megfelelő forrás szabadulhatna fel a költségvetésben átcsoportosítással.
2: A GKI vezetőkutatója szerint az elmúlt másfél évtizedben Magyarország kiemelten sokat költött gazdasági ügyekre, kamatkiadásokra, valamint kulturális, sport és vallási célokra, miközben az egészségügy és a szociális szféra tartósan alulfinanszírozott maradt. Molnár Lászlót hallják.
4: Ha minden egyes kiemelt terület, amire eddig nagyon sokat áldozott Magyarország, csak a visegrádi négyek, vagy pontosabban a maradék visegrádi hármak szintjére mérséklődne, akkor már ennyi összeg felszabadulhatna, vagy ekkora arány felszabadulhatna. Ugye a GDP 4,7%-a, amiből a gazdasági ügyek kb. 2%-pontot, a kamatterhek csökkenése 1,5%-pontot, illetve a sport vallási kiadások további 1,2%-pontot, pontnyi megtakarítást eredményeznének. Úgyhogy igazából ez még mindig azt jelenteni, hogy legalább annyit költünk, mint a visegrádi országok maradék országainak átlaga.
1: Tegnap este egyébként hivatalosan is benyitotta a Tisza kormányzat a költségvetés módosítását erre az évre, és egyebek mellett ugye megemelték a hiánycélt, amit 7%-ra, és létrehoztak 500 milliárd forint értékben egy úgynevezett havária alapot, amelyet az asszályhelyzet, az energiakrízis és egyéb előre nem látható kiadások fedezésére hoztak létre. Egyébként az állami pénzügyeket az elmúlt hónapok spórolása mellett nagyban javítja a várhatóan érkező uniós pénzeknek az összege. Végül pedig arról, hogy több magyar érdekeltségű alkotás is bemutatkozik a 83. Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon.
2: Horváth Lili, Mundrucó Kornél és Reisz Gábor új filmje mellett Lídia Kornet rövid filmje is magyar közreműködéssel készült. A Nemzeti Filmintézet ideiglenes igazgatóságának elnöke szerint ez kiemelkedő pillanat a magyar filmipar számára, különösen most, amikor a szakma megújulási folyamatban van. Dr. Ugrin Juliannát hallják.
5: Igazság szerint a magyar film sose tűnt el a nagy fesztiválokról. Ugye tudjuk, hogy Nemes Jeles László filmjei és Enyedi Ildikó filmjei az elmúlt években a legnagyobb fesztiválokon jelen voltak. De az, hogy most tulajdonképpen 3 magyar alkotónak a filmje, plusz ugye van még egy rövid film is, ami nagy magyar részvétellel készült, magyar producerek gyártották. Ez, hogy most 4 film van tulajdonképpen, ami Magyarországhoz kötődik, ez egy kiemelkedő pillanat. És azért is érdekes, mert ugye most éppen megújulásban van a filmszakma, de közben ki is kell várni még ahhoz, hogy az új rendszer felépüljön, és azt gondolom, hogy egy ilyen gazdag magyar részvétel az azért sokaknak reményt tud adni és erőt a kitartáshoz.
0: Időjárás jelentés.
2: Hegyi Karabakhban élő barátaink ünnepelnek, ugyanis 1991 óta ez volt a függetlenség napja az egyébként sokak által el nem ismert államalakulatban, amely mintegy 11.000 négyzetkilométeren fekszik, és két évvel ezelőtt végleg Azerbajdzsánhoz csatlakozott, miután elszakadt Örményországtól, és hát ez azt jelentette, hogy számos örménynek kellett elköltöznie a területről. Ott most az időjárás úgy alakul egyébként, hogy esik az eső, és ilyen 18-20 fok körül alakul a hőmérséklet. Nálunk több órás napsütés lesz, aztán este ismét megnövekszik a felhőzet, lehetnek kisebb esők, záporok is. A hőmérséklet 27 és 32 fok között alakul napközben.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal. Hétköznap fél héttől fél tizenegyig. Reggeli Monitor. A mikrofonnál Nagy Károly.
1: 6 óra 43 perc van, jó reggelt kívánok! Új javítási kötelezettség lépett életbe több tartós fogyasztási cikknél. A Baker McKenzie ügyvédjei a Trend FM-nek azt mondták, hogy a szabályozás alapján bizonyos termékeket garancián túl is javítaniuk kell a gyártóknak, importőröknek vagy végső esetben a forgalmazóknak, akkor is, ha a hiba nem minősül hibás teljesítésnek. A kötelezettség jelenleg a többi között mosógépekre, mosogatógépekre, hűtőkre, porszívókra, elektronikus kijelzőkre, okostelefonokra és táblagépekre vonatkozik. A szabályok a javítást ösztönzik. Kellékszavatossági javítás esetén az első alkalommal 12 hónappal hosszabbodik meg a szavatossági idő. Dr. Tamási Artúrral, a cég konszul ügyvédjével és Dr. Kölcsei Viktória ügyvédjelölttel Kecső Rihárd beszélgetett.
2: Új szabályok vonatkoznak a megvásárolt termékeknek a javítására. Egyes esetekben akkor is biztosítani kell a javítást, hogyha a hiba egyébként nem tartozik a hibás teljesítés körébe. Mi változik most így a gyakorlatban a vásárlók számára? Mi az, amikre figyelni kell?
3: Ugye arról van szó, hogy régebben volt egy kötelező alkatrészellátási kötelezettség, ez most már évtizedek óta nincsen, és ez sokszor problémát okoz, és ezek az új EU-s szabályok bizonyos esetben kötelezővé teszik azt egy bizonyos termékeknél, a gyártóknak, importőröknek, forgalmazóknak, hogy ezeket a termékeket garancián túl is javítsák. Ez ugye alapvetően azt a célt szolgálja, hogy a körforgásos gazdaságban ezek a termékek javíthatóak legyenek, ne kelljen kidobni őket, és ne új vásárlásra ösztönözzék az embereket. Tehát az eddigiekben például, hogyha valaki vásárolt egy hűtőgépet, és annak lejárt a garanciája, szavatossága, utána a gyártó javíthatta, de nem volt olyan kötelezettsége, hogy javítsa ezt a készüléket. Ez csak azon múlt, hogy a gyártó hajlandó volt-e javítani, alkatrészt biztosítani hozzá. Az új szabályok alapján pedig kötelező lesz ezeket a gépeket javítani. Ahogy mondtam, ennek elsősorban környezetvédelmi, fenntarthatósági célja van.
2: Mely termékekre vonatkozik jelenleg ez a kötelezettség?
4: Elsősorban az uniós jogból eredezen termékek körének meghatározása, amit a jogalkotó egy GEM rendeletben hirdetett ki, ez jelenleg többek között a háztartási mosógépekre, mosogatógépekre, hűtőkészülékekre, porszívókra, elektronikus kijelzőkre, okostelefonokra és táblagépekre terjed ki. Viszont ezen termékek köre folyamatosan bővülhet, és a bizottság jogosult további termékekre is kibővíteni.
2: Itt az egyik legérdekesebb változás, hogy bizonyos esetekben akkor is kérhető javítás, hogyha a meghibásodás nem minősül ugye a hibás teljesítésnek. Ez milyen hétköznapi helyzetet teremthet? Lehet erre mondjuk akár konkrét példát hozni?
3: Persze, hát ugye a hibás teljesítés az azt jelenti, hogy maga a termék hibás, amikor nincs hibás teljesítés, akkor pedig egyszerűen mondjuk a termék elhasználódik, vagy valamilyen sérülés éri. Tehát most egy egyszerű példát mondjak, belecsap a villám a háznak a hálózatába, és azt teszi tönkre a tévékészüléket. Az nem egy hibás teljesítés nyilvánvalóan, de ebben az esetben is fennáll a javítási kötelezettség. Ugye fontos, hogy ez nem egy ingyenes javítási kötelezettség, tehát a gyártó értelemszerűen kérhet ezért javítási költséget, de megvan a kötelezettsége, nem mondhatja azt, hogy én ezt nem javítom ki, vegyél egy újat.
2: Ki felel a javításért akkor, hogyha mondjuk a gyártó nem magyar, vagy mondjuk nincs is ilyen az Európai Unióban? Itt akkor a fogyasztónak kell kiderítenie, hogy kihez forduljon, akár a gyártó, vagy importőr, vagy éppen a forgalmazó?
4: Igen, tehát elsősorban a gyártó felel, viszont amennyiben ő nem telepedett le az Európai Unión belül, akkor a jogszabály egy sorrendet állít fel, a gyártó után a meghatalmazott képviselőhöz lehet fordulni, ennek hiányában az importőrhöz, illetve végső soron a forgalmazót terheli ez a kötelezettség.
2: Mit jelent

0: Az, hogy a javítást észszerű időn belül és észszerű díj ellenében kell elvégezni. Mi védi mondjuk attól a fogyasztót, hogy olyan magas javítási árat mondják neki, hogy inkább mégis új készüléket vegyen?
1: Hát ez a követelmény védi, most nyilvánvalóan nem lehet meghatározni azt jogszabályi szinte, hogy mi az a javítási díj, amit el lehet kérni, de nyilván egy adott esetben ez vitatható, ezt adott esetben mondjuk fogyasztóvédelmi hatóság ki tudja vizsgálni, hogy észszerű volt-e vagy sem, de erre nincs egy mérték, hogy ez mennyi lehet, nincs arra egy mérték, hogy mennyi lehet a haszonkulcs rajta, de nyilván, hogyha a munkaköltségnek, meg az anyagköltségnek a többszörösét teszi ki a javítás, az nem lesz egy észszerű mérték. Az észszerű idő az pedig minden esetben függ attól, hogy milyen típusú termékről van szó, mekkora javításról van szó. Azért azt lehet általánosságban mondani, hogy egy 15-30 nap az többnyire biztos, hogy észszerű kereteken belül marad.
2: És fontos, hogy ezzel kapcsolatban tájékoztatási kötelezettsége is fennáll a vállalkozásoknak. Ingyenesen és közérthető módon hozzáférhetővé kell tenni a fogyasztók számára, hogy milyen termékekre terjed ki ez a javítási kötelezettség, milyen feltételekkel áll fent és irányadó díjakat a javítással összefüggésben.
0: Van itt olyan itt az új szabályozásokban, hogy egyrészt független szervizekhez is fordulhatunk, valamint kompatibilis, használt vagy éppen 3D nyomtatással készült alkatrész is használható. Na hát ez mennyire jelent egy komoly változást mondjuk például elektronikai eszközök piacán, mert azért mégiscsak már csak az, hogy mondjuk 3D nyomtatással készült alkatrész használunk, azért egy elképzelés szempontjából igen érdekes.
1: Hát alapvetően itt azt gondolom a dolognak a lényege az, hogy eddig is lehetett független szervizekhez fordulni, hiszen ezt a gyártó nem tudja meggátolni. Itt a dolog lényege az, hogy ezeknek az alkatrészeknek a hozzáférhetőségét próbálja az a jogszabály azzal biztosítani, hogy utángyártott vagy használt, vagy 3D nyomtatással készült alkatrészeket is lehet használni. Ennek ugye abból a szempontból is van jelentősége, hogy itt a gyártó nem tudja ezt meggátolni az alapján, a jogszabály alapján, hogy ilyen alkatrészeket valaki utángyártson, vagy mondjuk 3D nyomtatással előállítson. Nem tudom én iparjogvédelmi jogokra vagy egyebekre hivatkozásra. Ennek ez a jelentősége, ami ide kapcsolódó nagyon fontos rendelkezés ugyancsak, hogy a gyártó se szoftveresen, se hardveresen nem alkalmazhat olyan megoldásokat, amik megnehezítik a javítást, kivéve, hogyha ugye ez elengedhetetlen. Itt megint nem mondja meg a jogszabály, hogy mitől lesz valami elengedhetetlen. Hát itt olyanokra kell gondolni, hogy például vannak olyan eszközök, amik képesek ellenőrizni az alkatrésznek a származását, azt, hogy ez egy eredeti gyártói alkatrész vagy nem, és adott esetben nem hajlandóak működni egy nem eredeti gyártói alkatrésszel. Ez próbálja meggátolni a jogszabály ezekkel a rendelkezésekkel.
2: Azt is érdemes még kiemelni, hogy a gyártó nem tagadhatja meg a javítást arra hivatkozva, hogy korábban egy független javítószolgálat javította a terméket.
0: És mi történik akkor, hogyha mondjuk a gyártó azt mondja, hogy a termék objektíve nem javítható? Ilyenkor ez kidönti el, hogy ez így van?
1: Hát végső soron a bíróság az, aki eldönti, hogy ebből jogvita lesz, tehát nyilvánvalóan, hogyha a fogyasztónak ez nem tetszik, akkor több mindent tehet, ugye egyrészt alapvetően végkeltető testülethez fordulhat, bírósághoz fordulhat, illetve nyilván fogyasztóvédelem fele is jelezhet, és ott egy hivatalbóli vizsgálat lesz, de a fogyasztóvédelem nem tudja ezt abba az értelembe elbírálni, hogy nem tudja kötelezni a vállalkozást valaminek a csinálására, legfeljebb a konkrét ügyben legfeljebb megbírságolni tudja, vagy a jövőre nézve tudja kötelezni, de végső soron ez akár bíróságra is juthat. Ez nyilván a legtöbb fogyasztási cikknél nem életszerű, de az, hogy egy békeltető testületi jogvita legyen belőle, az teljesen életszerű, ezek mindennaposak.
0: Mi a helyzet a jótállással? Ugye itt eddig megvolt, hogy megvan az X év jótállás az adott termékekre, itt akkor vissza lehet vinni, stb. Most ez itt módosul-e valami ezzel kapcsolatosan?
1: A jótállással kapcsolatban nem változik semmi. Ami változik, és ez nem csak ezekre a termékekre, hanem minden termékre általánosan, az, hogy szintén a javítás ösztönzése véget, a kellékszavatosság körében, hogyha a javításra kerül sor, akkor az első alkalommal meghosszabbodik a kellékszavatosság egy évvel, 12 hónappal, aminek az a célja, hogy a fogyasztó a javítást válassza cserével szemben. Tehát valakinek nem tudom én, elromlik a mosógépe, és nem cserét kér, hanem javítást, akkor az azt jelenti, hogy a szavatosság az 12 hónappal több lesz. És ezáltal próbálja a jogalkotó azt ösztönözni, hogy amit lehet, azt javítsanak.
2: Igen, és itt is fontos, hogy a vállalkozásoknak fennáll egy előzetes tájékoztatási kötelezettsége, amikor a fogyasztó érvényesíteni szeretné a kellékszavatossági igényét, akkor tájékoztatniuk kell, hogy a kijavítás esetén meghosszabbodik a kellékszavatosság elévülési ideje.
3: Dr. Kölcsei Viktória ügyvédjelöltet, illetve Dr. Tamási Artúrt hallották, konszul ügyvédet a Baker & McKenzie ügyvédi irodától az új kötelezettségekkel kapcsolatban, amely a cégeket terheli tartós fogyasztási cikkek esetében. Mindjárt folytatjuk egy érdekességgel a nagyvilágból, előtte azonban a legfrissebb hírek. Az IRNA állami hírügynökség szerint Iránban legalább 11 ember halt meg az Egyesült Államok által mára virradó éjszaka Irán ellen végrehajtott bombázásokban. 7 ember halt meg és 8 megsebesült egy rakétatámadásban Khuzesztán tartományban, még Khuzesztánban 4 esküvői vendég vesztette életét. Ezek az iráni tudósítások. Az iráni forradalmi gárda mára virradóra pedig általuk döntő jelentőségűnek mondott megtorló műveleteket indított, rakétákkal, drónokkal vették célba a jordániai, a kuvaiti és a bahreini amerikai bázisokat. Az országok állítása szerint légvédelmi eszközeikkel az iráni támadásokat elhárították, aztán persze mindig később derül ki, hogy a légvédelmen mi jutott át, vagy mi nem, amint erről vannak majd információk, természetesen mondjuk majd, meg persze azt is, hogyha erre megint reagálnak az amerikaiak. Mindenesetre a piac reagál, emelkedik a kőolaj, $90 fölött már mindkét főtípus, a Brent $95.32, az amerikai könnyűolaj $90.09 jár, az arany $4,352. 6:54 van, 7 órakor jövünk a legfrissebb hírekkel.
4: Reggeli monitor.
5: Új generációs rakétára cseréli a SpaceX a Falcon 9-t, írja a National Geographic online kiadása. A váltás időpontja egyelőre bizonytalan, elsősorban attól függ, mikor válik az új rakéta kellően megbízhatóvá. A Falcon 9 2010-ben repült először, és azóta a világ egyik legfontosabb hordozó rakétájává vált. Közel 700 indítást hajtott végre, történelmi jelentőségét pedig az adja, hogy ez az első olyan orbitális rakéta, amelynek első fokozata újrahasznosítható. Az új fejlesztés csak nem 25 méterrel magasabb, és 4-szer annyi hasznos terhet képes szállítani, mint az elődje. A döntést a rakéták kapacitása mellett a SpaceX saját műholdrendszere, a Starlink indokolja. A Falcon 9 az elmúlt években több mint 300 Starlink indítást hajtott végre, a következő generációs egységeket azonban már a Starship számára tervezik.
4: Ez a Reggeli Monitor!
6: Uno, dos, un, dos, let's go!

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: AI és digitalizációs probléma megoldó workshop. A te kihívásod a szakértő megoldása. Miként segíthet az AI cége növekedésében? Szeptember 9-én a budapesti Marriott Hotelben érkezik az első Portfolio Boost Your Business konferencia. Egy nap tele gyakorlati tudással, inspiráló előadókkal. Jelentkezzen még most, további információ és regisztráció a portfolio.hu per rendezvények oldalon.
2: Mondtam, hogy ne ide pakolj! Nem fér el a targonca a raklapoktól!
3: Főnök, ha még egy rendelés jön, a plafonra kell lógatnom az árut.
4: Tudom, tudom. Ideje költöznünk.
5: Nagyobb raktár, telephely, üzlethelyiség vagy ipari terület vállalkozásának? Most több mint 100 üzleti ingatlan közül válogathat. Akár 20 millió forinttól. Legyen ön is tulajdonos. www.legyenönistulajdonos.hu
6: Szeptember 25-én történelmi évfordulók jegyében indítja hangverseny évadát a Nemzeti Filharmonikusok. Kovács János vezényletével a MÜPA-ban hallhatják Kósa György Mohát szimfóniájának ősbemutatóját, Pusker Júlia szólójával Bartók első hegedű versenyét és Hunyadi címmel Sugár Rezső monumentális hősi énekét. Jegyek és bérletek a filharmonikusok.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
7: A fővárosban lassú a haladás a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól, a Budakeszi út és a Hűvösvölgyi út külső szakaszán a városközpont felé, a 10-es főúton az Ürömi úti körforgalomnál, illetve a 11-es főúton befelé a Pünkösdfürdő utca előtt. Telítettek a sávok az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utca előtt és az M5-ös autópályán az autópiactól. Megnyitották a Flórián téri felüljáró északi ágát is. A Pacsirtemező utcai visszaforduló a továbbiakban nem járható. A Pacsirtemező utcában mindkét irányban sávlezárásra kell számítani a Flórián térnél. Véglegesen buszsávot jelöltek ki a Szentendrei úton befelé a Bogdáni út előtt és a Flórián téri felüljáró mellett, illetve a Pacsirtemező utcában a Viador utcától a Nagyszombat utcáig. Csepelen a második Rákóczi-Ferenc úton a Szilvafa utca közelében félpályás lezárásra készüljenek, mert vízvezetéket javítanak. A váltakozó irányú forgalmat jelző lámpa irányítja. A Bajcsi-Zsilinszky úton kifelé az Andrássy út előtt lezárták a középső sávot, mert útburkolatot javítanak. Németh Luca, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
8: 7 óra, jó reggelt kívánok, Nagy Károly vagyok. Mondjuk az elmúlt órák friss fejleményeit kiemelten a közel-keleti helyzettel kapcsolatban, amely újra fokozódik. A hírszerkesztő Németh László.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
8: Legalább 11 ember meghalt éjjel az Irán ellen végrehajtott amerikai bombázásokban.
9: Az amerikai lépésekre válaszolva Irán megtámadta az Egyesült Államok katonai bázisait a Perzsa-öbölben. A forradalmi gárda vállalta a felelősséget a jordániai, iraki és bahreini amerikai katonai támaszpontok elleni csapásokért. A jordán hadsereg közben bejelentette, hogy megsemmisített 10 Iránból indított rakétát.
8: Folyamatosan emelkedik a kőolaj ára, bár 90 dollár fölött mindkét fő típus, az amerikai könnyolaj 90 dollár 56 centen, míg a Brent 95 dollár 36 centen jár. Az üzemanyagfogyasztás csökkentésére szólította fel Irán lakosságát az ország parlamentjének elnöke.
9: Baker Kalibaf az amerikai tengeri blokkád által okozott nehézségekre hivatkozott. Az Egyesült Államok nemrég több szektorra kiterjedő újabb szankciókat jelentett be Iránnal szemben, amelyekkel még inkább elszigetelni a perzsa állam gazdaságát. Teheránban hónapok óta hosszú sorok vannak a benzinkutaknál. Az egyik iráni alelnök a múlt héten azt mondta, az ország nem tud magának elegendő üzemanyagot előállítani, és az amerikai tengeri blokád miatt importálni sem tud.
8: Peru megszakította a diplomáciai kapcsolatait Iránnal, azzal vádolva Teheránt, hogy akadályozza a forgalmat a Hormuzi szorosban.
9: A dél-amerikai állam külügyminisztériumának közleménye szerint mély aggodalommal figyelik az iráni rezsim által bevezetett szigorú korlátozásokat, valamint a nemzetközi kereskedelemben keletkezett zavart. Perút július vége óta Keiko Fujimori elnök vezeti, aki Donald Trump amerikai elnökkel azonos álláspontot képvisel számos kérdésben.
8: Oroszország magasan fejlett technológiai szuperszonikus manőverező robotrepülőgépek fejlesztéséhez nyújt segítséget Iránnak.
9: A Financial Times összefoglalója szerint a programban Oroszország legtapasztaltabb szakértői vesznek részt. Az új fegyverek akár a Közel-Keleten tevékenykedő amerikai repülőgép hordozókra és más hadihajókra is veszélyt jelenthetnek.
0: Tőzsdehírek.
8: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 0,4%-os csökkenéssel 148.623 ponton zárt még tegnap, a részvénypiac forgalma 20,7 milliárd forint volt.
9: 6%-kal erősödött a MOL 5085 forintig, az OTP 1,3%-kal csökkent 44.650 forintra, a Telekom 1,9%-kal 2578 forintra nőtt, a Richter pedig 2%-kal esett 13.110 forintra.
8: Nem volt jó a hangulata a vezető nyugat-európai tőzsdéken.
9: A londoni FTSE 3/10, a frankfurti DAX 1,1%-kal, Párizsban a CAC40 4%-kal csökkent, Milánó 1,3%, Madrid 8%-kal került lejjebb.
8: Gyengüléssel zártak a New York-i értéktőzsde irányadó mutatói.
9: A Dow Jones 8/10, az S&P 500-os 7%-kal lett alacsonyabban, az a kompozit 1%-kal esett vissza.
8: A Volkswagen igazgatósága egyhangulag döntött négy németországi gyár bezárásáról. Ez a cégcsoport régóta húzódó költségcsökkentési programjának a legdrasztikusabb lépése lehet.
9: A Wirtschaftswoche német üzleti lap értesülései szerint a járműgyártó az Emdeni és a Zwickaui üzemben 2031-ben, a hannoveri haszonjárműgyárban 2032-ben, a Neckarsulmi Audi gyárban pedig 2034-ben szüntetné meg a termelést. Az üzemi tanács és a szakszervezet állítólag heves ellenállást helyezett kilátásba. Úgy fogalmaztak, hogy ha az igazgatóság megkérdőjelezi a korábbi megállapodásokat, akkor lángolni fognak az üzemcsarnokok minden telephelyen, és a szakszervezet minden eszközzel szembeszáll a tervekkel.
8: Balázs Zoltánt nevezte ki a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRT élére Kármán András pénzügyminiszter azonnali hatállyal.
9: A pénzügyi tárca vezetője Facebook bejegyzésében hangsúlyozta, megfontoltságot, alapos tervezést és átfogó stratégiát vár az új vezetőtől. Az MNV feladata összetett és kulcsfontosságú, integrálja a visszaszerzett elemeket az állami vagyonba, megőrzi a közös örökséget, és a portfólió egy jelentős részével hasznot termel a közösségnek. Balázs Zoltán egyébként 2,5 évtizedes múlta a rendelkezik, az ingatlan finanszírozás, az ingatlan fejlesztés, a befektetéskezelés és az eszközmenedzsment területén.
8: A kulturális dolgozók bérének rendezését, egy 21. századi közgyűjteményi és örökségvédelmi törvényt, valamint az örökségvédelmi hivatal felállítását jelentette be a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztérium államtitkára.
9: Sári Zsolt közösségi oldalán felsorolta azokat az ügyeket, amelyeket a ciklus végéig mindenképpen végig szeretne vinni, ezek között említette az örökségvédelmi hivatal felállítását. Azt írta, az örökségvédelem az elmúlt évtizedben szétszabdalva önálló intézményi háttér nélkül működött. Az új hivatal országos hatáskörrel, egységes szakmai gyakorlattal és valódi döntési joggal fog dolgozni. Rendezik az Iparművészeti Múzeum ügyét, és terveik szerint megerősítik a vidéki közgyűjteményeket és örökségvédelmi helyszíneket.
8: A fővárosi önkormányzat vagyonkezelésébe adna több belvárosi közterületet és a 22. kerületi ingatlanokat, valamint létrehozná a fővárosi közfejlesztések tanácsát és rendezni a planetárium helyzetét a közlekedés és beruházási miniszter új törvényjavaslata.
9: Vitézi Dávid előterjesztése szerint az 5. kerületi Vörösmarty tér, Podmanicki tér, Széchenyi tér és József Attila utca október 1-től 99 évre ingyenesen a fővárosi önkormányzat vagyonkezelésébe kerülne az 5. kerületi önkormányzattól. A törvényjavaslat fővárosi vagyonkezelésbe adna több 22. kerületi ingatlant is, amelyek a Duna partvonala mellett helyezkednek el. A planetárium hasznosítása és felújítása érdekében az ingatlan vagyonkezelői joga a Tudományos Ismeretterjesztő Társulattól a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeumhoz kerülne. Létrejönne a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa, amely a budapesti fejlesztéspolitika koordinációs és javaslattevő szerveként működne. A tanács 10 tagból állna, akik közül 5 a kormányt, 5 pedig a fővárosi önkormányzatot képviselni.
8: A vagyonelkobzás egy új formájának bevezetését javasolja az igazságügyi tárca.
9: Az indítvány szerint vagyonelkobzást kell elrendelni arra a büntetőeljárás megindítását megelőző 5 évben szerzett vagyonra is, amelyet valaki a bűnszervezetben résztvevő személytől szerzett, és a vagyon, illetve a vagyont megszerző személy életvitele az igazolható jövedelmi viszonyok hossz személyi körülményekhez képest különösen aránytalan. Az indoklás szerint a kiterjesztett vagyonelkobzás olyan esetekre vonatkozhat, amikor az érintett személy nem a bűncselekmény elkövetője, nem is konkrét bűncselekménnyel összefüggésben álló vagyont szerez, hanem egy bűnszervezeti résztvevőtől jut vagyonhoz.
8: Új javítási kötelezettség lépett életbe több tartós fogyasztási cikknél.
9: A Baker McKenzie ügyvédje a Trend FM-nek elmondta, hogy a kötelezettség jelenleg többek között mosógépekre, mosogatógépekre, hűtőkre, porszívókra, elektronikus kijelzőkre, okostelefonokra és táblagépekre vonatkozik. A szabályozás szerint bizonyos termékeket garancián túl is javítani kell, akkor is, ha a hiba nem minősül hibás teljesítésnek. Dr. Tamási Artúrt hallják.
10: Régebben volt egy kötelező alkatrészellátási kötelezettség, ez most már évtizedek óta nincsen, és ez sokszor problémát okoz, és ezek az új EU-s szabályok bizonyos esetben kötelezővé teszik azt egy bizonyos termékeknél, a gyártóknak, importőröknek, forgalmazóknak, hogy ezeket a termékeket garancián túl is javítsák. Ez ugye alapvetően azt a célt szolgálja, hogy a körforgásos gazdaságban ezek a termékek javíthatóak legyenek, ne kelljen kidobni őket, és ne új vásárlásra ösztönözzék az embereket. Tehát az új szabály alapján pedig kötelező lesz ezeket a gépeket javítani, melynek elsősorban környezetvédelmi fenntarthatósági célja van.
8: Megnyílt a Lidl Magyarország új logisztikai központja a Kiskunfélegyházán. A vállalat csaknem 60 milliárd forintot fordított a beruházásra.
9: Az Áruházlánc közleménye szerint a fejlesztés több mint 400 munkahelyet teremtett a térségben, 10.500-ra nőtt a cég magyarországi munkavállalóinak száma. A tervek szerint a közeli jövőben további mint egy 50 dolgozóval bővítik a csapatot az új logisztikai központban. A több mint 83.000 négyzetméteres létesítmény a vállalat eddigi legnagyobb magyarországi raktára, a jövőben 70 áru az ellátását szolgálja.
0: Időjárás jelentés.
9: 1966-ban ezen a napon született Salma Hayek Jimenez, mexikói születésű amerikai színésznő, akinek nagyon-nagyon boldog 18. születésnapot kívánunk, és hát reméljük, hogy még köztünk maradt sokáig. Számos alkotásban játszott, mégis kiemelkedő a 2002-es Frida című életrajzi filmdrámában nyújtott alakítása, Frida Kahlo mexikói festőművész megformálásáért Oscar, BAFTA, Golden Globe és Screen Actors Guild díjra is jelölték. Szóval reméljük, hogy még sok-sok filmben láthatjuk őt, meg hát mindenféle showműsorokban is. Aki esetleg Mexikóba látogat, és el tudja kerülni a mindenféle független fegyveres szervezetek leszámolásait, az egész kellemes időjárással találkozhat és fehér homokos tengerparttal, mind a két oldalon, az Atlanti-óceánnál és a Csendes-óceánnál is. Nálunk még kicsit marad a nyárias idő, 27 és 32 fok között alakul a hőmérséklet, sütni fog a nap, aztán este jön az eső.
0: Sporthírek a 94.2.
8: Bondár Anna tovább jutotta az első fordulóból, miután két játszmában legyőzte a cseh Lucie Havlickovát az amerikai nyílt teniszbajnokság első fordulójában. A végeredmény 6-3-6-3. Hossam Hassan, az egyiptomi labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya 2030-ig meghosszabbította szerződését. A helyi szövetség jelentette be, hogy megállapodott a folytatásról. Hassan 2024 óta irányítja az észak-afrikai együttest, amellyel tavaly elődöntőbe jutott az Afrikai Nemzetek kupáján, Még idén megszerezte az ország történetének első világbajnoki győzelmét azzal, hogy együttesen 3-1-re felülmúlta Új-Zélandot. Az egyiptomiak ráadásul közel voltak az igazán nagy bravúrhoz is, miután a 8-ad döntőben a 79. percig 2-0-ra vezettek, az akkor még címvédő, később döntős argentinok ellen, a dél-amerikaiak azonban fordítottak a hajrában és 3-2-re diadalmaskodtak. Egyiptom így is minden idők legjobb VB szereplésén van túl 2026-ban. A 30-szoros válogatott gazdag Daniel az észak-amerikai profi labdarúgó ligában szereplő New England Revolution labdarúgó csapatához igazolt. Új klubjának honlapja szerint a támadó középpályás 2027. decemberéig érvényes és opcionálisan meghosszabbítható szerződést kötött 2028-29-ig. Gazdagnak már van amerikai zöld kártyája, így nem számít légiósnak. A nyíregyházi születésű és nevelésű futbolista 2021 májusában igazolta a Budapest Honvédtől a Philadelphia Unionhoz, amelynek játékosaként 161 mérkőzésen 72 gólt szerzett, ezzel klubrekorder. Onnan tavaly áprilisban szerződött a Columbus Crewhoz, amelyben 55 találkozón 9 találatig jutott, most pedig új csapattal tehát a New England Revolution.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: az Amerikai Egyesült Államok, ahol több mint 200 éve működik a képviseleti demokrácia, és ahol soha nem volt királyság vagy császárság. Az ígéret földje, hatalmas autók, végtelen utak, ízletes hamburgerek és cukrozott üdítők. Mustang, kóla, kőolaj. Az új világ legfrissebb hírei Martin Kovács Miklóstól.
1: Jó reggelt, Miklós, szervusz!
2: Minden jót mindenkinek!
1: Mit szóltál ahhoz, hogy tényleg meglépte az amerikai elnök egy végrehajtási rendelettel, nem törvényerővel, egy végrehajtási rendelettel, hogy az Ontario-tót átnevezték Amerika-tónak. Van ennek értelme?
2: Legalábbis Donald Trump szerint van, és nyilván a pártfogói szerint is van. Ugyanakkor kiválóan alkalmas ismét arra, hogy elterelje a közvélemény, a hír folyamatok figyelmét azokról a dolgokról, amelyek alkalmas ízmek kellemetlenek az USA elnökének. Na most, mert azért van ilyen bőven, viszont az is kétségtelen, hogy olyan nagyon nem örvendezhet a reakciónak Donald Trump, hiszen éppen most ma reggel láttam egy közvéleménykutatást, amely szerint az amerikaiak, a megkérdezett amerikaiak jelentős többsége egyrészt elutasítja ezt az egész gondolatot, mármint hogy a Lake Ontario-t Lake America-nak nevezzék. A másik oldalon pedig az is kétségtelen, hogy a Kanadával zajló gazdasági háborút is nagyon sokan ellenszenvvel nézik az USA-ban, már csak azért is, mert a két ország gazdasága nagyon-nagyon sok szállal kapcsolódik egymáshoz, és minden, ami ezeket a szálakat összekuszálja, az keményen érinthet cégek, magánemberek, mindenféle gazdasági érdekeit is. Hát azon túl, hogy valójában azért sokan elfogadják azt az érvelést, amit Kanada miniszterelnöke Mark Carney fejtett ki, hogy tudnilik a Lake Ontario elnevezés az egy olyan időszakból származik, egy ugye amerikai indián nyelvjárásban használt elnevezés, amely ugye gyönyörű tónak nevezi a tavat, és egyébként nyilván az is, és hozzáteszi, hogy mindez még akkor történt, amikor sem Kanada, sem az Egyesült Államok még nem is létezett. Úgyhogy igazából ez egy ellentmondásos helyzet, de az is kétségtelen, hogy Donald Trumpot mindez nem szokta alapvetően befolyásolni, és az olyan nagy szolgáltatók, akik az Egyesült Államok számára is szolgáltatnak, ilyen például mondjuk a Meta, a Google keresőben az amerikai keresők számára már Lake America-nak minősíti ezt a vízfelületet, amely egyébként meg tényleg egy rendkívül fontos kapocs az Atlanti-óceán és a szárazföld összekötetésében.
1: Nagyon úgy tűnik, hogy a Közel-Kelettel kapcsolatban nem igazán tudnak dőlőre jutni az amerikaiak, mármint az iráni kérdést illetően. A reggeli órában voltak iráni támadások, megtorló csapások közel-keleti amerikai bázisok ellen, mivel előzőleg az amerikaiak is támadtak. És hát úgynevezett gazdasági nagy napot hirdetett az amerikai kormányzat. Ez a idézőjelben gazdasági nagy nap, ez miről szól Iránnal kapcsolatban?
2: Itt valóban úgy tűnik, hogy nagyon komolyan meg akarják szorítani a kötelet, vagy nem tudom minek nevezzem, az iráni gazdaság nyaka körül, és több olyan elemzést is láttam, amely hangsúlyozza, hogy igaz ugyan, hogy eddig jó néhány kísérlete az Egyesült Államoknak és Donald Trumpnak arra, hogy tétre kényszerítse Iránt, az nem jött össze. Viszont most úgy tűnik, hogy valóban egy olyan nemzetközi céghálóval és más országokkal összefogva egy olyan gazdasági szankció hálót próbálnak meg Iránra dobni, amely megbénítaná a jelenleg még adott esetben működő kerülőutakat, pénzügyi csatornákat, amelyekkel így úgy amúgy föntartják az iráni gazdaság, és főleg az iráni forradalmi erők számára szükséges vásárlásokat és adott esetben eladásokat. Az olajat, az iráni olajat, amely Irán számára hozna bevételeket, azokat nagyon illetve azokat a szállítmányokat nagyon keményen kikötőbe szorítják az amerikai hadiflottának az egységei. Tehát tulajdonképpen most úgy néz ki, hogy azért globális léptékben, főleg miután Donald Trump elérte, hogy Venezuelában olyan megállapodást kötöttek múlt héten, amely lényegében az ország olajkincsének egy jelentős részét amerikai befolyás alá helyezi hosszú távra. Tehát ilyen szempontból a saját maga számára kedvező irányba billenti a globális energiaforrás, tehát a kőolaj, ha úgy tetszik, ellátásnak a velejét, és itt ebben még az is adott esetben elviselhetővé teszi az Egyesült Államok számára a helyzetet, hogyha a Hormuzi szorost mégsem olyan könnyű szabadon hajózhatóvá válni. Szóval pillanatnyilag ezt azért is mondtam ilyen hosszasan, mert itt az elemzők is hosszasan elemezgetik, hogy igen, eddig valóban zsákutca volt jó néhány próbálkozás az Egyesült Államok és Irán megállapodásaival, de ez most valóban egy olyan gazdasági kemény szankció áradat, amely alig, hanem tényleg nagyon-nagyon nagy gondokat okoz majd Irán egész működésének.
1: Beszélj még egy kicsit arról, hogy hát az amerikaiak is küzdenek, hát sőt, mi az, hogy küzdenek, egyes régióikat nagyon-nagyon érinti a klímaváltozás, ez kiváltképp Kaliforniára lehet igaz. Kaliforniában hogyan reagálnak arra, hogy gondolom ott se ártana csökkenteni a villanyszámlákat, milyen próbálkozásaik vannak, és ez mit szólnak a közműszolgáltatók?
2: Hát meglehetősen összetett a helyzet, ahogy mondani szokták, mert ugye az Egyesült Államokban is a nagy hálózatok, a szolgáltatóknak a kezelésében lévő nagy hálózatok azért azok tarka képet mutatnak, tehát nem olyan nagyon könnyen kapcsolhatók össze, és mindenfajta ellentmondások vannak, különböző minőségű, különböző korú, ott is a fő távvezeték hálózat, de ami most ugye a hírek fogalmazóit foglalkoztatja, hogy Kanadában a törvényhozás elfogadott egy olyan törvényt, amely szerint, amennyiben mindezt a kormányzó Gavin Newsom is jóvá hagyja, tehát lehetséges lesz az erkélyen használható ilyen egyszerű kis napelemeknek az alkalmazása, amire eddig nem volt legális lehetőség Kanadában sem.
1: Egyébként Kaliforniában, nem?
2: Kaliforniában sem, elnézést a nyelvbotlásért. Egyébként viszont több amerikai államban is az utóbbi időben nagyon határozottan próbálják ezt a lehetőséget rendelkezésre bocsátani, kiváltképpen miután az energiaárak, a mesterséges intelligencia nagy étvágyú adatközpontjainak a hatására nagyon sok felé legalábbis attól tartanak, hogy megugranak majd. Úgyhogy valójában Kaliforniában tényleg, ugye, hiszen hogyha egyenlő vagy önálló ország lenne, akkor pillanatnyilag a negyedik lenne gazdasági erejét tekintve a földkerekségen. Tehát ott megpróbálják az embereket ezzel egy kicsit olyan lélegzethez juttatni, amely adott esetben az áramszámlájuknak akár a 14-20%-át is fedezheti. És ami a lényeg, ugye, hogy nem kötnék mindennek az alkalmazását ahhoz, hogy az újonnan telepítendő vagy telepíthető, amennyiben ez megvalósul, erkélyi napelemek, azok kapcsolva legyenek majd a hálózathoz. Tehát tényleg saját lábon járnak majd, csak a saját ház vagy lakóépületnek a kiszolgálását szolgálják majd. Úgyhogy valójában itt tényleg egy nagyon komoly folyamat zajlik, és főleg akkor, amikor a Trump kormányzat nagyon sok fronton támadja a megújuló energiának a hasznosítását, akár szélenergia, akár napenergia házatáján, akkor ez feltétlenül egy figyelemreméltó fejlemény.
1: Martin Kovács Miklós külgazdasági szakújságírót hallották. Miklós, köszönjük, hogy rendelkezésre álltál, és jó napot, jó munkát neked, szia!
2: Minden jót mindenkinek!
0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Kriptoverzum. Eligazítjuk a befektetések új hullámában. Minden, amit a kriptodevizákról és a mögöttük lévő technológiáról tudni érdemes. Terítéken az új eszközök, új technológiák és új üzleti alkalmazások. Kedden és csütörtökön a reggeli monitorban. Szakmai együttműködő partner a Mosaic Galaxy. Kapu a tradicionális pénzügyek és a blokklánc világa között. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal. A Reggeli Monitor együttműködő partnere a hazai innováció vezető globális gyógyszeripari vállalata, a Richter Gedeon nyerté. A Reggeli Monitor támogatója a Nitro, Magyarország első brand loyalty tanácsadó ügynöksége. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
3: Minden szeptemberben eljön az a négy nap, amikor a borok szerelmesei újra találkoznak. Rád is vár egy új kedvenc, egy rég nem látott barát és egy hosszúra nyúlt este. Ez a Budapest Borfesztivál. Találkozzunk szeptember 9 és 12 között a Budai Várban. www.aborfesztivál.hu.
4: A műsor támogatója az Autovallis, a budapesti értéktőzsde egyetlen autós vállalata. Mi hajtja az autóipart? Mi mozgatja a régió autópiacait és a mobilitási szektort? Nézzen be a motorháztető alá az Autovallis szeptember 30-ai online befektetői napján, és ismerje meg első kézből a növekedés motorját. Regisztráció autovallis.com.
0: Reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik.
5: Ezt még senkinek nem mondtam el, de...
6: Bizalom nincs adatvédelem nélkül. Egészségügyi adatok, bőrproblémák, előtte-utána fotók, elérhetőségek... Ezek nem csak egyszerű információk, hanem védendő személyes adatok.
7: Adatvédelem a magánegészségügyben és a szépségiparban. Mert az ügyfelek személyes adataira való odafigyelés része minden professzionális kezelésnek.
6: Készült a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság megbízásából. kkv.naih.hu.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
8: A fővárosban lassú a haladás az M1-M7-es autópálya közös bevezető szakaszán az Egér úttól és tovább a Budaörsi úton, a Budakeszi úton és a Hűvösvölgyi úton szakaszonként a Városközpont felé, a Szél Kálmán tér közelében, a 10-es főúton a Városhatártól, a 11-es főúton az M0-as autóúttól a Pünköstfürdő utcáig és tovább szakaszonként a Szentendrei úton. Telítettek a sávok a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál, a Kerepesi úton és a Fogarasi úton befelé a közös csomópontnál, az Üllői úton befelé az Ecseri útnál, a Váci úton a Fóti úttól szakaszonként befelé, az M3-as autópálya bevezető szakaszán az M0-as autóúttól, valamint az M5-ös autópályán az autópiactól. Akadozik az előrejutás a budai alsórakparton a Rákóczi hídtól északi irányban, a pesti alsórakparton a Margit hídtól a Lánchídig, valamint az Andrássy úton befelé az Erzsébet tér előtt. Németh Luca, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
1: 7:30, jó reggelt kívánok, Nagy Károly vagyok. Összeütközött két török lobogó alatt közlekedő kereskedelmi hajó Isztambul közelében a Márvány tengeren. A helyszínre a parti őrség hajóit, helikoptereket vezényeltek kutatási és mentési feladatokra. Az egyik hajó nem volt látható sérülés, a másik hajó 10 fős legénységével a hatóságoknak ugyanakkor nem sikerült kapcsolatba lépniük, ez pedig túl sok jót nem jelent. Amint vannak részletes információk a hajó balesetről, akkor természetesen mondjuk majd. Most az elmúlt órák fejleményei a hírszerkesztő Németh László.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Összeütközött egy tehervonat és egy mozdony Győr és Győr-Szent Iván között, ezért késésekre kell számítani a győri fővonalon.
9: A MÁV Inform adatai szerint a baleset miatt Győr és Győr-Szent Iván között csak egy vágányon közlekednek a szerelvények. Emiatt a győri fővonalon 5-15 perccel hosszabb menetidőre kell számítani a következő órákban. A baleset okait vasútbiztonsági szakemberek vizsgálják.
1: Legalább 11 ember halt meg éjjel az Irán ellen végrehajtott amerikai bombázásokban.
9: Az amerikai lépésekre válaszolva Irán megtámadta az Egyesült Államok katonai bázisait a Perzsa-öbölben. A forradalmi gárda vállalta a felelősséget a jordániai, iraki és bahreini amerikai katonai támaszpontok elleni csapásokért. A jordán hadsereg közben bejelentette, hogy megsemmisített 10 Iránból indított rakétát.
1: Az üzemanyagfogyasztás csökkentésére szólította fel Irán lakosságát az ország parlamentjének elnöke.
9: Baker Kalibaf az amerikai tengeri blokkád által okozott nehézségekre hivatkozott. Az Egyesült Államok nemrég több szektorra kiterjedő újabb szankciókat jelentett be Iránnal szemben, amelyekkel még inkább elszigetelné a perzsa állam gazdaságát. Teheránban hónapok óta hosszú sorok állnak a benzinkutaknál. Az egyik iráni alelnök a múlt héten azt mondta, az ország nem tud magának elegendő üzemanyagot előállítani, és az amerikai tengeri blokkád miatt importálni sem tud.
1: Peru megszakította a diplomáciai kapcsolatait Iránnal, azzal vádolva Teheránt, hogy akadályozza a forgalmat a Hormuzi szorosban.
9: A dél-amerikai állam külügyminisztériumának közleménye szerint mély aggodalommal figyelik az iráni rezsim által bevezetett szigorú korlátozásokat, valamint a nemzetközi kereskedelemben keletkezett zavart. Perut július vége óta Keiko Fujimori elnök vezeti, aki Donald Trump amerikai elnökkel azonos álláspontot képvisel számos kérdésben.
1: $90 fölött a két fő kőolaj típusa a világpiacon, az amerikai könnyolaj $90.59, a Brentet $95.35 jegyzik. Oroszország nyitott konkrét érdemi tárgyalásokra az ukrajnai rendezés ügyében, amennyiben pozitív löketet kap a folyamat.
9: Ezt az orosz elnök mondta a Shanghai Együttműködési Szervezet bishkeki csúcstalálkozója után. Vladimir Putyin hangsúlyozta, hogy Moszkva nem a konfliktus befagyasztását, hanem a háború befejezését és a tartós béke megteremtését kívánja mind Ukrajnában, mind Európában.
1: Mindeközben még súlyosabb légitámadás tervekkelre adott parancsot az orosz elnök Ukrajnával kapcsolatban, ami a téli időszak előtt egyébként nem sok jót jelent, és hát lesznek majd szeptemberben parlamenti választások Oroszországban, az utána lévő időszakra pedig katonai szakértők egyre inkább valami még erőteljesebbet várnak Oroszországtól Ukrajnával szemben.
0: Tőzsde hírek.
1: A Budapesti Értéktőzsde részvényindex a BUX 4%-os csökkenéssel 148.623 ponton zárt tegnap. A részvénypiac forgalma 20,7 milliárd forint volt.
9: A MOL 6%-kal erősödött 5085 forintra, az OTP 1,3%-kal csökkent 44.650 forintig. A Telekom 1,9%-kal nőtt 2578 forintra, a Richter pedig 2%-kal esett 13.110 forintig.
1: Nem volt jó a hangulat a vezető nyugat-európai tőzsdéken.
9: Londonban a FTSE 3/10, Frankfurtban a DAX 1,1%-kal, Párizsban a CAC 40 4%-kal csökkent, Milánó 1,3%, Madrid 8%-kal került lejjebb.
1: Gyengüléssel zártak a New York-i értéktőzsde irányadó mutatói.
9: A Dow Jones 8/10, az S&P 500-as 7%-kal lett alacsonyabban, az a kompozit 1%-kal esett vissza.
1: Ázsiában lefelé mennek a főbb tőzsdemutatók, Japán 2,7%-os esésben, Hongkong 6/10-del, Shanghai 8/10-del, India 7/10-del csökken, a szingapúri tőzsde pár pontos pluszban, Dél-Korea viszont 3,6%-kal zuhan. 1,1581 az euró-dollárral szembeni árfolyama, az euróért jelenleg 368 forint 40 fillért kell adni. A Volkswagen igazgatósága egyhangulag döntött 4 németországi gyár bezárásáról. Ez a cégcsoport régóta húzódó költségcsökkentési programjának legdrasztikusabb lépése lehet.
9: A Wirtschaftswoche német üzleti lap értesülései szerint a járműgyártó az Emdeni és a Zwickaui üzemben 2031-ben, a hannoveri haszonjárműgyárban 2032-ben, a Neckarsulmi Audi gyárban pedig 2034-ben szüntetné meg a termelést. Az üzemi tanács és a szakszervezet állítólag heves ellenállást helyezett kilátásba. Úgy fogalmaztak, hogy ha az igazgatóság megkérdőjelezi a korábbi megállapodásokat, akkor lángolni fognak az üzemcsarnokok minden telephelyen, és a szakszervezet minden eszközzel szembeszáll a tervekkel.
1: Idehaza a GKI szerint a GDP 4,7%-ának megfelelő forrás szabadulhatna fel a költségvetésben átcsoportosítással. A GKI vezető kutatója szerint az elmúlt másfél évtizedben Magyarország kiemelten sokat költött gazdasági ügyekre, kamatkiadásokra, valamint kulturális, sport és vallási célokra, miközben az egészségügy és a szociális szféra tartósan alulfinanszírozott maradt. Molnár Lászlót hallják.
10: Ha minden egyes kiemelt terület, amire eddig nagyon sokat áldozott Magyarország, csak a visegrádi négyek, vagy pontosabban a maradék visegrádi hármak szintjére mérséklődne, akkor már ennyi összeg felszabadulhatna, vagy ekkora arány felszabadulhatna. Ugye a GDP 4,7%-a, amiből a gazdasági ügyek kb. 2%-pontot, a kamatterhek csökkenése 1,5%-pontot, illetve a sport vallási kiadások további 1,2%-pont megtakarítást eredményeznének. Úgyhogy igazából ez még mindig azt jelenteni, hogy legalább annyit költünk, mint a visegrádi országok maradék országainak átlaga.
1: Balázs Zoltánt nevezte ki a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRT élére Kármán András pénzügyminiszter azonnali hatállyal.
9: A pénzügyi tárca vezetője Facebook bejegyzésében hangsúlyozta, megfontoltságot, alapos tervezést és átfogó stratégiát vár az új vezetőtől. Az MNV feladata összetett és kulcsfontosságú, integrálja a visszaszerzett elemeket az állami vagyonba, megőrzi a közös örökséget és a portfólió egy jelentős részével hasznot termel a közösségnek. Balázs Zoltán egyébként 2,5 évtizedes múltal rendelkezik az ingatlan finanszírozás, az ingatlanfejlesztés, a befektetéskezelés és az eszközmenedzsment terén.
1: A kulturális dolgozók bérének rendezését, egy 21. századi közgyűjteményi és örökségvédelmi törvényt, valamint az örökségvédelmi hivatal felállítását jelentette be a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztérium államtitkára.
9: Sári Zsolt közösségi oldalán felsorolta azokat az ügyeket, amelyeket a ciklus végéig mindenképpen szeretne végigvinni, ezek között említette az örökségvédelmi hivatalt. Azt írta, hogy az örökségvédelem az elmúlt évtizedben szétszabdalva önálló intézményi háttér nélkül működött. Az új hivatal országos hatáskörrel, egységes szakmai gyakorlattal, valódi döntésjoggal fog dolgozni. Rendezik az Iparművészeti Múzeum ügyét, és tervei szerint megerősítik a vidéki közgyűjteményeket és örökségvédelmi helyszíneket is.
1: A vagyonelkobzás egy új formájának bevezetését javasolja az igazságügyi tárca.
9: Az indítvány szerint vagyonelkobzást kell elrendelni arra a büntetőeljárás megindítását megelőző 5 évben szerzett vagyonra is, amelyet valaki a bűnszervezetben résztvevő személytől szerzett, és a vagyon, illetve a vagyont megszerző személy életvitele az igazolható jövedelmi viszonyaihoz, személyi körülményeihez képest különösen aránytalan. Az indoklás szerint a kiterjesztett vagyonelkobzás olyan esetekre vonatkozhat, amikor az érintett személy nem a bűncselekmény elkövetője, és nem is konkrét bűncselekménnyel összefüggésben álló vagyont szerez, hanem egy bűnszervezeti résztvevőtől jut vagyonhoz.
0: Időjárás jelentés.
9: 1945-ben Ho Chi Minh ezen a napon kiáltotta ki Vietnám függetlenségét és a vietnámi demokratikus köztársaság megalapítását, amely hát aztán több háborúba is keveredett, egyrészt a franciákkal, másrészt utána pedig a másik Vietnám nevében fellépő amerikaiakkal, amelyről ismeretes, hogy hatalmas amerikai áldozatokkal járt, és hát a vietnámi szocializmus nem tudta megakadályozni a győzelem felé vezető úton. Azóta is ebben az államformában működik egyébként ez az állam, illetve ez az ország, egészen komoly és figyelemre méltó gazdasági sikereket felmutatva. Ho Chi Minhről pedig hát nagyon sok mindent lehet tudni, többek között azt is, hogy az EGRI tanárképző főiskola is viselte évtizedekig a nevét, ez persze az intézmény minőségén és a kibocsátott tanerő minőségén mit sem rontott. Hogyha a vietnámi fővárost nézzük, Hanoit, ott most esik az eső, és ilyen 25 fok körül van a hőmérséklet. Nálunk 27 és 32 fok között alakul majd a mutató, eső is lesz, inkább az esti órákban és a Dunántúlon.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: Néhány perc az aranypiacról, az Aranypiac Kft. Támogatásával.
1: 3480, mint ahogy a hírösszefoglalóban említettük többször, a Közel-Keleten újra és újra lövik egymást az amerikai, illetve az iráni erők, és az irániak több országra kiterjedő megtorló akciót indítottak el. Egyelőre károkról, áldozatokról nincs hír, állítólag a helyi légvédelmek mindegyik drónt, illetve rakétát leszették. Ettől függetlenül a kőolaj ára felfelé megy, de vajon reagál-e erre a helyzetre az arany? Kérdezem Schmidt Kálmánt, az aranypiac.hu Kft. Ügyvezető igazgatóját. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok! Üdvözlöm a hallgatókat! Az arany árfolyama a múlt hónapban bemutatott emelkedést követően az utóbbi napokban megtorpanni látszik. Ettől függetlenül az augusztus egy rég nem látott, nagyon jó hónap volt az arany piacán, ugyanis a hónap során három havi csúcsra tudott kapaszkodni a jegyzés, de várható volt, hogy az emelkedő szakasz egy bizonyos pontján az elért magasabb árszinten előbb vagy utóbb profitrealizálás kezdődhet, és ezzel visszábereszkedhet az aranyár. Hát az eladók színre lépése be is következett a hét folyamán, és már a múlt hét végén is, és ennek eredményeként vissza is tért a jegyzés a jelenlegi 4320 dollárhoz a tőzsdei kereskedésben. A megtorpanás mögött azonban nem csak piactechnikai okok vannak, hanem az is szerepet játszik, hogy egy drasztikus átárazás következett be az amerikai kamatpályával kapcsolatos várakozásokban. Elmúlt napokban Kevin Warsh, az amerikai jegybank elnöke a múlt hét végi Jackson Hole-i jegybankári konferencián nagyon határozottan egyértelművé tette, hogy a Fed nem nézi tétlenül a makacs inflációt, és szükség esetén nem riad vissza attól, hogy kamatot emeljen. A piac erre gyorsan reagált, a szeptemberi kamat emelés valószínűségét azon mód kétharmadosra áraszták be a befektetők, tehát elmondható, hogy az arany árfolyamát továbbra is leginkább a kamatpálya alakulása határozza meg. A geopolitikai feszültségek nem igazán szolgálnak új impulzusokkal. Most már hónapok óta lehet ezt mondani. Amire viszont stabilan számíthat a piac, az aranypiaca, az az intézményi kereslet. Az Aranyvilágtanács legfrissebb adatai szerint a kínai jegybank júliusban 20 tonnával növelte az aranytartalékát, ez 2023 vége óta a legnagyobb havi vásárlása a kínaiaknak, és ezzel egyébként már a 21. egymást követő hónapban bővítették a jegybanki aranykészletüket, de nem csak a kínai jegybank, hanem a kínai aranyalapok, az aranyba fektető tőzsdén kereskedett alapok is lelkesen vásároltak aranyat a nyár folyamán. Az arany mögött tehát továbbra is ott áll a jegybanki tartalék diversifikáció és az ázsiai befektetők.

0: eset, miközben a nyugati világban a pénzügyi befektetőkre inkább a kivárás jellemző, tekintve, hogy ők jóval érzékenyebben reagálnak a kamat kilátások változásaira.
1: Magánszemélyek, kisbefektetők is egyébként jobban táraznak be aranyból az elmúlt időszakban, ez érzékelhető?
0: Ahogy elkezdett augusztusban emelkedni az árfolyam, úgy visszatértek a vevők jelentősebb számban a piacra. Ők az erős korrekciós időszakot, ami január végétől tartott tulajdonképpen a nyár közepéig, azt visszafogták magukat ebben az időszakban, de aztán augusztusban, ahogy az árfolyam elkezdett ismét emelkedni, megjelentek újra jobban a vevők, és abban bízva, hogy az emelkedésnek fundamentális okai vannak, és visszatérhet az árfolyam 5000 dollár környékére, és a fölé is ismét elkezdték jobban venni az aranyat. Hogy ez a mostani visszateszt milyen megtorpanáshoz vezet a vevői keresletben, azt ebben a pillanatban még nem lehet kijelenteni, sőt, én egyelőre úgy látom, hogy inkább kihasználják azok, akik lemaradtak az emelkedésnek egy bizonyos szakaszáról augusztusban, vagy esetleg szabadságon voltak, ők kihasználják most a visszájött árfolyamot arra, hogy most kedvező bárszinten vásároljanak. Egyelőre nem látszik megtorpanás a keresletben.
1: Említette azt, hogy nagyon-nagyon komolyan árazzák a kamatemelést már az amerikai egybankkal kapcsolatban, amely akár a szeptemberben emelheti majd a kamatszinteket. Ez látszik egyébként a kötvénypiaci hozamemelkedésekben, és ez, ha tényleg így lesz, akkor tartósan nyomást helyezhet lefelé az aranyárára?
0: Hát a következő Fed kamatdöntőülés szeptember közepén lesz, 2 hét múlva pontosan. A piac mindig kiemelt figyelmet szentel ennek az eseménynek, mert a kamatok alakulása nem csak a gazdasági folyamatokat tudja befolyásolni, hanem a tőkepiaci árazásokat, a különböző befektetési eszközök árfolyamát is többnyire nagyon érzékenyen érinti. Az amerikai infláció továbbra is messze van, kellemetlenül messze van a Fed 2%-os céljától. A Fed elnöke Kevin Warsh erre is építette fel a Jackson Hole-i üzenetét. Ha nem érkeznek a következő napokban meggyőző statisztikai adatok arra vonatkozóan, például most pénteken a munkaerőpiaccal kapcsolatban, hogy az infláció tartósan lefelé tart, akkor lesz még tennivalója a Fednek, ezt mondta Kevin Warsh. Hát ez az arany számára nem hangzik biztatóan, magasabb kamatok növelik a kötvények vonzerejét egy olyan eszközzel szemben, amely önmagában nem fizet kamatot, ráadásul a szigorúbb Fed még erősítheti is a dollárt. A múlt pénteken ennek megfelelően egyszer erősödött a dollár, és emelkedett az amerikai kötvényhozam, miközben az arany 3%-ot visszaesett az arany árfolyama. Hétfőn a 10 éves amerikai állampapír hozama már 4,75% fölé is ugrott. Hát ez rövid távon biztos, hogy komoly ellenszelet jelent a sárga nemes fémnek.
1: Schmidt Kelment az aranypiac.hu Kft. Ügyvezetőjét hallották. Köszönjük, hogy rendelkezésre állt. Jó napot, jó munkát önnek. Viszont hallásra.
0: Köszönöm én is. Viszont hallásra.
2: Néhány perc az aranypiacról, az Aranypiac Kft. Támogatásával. Reggeli Monitor.
3: Teljesen önműködő és környezetbarát hűtés dolgoztak ki a német és a japán kutatók, írja a HVG. A hűtés és a fűtés a globális energiafelhasználás közel felét teszi ki, a kémiai hűtőközegek pedig továbbra is olyan anyagokat juttatnak a légkörben, amelyek súlyosbítják a klímaválságot. A kutatók a jövőben olyan rendszert akarnak kiépíteni, ami a processzor hőjét felhasználva lesz képes hűteni a számítógépet, vagy az autókban a hajtáslánc által termelt hővel hűteni a járműben található elektronikát. Erre kínálhatnak bizonyos mértékben megoldást az úgynevezett elasztokalorikus hűtési rendszerek, melyek az ilyen szerkezetek megfeszítés és elengedés hatására fejtik ki a hűtőhatásukat. A folyamat azonban nem tökéletes. A mechanikai mozgáshoz ugyanis továbbra is elektromos áramra van szükség. Itt jön képbe az a megoldás, amit a német Karlsruhe Műszaki Intézet, valamint a japán Tsukubai Egyetem mérnökei dolgoztak ki. A szakemberek állítják, hogy az új megközelítés teljesen kiköszöböli a problémát két papírvékony nikkel-titán réteg párosításával, így a hőből hideg levegő keletkezik. A prototípus akár 13 Celsius fokos hűtést biztosított az anyagban a 86 Celsius fokos bemeneti hő segítségével.
2: Ez a Reggeli Monitor.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. A túlélés nem az erőről szól, sokkal inkább az ötletekről. A kíváncsiság erősebb, mint a félelem. Magyar kutatók, korszakalkotó felfedezések, kreatív megoldások a mesterséges intelligencia korában. Ez a Creative Survivor, a sejtések és a bizonyítások. A tudomány és az innováció műsora minden pénteken 18 órától a Trend FM-en. A műsorvezető Olá Andrea.
1: A reggeli monitor támogatója a Nitro, Magyarország első brand loyalty tanácsadó ügynöksége.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
2: Este még minden rendben. Éjjel hány a kutyád vagy macskád, levert lesz. És irány az állatorvosi ügyelet. Vizsgálat, infúzió és gyorsan növekvő állatorvosi költségek. Ilyen váratlan helyzetekben segít a Tappancs kisállatbiztosítás. Önállóan lakásbiztosítás nélkül is köthető, már havi 5390 forinttól. tappancsbiztosítás.hu.
3: Az AI nem a jövő. Már most átírja a világod. Találkozz a technológia, az üzleti élet és az innováció meghatározó szereplőivel szeptember 7-én és 8-án az AI Summit Budapesten. Ne csak kövesd a változást, értsd és alakítsd. Jegyvásárlás aisummit.hu.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
4: A fővárosban lassú a haladás az M1-M7-es autópálya közös bevezető szakaszán az Egér úttól és tovább a Budaörsi úton, a Budakeszi úton és a Hűvösvölgyi úton szakaszonként a városközpont felé, a Szél Kálmán tér közelében, a 10-es főúton a városhatártól, a 11-es főúton az M0-as autóúttól a Pünköstfürdő utcáig és tovább szakaszonként a Szentendrei úton. Telítettek a sávok a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál, a Kerepesi úton és a Fogarasi úton befelé a közös csomópontnál, az Üllői úton befelé az Ecseri útnál, a Váci úton a Fóti úttól szakaszonként befelé, az M3-as autópálya bevezető szakaszán az M0-as autóúttól, valamint az M5-ös autópályán az autópiactól. Akadozik az előrejutás a budai alsórakparton a Rákóczi hídtól északi irányban, a pesti alsórakparton a Margit hídtól a Lánchídig, valamint az Andrássy úton befelé az Erzsébet tér előtt. Németh Luca, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0672-942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
5: 8 óra, jó reggelt kívánok, Nagy Károly vagyok. Nemrég találkozott Manfred Weberrel, az Európai Néppárt elnökével, Magyar Péter miniszterelnök, és a találkozón véhetően szóba került az is, hogy mind a mai napig napi 1 millió eurót kell fizetnie az országnak, mert hogy bizony a bevándorlási kérdésben nem fogadott el bizonyos jogszabályokat, és hát Manfred Weber erre ígéretet tett, hogy úgymond megpróbálnak ez ügyben előre lépni majd. Egyébként nem csak vele, hanem António Costával, az Európai Tanács vezetőivel is találkozik ma a magyar kormányfő, amint vannak érdemi dolgok természetesen mondjuk. Az elmúlt órák legfrissebb fejleményei a hírszerkesztő Németh László.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
5: Baleset miatt jelentős a torlódás az M0-as autóúton az M1-es autópálya felé a Hárosi Dunahídon.
6: Az Útinform összefoglalója szerint a 15-ös kilométernél a belső sávot foglalják el a sérült járművek, a torlódás meghaladja a 10 kilométert, aki teheti, válasszon másik útvonalat.
5: Összeütközött egy tehervonat és egy mozdony Győr és Győr-Szent Iván között, ezért késésekre kell számítani a győri fővonalon.
6: A MÁV Inform adatai szerint a baleset miatt Győr és Győr-Szent Iván között csak egy vágányon közlekednek a szerelvények, emiatt a győri fővonalon 5-15 perccel hosszabb menetidőre kell számítani a következő órákban. A baleset okait vasútbiztonsági szakemberek vizsgálják.
5: Európában elsőként kötött megállapodást a 4IG csoport és a SpaceX, a Starlink mobil és a nemzetbiztonsági célokat szolgáló Sovereign Solutions bevezetéséről.
6: A műholdas technológia Magyarországon és a Nyugat-Balkán országaiban egészítheti ki a földi mobilhálózatokat. A védett kommunikációs szolgáltatása tervek szerint 2027-ben indulhat el.
5: Nem tárgyal tovább Iránnal az amerikai elnök, Donald Trump bejelentette, már nem érdekli, hogy sikerül-e megállapodni Teheránnal.
6: Közben legalább 11 ember halt meg éjjel az Irán ellen végrehajtott amerikai bombázásokban. Az amerikai lépésekre válaszolva Irán megtámadta az Egyesült Államok katonai bázisait a Perzsa-öbölben. A forradalmi gárda vállalta a felelősséget a jordániai, iraki és bakreini amerikai katonai támaszpontok elleni csapásokért. A jordán hadsereg közben bejelentette, hogy megsemmisített 10 Iránból indított rakétát.
5: Emelkedik a kőolajára, $95.49 a Brent, míg az amerikai könnyolaj $90.70 jár. A földgáz a mai kereskedésben a holland börzén 5,3%-os emelkedéssel nyit, €73.48. Az üzemanyag fogyasztás csökkentésére szólította fel Irán lakosságát az ország parlamentjének elnöke.
6: Baker Kalibaf az amerikai tengeri blokkád által okozott nehézségekre hivatkozott. Az Egyesült Államok nemrég több szektorra kiterjedő újabb szankciókat jelentett be Iránnal szemben, amelyekkel még inkább elszigetelni a perzsa állam gazdaságát. Teheránban hónapok óta hosszú sorok állnak a benzinkutaknál. Az egyik iráni alelnök a múlt héten azt mondta, az ország nem tud magának elegendő üzemanyagot előállítani, és az amerikai tengeri blokkád miatt importálni sem tud.
5: Idehaza a GKI szerint a GDP 4,7%-ának megfelelő forrás szabadulhatna fel a költségvetésben átcsoportosítással.
6: A társaság vezető kutatója szerint az elmúlt másfél évtizedben Magyarország kiemelten sokat költött gazdasági ügyekre, kamatkiadásokra, valamint kulturális, sport és vallási célokra, közben az egészségügy és a szociális szféra tartósan alulfinanszírozott maradt. Molnár Lászlót hallják.
7: Ha minden egyes kiemelt terület, amire eddig nagyon sokat áldozott Magyarország, csak a visegrádi négyek, vagy pontosabban a maradék visegrádi hármak szintjére mérséklődne, akkor már ennyi összeg felszabadulhatna, vagy ekkora arány felszabadulhatna. Ugye a GDP 4,7%-a, amiből a gazdasági ügyek kb. 2%-pontot, a kamatterhek csökkenése 1,5%-pontot, illetve a sport vallási kiadások további 1,2%-pontot, pontnyi megtakarítást eredményeznének. Úgyhogy igazából ez még mindig azt jelenteni, hogy legalább annyit költünk, mint a visegrádi országok maradék országainak átlaga.
0: Tőzsde hírek.
5: A Budapesti Értéktőzsde részvényindex a BUX 4,1%-os csökkenéssel 148.623 ponton zárt tegnap. A részvénypiac forgalma 20,7 milliárd forint volt.
6: 6,1%-kal erősödött a MOL 5085 forintra, az OTP 1,3%-kal csökkent 44.650 forintig, a Telekom 1,9%-kal 2578 forintra nőtt, a Richter 2,1%-kal esett 13.110 forintra.
5: Nem volt jó a hangulata a vezető nyugat-európai tőzsdéken.
6: Londonban a FTSE 3,1, Frankfurtban a DAX 1,1%-kal, Párizsban a CAC 40 4,1%-kal csökkent, Milánó 1,3%, Madrid 8,1%-kal került lejjebb.
5: Gyengüléssel zártak a New York-i értéktőzsde irányadó mutatói.
6: A Dow Jones 8,1, az S&P 500-os 7,1%-kal lett alacsonyabb, a Nasdaq Composite 1%-kal esett vissza.
5: Az ázsiai tőzsdei kereskedésben a japán Nikkei 2,7%-os mínuszban jár, Hongkong 6%-del megy lefelé, Shanghai 8%-del, az indiai tőzsde 8%-del, a dél-koreai 3,4%-os esésben, egyedül a szingapúri tőzsde megy felfelé 2%-kal. 1,1581 az euró-dollár, a szembeni árfolyama a dollár japánján 159,99-es szinten jár, és a hozamszintek, ami a kötvényhozamokat illeti, ott is folytatódik az emelkedés, az amerikai 10 éves állampapírok 4,80-as szinten, ami a hozamot illeti, a 10 éves német kötvények 3,36, az olaszok 4,17, a spanyolok 3,78%-os szinten forognak, a briteké jelenleg a fejlett piacok közül a legmagasabb 5,15%-os hozammal. A Volkswagen igazgatósága egyhangulag döntött 4 németországi gyár bezárásáról. Ez a cégcsoport régóta húzódó költségcsökkentési programjának legdrasztikusabb lépése lehet.
6: A Wirtschaftswoche német üzleti lap értesülései szerint a járműgyártó az Emdeni és a Zwickaui üzemben 2031-ben, a hannoveri haszonjárműgyárban 2032-ben, a Neckarsulmi Audi gyárban pedig 2034-ben szüntetné meg a termelést. Az üzemi tanács és a szakszervezet állítólag heves ellenállást helyezett kilátásba. Úgy fogalmaztak, hogy ha az igazgatóság megkérdőjelezi a korábbi megállapodásokat, akkor lángolni fognak az üzemcsarnokok minden telephelyen, és a szakszervezet minden eszközzel szembeszáll a tervekkel.
5: Új javítási kötelezettség lépett életbe több tartós fogyasztási cikknél.
6: A Baker McKenzie ügyvédje a Trend FM-nek elmondta, hogy a kötelezettség jelenleg többek között mosógépekre, mosogatógépekre, hűtőkre, porszívókra, elektronikus kijelzőkre, okostelefonokra és táblagépekre vonatkozik. A szabályozás bizonyos termékeket garancián túl is javítani kell a szabályozás szerint. Akkor is, ha a hiba nem minősül hibás teljesítésnek. Dr. Tamási Artúrt hallják.
8: Régebben volt egy kötelező alkatrészellátási kötelezettség, ez most már évtizedek óta nincsen, és ez sokszor problémát okoz, és ezek az új EU szabályok bizonyos esetben kötelezővé teszik azt, tehát bizonyos termékeknél, a gyártóknak, importőröknek, forgalmazóknak, hogy ezeket a termékeket garancián túl is javítsák. Ez ugye alapvetően azt a célt szolgálja, hogy a körforgásos gazdaságban ezek a termékek javíthatóak legyenek, ne kelljen kidobni őket, és ne új vásárlásra ösztönözzék az embereket. Tehát az új szabály alapján pedig kötelező lesz ezeket a gépeket javítani, melynek elsősorban környezetvédelmi fenntarthatósági célja van.
5: Balázs Zoltánt nevezte ki a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRT élére Kármán András pénzügyminiszter azonnali hatállyal.
6: A pénzügyi tárca vezetője Facebook bejegyzésében hangsúlyozta, megfontoltságot, alapos tervezést és átfogó stratégiát vár az új vezetőtől. Az MNV feladata összetett és kulcsfontosságú, integrálja a visszaszerzett elemeket az állami vagyonba, megőrzi a közös örökséget, és a portfólió egy jelentős részével hasznot termel a közösségnek. Balázs Zoltán egyébként 2,5 év tizedes múlttal rendelkezik, az ingatlan finanszírozás, az ingatlanfejlesztés, a befektetéskezelés és az eszközmenedzsment terén.
5: A fővárosi önkormányzat vagyonkezelésébe adna több belvárosi közterületet és 22. kerületi ingatlanokat is a közlekedési és beruházási miniszter új törvényjavaslata.
6: Vitézi Dávid előterjesztése szerint az 5. kerületi Vörösmarty tér, Podmanicki tér, Széchenyi tér és József Attila utca október 1-től 99 évre ingyenesen a fővárosi önkormányzat vagyonkezelésébe kerülne az 5. kerületi önkormányzattól. A törvényjavaslat fővárosi vagyonkezelésbe adna több 22. kerületi ingatlant is, amelyek a Duna partvonala mellett vannak. A planetárium hasznosítása és felújítása érdekében az ingatlan vagyonkezelői joga a Tudományos Ismeretterjesztő Társulattól a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeumhoz kerülne. Létrejönne a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa, amely a Budapesti Fejlesztéspolitika koordinációs és javaslattevő szerveként működne. A tanács 10 tagból állna, közülük 5 a kormányt, 5 pedig a fővárosi önkormányzatot képviselni.
0: Időjárás jelentés.
6: 1945-ben a tokiói öbölben ezen a napon történt meg a japán birodalom teljes kapitulációja, a Missouri csatahajó fedélzetén írták alá az erről szóló jegyzéket, ezzel formálisan is véget ért a II. Világháború. Egyébként a Missouri több amerikai filmben is feltűnik, legutóbb a Csatahajó című alkotásban, minő meglepő, ahol pont ezt a hajót veszik igénybe ahhoz, hogy miután az amerikai flotta, hát mondjuk így megbénul, gyakorlatilag megsemmisítik az ide érkező idegen civilizáció képviselőit, akik hát nem éppen jó szándékkal jönnek a földre, illetve jöttek a földre. Nagyon tanulságos megfigyelni a filmben ezeket a veteránokat, akik makulátlan egyenruhában és természetesen az egyen Ray-Ban napszemüvegben járulnak hozzá a küldetés sikeréhez. A tokiói öbölben a hőmérsékleti értékek úgy alakulnak, hogy 30-31 fok között vannak, és esik az eső. Nálunk itt Budapesten 27 és 32 fok közötti csúcsokra számíthatunk, és napsütésre, a Dunántúlon pedig esőre.
0: Sporthírek a 94.2.
5: Bondár Anna tovább jutott az első fordulóból, miután 2 játszmában legyőzte a cseh Lucie Havlíčkovát az amerikai nyílt teniszbajnokság első fordulójában. A végeredmény 6-3-6-3. Hossam Hassan, az egyiptomi labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya 2030-ig meghosszabbította szerződését. A helyi szövetség jelentette be, hogy megállapodott a folytatásról. Hassan 2024 óta irányítja az észak-afrikai együttest, amellyel tavaly elődöntőbe jutott az Afrikai Nemzetek Kupáján, míg idén megszerezte az ország történetének első világbajnoki győzelmét azzal, hogy együttesen 3-1-re felülmúlta Új-Zélandot. Az egyiptomiak ráadásul közel voltak az igazán nagy bravúrhoz is, miután a 8. döntőben a 79. percig 2-0-ra vezettek az akkor még címvédő, később döntős argentinok ellen. A dél-amerikaiak azonban fordítottak a hajrában és 3-2-re diadalmaskodtak. Egyiptom így is minden idők legjobb VB szereplésén van túl 2026-ban. A 30-szoros válogatott gazdag Daniel az észak-amerikai profi labdarúgó ligában szereplő New England Revolution labdarúgó csapatához igazolt. Új klubjának honlapja szerint a támadó középpályás 2027. decemberéig érvényes és opcionálisan meghosszabbítható szerződést kötött 2028-29-ig. Gazdagnak már van amerikai zöld kártyája, így nem számít légiósnak. A nyíregyházi születésű és nevelésű futbolista 2021 májusában igazolta a Budapest Honvédtől a Philadelphia Unionhoz, amelynek játékosaként 161 mérkőzésen 72 gólt szerzett, ezzel klubrekorder. Onnan tavaly áprilisban szerződött a Columbus Crewshoz, amelyben 55 találkozón 9 találatig jutott, most pedig új csapattal, tehát a New England Revolution.
3: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: Akár esik, akár fúj, a legtöbbször a pénz az úr. A gazdasági útvesztő idegenvezetője Nagy Károly.
1: 8:16, jó reggelt kívánok! A GKI szerint a GDP 4,7%-ának megfelelő forrás szabadulhatna fel a költségvetésben átcsoportosítással. A gazdaságkutató elemzése szerint az elmúlt másfél évtizedben Magyarország kiemelten sokat költött gazdasági ügyekre, kamatkiadásokra, valamint kulturális, sport és vallási célokra, miközben az egészségügy és a szociális szféra tartósan alulfinanszírozott maradt. A legnagyobb mozgásteret a gazdasági ügyekre fordított kiadások racionalizálása jelenthetné, amely önmagában a GDP mintegy 2%-ának megfelelő forrás szabadíthatna fel. A kamatterhek mérséklése további 1,5%-ot, a kulturális, sport és vallási célú kiadások visszafogása pedig 1,2%-ot jelenthetne. Molnár Lászlót, a GKI vezető kutatóját Kecső Rihárd kérdezte.
2: Az elemzés szerint akár a GDP 4,7%-a is felszabadítható lenne átcsoportosítással, de ez pontosan mit jelent? Valójában mekkora összeg állhatna a költségvetés rendelkezésére, vagy inkább itt csak egy elméleti mozgástérről tudunk beszélgetni?
3: Hát a mi megítélésünk szerint az egész gyakorlati, tehát ha minden egyes kiemelt terület, amire eddig nagyon sokat áldozott Magyarország, csak a visegrádi négyek, vagy pontosabban a maradék visegrádi hármak szintjére mérséklődne, akkor már ennyi összeg felszabadulhatna, vagy ekkora arány felszabadulhatna, ugye ez a GDP 4,7%-a, amiből a gazdasági ügyek kb. 2%-pontot, a kamatterhek csökkenése 1,5%-pontot, illetve a sport vallási kiadások további 1,2%-pontnyi megtakarítást eredményeznének. Úgyhogy igazából ez még mindig azt jelenteni, hogy legalább annyit költünk, mint a visegrádi országok maradék országainak átlaga.
2: Miért pont ez a három terület az, amelyik így kiemelendő? Miért ezek a kirívóak?
3: Hát ezek voltak azok a területek, amik messze a átlag fölött vannak, akár az uniós átlag, akár a visegrádi hármak átlaga fölött van. Ezt jól tudjuk azért, aki egy kicsit is figyelt az eddigi eseményeket, az elmúlt 16 évben a pazarlás egyik nagy területe ezen a három területen volt. Ugye nyilván az adósságszolgálat az egy kényszer, tehát ott muszáj volt korábban a magas államadóságot finanszírozni, és a magas államadóság az részben azért következett be, mert kiemelten kezeltük a gazdaságügyeket, illetőleg ezt a sport, kultúra, egyházi ügyeket. Tehát ez a két nagy terület van, ahol igazi vágást lehet elérni. A kamattal annyival jobb a helyzet, hogy mivel az EU-s források most már bejönnek, illetőleg az euró bevezetését meghirdette a kormány, ezért ez automatikusan visszacsökkent. Hát emlékszünk rá, hogy ilyen 7% közüli kamatok voltak a választások előtt, majd a választás után hirtelen 5,5%-ra mérséklődött a kamatszint, tehát ez részben már meg is valósult, de ez ugye ennek idő kell majd, mire ez a teljes államadóságon végig pörög. A kultúra és a sport finanszírozása, egyházi ügyek finanszírozása, ez egy olyan terület volt, amire nagyon sokan fölírták a figyelmet, hogy túlzott mindenfajta ilyen támogatás. Jellemzően ugye a sporttámogatások az élsport támogatását jelentették, praktikusan kiszorították a szponzorációt a sportból, csak az állam volt a szponzor, ő mondta meg, hogy milyen területeket finanszíroz. Ugye ebben leginkább ugye a futball volt kiemelt terület, és ha megnézzük akár a TAO támogatásokat, akár a sportlétesítményekre elköltött 100 milliárdos éves nagyságrendet, akkor azért érzékeljük, hogy nem ez a legfontosabb ma Magyarországon. Az egészségügy, az oktatás, a kultúra egyéb területei valószínűleg sokkal nagyobb figyelmet érdemelnének. A másik, ugye ez az egyházi ügyek, amik szintén jelentős kiadásokat okoztak. Itt olyan látványberuházásokra kell gondolni, mint a Pázmány Egyetem új kampusza, és azért jó pár hasonló ilyen egyházi beruházás indult el, vagy próbáltak elindítani igen drágán és igen megkérdőjelezhető módon, hogy ezre valóban most és itt van-e szükség, hiszen ezeknek az egyetemeknek eddig is megvolt a maga kampusza, csak ez most például a Pázmány esetében a Budapestre költözés volt a fő indok. A harmadik tétel, ez pedig a kiemelt gazdasági ügyek, lesznek. Itt azért szintén megkérdőjelezhető, hogy vajon a magyar államnak kell finanszírozni a Magyarországa települő környezetszennyező energiafalú akkumulátorgyárakat, az autógyárak ide települését, akik egyébként azért jönnek ide, mert jóval olcsóbb termelni, mint mondjuk Németországban. Tehát egyáltalán nem biztos, hogy ezek a támogatások célzottak és jó irányba mentek. Harmadrészt pedig itt is felvethető a túlfinanszírozás kérdése. Ez részben a közbeszerzésekből fakad, tehát hogy egy csomó közbeszerzés messze túlárazott volt, és ezt ugye ma már a napi szinten halljuk, hogy éppen melyik pályázat mennyiben volt túlzott. Ezeknek csak a túlzásokat visszavágjuk, tehát magyarul a piaci árszintre visszamennének ezek a közbeszerzések, az önmagában is a GDP 1%-ának megfelelő kiadástól mentesíti az államot.
2: Mire költött Magyarország ennyivel többet a visegrádi országokhoz képest az elmúlt másfél évtizedben?
3: Leginkább a külföldi tőke beáramlását próbálta mesterséges eszközökkel támogatni. Ebbe beletartozik az, hogy kvázi ingyen telephelyet kaptak ezek a cégek. Az állam építette ki a telephely és a vasút közötti kapcsolatokat, az autópálya kapcsolatokat. Emellett még adókedvezményeket nyújtott nekik, közvetlen vállalati beruházási támogatást nyújtott még ezen kívül, mondván, hogy olyan iparágakat honosít meg, amelyek majd később Magyarországon szempontjából kedvezőek lennének. Még egyszer hangsúlyozom, ez mind gyakorlatilag az autógyártáshoz kapcsolódott, tehát vagy autógyár volt, vagy autóipari beszállító volt, vagy akkumulátorgyár.
2: Mi a helyzet a kamatkiadásokkal, mert hogy Magyarország fizeti GDP arányosan az egyik legmagasabb kamatterhet az EU-ban?
3: Ez így van, bár az utóbbi mondjuk fél évben vagy negyed évben inkább ez a kamatteher előrevetítve legalábbis jelentősen mérséklődik. Hogy korábban említettem, a 7% körüli szintről 5,5%-ra vagy 5,5% alá csökkent a kamatszint, ami rendkívül kedvező abból a szempontból, hogy a korábbi kamatszint fenntarthatatlan lett volna. Ugyanakkor azért azt is látni kell, hogy emellett folyamatosan csökkenteni kellene az államadósságot, hiszen az államadóság nő, a kamatszint csökken, attól még lehet, hogy a kamatkiadás nő. Tehát ezért a kettő kéz a kézben jár, tehát kevesebb kamatot kell fizetnünk, de kevesebb államadóságra kell törekedni. Ezt majd meglátjuk a 27-es költségvetésben, hogy ez hogy sikerül.
2: Itt a 4,7%-os GDP arányos mozgástérből mennyi lenne reálisan elérhető mondjuk akár egy ilyen 4 éves kormányzati ciklus nézve?
3: 4,7%, az elérhető. Tehát ez az, ami nem igényel túl nagy megerőltetést.
2: Nem jelentene esetleg gazdasági visszaesést, hogyha mondjuk az állam hirtelen jelentősen visszavágná a beruházási, illetőleg a gazdaságfejlesztési kiadásait?
3: Mi szerintünk nem. Tehát azért azt látni kell, hogy azért Magyarországról mindig azt mondjuk, hogy ilyen logisztikai központ. Ebből következően vannak olyan előnyei, akár a közlekedési szempontból, akár a német piachoz való közelsége szempontjából, ami miatt akár az ázsiai gyártóknak is megéri Magyarországra települni, és azért legyünk őszinték, itt a verseny nem arról szól, hogy most Németországba megy, vagy Magyarországra jön, hanem mondjuk így a visegrádi hármak, esetleg Románia viszonylatában, mint EU-s tagállamokkal versenyzünk, és ebbe a versenybe próbáltuk meg extra előnyöket elérni a túlzott támogatásokkal. Mondom még egyszer, olyan ágazatokra, ami még jobban kiszolgáltatja Magyarországot a konjunktúrának, hiszen már eddig is az volt a fő probléma, hogy az autóipar túlzott súlyú a magyar gazdaságban, ezt növelték a kormányzati támogatás. Tehát ha ezek megszűnnének, akkor se lenne túl nagy baj, hiszen egy sérülékenységet kezelnénk vele.
2: Van-e már olyan terület, ahol látszik valamelyes fajta igyekvés vagy törekvés arra, hogy akkor ezt oldjuk meg és oldódjon meg?
3: Így van, hát a gazdasági ügyeknél mindenképpen, tehát ugye ott egy nagy felülvizsgálat zajlik, ennek a mondjuk rövid távon ezek nyilván nagyon nehezen forintosíthatók, hogy mennyi megtakarítás érhető el, de csak azáltal, hogy a következő időszakban jobban ránéznek például a közbeszerzésekre, hogy jobban versenyeztetik a projekteket, az már önmagában is jelentős megtakarítást fog elérni.
1: Molnár Lászlót, a GKI vezető kutatóját hallották. Egyébként a kormányzat beterjesztette a költségvetési módosítást erre az évre, és hát magasabb lesz az államháztartási hiány az előtt te tervezettél, de hát azt nem is lehetett egyébként tartani, és egy plusz 500 milliárdos úgynevezett havári alapot hoznak létre a költségvetésben, amelyből az asszálykárokat és az energiakrízist finanszíroznák, illetve minden más előre nem látható kiadást. 8 óra 25 perc van, 5 perc múlva 8:30-kor jövünk a legfrissebb hírekkel, 8:30 után pedig már a hazai filmpiac helyzetéről lesz szó.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera.
1: A reggeli monitor támogatója a Nitro, Magyarország első brand loyalty tanácsadó ügynöksége.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
2: Minden szeptemberben eljön az a négy nap, amikor a borok szerelmesei újra találkoznak. Rád is vár egy új kedvenc, egy rég nem látott barát és egy hosszúra nyúlt este. Ez a Budapest Borfesztivál. Találkozzunk szeptember 9 és 12 között a Budai Várban. www.aborfesztivál.hu.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
3: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utca előtt a külső sávban. Az M0-as autóúttól torlódásra kell készülni. Tart a helyszínelés az Alkotás utcában befelé a déli pályaudvarnál, sávlezárásra kell számítani. Akadozik az előrejutás a budai alsórakparton a Rákóczi hídtól északi irányban, a pesti alsórakparton a Dráva utcától a Lánchídig, a Tököli úton befelé a Baross tér előtt és tovább a Rákóczi úton, az Andrássy úton és a Bajcs-Zsilinszky úton befelé az Erzsébet tér előtt, valamint a nyugati téli felüljárón befelé. Torlódásra kell készülni a Nagykörúton a Dohány utcától a Rákóczi térig, az Erzsébet híd Kossuth-Lajos utca útvonalon, az Üllői úton befelé az Ecseri útnál és a Nagykörútnál. Lassú a haladás az M1-M7-es autópálya közös bevezető szakaszán az Egér úttól és tovább a Budaörsi úton, a Budakeszi úton és a Hűvösvölgyi úton szakaszonként a Városközpont felé, a Szél Kálmán tér környékén, a 10-es főúton a Városhatártól, a 11-es főúton az M0-as autóúttól a Pünköstfürdő utcáig és tovább szakaszonként a Szentendrei úton. Németh Luca, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0672-942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
4: 8:30, jó reggelt kívánok, Nagy Károly vagyok, mondjuk az elmúlt órák legfrissebb híreit, a hírszerkesztő Németh László.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: Az ügynök akták nyilvánosságra hozatala során 60-80 ezer név is napvilágot láthat. Lesz egy nagy lista arról, kik voltak a rendszer besugói. Erről a miniszterelnökséget vezető miniszter beszélt a Telexnek.
5: A videóinterjúban Ruf Bálint kijelentette, fogalma sincs lesznek-e a listán olyanok, akik az 1990 utáni 10-20 évben fontos gazdasági politikai szereplőkké váltak. A politikus szerint az ügynök akták nagyon fontos részei a közös múltnak. Számos olyan adat előkerülhet, ami sok családnak szomorúságot fog okozni.
4: Európában elsőként kötött megállapodást a 4IG csoport és a SpaceX, a Starlink Mobile és a nemzetbiztonsági célokat szolgáló Sovereign Solutions bevezetéséről.
5: A műholdas technológia Magyarországon és a Nyugat-Balkán országaiban egészítheti ki a földi mobilhálózatokat. A védett kommunikációs szolgáltatás a tervek szerint jövőre indulhat el.
4: Nem tárgyal tovább Iránnal az amerikai elnök. Donald Trump bejelentette, már nem érdekli, sikerül-e megállapodni Teheránnal.
5: Közben legalább 11 ember halt meg éjjel az Irán ellen végrehajtott amerikai bombázásokban. Az amerikai lépésekre válaszolva Irán megtámadta az Egyesült Államok katonai bázisait a Perzsa-öbölben. A forradalmi gárda vállalta a felelősséget a jordániai, iraki és bahreini amerikai támaszpontok elleni csapásokért. A jordán hadsereg közben bejelentette, hogy megsemmisített 10 Iránból indított rakétát.
4: 286 tengeren töltött nap után kötött ki Tájföldön az amerikai haditengerészet Abraham Lincoln repülőgép hordozója, amint egy 5000 fős legénység 5 napos pihenőt kap.
5: A hajó tavaly november 21-én San Diegóból indult az indiai csendes-óceáni bevetésre. December 21-én Guamon kötött ki utoljára, majd a dél-kínai tengeren hajózott. 2026. januárjában irányították át a közel-keletre, ahol az Iránnal vívott háborúban részt vett az Egyesült Államok tengeri blokkádjában és harci műveleteiben. Egyes amerikai politikusok szerint a hajó 286 napos megszakítás nélküli tengeri tartózkodásával modernkori rekordot állított fel. A haditengerészeti bevetések rendszerint 6-9 hónapig tartanak, konfliktus idején azonban meghosszabbíthatók. A rendkívül hosszú bevetés alatt a fedélzeti körülmények romlásáról és a legénység mentális egészségével kapcsolatos aggodalmakról is jelentek meg beszámolók.
4: Az üzemanyagfogyasztás csökkentésére szólította fel Irán lakosságát az ország parlamentjének elnöke.
5: Baker Kalibaf az amerikai tengeri blokkád által okozott ellátási nehézségekre hivatkozott. Az Egyesült Államok nemrég több szektorra kiterjedő újabb szankciókat jelentett be Iránnal szemben, amelyekkel még inkább elszigetelni a perzsa állam gazdaságát. Teheránban hónapok óta hosszú sorok állnak a benzinkutaknál. Az egyik iráni alelnök a múlt héten azt mondta, az ország nem tud magának elegendő üzemanyagot előállítani, és az amerikai tengeri blokkád miatt importálni sem tud.
4: Felfelé megy a kőolaj világpiaci ára, $95.60 most már a Brent, az amerikai könnyolaj pedig $90.76. Oroszország magasan fejlett technológiájú szuperszónikus manőverező robotrepülőgépek fejlesztéséhez nyújt segítséget Iránnak.
5: A Financial Times összefoglalója szerint a programban Oroszország legtapasztaltabb szakértői vesznek részt. Az új fegyverek akár a közel-keleten tevékenykedő amerikai repülőgép hordozókra és más hadihajókra is veszélyt jelenthetnek.
0: Tőzsde hírek.
4: A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe a BUX 4%-os csökkenéssel 148.623 ponton zárt tegnap. A részvénypiac forgalma 20,7 milliárd forint volt.
5: A MOL 6%-kal erősödött 5085 forintra, az OTP 1,3%-kal csökkent 44.650 forintig, a Telekom 1,9%-kal nőtt 2578 forintra, a Richter pedig 2%-kal esett és 13.110 forint. Zárt.
4: Nem volt jó hangulata a vezető nyugat-európai tőzsdéken.
5: Londonban a FTSE 3%, Frankfurtban a DAX 1,1%-kal, Párizsban a CAC 4%-kal csökkent, Milánó 1,3%, Madrid 8%-kal került lejjebb.
4: Gyengüléssel zártak a New York-i értéktőzsde irányadó mutatói.
5: A Dow Jones 8%, az S&P 500-as 7%-kal lett alacsonyabb, a Nasdaq Composite 1%-kal esett vissza.
4: A devizapiacon a forint némileg gyengül, most 369 forint 20 félérén az euró, a dollár árfolyama 318,90, a svájci frank pedig 392,40. Kijöttek a legfrissebb adatok a turizmussal kapcsolatban. Júliusban a hazai turisztikai szálláshelyeken eltöltött vendégészakák száma gyakorlatilag stagnálta az egy évvel korábbihoz képest, mindössze 3%-kal emelkedett. A változatlanság mögött két ellentétes irányú folyamat áll, a belföldi vendégek száma csökkent, a külföldieké emelkedett. Kijöttek egyébként a makroadatokat tekintve a szolgáltatási export többletről szólóak is. A KSH információi szerint 3,4 milliárd euró volt a szolgáltatások többlete a második negyedévben, az export 11%, az import 13%-kal bővült éves alapon. A Volkswagen igazgatósága egyhangulag döntött négy németországi gyár bezárásáról. Ez a cégcsoport régóta húzódó költségcsökkentési programjának legdrasztikusabb lépése lehet.
5: A Wirtschaftswoche német üzleti lap értesülései szerint a járműgyártó az Emdeni és a Zwickaui üzemben 2031-ben, a hannoveri haszonjárműgyárban 2032-ben, a Neckarsulmi Audi gyárban pedig 2034-ben szüntetné meg a termelést. Az üzemi tanács és a szakszervezet állítólag heves ellenállást helyezett kilátásba. Úgy fogalmaztak, hogy ha az igazgatóság megkérdőjelezi a korábbi megállapodásokat, akkor lángolni fognak az üzemcsarnokok minden telephelyen, és a szakszervezet minden eszközzel szembeszáll a tervekkel.
4: Baleset miatt jelentős a torlódás az M0-as autóúton az M1-es autópálya felé a Hárosi Dunahidon.
5: Az Útinform összefoglalója szerint a 15-ös kilométernél a belső sávot foglalják el a sérült járművek, a torlódás meghaladja a 10 kilométert, aki teheti, válasszon másik útvonalat.
4: összeütközött egy tehervonat és egy mozdony Győr és Győr-Szent Iván között, ezért késésekre kell számítani a győri fővonalon.
5: A MÁV Inform adatai szerint a baleset miatt Győr és Győr-Szent Iván között csak egyvágányon közlekednek a szerelvények, emiatt a fővonalon 5-15 perccel hosszabb menetidőre kell számítani a következő órákban. A baleset okait vasútbiztonsági szakemberek vizsgálják.
0: Időjárás jelentés.
5: 1843-ban ezen a napon adták ki először a The Economist című angol nyelvű heti hírmagazin első számát, aminek a statisztikai adatairól annyit tudunk, hogy csaknem 20 évvel ezelőtt 1,2 millió példányban jelent meg hetente, ennek a felét nagyjából az Egyesült Államokban értékesítették, illetve, hogy ugyancsak 2007-től már MP3-as formátumban is hozzáférhető az előfizetők számára, tehát akinek nincs ideje olvasgatni, lapozgatni, vagy nincs kedve, az egyszerűen csak fölteszi a fülhallgatót és meghallgatja, hogy mi az, amiről írtak abban a heti számban, amely éppen az ő kis lejátszójára került. A magazint Londonban szerkesztik a mai napig, ahol most az időjárás úgy alakul, hogy 25 fok van és esik az eső. Nálunk 27 és 32 fok közötti csúcsokra számíthatunk, Budapesten nem nagyon lesz csapadék, ellenben a Dunántúlon akár zivatar is előfordulhat.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: senkit sem hagyunk az út közepén egyedül pityeregni a dugóban. Reggeli Monitor, itt a Trend FM-en, az FM 94.2-n. A mikrofonnál Nagy Károly.
1: 8 óra 41 perc van, jó reggelt kívánok! Több magyar érdekeltségű alkotás is bemutatkozik a 83. Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon. Horváth Lili, Mundruczó Kornél és Reisz Gábor új filmje mellett Lydia Cornett rövid filmje is magyar közreműködéssel készült. A Nemzetközi Filmintézet ideiglenes igazgatóságának elnöke szerint ez kiemelkedő pillanata a magyar filmipar számára, különösen most, amikor a szakma megújulási folyamatban van. A producer szerint a nemzetközi jelenlét a hazai mozis érdeklődést is erősítheti, különösen akkor, ha a film megdíjakat is nyernek. Dr. Ugri Juliannával Kecső Rihárd beszélgetett.
2: Jön a 83. Velencei Nemzetközi Filmfesztivál, amelynek több magyar érdekeltsége is van. Világpremiért kap Horváth Lili, Mundruczó Kornél és Reisz Gábor új filmje is. Mit jelent ez a magyar film szakmának, hogy egyre több, mondjuk azt, hogy jelentős érdekeltség van ilyen nagyobb külföldi nemzetközi eseményeken?
3: Hát ez mindenképpen egy jó hír a magyar filmnek. Igazság szerint a magyar film sose tűnt el a nagy fesztiválokról. Ugye tudjuk, hogy Nemes Jeles László filmjei és Enyedi Ildikó filmjei az elmúlt években a legnagyobb fesztiválokon jelen voltak. De az, hogy most tulajdonképpen három magyar alkotónak a filmje, plusz ugye van még egy rövid film is, ami

0: mind tud adni, és erőt a kitartáshoz.
1: Mennyire tekinthető rendkívülinek az idei magyar jelenlét? Mit mond ez most a magyar filmes alkotóknak a nemzetközi megítéléséről? Ugye beszéltünk már arról, hogy vannak olyan emberek, akik már részt vettek ilyen nemzetközi eseményeken, de hát gyűlik ez a névsor szépen.
0: Igen, érdemes megnézni a filmeknél, hogy milyen támogatásból készültek el. Ugye Horváth Lili filmje kapott a Nemzeti Filmintézettől támogatást, de a másik három alkotás azok mind különböző egyéb finanszírozásokból jöttek létre. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez a fajta különbség, ez szépen lassan talán közelíteni tud. Tehát, hogy ezek a nagyon nagy távolságok abban, hogy hogyan tudnak az egyes filmek elkészülni, ebben talán egy új áttekinthetőbb rendszer segítségére lesz majd a magyar filmeseknek. Azt persze nem gondolom, hogy mostantól minden filmet meg fog tudni finanszírozni 100%-osan a filmintézet, de talán nagyobb százalékban tud részt venni az egyes alkotások elkészítésében.
1: Ha már Horváth Lili alkotását említette, meg kell jegyezni, hogy a verseny programjának a nyitó filmje lesz ez. Mennyire jelent új szintet egy magyar rendező pályáján, amikor egy ilyen nemzetközi stábbal szereplőgárdával dolgozik, és azért pláne mekkora brusztot az, hogy nyitó filmként nézhetik meg a közönség ezen a fesztiválon?
0: Hát ez biztos, hogy egy kiemelt hely, amikor nyitó filmként tud szerepelni egy film. Azt gondolom, hogy Horváth Lili már korábbi munkáival is letette a nevét a fontos asztalokra, de ez mindenképpen egy különleges alkalom neki is, és ezt mindenképp ünnepelni kell a magyar filmnek, és a magyar filmeseknek, és a magyar nézőknek is.
1: Érdemes még kiemelni Reisz Gábort, aki 2023-ban Velencében nyert már egy fődíjat. Ez ilyenkor mennyire számít egy díj esetében, vagy egy nevezés esetében, hogy valakinek már van egy előző filmre díja, akkor az jelent valami fajta előnyt?
0: Természetesen jelent, de az is fontos, hogy itt ezen a fesztiválon nyerte ezt a díjat, tehát ez mindig nagyon sokat segít a nevezésnél, mert hiszen ugyanannak a fesztiválnak nyilvánvalóan a tehetségek támogatása és újbóli bemutatása, ez mindig egy fontos küldetés. Úgyhogy a nevezésnél biztos, hogy segít, utána, hogy valóban beválogatnak egy filmet vagy sem, az nyilván azon is múlik, hogy az a film milyen, de azt gondolom, hogy Reisz Gábort tártkalokkal várják vissza Velencébe.
1: A magyar filmes szakma számára jelenleg mi a nagyobb kihívás? A jó filmeket elkészíteni, vagy azokat inkább eljuttatni a nemzetközi közönséghez?
0: Magyar filmnek a legnagyobb kihívása most az, hogy türelme kell lenni, hogy egyáltalán el lehessen kezdeni filmeket készíteni. A nemzetközi közönséghez eljutatni a filmeket, sokszor lehet mondani, hogy a nyelvünk az akadály ebben, ugyanakkor nagyon sokat segít egy film esetében, hogyha a nemzetközi koprodukcióban tud elkészülni, akkor sokkal nagyobb lehetősége van a külföldi közönséghez is eljutni, a koproducereken keresztül is, de amikor koprodukcereket keres egy alkotó páros, egy rendező-producer páros, akkor nagyon sok vásáron, filmes vásáron is megfordul a filmtervével, és ez mindenképpen segíti a filmnek a nemzetközi útját. Jó filmeket készíteni is nyilván kihívás, és az fontos, hogy olyanok készítenek filmeket, akik nagyon értik a szakmát, és nagyon képesek jó filmeket készíteni. Nem tennék különbséget, hogy most ez könnyebb vagy az könnyebb. A nemzetközi közönség is a jó filmeket szereti. Tehát, hogyha van egy jó film, akkor annak sokkal nagyobb esélye van a nemzetközi közönséghez is eljutni.
1: Említettünk még itt egy rövid filmet, egészen pontosan Lydia Cornett rövid filmjét, amely nagyrészt magyar filmeseknek a közreműködésével készült. Egyébként mennyire erős van Magyarország vonzereje, nem csak forgatási helyszínként, hanem mondjuk a filmes szakemberek, illetőleg a kreatív alkotók szempontjából?
0: Magyarország ismert arról, hogy egy nagyon erős szakembergárdával rendelkezik. Vannak fesztiváljaink, amelyek kifejezetten vonzák már a külföldi alkotókat, és hát ugye Lydia Cornett, ő pedig egy New Yorkból érkezett dokumentumfilmes, aki Fulbright ösztöndíjasként jött Magyarországra. A dokumentumfilmes széna Magyarországon kiemelkedően erős. Nagyon

0: sok olyan filmünk volt az elmúlt évben, amelyek a legnagyobb fesztiválokra jutottak el. Ugye a Sundance Film Fesztiválon is volt több alkotás. Az ITFA, ami Európa legrégebbi dokumentumfilmfesztiválja, az International Documentary Film Festival of Amsterdam. Ezen a fesztiválon is rendszeresen jelen vannak magyar filmeseknek az alkotásaik, és meg kell említenem a Doknomád képzést is, ami most sajnos pont más országba költözött az egyetemek helyzete miatt, de az egy nagyon fontos éveken át Magyarországon is megjelenő dokumentumfilmes képzés volt, amelyre a világ összes pontjáról érkeztek. Úgyhogy a dokumentumfilm szempontjából Magyarország egy nagyon fontos szereplő.
1: Egy ilyen velencei siker mennyire képes a magyarországi mozis nézettséget is megdobni?
0: Biztos, hogy megdobja. Ez mindig filmesként, alkotóként is egy fontos cél, hogy egy lehetőleg minél nevesebb, a közönség által is jól ismert fesztiválon induljon el egy film, mert az emberek arra kíváncsiak mindig, ami külföldre eljut, ami külföldön esetleg díjat nyer, és hát egyébként mind a négy filmnek kívánom, hogy nyerjen díjat, és ez biztos, hogy vonzani fogja a közönséget is a mozikba itthon.
2: Ugrin Juliannát, a Nemzeti Filmintézet ideiglenes igazgatósági elnökét hallották. Friss információ, robbanás volt a dél-németországi Augsburg főpályaudvarának közelében, két ember könnyebben megsérült. A bajor tartományi rendőrség tájékoztatása szerint egy ismeretlen tárgy robbant fel az egyik átjáróban, a detonációban ablakok is megrongálódtak, a környéken fennakadások vannak a közúti és tömegközlekedésben. A Münchentől 55 kilométerre északnyugatra fekvő Augsburg a térség egyik jelentős közlekedési csomópontja. Egyelőre nem világos, hogy baleset volt, vagy pedig szándékos eset. Hírek még itthonról. A kormány eddig összesen 2000 milliárd forint értékű ügyekben tett feljelentést, ezt nyilatkozta a miniszterelnökséget vezető miniszter a Telexnek. A videó interjúban Ruf Bálint azt mondta, hogy folyamatban van a századvég átvizsgálása, amely az elmúlt 10 évben 20-30 milliárd forint között kapott közpénzt tanulmányírásokra, kutatásokra, egyben jelezte, hogy ebben az ügyben is feljelentést fognak tenni. A miniszter emlékeztetett, hogy már tettek feljelentést médiafigyelést horribilis összegekért végző Observerrel kapcsolatban, ahogy a Kommentár alapítvánnyal szemben is, amelynek 20 milliárdért vettek ingatlanokat, a Nézőpont intézetnek fizetett pénzeket pedig már úgymond adják össze a kollégái. 8 óra 52 perc van, 8 perc múlva 9 órakor jövünk a legfrissebb hírekkel, egyebek mellett a tőzsde nyitásával, és fél tíz után már a makrogazdasági kilátásokról, uniós pénzekről lesz szó, 10 órát követően pedig a kötvényhozamok emelkedéséről.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Mi újság a kötvénypiacon? Árfolyam mozgató adatok, hírek, érdekességek. Gránit alapkezelő. Az érték nem magától terem. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
1: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utca előtt a külső sávban. Az M0-as autóúttól torlódásra kell készülni. Tart a helyszínen és az Alkotás utcában befelé a déli pályaudvarnál, sávlezárásra kell számítani. Akadozik az előrejutás a budai alsórakparton a Rákóczi hídtól északi irányban, a pesti alsórakparton a Dráva utcától a Lánchídig, a Tököli úton befelé a Baross tér előtt és tovább a Rákóczi úton, az Andrássy úton és a Bajcs-Zsilinszky úton befelé az Erzsébet tér előtt, valamint a nyugati téli felüljárón befelé. Torlódásra kell készülni a Nagykörúton a Dohány utcától a Rákóczi térig, az Erzsébet híd Kossuth-Lajos utca útvonalon, az Üllői úton befelé az Ecseri útnál és a Nagykörútnál. Lassú a haladás az M1 M7-es autópálya közös bevezető szakaszán az Egér úttól és tovább a Budaörsi úton, a Budakeszi úton és a Hűvösvölgyi úton szakaszonként a városközpont felé, a Szél Kálmán tér környékén, a 10-es főúton a Városhatártól, a 11-es főúton az M0-as autóúttól a Pünköstfürdő utcáig és tovább szakaszonként a Szentendrei úton. Németh Luca, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
2: 2026. szeptember 2-a, reggel 9 óra van. Jó reggelt kívánok, Nagy Károly vagyok. Mondjuk az elmúlt órák fejleményeit a hírszerkesztő Németh László.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Mindenekelőtt a legfrissebb, a gondos óra program miatt bejelentést tesz a kormány a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál. Ezt nemrég közölte a Tudományos és Technológiai Miniszter Facebook oldalán. Tanács Zoltán azt írta, hogy korábban nyilvánosságra hozták, hogy a Kormányzati Szolgáltatóközpont és a Fidesz közötti együttműködési és adatfeldolgozási megállapodás keretében a párt aktivistái a gondos óra program egy meghatározott 78 év feletti felhasználói körének személyes adatai alapján kerestek fel idős embereket a választási kampány alatt. A miniszter szerint azóta további dokumentumok, beszámolók és információk kerültek a birtokukba ezzel kapcsolatban. Az ügynök akták nyilvánosságra hozatala során 68-80 ezer név is napvilágot láthat. Lesz egy nagy lista arról, kik voltak a rendszer besugói. Erről a miniszterelnökséget vezető miniszter beszélt a Telexnek.
3: A videóinterjúban Ruf Bálint kijelentette, fogalma sincs, lesznek-e a listán olyanok, akik az 1990 utáni 10-20 évben fontos gazdasági politikai szereplőkké váltak. A politikus szerint az ügynök akták fontos részei a közös múltnak, számos olyan adat előkerülhet, ami sok család szomorúságot fog okozni.
2: A GKI szerint a GDP 4,7%-ának megfelelő forrás szabadulhatna fel a költségvetésben átcsoportosítással. A GKI vezető kutatója szerint az elmúlt másfél évtizedben Magyarország kiemelten sokat költött gazdasági ügyekre, kamatkiadásokra, valamint kulturális, sport és vallási célokra, miközben az egészségügy és a szociális szféra tartósan alulfinanszírozott maradt. Molnár Lászlót hallják.
4: Ha minden egyes kiemelt terület, amire eddig nagyon sokat áldozott Magyarország, csak a visegrádi négyek, vagy pontosabban a maradék visegrádi hármak szintjére mérséklődne, akkor már ennyi összeg felszabadulhatna, vagy ekkora arány felszabadulhatna. Ugye a GDP 4,7%-a, amiből a gazdasági ügyek kb. 2%-pontot, a kamatterhek csökkenése 1,5%-pontot, illetve a sport vallási kiadások további 1,2%-pont megtakarítást eredményeznének. Úgyhogy igazából ez még mindig azt jelenteni, hogy legalább annyit költünk, mint a visegrádi országok maradék országainak átlaga.
2: 2,5 millió vendég 6,7 millió vendég éjszakát töltött el júliusban a turisztikai szálláshelyeken idehaza.
3: A vendégek száma 4,1%-kal csökkent, a vendégészakáké 3,1%-kal nőtt az egy évvel korábbihoz képest. A KSH adatai szerint a külföldi vendégek száma 1,9%-kal csökkent, a kevesebb külföldi viszont hosszabb időt töltött el Magyarországon.
2: A második negyed évben a szolgáltatások euróban számított exportja 11%-kal, importja 13%-kal bővült az előző év azonos időszakához képest.
3: Az aktívum megközelítette a 3,4 milliárd eurót, 200 millió euróval volt több a múlt év második negyedévi adatánál. Az előző negyedévihez mérten az export értéke 18, az importé 11%-kal, a többlet összege pedig csaknem 1 milliárd euróval volt nagyobb. A szolgáltatásexport 64, az import 73%-át az unió tagországaival bonyolította le Magyarország, és ebben a viszonylatban 1,6 milliárd euró többlet keletkezett.
2: Európában elsőként kötött megállapodást a 4IG csoport és a SpaceX, a Starlink Mobile és a nemzetbiztonsági célokat szolgáló Sovereign Solutions bevezetéséről.
3: A műholdas technológia Magyarországon és a Nyugat-Balkán országaiban egészítheti ki a földi mobilhálózatokat. A védett kommunikációs szolgáltatás a tervek szerint 2027-ben indulhat el.
0: Indul a kereskedés. Tőzsdenyitás Budapesten.
2: A hazai értéktőzsde 0,4%-os mínusszal kezdi a napot, 148.358 ponton, a forgalom 745 millió forint. A MOL részvényei 0,3%-kal erősödnek, 5.095 forinttal jegyzik őket, az OTP 0,8%-kal gyengült, 44.260, a Richter 1,1%-os pluszban 13.120, a Magyar Telekom 0,7%-kal csökken 2.560 forinton, a Starlink szerződést bejelentő 4IG részvényei 5,3%-kal szaladnak felfelé, 1.612 forinttal jegyzik őket, drágul a cikk Pannonia 1,6-del 313 forinton, emelkedik a Delta 1,4-del 51 forint, erősödik az Opus 8-del 323 forint, esik viszont a Dunahaus 2,9%-kal 1350 forinttól jár. A devizapiacon az euróért 370 forint 30 félért kell adni, a svájci frank 393,40, a dollár 320 forint 10 félére jár. Tovább drágul a kőolaj, 95 dollár 57 cent a Brent, míg az amerikai könnyolaj 90 dollár 77 centen jár. Nem tárgyal tovább Iránnal az amerikai elnök. Donald Trump bejelentette, már nem érdekli, és sikerül-e megállapodni Teheránnal.
3: Közben legalább 11-en haltak meg az éjjel az Irán ellen végrehajtott amerikai bombázásokban. Az amerikai lépésekre válaszolva Irán megtámadta az Egyesült Államok katonai bázisait a Perzsa-öbölben. A forradalmi gárda vállalta a felelősséget a jordániai, iraki és bahreini amerikai katonai támaszpontok elleni csapásokért. A jordán hadsereg közben bejelentette, hogy megsemmisített 10 Iránból indított rakétát.
2: 286 tengeren töltött nap után kötött ki Tájföldön az amerikai haditengerészet Abraham Lincoln repülőgép hordozója, amint egy 5000 fős legénység 5 napos pihenőt kap.
3: A hajó tavaly november 21-én San Diegóból indult az indiai csendes-óceáni bevetésre. December 21-én Guamon kötött ki utoljára, majd a dél-kínai tengeren hajózott, és idén januárban irányították át a Közel-Keletre, ahol az Iránnal vívott háborúban részt vett az Egyesült Államok tengeri blokkádjában. Egyes amerikai politikusok szerint a hajó 286 napos megszakítás nélküli tengeri tartózkodásával modernkori rekordot állított fel. A haditengerészeti bevetések rendszerint 6-9 hónapig tartanak, konfliktus idején azonban meghosszabbíthatók. A rendkívül hosszú bevetés alatt a fedélzeti körülmények romlásáról és a legénység mentális egészségével kapcsolatos aggodalmakról is megjelentek beszámolók.
2: Új javítási kötelezettség lépett életbe több tartós fogyasztási cikknél.
3: A Baker McKenzie ügyvédje a Trend FM-nek azt mondta, hogy a kötelezettség többek között mosógépekre, mosogatógépekre, hűtőkre, porszívókra, elektronikus kijelzőkre, okostelefonokra és táblagépekre is vonatkozik. A szabályozás szerint bizonyos termékeket garancián túl is javítani kell. Akkor is, ha a hiba nem minősül hibás teljesítésnek. Dr. Tamási Artúrt hallják.
5: Régebben volt egy kötelező alkatrészellátási kötelezettség, ez most már évtizedek óta nincsen, és ez sokszor problémát okoz, és ezek az új EU-s szabályok bizonyos esetben kötelezővé teszik azt, tehát bizonyos termékeknél, a gyártóknak, importőröknek, forgalmazóknak, hogy ezeket a termékeket garancián túl is javítsák. Ez ugye alapvetően azt a célt szolgálja, hogy a körforgásos gazdaságban ezek a termékek javíthatóak legyenek, ne kelljen kidobni őket, és ne új vásárlásra ösztönözzék az embereket. Tehát az új szabályok alapján pedig kötelező lesz ezeket a gépeket javítani, melynek elsősorban környezetvédelmi, fenntarthatósági célja van.
2: Több magyar érdekeltségű alkotás is bemutatkozik a 83. Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon.
3: Horváth Lili, Mundrucó Kornél és Reisz Gábor új filmje mellett Lídia Kornet rövid filmje is magyar közreműködéssel készült. A Nemzeti Filmintézet ideiglenes igazgatóságának elnöke szerint ez kiemelkedő pillanat a hazai filmipar számára, különösen most, amikor a szakma megújul. Dr. Ugrin Juliannát hallják.
6: Igazság szerint a magyar film sose tűnt el a nagy fesztiválokról. Ugye tudjuk, hogy Nemes Jeles László filmjei és Enyedi Ildikó filmjei az elmúlt években a legnagyobb fesztiválokon jelen voltak. De az, hogy most tulajdonképpen három magyar alkotónak a filmje, plusz ugye van még egy rövid film is, ami nagy magyar részvétellel készült, magyar producerek gyártották. Ez, hogy most négy film van tulajdonképpen, ami Magyarországhoz kötődik, ez egy kiemelkedő pillanat. És azért is érdekes, mert ugye most éppen megújulásban van a filmszakma, de közben ki is kell várni még ahhoz, hogy az új rendszer felépüljön, és azt gondolom, hogy egy ilyen gazdag magyar részvétel az azért sokaknak reményt tud adni és erőt a kitartáshoz.
0: Időjárás jelentés.
3: 1686. szeptember 2-án, szóval, hogy 1686-ban ezen a napon visszavette az Egyesített Európai Sereg a törököktől Buda várát. Ez azért is egy jelentős esemény, mert hogy gyakorlatilag az Európai Uniónak az egyfajta vezérgondolata ide vezethető vissza, ugyanis egyesített európai seregek hajtották végre ezt a nem mindennapi tettet. Még angol íjászok is voltak egyébként az egyesített európai seregek között, és többek között Petneházi Dávid is, aki kuruc ezredesként működött, fénykorában 14-15 ezer embernek is parancsolt, aztán Lipót császár kegyelmet adott neki, és hát ezt a kegyelmet sikeresen meghálálta azzal, hogy az egyik első magyar katonaként lépett vissza, illetve lépett be a budai várba. A törökök gyorsan elkapták, felakasztották, de aztán a saját emberei megmentették, és még élve levágták a kötélről. Úgyhogy ez is hozzátartozik nem csak a legendához, hanem a történelemhez. Szóval ezekben a történelmi időkben, amelyeket egyébként ma is élünk minden nap, az időjárás úgy alakul majd, hogy akár várostromhoz is nagyon kellemes lesz, 27 és 32 fok közötti hőmérsékleti értékekkel, eső csak a Dunántúlon várható.
0: Sporthírek a 94.2.
2: Bondár Anna tovább jutotta az első fordulóból, miután két játszmában legyőzte a cseh Lucie Havlíčkovát az amerikai nyílt teniszbajnokság első fordulójában. A végeredmény 6-3-6-3. Hossam Hassan, az egyiptomi labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya 2030-ig meghosszabbította szerződését. A helyi szövetség jelentette be, hogy megállapodott a folytatásról. Hassan 2024 óta irányítja az észak-afrikai együttest, amellyel tavaly elődöntőbe jutott az Afrikai Nemzetek Kupáján, míg idén megszerezte az ország történetének első világbajnoki győzelmét azzal, hogy együttesen 3-1-re felülmúlta Új-Zélandot. Az egyiptomiak ráadásul közel voltak az igazán nagy bravúrhoz is, miután a 8-ad döntőben a 79. percig 2-0-ra vezettek az akkor még címvédő, később döntős argentinok ellen. A dél-amerikaiak azonban fordítottak a hajrában és 3-2-re diadalmaskodtak. Egyiptom így is minden idők legjobb VB szereplésén van túl 2026-ban. A 30-szoros válogatott gazdag Daniel az észak-amerikai profi labdarúgó ligában szereplő New England Revolution labdarúgó csapatához igazolt. új klubjának honlapja szerint a támadó középpályás 2027. decemberéig érvényes és opcionálisan meghosszabbítható szerződést kötött 2028-29-ig. Gazdagnak már van amerikai zöld kártyája, így nem számít légiósnak. A nyíregyházi születésű és nevelésű futbolista 2021 májusában igazolta a Budapest Honvédtől a Philadelphia Unionhoz, amelynek játékosaként 161 mérkőzésen 72 gólt szerzett, ezzel klubrekorder. Onnan tavaly áprilisban szerződött a Columbus Crewhoz, amelyben 55 találkozón 9 találatig jutott, most pedig új csapattal, tehát a New England Revolution.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.

0: Indul a kereskedés. Tőzsdenyitás Budapesten.
1: 17 perccel zajlik a tőzsdei kereskedés idehaza, meg persze Európában. 0,5%-kal megy lefelé a BUX 147.927 ponton, meghaladja 1,5 milliárdot a tőzsdei forgalom. 0,5%-kal gyengülnek a MOL részvények, 5060 forinttal jegyzik őket, az OTP 6,1%-os pluszban 44.370, a Richter 8,1%-kal csökken 13.000 forint, stagnál a Magyar Telekom 2578 forinton, és nagyobb forgalom mellett 5,8%-kal emelkedik a 4IG, amely 1620 forinton jár. Gyengül a forint, 369 forint 60 filléren az euró. De milyen az európai piacnyitás, és milyen a nyersanyagpiacon a nyitás, tekintve, hogy újra erőteljesebb összecsapások vannak drón, légitámadás és rakétatámadás képében a Közel-Keleten. Kérdezem Szitás Lórát, oda az XTB munkatársát. Szervusz, jó reggelt!
2: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a kedves hallgatóságot. Ami a piaci hangulatot illeti Európában, egy nagyon vegyes hangulatnak lehetünk szemtanúi, tehát annak részindexek, amelyek enyhén emelkednek, mint például a DAX, jelenleg plusz 0,37%-os pluszban helyezkedik el. Ezt követi a francia index és az olasz index is, amely szintén enyhe pluszban helyezkedik el, szintén 0,35%-ban. Viszont a többi részvényindex pedig mínuszban kezdte a kereskedést, tehát láthatjuk, hogy ez a vegyes hangulat nagyon is adott a piacokon, amelyet ugye természetesen befolyásol a kötvénypiaci helyzet, viszont amire már kitértél, a nyersanyagpiaci helyzet is, hiszen a geopolitikai feszültségek eszkalálódás ugye továbbra is a nyersanyagpiacot bolondítja meg, ha lehet így fogalmazni. Ha megnézzük csak az európai gáz árat, akkor már 73 eurónál helyezkedünk el, és visszatértünk ugye az előző 2026-os márciusi csúcsra. Ugye ez nem nagyon jó a jelenlegi helyzetnek, hiszen most van ugye a készletek feltöltési szezonja, és ugye minél drágábban kell lényegében ugye behozni a gázárat, és ugye ezen az áron vásároljuk, tehát ugye a készletek feltöltésénél ugye nagyobb árat kell fizetni, és ugye a készlet feltöltése még továbbra is halad, hiszen az európai átlag 65%-on helyezkedik el, tehát mi nem vagyunk ugye 100%-on, és ha ezek az árak ugye tovább fognak felmenni, akkor ugye az meg fog jelenni majd a költségvetésben is egyes országoknál. De nem csak a gáznál ilyen gáz a helyzet, hanem ugyanúgy a kőolajnál is, hiszen továbbra is ugye emelkednek a kőolaj árak, a Brent típusú kőolaj 95 dolláron helyezkedik el, tehát ugye ma valaki ránéz a grafikonra, akkor tartósan ilyen magas árakon vannak az árak, amelyek ugye tudjuk jól, hogy majd később fognak lényegében beárazódni a bizonyos termékekben, mint az élelmiszerbe például, és ott ugye szintén a búzánál pedig láthatunk árfolyam emelkedést, szintén ugye ennek következménye.
1: Mi újság a kötvénypiacoknál, mert hogy elkezdett az terjedni, az a várakozás, hogy az amerikaiak a Fed részéről majd kamatot emelnek szeptemberben, ezt már árazzák?
2: Igen, így van, tehát ez mindenféleképpen be van árazva, de ennek volt egy előzménye is, amit gyorsan akkor összefoglalok, tehát elsősorban ott kezdődött ez az egész, hogy a japán ilyen nagyon elértéktelenődött. Tehát Amerikától azért értünk át Japánra, mert Japán a legnagyobb amerikai államadóság birtokosa, azaz a legtöbb amerikai kötvénnyel vagy állampapírral rendelkezik, és intervenciót akart végezni, úgyhogy ugye lényegében amerikai állampapírokat ad el, így dollárhoz jut, és abból a dollárból pedig japán jent vásárol, így akart erősíteni japán jent. De Amerika történelem során azt hiszem, hogy először segített a japánnak úgy, hogy ő saját tartalékait szabadította fel, de nem dollárt, hanem érdekes módon eurót, úgyhogy nem is egyeztetett ugye az európaiakkal, tehát az euró tartalékait szabadította fel, és abból vásárolt japán jent, így segítette lényegében a japán jent, elkerülve azzal, hogy Japán ne adja el ugye az amerikai állampapírokat, amivel megint csak ugye emelné a kamatokat. Viszont ezután ez egy olyan döntés volt, amit a befektetők úgy vélekedtek, hogy ezt ugye korlátlanul meg lehet tenni, és ennek köszönhetően már emelkedtek lényegében a, ha lehet, hogy fogalmazni, a nyugat állampapír kamatait, tehát nem csak az Egyesült Államok, hanem Japán, Egyesült Királyság, Franciaország, Olaszország kötvénye is, és ugye láthatjuk, hogy ezeknél az országoknál hatalmas ugye az államadóság, és most már a befektetők lényegében magasabb prémiumot kérnek, hogyha ugye ilyen állampapírokat vásárolnak. Tehát ha valaki úgy értelmezi, hogy most a befektetők elfordultak a nyugattól, nem, ez nem így van, hanem a befektetők csupán magasabb prémiumot keresnek. És ez ugye jelentősen befolyásolja az amerikai dollár árfolyamát, amely most ugye erősödik, és láthatjuk, hogy a részvényindexekre is hatással van, hiszen a részvényindexek ugye most csökkennek. Tehát Amerikában is az S&P 500, a Nasdaq ugyanúgy egy nyomás alatt helyezkedik el, és láthattuk, hogy a nemesfémeken is, az aranyon és az ezüstön is jelenleg egy nagyon komolyabb korrekció helyezkedik el.
1: Ma mire kell egyébként a piacon figyelni, túl azon, hogy gondolom én még jönnek a szokásos céges hírek, de inkább ezekre, vagy inkább makroadatokra?
2: Nagyon fontos lesz ugye a munkaerőpiaci adatok. A mai napon is meg fog jelenni egy az Egyesült Államokból, és aztán pénteken is jönnek munkaerőpiaci adatok. Erre befektetők különösen figyelnek, hiszen ugye az új Fed elnöke bejelentette, hogy az infláció és a munkanélküliségre nagyon-nagyon figyelni fognak, és azt fogja kialakítani majd ugye a kamat politikát, úgyhogy ezek nagyon érzékeny makroadatok lesznek, erre mindenféleképpen érdemes figyelni. És ugye visszatérve még a Fed elnökére, tehát most volt ugye a bankárok konferenciája Jackson Hole-ban, ahol ugye említette, hogy egy több mint valószínű, hogy egy kamatláb emelésre lesz szükség, hiszen a kulcsfontosságú az infláció visszahozni 2%-ra, most vagyunk ugye 3,4%-nál Amerikában, és ugye a munkaerő piac is továbbra is ilyen stabil maradjon, akkor lehet csak beszélni kamatláb csökkentésről. Úgyhogy ugye elég nyomás alatt van a Fed, és ugye a kötvénypiac is, tehát a befektetők most nagyon-nagyon-nagyon óvatosak, és keresik ugye a diversifikáció lehetőségeit.
1: Szitens Lorándot, az XTB munkatársát hallották, köszönjük, hogy rendelkezésre álltál, és jó napot, jó munkát neked, szia!
2: Na, szépen köszönöm, viszont kívánom, sziasztok!

0: Reggeli Monitor.
1: Ma van a kókusz világnapja, amely a világ egyik legsokoldalúbb növénye előtt tiszteleg. Az eseményt a Nemzetközi Kókusz Közösség hozta létre, hogy felhívja a figyelmet a kókusz gazdasági, társadalmi és környezeti jelentőségére. Bár a nevében a dió szerepel, botanikailag a kókusz egy csonthéjas termés, hasonlóan az őszi barackhoz. Nevét a 15. században kapta a portugál tengerészektől, akiket a héj három sötét foltja egy vicsorgó arcra emlékeztetett, így a gyerekeket ijesztő helyi músról kokónak nevezték el. A kókusz puszta biológiája is lenyűgöző. Belsejében steril, elektrolitokban gazdag víz rejtőzik, amit a II. Világháború csendes óceáni hadszínterén a katonaorvosok szükséghelyzetben közvetlenül infúzióként adtak be a sebesülteknek. A kókusz továbbá a fenntarthatóság minta példája is, hiszen hulladék aránya nulla. Minden része hasznosítható. A húsából élelmiszereket, a héjából aktív szenet vagy hangszereket lehet készíteni. Sőt, a kókuszrost annyira könnyű és vízlepergető, hogy például a Titanic mentő mellényeit is ezzel tömték ki.
0: Ez a Reggeli Monitor.
2: 94.2
0: Trend FM. Műsorajánló következik.
3: A Reggeli Monitor támogatója a Nitro, Magyarország első brand loyalty tanácsadó ügynöksége.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
4: Minden szeptemberben eljön az a négy nap, amikor a borok szerelmesei újra találkoznak. Rád is vár egy új kedvenc, egy rég nem látott barát és egy hosszúra nyúlt este. Ez a Budapest Borfesztivál. Találkozzunk szeptember 9 és 12 között a Budai Várban. www.aborfesztivál.hu.
5: Áj, áj, áj! Mondtam, hogy ne ide pakolj! Nem fér el a targonca a raklapoktól!
6: Főnök, ha még egy rendelés jön, a plafonra kell lógatnom az árut.
7: Tudom, tudom. Ideje költöznünk.
8: Nagyobb raktár, telephely, üzlethelyiség vagy ipari terület vállalkozásának? Most több mint 100 üzleti ingatlan közül válogathat. Akár 20 millió forinttól. Legyen ön is tulajdonos. www.legyenönistulajdonos.hu.
9: Az AI nem a jövő. Már most átírja a világod. Találkozz a technológia, az üzleti élet és az innováció meghatározó szereplőivel szeptember 7-én és 8-án az AI Summit Budapesten. Ne csak kövesd a változást, értsd és alakítsd! Jegyvásárlás aisummit.hu.
10: A műsor támogatója az Autovallis, a budapesti értéktőzsde egyetlen autós vállalata. Mi hajtja az autóipart? Mi mozgatja a régió autópiacait és a mobilitási szektort? Nézzen be a motorháztető alá az Autovallis szeptember 30-ai online befektetői napján, és ismerje meg első kézből a növekedés motorját. Regisztráció autovallis.com.
0: Reklámot hallottak. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
11: 9:30, jó napot kívánok, Nagy Károly vagyok. Egyre sokasodnak Nyugat-Európában a furcsa jelenségek már, ami a baleseteket illeti. Németországban, Augsburgban volt két sérülttel járó robbanás a helyi pályaudvaron, és egyelőre nem tudni, hogy ez miért történt. És hát volt egyébként Németországban más is, ezt mindjárt mondjuk. A Fekete-tengeren pedig összeütközött, itt a Márvány-tengeren egészen pontosan két török lobogó alatt közlekedő kereskedelmi hajó, és nagyon úgy tűnik, hogy az egyik 10 fős legénységével eltűnt, mert hogy nem válaszol a hívásokra, és a legénység mobiltelefonjai a kutatási mentési műveletek koordinációs központjának kísérletei ellenére sem voltak elérhetőek, ezért feltételezik azt, hogy eltűnhetett ez a hajó. Egyébként ömlesztett árut szállított a Tukberg Imamoglu nevű egység, míg az Alszó vegyi anyagokat szállítóként üzemel. A keresési és mentési műveletek még folyamatban. Az elmúlt órák fejleményei a hírszerkesztő Németh László.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
11: Az ügynök akták nyilvánosságra hozatala során 60-80 ezer név is napvilágot láthat. Lesz egy nagy lista arról, hogy kik voltak a rendszer besugói, erről a miniszterelnökséget vezető miniszter beszélt a Telexnek.
2: A videóinterjúban Ruf Bálint kijelentette, fogalma sincs lesznek-e a listán olyanok, akik az 1990 utáni 10-20 évben fontos gazdasági politikai szereplőkké váltak. A politikus szerint az ügynökakták nagyon fontos részei a közös múltnak. Számos olyan adat előkerülhet, ami sok családnak szomorúságot fog okozni.
11: Bejelentést tesz a kormány a gondosóra program miatt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság hatóságnál.
2: Ezt a Tudományos és Technológiai Miniszter közölte Facebook oldalán. Tanács Zoltán hangsúlyozta, korábban nyilvánosságra hozták, hogy a Kormányzati Szolgáltatóközpont és a Fidesz közötti együttműködési és adatfeldolgozási megállapodás keretében a párt aktivistái a gondosóra program egy meghatározott 78 év feletti felhasználói körének személyes adatai alapján kerestek fel idős embereket. A miniszter szerint azóta további dokumentumok, beszámolók és információk kerültek a birtokukba. A tárca vezető szerint alapos a gyanúja annak, hogy az adatkezelés során az érintettek nem megfelelően jártak el az adatok felhasználása terén.
11: 2,5 millió vendég 6,7 millió vendég éjszakát töltött el júliusban a turisztikai szálláshelyeken idehaza.
2: A vendégek száma 4%-kal csökkent, a vendég éjszakáké 3%-kal nőtt az egy évvel korábbihoz képest. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a külföldi vendégek száma 1,9%-kal csökkent, a kevesebb külföldi viszont hosszabb időt töltött el Magyarországon.
11: Rég nem állt olyan gyengén a forint, mint most, 370 fölött is volt egy rövid időre, most lejjebb jött, jelenleg 369 forintot kell adni az euróért, szinte fillérre pontosan, 392 forint 10 fillére svájci frank árfolyama, a dolláré 318,70. A második negyedévben a szolgáltatások euróban számított exportja 11%-kal, importja 13%-kal bővült az előző év azonos időszakához képest.
2: Az aktívum 3,4 milliárd euró volt, 210 millióval több a múlt év második negyedévi adatánál. A Központi Statisztikai Hivatal összefoglalója szerint a turizmus 1,3 milliárd, a szállítási szolgáltatások 960 millió, a bérmunka 641 millió euróval járultak hozzá az aktívumhoz. A szolgáltatás export 64, az import 73%-át az Európai Unió tagországaival bonyolította le Magyarország, és ebben a viszonylatban 1,6 milliárd euró többlet keletkezett.
11: Európában elsőként kötött megállapodást a 4IG csoport és a SpaceX, a Starlink Mobile és a nemzetbiztonsági célokat szolgáló Sovereign Solutions bevezetéséről.
2: A műholdas technológia Magyarországon és a Nyugat-Balkán országaiban egészítheti ki a földi mobilhálózatokat. A védett kommunikációs szolgáltatás a tervek szerint jövőre indulhat el.
11: Újabb szabotást kíséreltek meg a német villamos energiahálózat ellen.
2: A nyugat-németországi Bergheim mellett megrongáltak egy alállomást, valamint a keleti Brandenburg tartományban is támadásért több távvezetéket. A bergheimi rendőrség tájékoztatása szerint szándékos rongálás miatt indult eljárás, ugyanakkor a térség áramellátása mindvégig zavartalan maradt, a kár pontos mértékéről nem adtak részletes felvilágosítást.
0: Tőzsde hírek.
11: 6%-kal megy lefelé a BUX, 147.750 ponton, 3 milliárd 222 millió forint ideig a tőzsde forgalma. 7%-kal gyengülnek a MOL részvények, 5060 forinttal jegyzik őket, az OTP 4%-kal csökken, 44.450, a Richter 1,1%-os mínuszban, 12.970 forint, a Magyar Telekom 7%-kal csökken, 2560. Jelentősebb 5,1%-os pluszban a 4IG 1609 forinttal jár. Európában a főbb indexek vegyesen teljesítenek, 1%-kal erősödik az olasz tőzsde, 0,3-del a spanyol mutató, ugyanakkor a francia CAC-ban 1%-kal gyengül, a londoni és a frankfurti tőzsde pedig 2,2%-os mínuszban jár. nem tárgyal tovább Iránnal az amerikai elnök, Donald Trump bejelentette, már nem érdekli, sikerül-e megállapodni Teheránnal.
2: Közben legalább 11 ember halt meg éjjel az Irán ellen végrehajtott amerikai bombázásokban. Az amerikai lépésekre válaszolva Irán megtámadta az Egyesült Államok katonai bázisait a Perzsa-öbölben. A forradalmi gárda vállalta a felelősséget a jordániai, iraki és bahreini amerikai katonai támaszpontok elleni csapásokért. A jordán hadsereg közben bejelentette, hogy megsemmisített 10 Iránból érkezett rakétát.
11: Friss információk az orosz-ukrán háborúról. Egy Kijev környéki logisztikai központra, valamint az odesszai kikötői és energetikai infrastruktúrára mért csoportos dróncsapást az orosz hadsereg, ezt maga a moszkvai védelmi tárca közölte. A támadás az Alpha Development Group vállalatát érte, Csajka logisztikai központját, aminek raktáraiban egyébként 2 rendeltetési külföldi árukat, többek között nagy és közepes hatótávolságú drónok alkatrészeit tárolták és osztályozták. Egyébként 130 ukrán drón ment Oroszország felé az oroszok bejelentése szerint, és számos eszközt lelőttek, és 12 Moszkvára tartó drónt is megsemmisítettek, tehát az oroszok nem szokták azt közölni, hogy mely drón talált be, vagy éppen mely ukrán rakéta. Az ukránok a saját napi veszteségeikről még nem számoltak be.
0: Időjárás jelentés.
2: Nagyon-nagyon boldog születésnapot kívánunk innen a messzi távolból Olivier Panis autóversenyzőnek, aki 1966-ban ezen a napon szeptember 2-án született Lyonban, és senkit nem szabad, hogy megtévezzen az, hogy egyes TV kommentátorok Olivier Panisként apostrofálták őt. Ez egy másik kérdés, a francia kiejtés szerint Panis a helyes név. 1993-ban a Nemzetközi Formula 3000-es sorozat bajnoka, illetve Forma 1-es pilóta, akinek egyetlen győzelme volt, de az pont 1996-ban, tehát 30 évvel ezelőtt Monakóban. Egyébként saját versenycsapatát irányítja, és a franciaországi Grenoble városa környékén él. Szóval nagyon-nagyon boldog születésnapot kívánunk neki, és ha már Monakó szóba került, akkor ott nagyjából ilyen 25-27 fokos most a hőmérséklet, és szikrázó napsütés van. Ahogy nálunk is ez várható, legalábbis Budapesten és környékén, aki a Dunántúlra indul, kicsit öltözzön fel, hűvösebb lesz és esni fog az eső. Budapesten 27 és 32 fok közötti csúcsok lesznek.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: Íme egy sikeres, hagyományos gazdasági magazin. Reggeli Monitor. A mikrofonnál Nagy Károly.
1: 9:42 perc van, rég nem volt ennyire gyenge a forint, valószínű azért, hogy nemzetközi helyzetre reagál így, volt 371 is, most 369 forint az euró. A külkereskedelmi adatunk viszonylag jó lett, a szállásról szóló az már nem annyira, de azért nincs nagy dráma szállás fronton sem, ehhez képest ugye a forint némi nemű gyengülése. Ma uniós vezetők érkeztek és érkeznek a magyar miniszterelnök. Magyar Péter tárgyalt már Manfred Weberrel, az Európai Néppárt elnökével, akit arra kér, hogy próbáljon meg közben járni a napi 1 millió eurós bírsággal kapcsolatosan. Ezt továbbra is azért kell fizetnie a magyar költségvetésnek, mert nincs megállapodás, hogy Magyarország mit vállalna migrációs kérdésben. Esetlegesen befogadna bevándorlókat, vagy pedig inkább fizetne azoknak az országoknak, amelyek ezt megteszik. Az Európai Tanács elnökével is találkozik majd egyébként Magyar Péter miniszterelnök, António Costával is lesz majd megbeszélése. No de, milyenek a makrogazdasági kilátások, főleg úgy, hogy azért úgy tűnik, hogy most már tényleg jöhetnek az uniós pénzek. Ezt kérdezem Nagy Jánostól, az Erste makrogazdasági elemzőjétől. Szervusz, jó napot!
2: Szervusz, köszöntöm a kedves hallgatókat. Tegnap jelent meg a részletes GDP adat a második negyedévre vonatkozóan, és hát az előzetes adatok és a második közlés közti adatközlések után már nem okozott meglepetést, azt gondolom a részletes.

0: az folytatódhat és átléphet a pozitív tartományba a beruházási mutató éves alapon. Ezt a reményt meglehetősen lelombozta a második negyedéves adat, tehát továbbra is csak a belső keresleti motorok közül csak a fogyasztásra számíthatott úgymond az első fél évben a magyar gazdaság, de ahhoz, hogy a növekedés javulása a pozitív tartományban egyrészt minél magasabban ragadjon, másrészt pedig minél fenntarthatóbb legyen, ahhoz a beruházási számoknak is jelentősen javulnia kellene, és ez különösen fontos ahhoz, hogy majd a cégek ugye a beruházások révén legyenek akár termelékenyebbek, akár profitábilisabbak, és ezzel a bérnövekedés is magasabb maradhasson. Tehát ez egy kulcskérdés a magyar gazdaság szempontjából, és ehhez lesznek elengedhetetlenek az uniós források.
1: Mert hogy uniós pénzekből erre is lehet költeni? Tehát ez nem tiltott, hogy a cégek versenyképességét fokozzák különböző támogatásokkal?
0: Hát az RRF pénzek, amik ugye az első tétel, aminek a feltételei teljesítéséhez szóló határidő az augusztus 31-én hétfőn járt le, ezeknek egy robosztus része az a KKV-k fejlesztése és finanszírozási helyzetének javítása címszó alá esik, így ebből a szempontból ez javíthatja a megítélésüket és a helyzetüket.
1: Ugye egy dolog megállapodni, persze nagyon jó dolog megállapodni, meg törvényeket elfogadni erről, meg aztán azzal szembesülni, hogy végül ez úgy tűnik, hogy siker volt ez a rohamtempóban gyártott törvénykezés, illetve megállapodás cunami, de hát ugye a programoknak el is kell indulniuk, és egy idő, amíg van ezeknek hatása, vagy lehet ennek hatása. Van annyi terv vajon akár kormányzati minisztériumi fiókokban, akár a cégek részéről pályázatiket, hogy ez tényleg érvényesítheti a hatását, illetve hogyha igen, akkor mikorra lesz ez érezhető, akár a beruházási szinten, amit említettél, akár mondjuk a gazdasági növekedésben?
0: Amit most tudunk, az az, hogy a pénzek beérkezése az utolsó negyed évre tehető, tehát itt az október-december időszakban realizálódhatnak a tényleges utalások, amit már ugye évek óta vár a magyar gazdaság. Itt van ezzel kapcsolatban azt gondolom egy kis kételj, nem feltétlenül mutatkozik az a 10 milliárd euró körülő összeg, ami ugye itt az RRF-ből hátra van, és ugye megmentésre került. Itt ez az MFB-hez fog, Magyar Fejlesztési Bankhoz fog kerülni, aminek ugye szólnak róla hírek, hogy a feltőkisítése szükséges, tehát itt lesz, van egy kis elsüllyedt költség a rendszerben, de minden bizonnyal már év végén, következő év elején, amit említettél, a legfontosabb, hogy elindulhatnak tényleges projektek, egy új helyreállítási terv készült el röptiben az új kormány részéről, tehát ez nagyon fontos ilyen szempontból, hogy itt volt új elképzelés, tehát az előző helyreállítási tervet módosítva, vagy lényegesen lecserélve került elfogadásra az új terv. Én azt gondolom, hogy a cégek tele vannak cégek céloktal, elképzelésekkel, és a forrás, illetve a megfelelő piaci körülményt, időzítést várják ebben a tekintetben. Úgyhogy ilyen szempontból azt gondolom, hogy terveknek nem leszünk hiány sem a kormányzat, sem pedig a vállalatok felől.
1: Az uniós pénzek beáramlása tovább erősítheti a forintot, vagy pedig inkább az várható, ami legalábbis a korábbi időszakra volt jellemző, hogy ezt megpróbálja a pénzpiacon kívül megoldani, már mint az euró átváltását a Magyar Nemzeti Bank.
0: Azt gondolom, hogy önmagában a hír, hogy érkeznek az uniós források, és ezzel deviza áll a házhoz a magyar gazdaságnál, ez önmagában sokat jelent, tehát ez önmagában forint erősítő tényező. Az, hogy a leváltása az a piacon vagy a jegybanknál történik el, mint korábban, én azt gondolom, hogy ebben

0: diszkrecionális megoldás várható, tehát az adott, akár az adott piaci helyzetben alakulhat úgy, hogy egyik vagy másik irányba mennek el majd a döntéshozók.
1: 10%-okban lesz ez inkább érezhető a gazdasági növekedés mértékében, vagy akár ez 1-2% közötti mértékben is meglökheti a motorokat?
0: Korábbi gyakorlatokat, adatokat alapul véve, ehhez vonatkozó becsléseket vizsgálva, azt gondolom, hogy ilyen éves szinten ez az 1% pont az az átlagosnak nevezhető összességében, tehát ennyit majd, hogyha tényleg rajtvonalnál vannak már ezek a pénzek, akkor ennyivel mindenképpen kalkulálhatunk majd adott esetben, és ugye minél hatékonyabb és minél inkább, vagy mondjam, jobban költődik el, és termelő beruházásokra, termelékenységet javító tevékenységekre kerül majd ez elköltésre, úgy emelkedhet akár ez a növekedési többlet itt az 1-2% pont között, ahogy te is említetted. Bízunk abban, hogy az átlagosnál, tehát ennél az 1%-pontnál akár ez lényegesen jobb is lehet.
1: A nagyobb pénztömeg meglökheti az inflációt?
0: Adott esetben azt gondolom, hogy igen, tehát hogy a keresleti oldalon lehet ennek egy inflációs lába, vagy az inflációnak lehet egy keresleti lába, inkább így fogalmaznék. Ugye az idei évben látunk érdekes dolgot például, ugye még uniós források nélkül, hogy gyakorlatilag nagyon elképesztően alacsony inflációs számok mellett tud nőni a gazdaság, ami majd később fog kiderülni, de termelékenység javulást feltételez a háttérben, ugye áremelés nélkül képesek a cégek növekedést generálni. Úgyhogy amennyiben tényleg, hogy mondjam, hatékonyan és jól sikerül elkölteni ezeket a pénzeket, úgy azt gondolom, hogy nem kell tartanunk komoly inflációs hatástól.
1: Nagy Jánost, az Erste makrogazdasági elemzőjét hallották. Köszönjük, hogy rendelkezésre álltál, és jó napot, jó munkát neked, szia!
0: Köszönöm szépen, viszont kívánom!

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Egészségkód. Egy műsor a testi és a lélek rejtelmeiről. Hol tart a tudomány? És mit tehetünk egészségünk megőrzéséért? Minden csütörtökön a 11 órai hírek után. Egészségkód. A Trend FM és a Semmelweis Premium műsora. A műsorvezető Kutasi Judit.
1: A reggeli monitor támogatója a Nitro, Magyarország első brand loyalty tanácsadó ügynöksége.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik.
2: Ezt még senkinek nem mondtam el, de...
3: Bizalom nincs adatvédelem nélkül. Egészségügyi adatok, bőrproblémák, előtte-utána fotók, elérhetőségek... Ezek nem csak egyszerű információk, hanem védendő személyes adatok.
4: Adatvédelem a magánegészségügyben és a szépségiparban, mert az ügyfelek személyes adataira való odafigyelés része minden professzionális kezelésnek.
3: Készült a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság megbízásából. kkv-naich.hu
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
5: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést az Alkotás utcában befelé a déli pályaudvarnál a külső sávban. Megnyitották a Flórián téri felüljáró északi ágát is. A Pacsirta mező utcai visszaforduló a továbbiakban nem járható, a Pacsirta mező utcában mindkét irányban sávlezárásra kell számítani a Flórián térnél. Véglegesen buszsávot jelöltek ki a Szentendrei úton befelé a Bogdáni út előtt és a Flórián téri felüljáró mellett, illetve a Pacsirta mező utcában a Viador utcától a Nagyszombat utcáig. Ma és holnap napközben sávlezárásra kell készülni az Árpád híd budai lehajtóján a Pacsirta mező utca felé elektromos közműjavítás miatt. Lezárták a külső sávot a Kerepesi úton kifelé a Barostér után ma a 14 óráig csatorna karbantartás miatt. Sávlezárásra kell készülni a 16. kerületben a Veres Péter úton kifelé a Bodnár utcánál, mert javítják a vízvezetéket. Csepelen a 2. Rákóczi-Ferenc úton a Szilvafa utca közelében félpályás lezárásra készüljenek, mert vízvezetéket javítanak. A váltakozó irányú forgalmat jelző lámpa irányítja. Németh Luca, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
6: 10 óra, jó napot kívánok, Nagy Károly vagyok. Mondjuk az elmúlt órák fejleményeit a hírszerkesztő Németh László.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
6: Az ügynökakták nyilvánosságra hozatala során 60-80 ezer név is napvilágot láthat. Lesz egy nagy lista arról, kik voltak a rendszer besugói. Erről a miniszterelnökséget vezető miniszter beszélt a Telexnek.
7: A videó interjúban Ruf Bálint kijelentette, fogalma sincs, hogy lesznek-e a listán olyanok, akik az 1990 utáni időkben fontos gazdasági vagy politikai szereplőkké váltak. A politikus szerint az ügynökakták nagyon fontos részei a közös múltnak, számos olyan adat előkerülhet, ami sok családnak szomorúságot fog okozni.
6: Bejelentést tesz a kormány a gondosóra program miatt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál.
7: Ezt a tudományos és technológiai miniszter közölte Facebook oldalán. Tanács Zoltán hangsúlyozta, korábban nyilvánosságra hozták, hogy a Kormányzati Szolgáltató Központ és a Fidesz közötti együttműködési és adatfeldolgozási megállapodás keretében a párt aktivistái a gondosóra program egy meghatározott 78 év feletti felhasználói körének személyes adatai alapján kerestek fel idős embereket. A miniszter szerint azóta további dokumentumok, beszámolók és információk kerültek a birtokukba. Alapos a gyanúja annak, hogy az adatkezelés során az érintettek nem a szabályoknak megfelelően jártak el.
6: 2,5 millió vendég 6,7 millió vendég éjszakát töltött el júliusban a turisztikai szálláshelyeken idehaza.
7: A vendégek száma 4%-kal csökkent, a vendégészakáké 3%-kal nőtt az egy évvel korábbihoz képest. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a külföldi vendégek száma 1,9%-kal csökkent, a kevesebb külföldi viszont hosszabb időt töltött el Magyarországon.
6: A második negyed évben a szolgáltatások euróban számított exportja 11%-kal, importja 13%-kal bővült az előző év azonos időszakához képest.
7: Az aktívum 3,4 milliárd euró volt, 210 millióval több a múlt év második negyedévi adatánál. A Központi Statisztikai Hivatal összefoglalója szerint a turizmus 1,3 milliárd, a szállítási szolgáltatások 968 millió, a bérmunkaszolgáltatások 641 millió euróval járultak hozzá az aktívumhoz. A szolgáltatás export 64, az import 73%-át az Európai Unió tagországaival bonyolította le Magyarország, és ebben a viszonylatban 1,6 milliárd euró többlet keletkezett.
6: A GKI szerint a GDP 4,7%-ának megfelelő forrás szabadulhatna fel a költségvetésben átcsoportosítással.
7: A társaság vezető kutatója szerint az elmúlt másfél évtizedben Magyarország kiemelten sokat költött gazdasági ügyekre, kamatkiadásokra, illetve kulturális, sport és vallási célokra, miközben az egészségügy és a szociális szféra tartósan alulfinanszírozott maradt. Molnár Lászlót hallják.
8: Ha minden egyes kiemelt terület, amire eddig nagyon sokat áldozott Magyarország, csak a visegrádi négyek, úgyhogy pontosabban a maradék visegrádi hármak szintjére mérséklődne, akkor már ennyi összeg felszabadulhatna, vagy ekkora arány felszabadulhatna. Ugye a GDP 4,7%-a, amiből a gazdasági ügyek kb. 2%-pontot, a kamatterhek csökkenése 1,5%-pontot, illetve a sport vallási kiadások további 1,2%-pontot, pontnyi megtakarítást eredményeznének. Úgyhogy igazából ez még mindig azt jelenteni, hogy legalább annyit költünk, mint a visegrádi országok maradék országainak átlaga.
6: Kimondta a forgalomból a Tavneos elnevezési gyógyszert a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Elrendelték az érintett gyógyszerek egészségügyi szolgáltatóktól történő visszahívását is. Az eljárást még augusztus 25-én hivatalból indították meg, miután az Európai Bizottság augusztus 4-én végleges határozattal visszavonta a Tavneos uniós forgalomba hozatali engedélyét. Az indoklás szerint az Európai Gyógyszerügynökség Humán Gyógyszerbizottsága arra jutott, hogy már nem igazolt, hogy a gyógyszer előnyei meghaladják a kockázatait. A készítmény gyógyszer okozta májkárosodással és az úgynevezett eltűnő EPU-t szindrómával is összefüggésbe hozták, halálos kimenetelű eseteket is beleértve. A Tavneos az ereg gyulladását okozó ritka, de súlyos autoimmunbetegségek kezelésére szolgált, és még 2022-ben vette fel az Európai Bizottság akkora gyógyszer nyilvántartásba. Európában elsőként kötött megállapodást a 4IG csoport és a SpaceX, a Starlink Mobile és a nemzetbiztonsági célokat szolgáló Sovereign Solutions bevezetéséről.
7: A műholdas technológia Magyarországon és a Nyugat-Balkán országaiban egészítheti ki a földi mobilhálózatokat. A védett kommunikációs szolgáltatás a tervek szerint 2027-ben indulhat el.
0: Tőzsde hírek.
6: A 4IG részvényei a mai kereskedésben voltak 5% fölötti pluszban is, most 2,7%-os az emelkedése, 1572 forinttal jár. Összességében 0,5%-kal gyengül a BUX 147.795 ponton, a forgalom 4 milliárd 722 millió forint. 1,1%-kal gyengül a MOL 5030 forinton jár, az OTP 0,2%-kal csökken 44.540, a Richter 1,3%-os mínuszban 12.940 forinton, míg a Magyar Telekom 0,2%-kal gyengül 2572 forint, jelenleg 369 forinton az euró. Európában 1%-kal megy felfelé az olasz tőzsde, 0,3%-del a spanyol, a londoni tőzsde és a frankfurti 0,2%-os mínuszban, a francia pedig 0,1%-os gyengülésben jár. Az euró-dollár a szembeni árfolyama 1,1582, a dollár japán 159,71, a kőolaj továbbra is 90 dollár fölött, de az áremelkedés azért már nem olyan annyira egyértelmű, 94 dollár 90 cent a Brent, az amerikai könnyolaj 90 dollár 17 centen. újabb szabotást kíséreltek meg a német villamos energiahálózat ellen.
7: A nyugat-németországi Bergheim mellett megrongáltak egy alállomást, valamint a keleti Brandenburg tartományban is támadásért több távvezetéket. A bergheimi rendőrség tájékoztatása szerint szándékos rongálás miatt indult eljárás, ugyanakkor a térség áramellátása mindvégig zavartalan maradt. A kár pontos mértékéről nem adtak felvilágosítást.
6: 9%-kal erősödött a Dell árfolyama a tegnapi zárás utáni kereskedésben.
7: A cég minden elemzői becslést felülmúló negyedéves bevételről számolt be, és jelentősen megemelte éves előrejelzését. A vállalat forgalma 58%-kal emelkedett a rekordot jelentő 47 milliárd dollárra. A növekedés nagy részét az adatközponti infrastruktúra értékesítése biztosította. A mesterséges intelligenciára optimalizált szerverekből származó éves bevétel a korábbi várakozásoknál jóval magasabb, 74 milliárd dollár lehet. A Dell rendelés állománya megközelíti a 100 milliárd dollárt, ugyanakkor a hagyományos szerverek, az adattárolási termékek és a személyi számítógépek forgalma is látványosan emelkedik.
6: Az elektronikus kereskedésben még az amerikai piac nyitás előtt egyébként 9,8%-os pluszban van a Dell, 466 dollár 27 centen jár. Nem tárgyal tovább Iránnal az amerikai elnök, Donald Trump bejelentette, már nem érdekli, sikerül-e megállapodni Teheránnal.
7: Közben 11 ember halt meg éjjel az Irán ellen végrehajtott amerikai bombázásokban. Az amerikai lépésekre válaszolva Irán megtámadta az Egyesült Államok katonai bázisait a Perzsöly-öbölben. A forradalmi gárda vállalta a felelősséget a jordániai, iraki és bahreini amerikai katonai támaszpontok elleni csapásokért. A jordán hadsereg közben bejelentette, hogy megsemmisített 10 Iránból indított rakétát.
6: Az üzemanyagfogyasztás csökkentésére szólította fel Irán lakosságát az ország parlamentjének elnöke.
7: Baker Kalibaf az amerikai tengeri blokkád által okozott ellátási nehézségekre hivatkozott. Az Egyesült Államok nemrég több szektorra kiterjedő újabb szankciókat jelentett be Iránnal szemben, amelyekkel még inkább elszigetelni a perzsa állam gazdaságát. Teheránban hónapok óta hosszú sorok állnak a benzinkutaknál. Az egyik iráni alelnök a múlt héten azt mondta, az ország nem tud magának elegendő üzemanyagot előállítani, és az amerikai tengeri blokkád miatt importálni sem tud.
6: Peru megszakította a diplomáciai kapcsolatait Iránnal, azzal vádolva a Teheránt, hogy akadályozza a forgalmat a Hormuzi szorosban.
7: A dél-amerikai állam külügyminisztériumának közleménye szerint mély aggodalommal figyelik az iráni rezsim által bevezetett szigorú korlátozásokat, valamint a nemzetközi kereskedelemben keletkezett zavart. Perut július vége óta a Keiko Fujimori elnök vezeti, aki Donald Trump amerikai elnökkel azonos álláspontot képvisel számos kérdésben.
0: Időjárás jelentés.
7: Nagyon boldog születésnapot kívánunk Keanu Reevesnek, aki 1964. szeptember 2-án született, méghozzá a libanoni Beirutban, egyébként pedig kanadai színész, és hát számos alkotásban biztosított maradandót, illetve produkált maradandót, például a Holdpont, a Féktelenül, az Ördögügyvédje, majd a Matrix című trilógiában. Reméljük, hogy még nagyon sokáig velünk marad. Egyébként nagyon nagy lelkű adakozó és rendkívül szerény életet él. Beirutban az időjárás most ilyen kora őszi, olyasmi lesz, mint amilyen nálunk itt Budapesten. Ez azt jelenti, hogy napsütésre és 27 és 32 fok közötti csúcsokra számíthatunk. A Dunántúlon viszont esni fog az eső.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: Íme egy sikeres, hagyományos gazdasági magazin. Reggeli Monitor. A mikrofonnál Nagy Károly.
1: Ki gondolta volna, hogy 30 éves csúcsokat ér el, vagy azt haladja meg a japán kötvénypiac, már ami a hozamszinteket illeti, de hát az amerikaiaknál is csúcsok közelében, a németeknél is, és mindeközben a magyar piac picit különutas. Erről fogunk beszélgetni a következő percben Míró Józseffel, az Erste vezető elemzőjével. Szervusz, jó napot!
2: Szervusz, és üdvözlöm a hallgatókat is.
1: Szóval az elmúlt időszak kötvényhozam emelkedése mivel magyarázható? Újra megjelent az infláció erőteljesebben a fejlett piacokon, vagy inkább csak úgymond megdrágult a forrás, mert mindenki ezt szeretné?
2: Hát, hogy egyszerű lennék, akkor azt mondanám, hogy is, de a valóság az az, hogy ugye volt egy csökkenési hullám az inflációban korábban, most megint emelkedő pályán van az infláció, ami különben elsősorban az energiaáraknak tudható be, ugye a háborús helyzetnek. Ne felejtjük el azt, hogy itt volt néhány hónap, amikor ugye úgy tűnt, hogy béke lesz, és akkor ugye jelentős csökkenés volt például a kőolaj árakban, és ennek érződött is a hatása. Most újra felfelé kapaszkodik az infláció, de abban igazad van, hogy a célértékek fölött vannak általában az inflációs mutatók, tehát ugye Európában is tegnap láthattuk, hogy ugye 3% fölé emelkedett az infláció, ha jól emlékszem 3,3% lett a vártnak megfelelő 2,9-ről. Az USA-ban is úgy tűnik, hogy emelkedés lesz, ugye Magyarország az kivétel, mert itt ugye csökkent az inflációs mutató, bár ugye nyilván az energiaárak itt is előbb-utóbb éreztetik hatásukat, legalábbis a kőolajáron, illetve a dízelárakon keresztül. Úgyhogy igen, tehát hogy ez is közrejátszik, de hozzáteszem, hogy ez azért nem annyira különleges jelen pillanatban, mert hogy itt jártunk mondjuk 4 hónappal ezelőtt is, és akkor azért a hozamszintek azért nem voltak olyan magasan. Szerintem ebben egyetértés is van a piaci szereplők között, hogy az energia, az emelkedő infláció mellett nagyon fontos tényező az, hogy egyrészt az amerikai gazdaság jobban teljesít, mint amit vártak, tehát ugye ez a hosszú hozamokat általában a növekvő gazdasági, vagy a javuló gazdasági kilátások azok arra pozitívan hatnak. Ugyanakkor azért, ami szomorúbb, sokkal szomorúbb, hogy jelentős költségeket, jelentős pénzelszívást okoz egyrészt a mesterséges intelligencia, ez még nem annyira szomorú, hanem a szomorú az, hogy a költségvetések azok nagyon hát csehül állnak, tehát hogy általában az a jellemző, hogy komoly kötvénykibocsátásokra kényszerülnek a kormányok, ugye akár Japán esetében is ugye több mint a GDP 200%-a a hiány, vagy az államadóság, bocsánat, aminek a finanszírozása amúgy ráadásul egyre nagyobb terhet okoz, ugye majd nyilván Japánnak, ahogy emelkednek a hozamok. De hogy az Egyesült Államokban is jóval már 100% fölött van az államadóság, és ráadásul még csak mutatóban sem látjuk azt, hogy itt ténylegesen megfékezésre kerülne ez a költekezés, tehát itt folyamatosan az elkövetkező években valószínűleg 6% fölött marad ez a költekezés. És hát nyilván ez egy komoly kockázat, növeli a kockázati felárat, nyilván növeli a keresletet az állam részéről a pénz iránt, úgyhogy hiába van az, hogy rengeteg pénz van a piacon, úgy tűnik, hogy még ez sem elég, és most már ennek az elszívó hatása az érvényesül, ami ugye meg van spékelve ugye a mesterséges intelligencia több 100 milliárd dolláros beruházási igényével.
1: Egyelőre csak nagyon-nagyon kis csökkenéseket látunk a részvénypiacokon, és hát megszokhattuk azt, hogy ha valami történik, akkor az komoly történik a piacon, akkor az szeptember közepe után kezd el történni. Évekre vagy akár évtizedekre visszamenőleg egyébként beszokott lenni a helyzet. Szeptember közepe után, ha nincs nagy tőzsdei esés, akkor ezt a kötvényhozam emelkedést úgymond benyelte a piac, és akkor ez finanszírozható, akár mekkora forrásokat is próbálnak akár az államok, akár a cégek beszedni?
2: Hát ugye egy két dolgot kell megjegyezni. Egyrészt, hogyha csak szimpla egyszerűen józan paraszti észre gondolkodunk, ugye az emelkedő hozam szintek, azok nagyobb fix jövedelmet jelentenek azoknak, akik ezekbe az instrumentumokba fektetnek, vagyis ilyen értelemben versenytársai a részvénypiaci befektetéseknek, amik nyilván ugye kockázatosabbak nagyobb hozamokkal, de ugye ez a hozam, potenciális hozam különbözet, ez csökken. Ráadásul úgy, hogy ugye ezeket általában azért kockázatmentes hozamoknak tekintjük az állampapír hozamokat. Tehát ilyen értelemben az attraktivitása csökken a részvénypiacnak, és növekszik a hozam emelkedéssel a kötvénypiac attraktivitása egy egyszerű mezei befektető szempontjából. Ha pedig ugye ezt matematikai formába akarjuk önteni, a részletekkel elmutatva a tisztelt hallgatót, azt kell, hogy mondjam, hogy ugye most attól félnek például, hogy az Egyesült Államokban 5% környékére emelkedik újra, mert hogy már volt-e körül nem olyan rég a hozam szint, és hogy az egy kritikus lehet, pláne, hogyha azt át is lépi. Na most, hogyha azzal számolunk, hogy itt az elmúlt mondjuk néhány hónappal ezelőtt, azt hiszem június végétől néztem, hogy akkor a 4,4% körül volt a 10 éves hozam, ugye, hogyha fölmegy 5%-ra, az ahogy számolni szoktuk a fair értékeket, és hogyha feltételezzük, hogy a fair értéke, a bizonyos egyéb mutatókban semmilyen változás nem következett be, amúgy bekövetkezett, majd erről is beszélek mindjárt, akkor gyakorlatilag az 5%-ra emelkedő hozam egy nagyjából 6-7%-os leértékelődést kellene, hogy hozzon a részvénypiacon a jelenlegi helyzetben, de ugye közben volt egy gyors jelentési szezon, ami nagyon brutális rosszik sikere lett az Egyesült Államokban. 25%, tehát egyrészt 50%-kal növekedtek átlagosan a profitok, vagy súlyozottan a profitok, és ez egy 25%-os plusz meglepetés volt. Ehhez képest amúgy a részvénypiac emelkedett néhány százalékkal, most nem emlékszem pontosan, hogy mennyivel. Tehát hogyha ezeket összesítjük, akkor nem következett be az az emelkedés, ami a részvénypiaci profitokban bekövetkező emelkedés volt. Nyilván persze ebben benne van az is, hogy a befektetők azért óvatosak azzal kapcsolatban, hogy most ez a hatalmas profit tömeg mennyire lesz fenntartható. Amúgy különben a várakozások azok, hogy fenntartható lesz, tehát hogy relatíve ez még egy jó darabig ilyen magas szinten marad, és hát azt gondolom, hogy utána azért pláne itt a mesterséges intelligencia terén, illetve a chipgyártók terén azért egy csökkenés lesz, de a többiek meg közben felzárkóznak.
1: Mindeközben Magyarországon egyelőre inkább lefelé mennek a hozamok, és tényleg jó szinteken az infláció, aztán persze majd meglátjuk, hogy ez meddig lesz így. Tartósan azért gondolom nem mehet szembe a magyar kötvénymozgás, kötvényhozammozgás a fejlett piacokkal.
2: Igen, ez pontosan így van. Ugye egyrészt volt egy kormányváltás, megváltozott a gazdaságpolitika, ugye, hogy a Tiszát idézem, hazahozunk 16 milliárd euró külső forrást, amiből ugye most tegnap előtt eldőlt, hogy 10 milliárd a negyedik negyedévben meg is fog érkezni Magyarországra, de a többi is meg fog jönni, tehát ez a feladat kipipálva, és ez pozitív. De ezt a piac sejtette. Minden esetre emiatt gyakorlatilag már március végétől, ugye a választások csak két héttel később voltak, de már akkor elkezdődött egy erősödés, amúgy különben ott egy korábbi erősödés vagy gyengülésnek a korrekcióját láthattuk. De a lényeg, hogy elindult egy hozamcsökkenés, egy erősödés a kötvényekben, és ez egészen június 30-áig folytatódott, 5%-ra csökkent a magyar 10 éves hozam a korábbi 7,5%-os szintről. Aztán ugye, ahogy egyrészt kiderült, hogy kamatcsökkentés lesz Magyarországon, ami nyilván a bizonyos értelemben a forint erejébe vetett hitet egy kicsit megingatta, vagy legalábbis visszavette a nagy forint rohamot. Ugye így a kötvényhozamok is amúgy elkezdtek a hosszú hozamok emelkedni, meg hát nyilván a gazdasági kilátások is javultak, és azok is pozitívan hatottak, de ugye ez a nemzetközi hangulat is egyre inkább áttevődik a magyar piacra, és most már azért egy jelentős részét ennek, vagy egy számottevő részét ennek a hozamcsökkenésnek visszaadta a 10 éves hozam, hiszen ugye a korábbi 5%-os mélypontról most már 5,7%-on állunk, tehát 70 bázispontot emelkedett. Amúgy különben hozzáteszem, hogy az az 5% az szerintem nagyon-nagyon, és akkor is elmondtuk, hogy az nagyon-nagyon túlfeszített szint, tehát mostanában már inkább ez így normálisnak tekinthető, ahol most állunk, és ez lesz a kérdés, hogy az a hozamemelkedés, amit a világban látunk, az hogyan tevődik át a magyar piacra, hogy folytatódik-e nálunk is ez a hozamemelkedés.
1: Miró Józsefet, az Erste vezető elemzőjét hallották. Köszönjük, hogy rendelkezésre álltál, és jó napot, jó munkát neked, szia!
2: Köszönöm szépen!

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Évente 30 ezer kilométernyi utazás szerte a Kárpát-medencében. Évezredek emlékei az őskortól a közelmúltig. Van még hely az autóban, hogy mindezt átélje. Közkincskereső Kovács Olivérrel minden szerdán délután a 2 órai hírek után. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap, szakmai partnere a műemléken.hu.
1: A reggeli monitor támogatója a Nitro, Magyarország első brand loyalty tanácsadó ügynöksége.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: 10:11, jó napot kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják a reggeli monitor végén. A híreket Németh László állította össze, és akkor a részletek. Az ügynök akták nyilvánosságra hozatala során 60-80 ezer név is napvilágot láthat. Lesz egy nagy lista arról, hogy kik voltak még 90 előtt a rendszer besugói. Erről a miniszterelnökséget vezető miniszter beszélt a Telexnek. A videóinterjúban Ruf Bálint kijelentette, fogalma sincs, hogy lesznek a listán olyanok, akik az 1990 utáni 10-20 évben fontos gazdasági politikai szereplőkké váltak. A politikus szerint az ügynök akták nagyon fontos részei a közös múltnak, számos olyan adat előkerülhet, ami sok családnak szomorúságot fog okozni. Bejelentést tesz a kormány a Gondos Óra program miatt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, ezt a Tudományos és Technológiai Miniszter közölte Facebook oldalán. Tarancs Zoltán hangsúlyozta, hogy korábban nyilvánosságra hozták a Kormányzati Szolgáltatóközpont és a Fidesz közötti együttműködési és adatfeldolgozási megállapodás keretében a párt aktivistái a Gondos Óra program egy meghatározott 78 év feletti felhasználói körének személyes adatai alapján kerestek fel idős embereket. A miniszter szerint azóta további dokumentumok, beszámolók és információk kerültek a birtokukba. Alapos a gyanúja annak, hogy az adatkezelés során az érintettek nem a szabályoknak megfelelően jártak el. A főpolgármesteri hivatal sajtóosztálya megerősítette a Magyar Hang értesítését, miszerint szeptember 1-től visszavonásig minden új kötelezettségvállaláshoz a főpolgármester előzetes engedélyére lesz szüksége a fővárosi önkormányzatnál. Erről maga Karácsony Gergely határozott. Ez azt jelenti, hogy a fővárosi frakciók és bizottságok sem vállalhatnak plusz kiadásokat. A főpolgármesteri hivatalban a beszerzésekkel kapcsolatos új kötelezettségvállalások is csak a főpolgármester engedélyével történhetnek, és az anyagi nehézségek miatt jelenleg új munkavállalót is tilos felvenni a fővárosi önkormányzathoz. 2,5 millió vendég 6,7 millió vendég éjszakát töltött el júliusban a turisztikai szálláshelyeken idehaza. A vendégek száma 4%-kal csökkent, a vendég éjszakáké 3%-kal nőtt az egy évvel korábbihoz képest. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a külföldi vendégek száma 1,9%-kal csökkent. A kevesebb külföldi viszont hosszabb időt töltött el Magyarországon. Európában elsőként kötött megállapodást a 4IG csoport és a SpaceX, a Starlink Mobile és a nemzetbiztonsági célokat szolgáló Sovereign Solutions bevezetéséről. A műholdas technológia Magyarországon és a Nyugat-Balkán országaiban egészítheti ki a földi mobilhálózatokat. A védett kommunikációs szolgáltatása a tervek szerint jövőre indulhat el.
0: Tőzsde hírek.
2: A hazai értéktőzsde 6%-kal gyengül, 147.756 ponton a BUX, a forgalom 5.268 millió forint. 1%-kal csökkennek a MOL részvények, 5.035 forinttal jegyzik őket, az OTP 2%-kal gyengült, 44.570, a Richter 0,5%-os mínuszban 12.920, a Magyar Telekom 0,5%-kal gyengül, 2.564 forinton, emelkednek a 4IG részvények 4,2%-kal, 1.595 forinttal jegyzik őket, forgalmasabb a kereskedése még az Akkónak, amely amely 1,6%-os pluszban 250 forinton, 1,5%-kal drágul az autóval is 131 forint, gyengül viszont méghozzá jelentősen az Ébdufer 5,5%-kal 9 forint 20 pillér, és 2,9%-kal gyengül a Durahaus 1350 forinton, 1,5%-kal esik az MBH-ban 2590 forint. A devizapiacon az euró 369 forint 60. Európában a főbb tőzsde mutatók közül a londoni 0,4-del, a frankfurti szintén ekkora mértékben, a francia is 0,4-del gyengül, az olasz tőzsde 0,2%-os mínuszban, a spanyol 0,1%-os pluszban, 1,1581 az euró-dollárral szembeni árfolyama.
0: Időjárás jelentés.
2: Több órás napsütés várható szinte országszerte, estétől északnyugat felől ismét megnövekedhet a felhőzet. Elsősorban a Durántúlon fordulhat elő kisebb eső, zápor, a nyugati határszélen akár zivatar is. A változó irányú szél helyenként megérénkülhet, a hőmérséklet 27 és 32 fok között alakul, késő estére 17 és 24 fok közé hűl le a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.
2: Ez volt a Reggeli Monitor, az adás Somodi Evelin szerkesztette, a hírek összeállításában Németh László volt a segítségemre, a zenei kínálatot Bukowski József állította össze, a technikusunk Urbán Szabolcs volt, Nagy Károly vagyok, ha tehetik, holnap reggel is hangolódjanak ránk, további jó rádiózást.
0: A Reggeli Monitort hallották. Várjuk Önöket minden hétköznap 17:30 és 10:30 között. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu oldalon.

0: magyar hangja
1: Juhász Attila.
2: Trend FM. Gazdaság és kultúra.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Ne ezt túráztasd! Már nem a Gran Turismo a menő. Digi Turismo. A Trend FM előremutató turisztikai magazinja Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és szakértő vendégeikkel minden csütörtökön délután 2 óra után. Hatékony, felelős, fenntartható, azaz versenyképes turizmus online megoldásokkal. Digi Turismo. Indulhatunk! A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Tudni szeretné, merre tart a gazdaság? Hogyan használhatja ki az új uniós forrásokat? És miként segíthet az AI cége növekedésében? Szeptember 9-én a budapesti Marriott Hotelben érkezik az első Portfolio Boost Your Business konferencia. Egy nap tele gyakorlati tudással, inspiráló előadókkal és értékes üzleti kapcsolatépítési lehetőségekkel. Jelentkezzen még most! További információ és regisztráció a portfolio.hu/rendezvények oldalon.
0: Reklámot hallottak! Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Óra van, jó napot kívánok, Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel. Az ügynök akták nyilvánosságra hozatala során 60-80 ezer név is napvilágot láthat. Lesz egy nagy lista arról, kik voltak a rendszer besúgói, erről a miniszterelnökséget vezető miniszter beszélt a Telexnek. A videó interjúban Ruf Bálint kijelentette, fogalma sincs lesznek-e olyanok a listán, akik az 1990 utáni időkben fontos gazdasági és politikai szereplőkké váltak. A politikus szerint az ügynökakták fontos részei a közös múltnak, számos olyan adat kerülhet elő, ami sok családnak szomorúságot okoz. Bejelentést tesz a kormány a gondosóra program miatt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, ezt a Tudományos és Technológiai Miniszter közölte Facebook oldalán. Tanács Zoltán hangsúlyozta, korábban nyilvánosságra hozták, hogy a Kormányzati Szolgáltatóközpont és a Fidesz közötti együttműködési és adatfeldolgozási megállapodás keretében a párt aktivistái a gondosóra program egy meghatározott 78 év feletti felhasználói körének személyes adatai alapján kerestek fel idős embereket. A miniszter szerint azóta további dokumentumok, beszámolók és információk kerültek a birtokukba. Alapos a gyanúja annak, hogy az adatkezelés során az érintettek nem a szabályoknak megfelelően jártak el. Újabb szabotást kíséreltek meg a német villamosenergia hálózat ellen. A nyugat-németországi Bergheim mellett megrongáltak egy alállomást, illetve a keleti Brandenburg tartományban is támadásért több távvezetéket. A bergheimi rendőrség tájékoztatása szerint szándékos rongálás miatt indult eljárás, ugyanakkor a térség áramellátása mindvégig zavartalan maradt, a kár pontos mértékéről nem adtak részletes felvilágosítást. Nem tárgyal tovább Iránnal az amerikai elnök. Donald Trump bejelentette, már nem érdekli, sikerül-e megállapodni Teheránnal. Közben legalább 11 ember halt meg éjjel az Irán ellen végrehajtott amerikai bombázásokban. Az amerikai lépésekre válaszolva Irán megtámadta az Egyesült Államok katonai bázisait a Perzsa-öbölben. A forradalmi gárda vállalta a felelősséget a jordániai, iraki és bahreini amerikai katonai támaszpontok elleni csapásért. A jordán hadsereg közben bejelentette, hogy megsemmisített 10 Iránból indított rakétát. 286 tengeren töltött nap után kikötött Tájföldön az amerikai haditengerészet Abraham Lincoln repülőgép hordozója, amint egy 5000 fős legénység 5 napos pihenőt kap. A hajó tavaly november 21-én San Diegóból indult az indiai csendes-óceáni bevetésre, december 21-én Guamon kötött ki utoljára, majd a dél-kínai tengeren hajózott. 2026. januárjában irányították át a közel-keletre, ahol az Iránnal vívott háborúban részt vett az Egyesült Államok tengeri blokkádjában és harci műveleteiben. Egyes amerikai politikusok szerint a hajó 286 napos megszakítás nélküli tengeri tartózkodásával modernkori rekordot állított fel. A haditengerészeti bevetések rendszerint 6-9 hónapig tartanak, konfliktus idején azonban meghosszabbíthatók.
0: Tőzsde hírek.
2: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 0,5%-os csökkenés mellett 147.872 ponton áll, a részvénypiac forgalma közelíti a 6 milliárd forintot. A blue chipek közül a MOL 5035 forinton forog 1%-os mínuszban, 1,1%-kal csökkent az OTP 44630 forintra, a Richter 1,5%-os csökkenés mellett 12919 forinton áll, a Magyar Telekom 4,1%-kal került lejjebb 2568 forintra. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euró 369 forint és 39 fillér, egy amerikai dollár 319 forintba és 12 fillérbe kerül, egy svájci frankért 391 forintot és 75 fillért kérnek. A lengyel zloty árfolyama 85 forint 26 fillér, a cseh koronáé 15 forint 24 fillér. Egy angol font 430 forintba és 76 fillérbe kerül idehaza a bankközi devizapiacon. A nyugat-európai börzék közül a londoni FTSE 4/10, a párizsi CAC-on szintén 4/10%-kal csökken, a frankfurti DAX 0,5%-kal, a milánói börze 0,3%-kal áll a negatív tartományban, a madridi IBEX 0,1%-kal került lejjebb. Az észak-amerikai könnyűolaj a VTI hordonként 0,2%-kal erősödik, $90.42 jár a kurzus, a Brent jegyzési ára hordonként $94.43. Egy uncia aranyért $4,360 és 80 centet kérnek a világpiacon.
0: Időjárás jelentés.
2: Több órás napsütés várható országszerte, estétől viszont északnyugat felől ismét megnövekedhet a felhőzet. Elsősorban a Dunántúlon lehet eső, a szél megélénkül. A hőmérséklet 27 és 32 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Különleges zenei félórák a Trend FM-en. Ilyen zenékkel.

0: Különleges zenei félórák a Trend FM-en.
1: 94.2 Trend FM.
0: Műsorajánló következik.
2: Melyik a legjobb fotós mobil?
3: Biztonságos-e a felhő?
2: Kell okos óra a nagymamának?
3: Megzabolázhatóak a techóriások?
2: Beköltözünk valaha a virtuális valóságba?
3: Melyik a világ legjobb tévéje?
2: Milyen egy jó fejhallgató?
0: Ilyen és hasonló kérdésekre keresi a választ Fekete Gábor és Pápai Péter minden csütörtökön a 3 órai hírek után az iFaterben. Hírek, interjúk és tesztek a technológia világából. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
4: A Reggeli Monitor együttműködő partnere, a hazai innováció vezető globális gyógyszeripari vállalata, a Richter Gedeon nyerté.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
5: 12:30 van, jó napot kívánok, Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel itt a Trend FM-en a 94.2-n. Bejelentést tesz a kormány a gondos óra program miatt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál. Ezt a Tudományos és Technológiai Miniszter közölte Facebook oldalán. Tanács Zoltán hangsúlyozta, korábban nyilvánosságra hozták, hogy a Kormányzati Szolgáltatóközpont és a Fidesz közötti együttműködési és adatfeldolgozási megállapodás keretében a párt aktivistái a gondos óra program egy meghatározott 78 év feletti felhasználói körének személyes adatai alapján kerestek fel idős embereket. A miniszter szerint azóta további dokumentumok, beszámolók és információk kerültek a birtokukba. Alapos a gyanúja annak, hogy az adatkezelés során az érintettek nem a szabályoknak megfelelően jártak el. Európában elsőként kötött megállapodást a Forage csoport és a SpaceX, a Starlink Mobile és a nemzetbiztonsági célokat szolgáló Sovereign Solutions bevezetéséről. A műholdas technológia Magyarországon és a Nyugat-Balkán országaiban egészítheti ki a földi mobilhálózatokat. A védett kommunikációs szolgáltatás a tervek szerint 2027-ben indulhat el. 286 tengeren töltött nap után kikötött Tájföldön az amerikai haditengerészet Abraham Lincoln repülőgép hordozója, amint egy 5000 fős legénység 5 napos pihenőt kap. A hajó tavaly november 21-én San Diego-ból indult az indiai csendes-óceáni bevetésre, december 21-én Guamon kötött ki utoljára, majd a dél-kínai tengeren hajózott. 2026. januárjában irányították át a Közel-Keletre, ahol az Iránnal vívott háborúban részt vett az Egyesült Államok tengeri blokkádjában és harci műveleteiben. Egyes amerikai politikusok szerint a hajó 286 napos megszakítás nélküli tengeri tartózkodásával modernkori rekordot állított fel. A haditengerészeti bevetések rendszerint 6-9 hónapig tartanak, konfliktus idején azonban meghosszabbíthatók. A rendkívül hosszú bevetés alatt a fedélzeti körülmények romlásáról és a legénység mentális egészségével kapcsolatos aggodalmakról is jelentek meg beszámolók.
0: Tőzsdehírek.
5: A budapesti értéktőzsde részvényindexe, a BUX, 6 tizedszázalékos csökkenés mellett 147.707 ponton áll, a részvénypiac forgalma átlépte a 6,5 milliárd forintot. 1,1%-kal csökkent a MOL 5030 forintra, az OTP 44.550 forinton áll 2%-os mínuszban. 1,8%-kal csökken a Richter, 12.880 forintnál jár, a Magyar Telekom pedig 2575 forinton áll 1%-os mínuszban. A bitcoin 76.649 dollárért és 18 centért vásárolható, 1%-os csökkenés mellett. Az Ethereumot 2371 dollárért és 86 centért lehet megvenni. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euró, 369 forint és 98 fillér, egy amerikai dollár 319 forint és 14 fillér, egy svájci frank 391 forint és 77 fillér. Az angol font árfolyama 430 forint és 96 fillér. A nyugat-európai tőzsdék közül a londoni FTSE 0,5%-kal, a párizsi CAC-on szintén 0,5%-kal csökkent, csak úgy, mint a milánói tőzsde mutatója. A madridi IBEX 0,2, a frankfurti DAX 0,7%-kal áll a negatív tartományban.
0: Időjárás jelentés.
5: Országszerte több órás napsütés várható, estétől északnyugat felől ismét megnövekedhet a felhőzet. Elsősorban a Dunántúlon lehet kisebb eső, zápor, a nyugati határszélen akár zivatar is. A szél helyenként megélénkül. A hőmérséklet 27 és 32 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Különleges zenei félórák a Trend FM-en. Ilyen zenékkel.

94.2. Gazdaság és kultúra. Trend FM.

0: Különleges zenei félórák a Trend FM-en.
1: 94.2 Trend FM.
0: Műsorajánló következik. Turizmus.com, a szakértői hírforrás. Minden csütörtökön 4:30-tól. Úti célok, programajánlatok, ötletek és hasznos tanácsok az üzleti utazástól a családi nyaralásig. Hazai és nemzetközi hírek a Turizmus Kft. Szakmai támogatásával. Turizmus.com. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Dél van, jó napot kívánok, Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel itt a Trend FM-en a 94.2-n. Összeroppant Budapest likviditása, ha a hónap második felére nem lesz megállapodás a kormánnyal a főváros pénzügyi helyzetének rendezéséről. Ezt a főpolgármesteri hivatal főigazgatója mondta egy telefonos interjú során. A főváros folyószámlája mínusz 64 milliárd forinton áll. A 80 milliárd forintos folyószámla hitelkeret szeptember 18-án lejár. Utána ezt a pénzt egy összegben vissza kell adni, ami önmagában nem okozna problémát, mert a számítások szerint 115-120 milliárd forint befolyik ebben a hónapban a második félévi iparűzési adóelőlegből. Kis Ambrus ugyanakkor hangsúlyozta, van még egy 45 milliárd forintos közösségi közlekedés hitel is, amely szeptember végén jár le. A továbbiakban a fővárosnak így nem lesznek szabad forrásai. Bejelentést tesz a kormány a gondosóra program miatt a Nemzeti Adatvédelmi és Információ Szabadság Hatóságnál. Ezt a Tudományos és Technológiai Miniszter közölte Facebook oldalán. Tanács Zoltán hangsúlyozta, korábban nyilvánosságra hozták, hogy a Kormányzati Szolgáltató Központ és a Fidesz közötti együttműködési és adatfeldolgozási megállapodás keretében a párt aktivistái a gondosóra program egy meghatározott 78 év feletti felhasználói körének személyes adatai alapján kerestek fel idős embereket. A miniszter szerint azóta vannak további dokumentumok, beszámolók, illetve információk is. Alapos a gyanúja annak, hogy az adatkezelés során az érintettek nem a szabályoknak megfelelően jártak el. Augusztusban lassult idehaza a használt autópiac, a tavalyi csúcshoz képest 15,7%-kal csökkent a használtautó.hu portálon regisztrált érdeklődések száma, az átlagárak pedig kissé emelkedtek. A cég közleménye szerint a múlt hónapban több mint 96 ezer aktív hirdetés szerepelt a kínálatban, ami szinte pontosan megegyezik az egy évvel korábbival. A kínálati átlagár 2,5%-os emelkedéssel meghaladta az 5,3 millió forintot. Újabb szabotást kíséreltek meg a német villamosenergia hálózat ellen. A nyugat-németországi Bergheim mellett megrongáltak egy alállomást, valamint a keleti Brandenburg tartományban is támadásért több vezetéket. A kár pontos mértékéről egyelőre nincsenek információk. Meghaladta a 3000-et az ebola járvány halálos áldozatainak száma a Kongói Demokratikus Köztársaságban. A helyi kormány adatai szerint az igazolt fertőzöttek száma meghaladja a 6000 főt. A jelenleg aktív vírustörzs ellen egyelőre nincs engedélyezett vakcina vagy specifikus kezelés. Folytatódnak a tárgyalások Grönland és az Egyesült Államok között a sziget jövőjéről, ezt a grönlandi külügyminiszter mondta Brüsszelben. Az uniós parlament szakbizottsági ülésén a politikus kijelentette, a tárgyalás részleteit nem oszthatja meg, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a párbeszéd folyamatos. Korábban Donald Trump amerikai elnök több alkalommal is kijelentette, hogy az Egyesült Államok nemzetbiztonsági megfontolásokból szeretné megszerezni Grönlandot. A helyi külügyminiszter szerint a helyzet súlyos problémát okoz az ország kormányának és a lakosságnak is. Több mint egy kilométeres lövésével világrekordot ért el Mónus József íjász. A sportoló 80 cm-rel javította meg a 29 éve fennálló csúcsot. A fehér farkas néven is ismert távlövő íjász az Egyesült Államokban, Nevadában, a Smith Creek kiszáradt tómedrében rendezett versenyen 6 nyílvesszőt lőtt ki. Négyet körülbelül 800 méternél találtak meg, az ötödik 1059 méterre repült, a hatodik nyílvesszőt csak hosszabb keresés után találták meg a versenybírák közreműködésével, a mérés 1063 métert és 59 cm mutatott.
0: Tőzsde hírek.
2: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 6%-os csökkenéssel 147.748 ponton áll. A részvénypiac forgalma átlépte a 7,3 milliárd forintot. A blue chipek közül a MOL 9,1%-kal csökkent 5040 forintra, az OTP 2,1%-kal került lejjebb 44580 forintra, a Richter 1,8%-os mínuszban 12870 forinton áll, a Magyar Telekom 2,1%-kal csökkent 2572 forintra. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euró 369 forint és 49 fillér, egy amerikai dollár 319 forint 35 fillér, egy svájci frank 391 forint és 74 fillér. A nyugat-európai börzék közül a londoni FTSE és a párizsi CAC 40, a frankfurti DAX 8,1%-kal csökken, Milánó 6,1, Madrid 3,1%-kal korrigál lefelé.
0: Időjárás jelentés.
2: Több órás napsütés várható szinte országszerte, a Dunántúlon lehetnek majd kisebb esők, záporok, a hőmérséklet 27 és 32 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsora kommunikációról, manipulációról és rációról minden pénteken délután 2-től a Trend FM-en. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik. Az AI nem a jövő. Már most átírja a világod. Találkozz a technológia, az üzleti élet és az innováció meghatározó szereplőivel szeptember 7-én és 8-án az AI Summit Budapesten. Ne csak kövesd a változást, értsd és alakítsd. Jegyvásárlás AISummit.hu. Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Fél egy van, jó napot kívánok, Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel itt a Trend FM-en a 94.2-n. Összeroppan Budapest likviditása, ha a hónap második felére nem lesz megállapodás a kormánnyal a főváros pénzügyi helyzetének rendezéséről. Ezt a főpolgármesteri hivatal főigazgatója mondta egy telefonos interjú során. A főváros folyószámlája mínusz 64 milliárd forinton áll, a 80 milliárdos folyószámla hitelkeret szeptember 18-án lejár, utána ezt a pénzt egy összegben vissza kell fizetni, ami önmagában nem okozna problémát, mert a számítások szerint 115-120 milliárd forint befolyik majd szeptemberben a második félévi iparűzési adóelőlegből. Kis Ambrus ugyanakkor hangsúlyozta, van még egy 45 milliárd forintos közösségi közlekedés hitel is, ami szeptember végén jár le. A továbbiakban a fővárosnak így nem lesznek szabad forrásai. Az ügynökakták nyilvánosságra hozatala során 60-80 ezer név is napvilágot láthat. Lesz egy nagy lista arról, kik voltak a rendszer besúgói. Erről a miniszterelnökséget vezető miniszter beszélt a Telexnek. A videó interjúban Ruf Bálint kijelentette, fogalma sincs lesznek-e a listán olyanok, akik az 1990 utáni időkben gazdasági, politikai szereplőkké váltak. A politikus szerint az ügynökakták fontos részei a közös múltnak, számos olyan adat is előkerülhet, ami sok családnak szomorúságot fog okozni. Augusztusban lassult a használt autópiac idehaza, a tavalyi csúcshoz képest 15,7%-kal csökkent a használtautó.hu portálon regisztrált érdeklődések száma, az átlag árak kissé emelkedtek. A cég közleménye szerint a múlt hónapban több mint 96 ezer aktív hirdetés szerepelt a kínálatban, ami szinte pontosan megegyezik az egy évvel korábbival. A kínálati átlagár 2,5%-os emelkedésével meghaladta az 5,3 millió forintot. Meghaladta a 3000-et az ebola járvány halálos áldozatainak száma a Kongói Demokratikus Köztársaságban. A helyi kormány adatai szerint az igazolt fertőzöttek száma átlépte a 6000 főt. A jelenleg aktív vírustörzs ellen egyelőre nincs engedélyezett vakcina vagy specifikus kezelés. Folytatódnak a tárgyalások Grönland és az Egyesült Államok között a sziget jövőjéről, ezt a grönlandi külügyminiszter mondta Brüsszelben. Az uniós parlament szakbizottsági ülésén a politikus kijelentette, a tárgyalás részleteit nem oszthatja meg, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a párbeszéd folyamatos, korábban Donald Trump amerikai elnök több alkalommal is kijelentette, hogy az Egyesült Államok nemzetbiztonsági okok miatt szeretné megszerezni a szigetet. A helyi külügyminiszter szerint a helyzet súlyos problémát okoz az ország kormányának és a lakosságnak is.
0: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX jelenleg 0,5%-os csökkenés mellett 147.809 ponton áll, a részvénypiac forgalma átlépte a 8,6 milliárd forintot. 0,7%-kal csökken a MOL 5050 forinton áll, az OTP 0,2%-kal került lejjebb 44.580 forintra, a Richter 1,6%-os mínuszban 12.900 forinton, a Magyar Telekom 0,3%-kal csökkent és 2.570 forinton jegyzik a budapesti értéktőzsde parkettjén. A bitcoin 76.481 dolláron és 8 centen forog 1,2%-os mínuszban, az Ethereum 2,2%-kal csökkent 2363 dollárra és 42 centre. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euró 369 forint és 55 fillér, egy amerikai dollár 319 forint 47 fillér, egy svájci frank 391 forint és 69 fillér.
0: Időjárás jelentés.
1: Országszerte több órás napsütés várható, estétől északnyugat felől ismét megnövekszik a felhőzet, de elsősorban a Dunántúlon lehet eső, zápor, zivatar. A hőmérséklet addig is 27 és 32 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

Jaj, a heli, jaj, a heli, szeme kékje olyan titokzatos, mint tangernél a tenger, szívem oly hevesen ver. Jaj, a heli, jaj, a heli, szeme kékje olyan titokzatos, mint tangernél a tenger,

Niin, remélem egyszer még az enyém lesz. Jaj a heli, jaj a heli, Józsa páros közepiben lakik páros bérletben. A drágán él ez a gyönyörű lány. Hát fogok egy taxit és oda megyek, szemet, ha nevet, én oda leszek. Befűtve a jó kis szobá,

0: gazdaság és kultúra a 94.2.
1: Les grands.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Ne ezt túráztasd! Már nem a Gran Turismo a menő. Digiturismo. A Trend FM előremutató turisztikai magazinja Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és szakértő vendégeikkel minden csütörtökön délután 2 óra után. Hatékony, felelős, fenntartható, azaz versenyképes turizmus online megoldásokkal. Digiturismo. Indulhatunk!
1: A műsor támogatója a Nitro, Magyarország első brand loyalty tanácsadó ügynöksége.
0: Monitor. A mikrofonnál Kecső Rihárd.
2: 13 óra van, jó napot kívánok! Önök a Monitor című műsorunkat hallják, az elkövetkezendő fél órában pedig szó lesz arról, hogy az év végén lejáró budapesti Airbnb lakáskiadási engedély moratóriumának egy éves meghosszabbítását kérik az érintett érdekvédelmi szervezetei a kormánytól. Erről is beszélgetünk majd többek között, de most jönnek a legfontosabb hírek, a mikrofonnál Kecső Rihárdot hallják. Jó napot kívánok!
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: A kerületenkénti változó szabályozások helyett egységes fővárosi rendelet megalkotását és kvótarendszer bevezetését javasolják az Airbnb szállásadók szervezetei. Az eddigi turisztikai célú lakáskiadási engedélyek moratóriuma az év végén lejár, ennek egy éves meghosszabbítását kérik. Javaslataikat kedden küldték el az új turizmus irányításnak és a közlekedési és beruházási minisztériumnak. Sumicki Balázst, a Magyar Apartmankiadók Egyesületének elnökét hallják.
3: Ha van egy kvótarendszer, amire mi tettünk egy javaslatot, mondjuk egész Budapestre mennyi és milyen ágyszámot szeretnének a különböző szálláshely típusoknál, tehát mennyi hotel, mennyi magánszálláshely, mennyi hostel, mennyi panzió lehet, és hogyha eléri ezt a kvótaszámot, akkor nem adnak ki engedélyt, tehát kvázi van egy moratórium, még hogyha a piaci folyamatok által az adott kerületben, akkor meg adnak ki tisztán, átlátható módon újabb engedélyt szálláshely nyitásra. Szabályozni lehet a kapacitások maximumát, másrészt nem lehetetleníti el a már a piacon működő tisztességes házigazdákat.
2: Összeroppan Budapest likviditása, a hónap második felére nem lesz megállapodás a kormánnyal a főváros pénzügyi helyzetének megrendezéséről. Ezt a főpolgármesteri hivatal főigazgatója mondta egy telefonos interjúban. A főváros folyószámlája mínusz 64 milliárd forinton áll. A 80 milliárdos folyószámla hitelkeret szeptember 18-án lejár, utána ezt a pénzt egy összegben vissza kell fizetni, ami önmagában nem okozna problémát, mert a számítások szerint 115-120 milliárd forint befolyik majd szeptemberben a második félévi iparűzési adóelőlegből. Kis Ambrus ugyanakkor hangsúlyozta, van még egy 45 milliárd forintos közösségi közlekedési hitel is, amely szeptember végén jár le. A továbbiakban a fővárosnak így nem lesznek szabad forrásai. Az ügynökakták nyilvánosságra hozatala során 60-80 ezer név is napvilágot láthat. Lesz egy nagy lista arról, hogy kik voltak a rendszer besúgói. Erről a miniszterelnökséget vezető miniszter beszélt a Telexnek. A videóinterjúban Ruf Bálint kijelentette, fogalma sincs, hogy lesznek-e a listán olyanok, akik az 1990 utáni 10-20 évben fontos gazdasági politikai szereplőkké váltak. A politikus szerint az ügynökakták nagyon fontos részei a közös múltnak, számos olyan adat előkerülhet, ami sok családnak szomorúságot fog okozni. Bejelentést tesz a kormány a gondosóra program miatt a Nemzeti Adatvédelmi és Információs Szabadsági Hatóságnál. Ezt a tudományos és technológiai miniszter közölte a Facebook oldalán. Tanács Zoltán hangsúlyozta, korábban nyilvánosságra hozták, hogy a Kormányzati Szolgáltató Központ és a Fidesz közötti együttműködési és adatfeldolgozási megállapodás keretében a párt aktivistái a gondosóra program egy meghatározott 78 év feletti felhasználói körének személyes adatai alapján keresték fel az idős embereket. A miniszter szerint azóta további dokumentumok, beszámolók és információk kerültek a birtokukba. Alapos a gyanúja annak, hogy az adatkezelés során az érintettek nem a szabályoknak megfelelően jártak el.
0: Tőzsdehírek.
2: A budapesti értéktőzsde részvényindex a BUX 8%-kal gyengül 147.441 pontig. A részvénypiac forgalma 9,5 milliárd forint felett. A vezető részvények mínuszban. 8,1%-kal gyengül a MOL 5.045 forintra. 3,1%-os mínuszban az OTP 44.520 forinton, 2,2%-kal esik a Richter 12.820 forintig, a Magyar Telekom pedig 1%-kal van lejjebb 2552 forinton. Európában a londoni FTSE 6 tized, a frankfurti DAX 9 tized, a párizsi CAC-on 7 tized%-ot esik, a milánói tőzsde 0,5%, az IBEX Madridban 4 tized%-kal gyengül. A bankközi devizapiacon 1 euróért 369 forintot, 1 dollárért 319 forintot kérnek jelenleg. Augusztusban lassult a használt autólak piac. A tavalyi csúcshoz képest 15,7%-kal csökkent a használtautó.hu portálon regisztrált érdeklődések száma, az átlagárak kissé emelkedtek. A cég közleménye szerint a múlt hónapban több mint 96 ezer aktív hirdetés szerepelt a kínálatban, ami szinte pontosan megegyezik az egy éve korábbival. A kínálati átlagár 2,5%-os emelkedéssel meghaladta az 5,3 millió forintot. A Volkswagen igazgatósága egyhangulag döntött 4 németországi gyár bezárásáról. Ez a cégcsoport régóta húzódó költségcsökkentési programjának legdrasztikusabb lépése lehet. Egy német üzleti lap értesülései szerint a járműgyártó az Emdeni és a Zwickaui üzemben 2031-ben, a hannoveri Hasson járműgyárban 2032-ben, a Neckarsulmi Audi gyárban pedig 2034-ben szüntetné meg a termelést. Az üzemi tanács és a szakszervezet állítólag heves ellenállást helyezett kilátásba. Úgy fogalmaztak, hogy ha az igazgatóság megkérdőjelezi a korábbi megállapodásokat, akkor lángolni fognak az üzemcsarnokok minden telephelyen, és a szakszervezet minden eszközzel szembeszáll a tervekkel. Hírek itthonról. Balázs Zoltánt nevezték ki a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRT élére. Méghozzá ezt Kármán András pénzügyminiszter tette azonnali hatállyal. A pénzügyi tárca vezetője átfogó stratégiát vár az új vezetőtől. A vagyonkezelő feladata összetett és kulcsfontosságú. Integrálja a visszaszerzett elemeket az állami vagyonba, megőrzi a közös örökséget és a portfólió egy jelentős részével hasznot is termel a közösségnek. Balázs Zoltán egyébként 2,5 évtizedes múlttal rendelkezik az ingatlan finanszírozás, az ingatlan fejlesztés, a befektetéskezelés és az eszközmenedzsment terén. Vannak még hírek itthonról, egyebek mellett arra, hogy az Országgyűlés Oktatási Bizottsága elutasította a szakképzési törvény módosításához benyújtott ellenzéki javaslatot, amely a szakképzési centrumokban a kancellária rendszer megszüntetésének határidejét a tanév végére torná el. Az Oktatási és Gyermekügyi Miniszter által benyújtott törvényjavaslat szerint a szakképzési centrumokban január 1-től megszűnne a kancellária rendszer. A KDNP-s és fideszes képviselők közös módosító indítványa pedig azt javasolta, hogy az átadás átvitel inkább a tanév végén jövő nyáron legyen. Lannács Judit ezt január 1-től gondolta. A bizottság az ellenzéki javaslatot 6 nem és 3 igen szavazat mellett nem támogatta. A Gyermekvédelmi Bizottság meghallgatta Rácz Andreát, és egyébként a kegyelmi ügyben Novák Katalint, Varga Juditot és Balogh Zoltánt is meghallgatják. Majd ez is egy friss hír, ezt Summer Orsolya, a bizottság Tiszás elnöke jelentette be. Részletek majd később itt a Trend FM hír összefoglalójában a nap folyamán.
0: Időjárás jelentés.
2: Több órás napsütés várható szinte országszerte, estétől észak-nyugat felől ismét megnövekedhet a felhőzet, elsősorban a Dunántúlon fordulhat elő kisebb esőzápor, a nyugati határszélen akár zivatar is. A változó irányú szél helyenként megélénkülhet, a hőmérséklet 27 és 32 fok között alakul, késő estére 17 és 24 fok közé hűl le a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Monitor. A mikrofonnál Kecsű Rihárd.
2: Egy valamit elfelejtettünk, az pedig a sporthírek, mert hát sporthírek nélkül mit érünk mi?
0: Sporthírek a 94.2.
2: Szóval, Nemzetek Ligája kezdődik a jegyértékesítés a két hazai mérkőzésre. Méghozzá hétfőn 10 órától kezdi meg az MLS árulni a jegyeket az ukrajnai és a Georgia elleni szeptemberi és októberi nemzetek ligája mérkőzésekre. A mind a 6 NL összecsapást összejátsza le egyébként Marco Rossi szövetségi kapitány együttese a B divízióban. Ukrajnával, Georgiával és Észak-Írországgal került egy csoportba a magyar együttes. Tajti Márton Anita lett a Magyar Atlétikai Szövetség elnöke, a tisztúító közgyűlésen őt választották meg, 70 szavazásra jogosult küldöttből 68 vett részt, és 67-ek adták le a voksukat, köztük 38-an választották meg Tajti Márton Anitát. Hírek még a Torna Világkupa világából, az olimpiai bajnok Rebeka Andrade is indul a szombathelyi Challenge Világkupa versenyen. A Magyar Szövetség tájékoztatása szerint a szeptember 18 és 20-a között rendezett fiadalon ott lesz a 6-5 karitás medáljával. Brazília történetének legeredményesebb olimpikonjának számító Andrade a sportág jelenlegi mezőnyének egyik legnagyobb alakja. És most, hogy a hírek után vagyunk, 13 óra 11 perckor folytatódik a Monitor című műsorunk. Az év végén lejáró budapesti Airbnb lakáskiadási engedély moratóriumának egy éves meghosszabbítását kérik az érintett szállásadók érdekvédelmi szervezetei a kormánytól. Javaslataikat tegnap küldték el az új turizmus irányításnak és a közlekedési és beruházási minisztériumnak. Egységes Budapestre vonatkozó szabályozást és kultarendszer bevezetését javasolják. Sumicki Balázzsal, a Magyar Apartman Kiadók Egyesületének elnökével Péli Nagykata beszélgetett.
4: Van egy fontos dátum, méghozzá az, hogy 2026 végén, tehát idén lejár az Airbnb moratórium, amely Budapestre vonatkozik, és eddig az időpontig az önkormányzatoknak, a kerületi önkormányzatoknak ki kell alakítaniuk a saját helyi szabályozásukat. Az első kerület szavazásra bocsátja azt, hogy a kerületben lévő, és akkor most mondok egy nagyon érdekes számot, több mint 400 engedéllyel rendelkező magán és egyéb szálláshely a továbbiakban hogyan és milyen módon üzemelhet. Milyen kompromisszumot tud elfogadni az Airbnb szállásadó terület?
3: 2026. december 31-én lejár az a szállási nyitási moratórium, amit ön is mondott a felvezetőjében. Ez az időszak arra volt adva, hogy még az előző kormányzat, aki hát bízott a folytatásban, kialakítsa azokat az újabb szabályokat, mert itt már rengeteg szabály van, ami biztosíthatja a különböző szempontoknak a kompromisszumát, nevezetesen ad egyfajta választ a lakóközösségekben jelentkező vendégek által okozott problémákra, figyelembe vesz lakáspolitikai, szociálpolitikai, és természetesen turisztikai célokat is. Tehát azt mondta a korábbi turizmus irányítás, hogy ennek a két évnek elégnek kell ahhoz lenni, hogy megvizsgálják minden érintett bevonásával ezt a helyzetet, és egy átfogó új szabályozási rendszert dolgozzanak ki. Ez a korábbi turizmus irányítás részéről, az előző kormányzat részéről nem történt meg. Ugye áprilisban választások lettek, és mostanára állt föl a hazai új turizmus irányítás. Most mérik fel a problémákat, a lehetőségeket, a feladatokat. Ugyanakkor ketyeg az óra. De az semmiképpen nem volt célja. Az egész szakma azt reméli, mondhatom így, hogy az lenne a célja a hazai turizmus irányításnak, hogy azt engedje, hogy minden egyes kerület naponta változó szabályokkal drasztikusan beleavatkozzon, egyébként a megfelelő szakértelem hiányával együtt egy olyan folyamatba, egy olyan szállási szolgáltatási szektorba, ami gyakorlatilag a Budapesten eltöltött vendégészakáknak a közel felét adja. Tehát itt több millió vendégészakáról beszélünk, több milliárdos adóbevételekről beszélünk, amit az önkormányzatok kapnak a szállási szolgáltatásból, illetve amit az állam kap, vagy az egyéb kapcsolt gazdasági hasznokból, tehát ugye nem csak szálláshelyen költ el a vendégpénzt, hanem egyéb helyeken is, de is beszéljünk. Ezért az elmúlt napokban valamennyi magán és egyéb szálláshelye szolgáltatással foglalkozó érdekvédelmi szervezet, tehát Airbnb-zős érdekvédelmi szervezet egységesen, közösen kérte arra az új kormányzatot, hogy mivel már szeptember van, és még semmit nem lehet tudni egy készülő új egységes Airbnb szabályozásról, ne kapkodjunk, adjunk ennek időt, és a szálláshely nyitási moratóriumot további egy évvel hosszabbítsa meg a kormányzat, szakítva az elmúlt időszak azon gyakorlatával, hogy hát jól tudjuk, milyen szállodalobbis érdekekből igyekeztek a szabályozást befolyásolni, most független szakértők bevonásával kerüljön felmérésre a lakásállomány, a turizmusnak, a magánszálláshelyeknek a turizmusra gyakorolt hatása, és ez alapján készüljön egy olyan egységes budapesti szabályozás, ami lehetetlenné teszi azt a helyzetet, mint ami most van, hogy a Király utcában lehet nyitni szálláshelyet az egyik oldalon, a másik oldalon meg nem lehet nyitni.
4: Mennyire életszerű az, hogy egész Budapestre egy egységes szabályozást alkalmaznak, miközben az egyes kerületek turizmus általi látogatottsága vagy terheltsége teljesen más?
3: Van egy kvótarendszer, amire mi tettünk egy javaslatot. Milyen irányba egyébként a 8. kerület önállóan már elindult, és amit 2027. január 1-től ők, ha más nem változik, akkor szeretnének bevezetni. Amikor azt mondják, hogy a mondjuk egész Budapestre mennyi és milyen ágyszámot szeretnének a különböző szálláshely típusoknál, tehát mennyi hotel, mennyi magánszálláshely, mennyi hostel, ezekről sose beszélünk, amik szintén társaságban működnek sokszor, mennyi panzió lehet, és hogyha eléri ezt a kvótaszámot, akkor nem adnak ki engedélyt, tehát kvázi van egy moratórium, még hogyha a piaci folyamatok által az adott kerületben, városrészben adott esetben, mint a 8. kerületnél, ahol a kerületen belül városrészekre is lebontották a kvótát, akkor meg adnak ki tisztán, átlátható módon újabb engedélyt szálláshely nyitásra. Ez miért lenne egy előnyös megoldás? Egyrészt, mert szabályozni lehet a kapacitások maximumát, másrészt nem lehetetleníti el a már a piacon működő tisztességes házigazdákat, hiszen a 6. kerületben ott, ahol betiltották a szálláshely szolgáltatásnak ezen formáját, ott az történt az idei évben, hogy a nagy üzemeltetők, akik egy épületben több szállást üzemeltettek, nevetve átalakultak panziókká, illetve hostelekké, hogy elindították legalábbis ezt a folyamatot.
4: És azokra ez nem vonatkozik?
3: Hát azokra ez nem vonatkozik, így van, és azok, akiknek volt egy-egy lakásocskájuk, egy garzonjuk, vagy egy kétszobás lakásuk, ők ezt ugye nem tudták megtenni, na ezek az emberek azok, akik ebbe tönkrementek, ez az egyik része. A másik része viszont mi azt látjuk, hogy ugye Terézvárosban volt egy olyan 2500 magán és egyéb szálláshely, ebből most is működik 1000, csak szabálytalanul.
2: Az elmúlt percekben Sumicki Balázst, a Magyar Apartmankiadók Egyesületének elnökét hallották.
0: Fél időben. Merre mozdulnak az árfolyamok?
2: Megnézzük. A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX jelenleg 8%-os csökkenéssel 147.464 ponton áll. A részvénypiac forgalma átlépte a 10 milliárd forintot a vezető részvények mínuszban. A MOL 0,5%-kal esik 5060 forintra, az OTP 6,1%-kal gyengül 44.370 forintig. A Richter 2,2%-os csökkenéssel 12.820 forinton, míg a Magyar Telekom szintén 0,5%-kal van lejjebb 2564 forinton. Nézzük, a Forage például 5%-kal erősödik 1601 forintra, az Akko 1,6%-kal, a Autovalis 1,2%-kal, a Graphisoft Park 0,3%-del, az Opus szintén 0,3%-del, csökken viszont az Alteo 1,2%-del, az Ány 0,3%-del, az Appenin 2%-kal, a Biff 0,8%-kal, a DH Group 0,4%-kal, a Dunahouse 2,9%-kal, esik még a Masterplast is 7%-kal, a Pannergy 2,1%-kal, a Rába most erősödik, 0,5%-os pluszban, az plusz 1,4%-kal van lejjebb, a Waberers pedig 7%-kal esik. A bankközi devizapiacon 1 euró 368 forintba és 70 fillérbe, 1 dollár 318 forintba és 60 fillérbe kerül. A svájci frank 390 forint 90 fillér, az angol font 429 forint 60 fillér. A térségben irányadó cseh korona 15 dollár 20 cent, a lengyel zloty pedig 85 dollár 20 centbe kerül. Az euró dollárral szembeni árfolyama az jelenleg 1,1574. Nézzük Európát, ott mínuszok voltak az előbb. A londoni FTSE most is esik 7%-kal, a frankfurti DAX 9%-kal, a párizsi CAC-on szintén 7%-kal. A milánói tőzsde 6%, a madridi pedig 4%-kal gyengül. Ázsiában egyedül Szingapúr volt eredményes 6%-kal, méghozzá igen, a tokiói Nikkei 2,9%-kal gyengült, a hongkongi Hang Seng 1%-os mínuszban zárt, 1%-ot esett a Shanghai kompozit, 0,5%-kal zárt lejjebb a Sensex Indiában, a dél-koreai Kospi pedig 4%-os gyengüléssel fejezte be a napot. Az olajárak vegyesen mozognak most, de $90 felett mindkettő, a Brent az 94-95 dollár, a VTI pedig az amerikai könnyűolaj pedig $90.20. Idehaza most nem változtatnak a kiskereskedelmi árakon, a 95-ös benzin 602 forint, a gázolaj pedig 678 forint átlagosan, persze töltőállomásokon lehet eltérés. Az aranyára 9%-kal van lejjebb, $4,357.30 kérnek unciánként a sárga nemes fémért. A palládium 7%-kal olcsóbb, a platina 2,3%-kal, az ezüst 1,4%-del, a rész pedig 0,5%-kal van lejjebb. A holland tőzsdén jegyzett gáz ára október végi szállítása 1,5%-os pluszban. Megavattóránként 73 eurót és 40 eurócentet kérnek most a gázért. Így állunk tehát fél időben a tőzsdén. A Wall Street majd 3:30-kor nyit, a tegnapi napot a Dow Jones mindhárom index mínuszban zárta. A Dow Jones 0,8, az S&P 500 0,7, a Nasdaq Composite pedig 1%-ot esett.
0: Monitor.
2: Az Egyesült Államok újabb átfogó gazdasági nyomásgyakorlást indíthat Irán ellen. A rádiónk által megkérdezett külgazdasági szakértő szerint Washington célja, hogy olyan szankciós hálót építsen ki, amely lezárja az iráni gazdaság mély működő kerülő útjait és pénzügyi csatornáit. A korlátozások elsősorban az iráni olajbevételeket és az iráni forradalmi gárdához köthető beszerzéseket érinthetik. Martin Kovács Miklós szerint a korábbi amerikai próbálkozások nem kényszerítették térdre Teheránt, most azonban a nemzetközi együttműködésre kiegészülő szankciós nyomás komolyabb gazdasági gondokat okozhat Iránnak. A részletekről Nagy Károly beszélgetett Martin Kovács Miklóssal a reggeli monitorban.
5: Nagyon úgy tűnik, hogy a Közel-Kelettel kapcsolatban nem igazán tudnak dőlőre jutni az amerikaiak, mármint az iráni kérdést illetően. A reggeli órában voltak iráni támadások, megtorló csapások közel-keleti amerikai bázisok ellen, mivel előzőleg az amerikaiak is támadtak, és hát úgynevezett gazdasági nagy napot hirdetett az amerikai kormányzat. Ez a idézőjelben gazdasági nagy nap, ez miről szól Iránnal kapcsolatban?
6: Itt valóban úgy tűnik, hogy nagyon komolyan meg akarják szorítani a kötelet, vagy nem tudom minek nevezzem, az iráni gazdaság nyaka körül, és több olyan elemzést is láttam, amely hangsúlyozza, hogy igaz ugyan, hogy eddig jó néhány kísérlete az Egyesült Államoknak és Donald Trumpnak arra, hogy térdre kényszerítse Iránt, az nem jött össze, viszont most úgy tűnik, hogy valóban egy olyan nemzetközi céghálóval és más országokkal összefogva egy olyan gazdasági szankció hálót próbálnak meg Iránra dobni, amely megbénítaná a jelenleg még adott esetben működő kerülőutakat, pénzügyi csatornákat, amelyekkel így úgy amúgy föntartják az iráni gazdaság, és főleg az iráni forradalmi erők számára szükséges vásárlásokat és adott esetben eladásokat. Az olajat, az iráni olajat, amely Irán számára hozna bevételeket, azokat nagyon illetve azokat a szállítmányokat nagyon keményen kikötőbe szorítják az amerikai hadiflottának az egységei. Tehát tulajdonképpen most úgy néz ki, hogy azért globális léptékben, főleg miután Donald Trump elérte, hogy Venezuelában olyan megállapodást kötöttek múlt héten, amely lényegében az ország olajkincsének egy jelentős részét amerikai befolyás alá helyezi hosszú távra. Tehát ilyen szempontból a saját maga számára kedvező irányba billenti a globális energia forrás, tehát a kőolaj, ha úgy tetszik, ellátásnak a velejét, és itt ebben még az is adott esetben elviselhetővé teszi az Egyesült Államok számára a helyzetet, hogyha a Hormuzi szoroszt mégsem olyan könnyű szabadon hajózhatóvá válni. Szóval pillanatnyilag ezt azért is mondtam ilyen hosszasan, mert itt az elemzők is hosszasan elemezgetik, hogy igen, eddig valóban zsákutca volt jó néhány próbálkozás az Egyesült Államok és Irán megállapodásaival, de ez most valóban egy olyan gazdasági kemény szankció áradat, amely alig, hanem tényleg nagyon-nagyon nagy gondokat okoz majd Irán egész működésének.
2: Az elmúlt percben Martin Kovács Miklós külgazdasági szakújságírót hallották, és ez volt a Monitor című műsorunk egy órakor itt a Trend FM-en, 13 óra 25 perc van, egy rövid zenével folytatjuk, aztán pedig jönnek a hírek Somodi Evelinnel, egyébként az elmúlt órák híreit Németh László állította össze, én pedig köszönöm a figyelmüket, további kellemes délutánt és további kellemes rádiózást kívánok önöknek, tehát egy-két zene, aztán pedig folytatódik a Trend FM műsorsávja.
0: Ez volt a Monitor a 94.2-n. A legfrissebb gazdasági hírekkel várjuk Önöket minden hétköznap 13 óra után.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Június, július, augusztus. De a Balatonnál az élet nem áll meg a nyár után sem. 12 hónapnyi élményt, kultúrát és meghitt pillanatot hoz el a Partcafé. Mihálovics András és Pritzinger Péter merülnek alá, hogy felszínre hozzák a Balaton kincseit. Partcafé. Minden szerdán délután 4-től a Trend FM-en.
1: A műsor támogatója a Nitro, Magyarország első brand loyalty tanácsadó ügynöksége.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Jó napot kívánok, 13:30 van, a Trend FM híreit Somodi Evelintől hallják. Összeroppan Budapest likviditása, ha a hónap második felére nem lesz megállapodás a kormánnyal a főváros pénzügyi helyzetének rendezéséről. Ezt a főpolgármesteri hivatal főigazgatója mondta egy telefonos interjú során. A főváros folyószámlája mínusz 64 milliárd forinton áll. A 80 milliárdos folyószámla hitelkeret szeptember 18-án jár le, utána ezt a pénzt egy összegben vissza kell fizetni, ami önmagában nem okozna problémát, mert a számítások szerint 115-120 milliárd forint befolyik majd szeptemberben a második félévi iparűzési adóelőlegből. Kis Ambrus ugyanakkor hangsúlyozta, van még egy 45 milliárd forintos közösségi közlekedési hitel is, amely szeptember végén jár le. A továbbiakban a fővárosnak így nem lesznek szabad forrásai, tette hozzá. A kulturális dolgozók bérének rendezését egy 21. századi közgyűjteményi és örökségvédelmi törvényt, valamint az örökségvédelmi hivatal felállítását jelentette be a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztérium államtitkára. Sári Zsolt közösségi oldalán felsorolta azokat az ügyeket, amelyeket a ciklus végéig mindenképpen végig szeretne vinni. Ezek között említette az örökségvédelmi hivatal felállítását. Azt írta, az örökségvédelem az elmúlt évtizedben szétszabdalva, önálló intézményi háttér nélkül működött. Az új hivatal országos hatáskörrel, egységes szakmai gyakorlattal és valódi döntési joggal fog dolgozni. Rendezik az Iparművészeti Múzeum ügyét, és tervei szerint megerősítik a vidéki közgyűjteményeket és örökségvédelmi helyszíneket.
0: Tőzsde hírek.
2: A budapesti értéktőzsde részvényindexe 2% helyett most csak 1%-kal gyengül, a BUX most 147.186 ponton, a részvénypiac forgalma 10,7 milliárd forint. A vezető papírok mindegyike mínuszos, gyengül a MOL 1%-ot 5.035 forintra, az OTP 0,7-del esik vissza 44.350 forintra, 2,4%-ot esik a Richter 12.800 forintra, a Magyar Telekom 0,7%-ot gyengül 2.560 forintra. Európában esés jellemzi a parkettet, de nem éri el ennek mértéke az 1%-ot. 0,7%-kal lép vissza a londoni FTSE és a párizsi CAC-on, 0,6% a mínusz a német DAX-ban, 0,3%-ot gyengül az olasz mutató és 0,1%-ot a spanyol börze. A bankközi devizapiacon az euró értéke 368 forint 55 fillér, az amerikai dollárért 318 forintot és 43 fillért kell fizetni. Folytatódnak a tárgyalások Grönland és az Egyesült Államok között a sziget jövőjéről, ezt a grönlandi külügyminiszter mondta Brüsszelben. Az uniós parlament szakbizottsági ülésén a politikus kijelentette, a tárgyalás részleteit nem oszthatja meg, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a párbeszéd folyamatos. Korábban Donald Trump amerikai elnök több alkalommal is kijelentette, hogy az Egyesült Államok nemzetbiztonsági megfontolásokból szeretné megszerezni Grönlandot. A helyi külügyminiszter szerint a helyzet súlyos problémát okoz az ország kormányának és a lakosságnak is.
0: Időjárás jelentés.
2: Több órás napsütés várható szinte az egész országban, estétől északnyugat felől ismét megnövekedhet a felhőzet. Elsősorban a Dunántúlon fordulhat elő kisebb eső, illetve zápor, a nyugati határ szélen akár zivatar is. A változó irányú szél helyenként megélénkülhet, a hőmérséklet 27 és 32 fok között alakul. Késő estére 17 és 24 fok közé hűl le a levegő.
0: a legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Kultúrtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
1: Jó napot kívánok, ez a Kultúrtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Czoller Andrea.
0: Fesztivál.
2: Megújult időpontban szerdától szombatig, azaz szeptember 9-e és 12-e között várja a látogatókat a 35. Budapest Borfesztivál több mint 1000 féle borral és pezsgővel, interaktív programokkal, az amerikai kontinens borvidékeivel, széles gasztronómiai kínálattal, koncertekkel és egyéb eseményekkel. A Vinagora nemzetközi borversenyen kiemelkedően szereplő pincészetek a halászó gyerekek teraszon a Vinagora felfedezettek standján kapnak bemutatkozási lehetőséget. A Budapest Borfesztivál szíve ügye a magyar bor, de ablakot nyit a világra is. Idén több mint 10 000 kilométeres utazást tehetnek a látogatók, hogy megismerjék az amerikai kontinens borvidékeit, Kalifornia napsütötte dűlőitől az Andok magaslati szőlőbirtokain és Uruguay atlanti hatású termőhelyein át, egészen Brazília pezsgő készítő régiójáig. A Magyar Borakadémia standjai előtt a kulturált borfogyasztásról szóló előadásokon lehet részt venni, illetve az év bor termelői és vendégei mellett a Unibor Egyesület borászai is bemutatkoznak. A borstand válogatott hazai borok mellett szakmai beszélgetésekkel és kóstolókkal várja a látogatókat. Az MBM színpadon jazz, blues, folk és pop stílusok váltják egymást az éjszakában nyúló partik előtt, a Csikós udvarban pedig egy színpad teremti meg az esti borozáshoz illő hangulatot. Ezen a helyszínen bortermelők is bemutatják boraikat és borvidéküket vezetett kóstolókon keresztül.
0: Koncert.
3: Energikus és inspiráló együttes lép a Margit-szigeti szabadtéri színpadra. A London Community Gospel Choir, Nagy-Britannia első neves kortárs, turnézó gospel kórus zenekara, amely a gospelt több zenei műfajjal ötvözi, többek között az R&B és a klasszikus zenével. 1982-ben alapították, és olyan művészekkel lépett fel, mint Justin Timberlake, Madonna, Gorillaz és Kylie Minogue. A kórus hagyományos és soulful hangszereléseiről, élénk koreográfiájáról és vokális bravúrjairól ismert. Kezdetben egyetlen koncertet terveztek, amelyet egy 120 fős kórus adott elő, több mint 1000 fős közönség előtt. Az egyszeri eseményből állandó kórus lett, amely több mint 25 éve lép fel. Ez az energikus és inspiráló kórus Budapestre szeptember 4-én érkezik.
0: Színház.
2: Szeptember 25-én tartja első nagyszínpadi bemutatóját a most induló évadban a zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház. Halasi Imre rendezésében az István a Király című rockopera kerül színpadra. Besenci Árpád, a teátrum igazgatója úgy fogalmazott, feszített lesz az idei évad, különösen a szeptember az új darabok próbái és bemutatói miatt, ami a társulatra és a műszakra is nagy terhet ró. Megkezdődtek már a próbái az Öldöklés Istene című kamaradarabnak, amelyet Kisdomonkos Márk rendez. Az István a Királynak már hétfő óta próbája van, de két ifjúsági előadás, a Szeményei János által írt és rendezett Bolyongók, valamint Mihály Péter művészeti vezető rendezésében az SMK című zenés iskola dráma próbái is elindultak. Nagy örömükre folytatódik a Lázár Ervin program, ami fontos a színháznak anyagi és művészi szempontból egyaránt, de a Dérin és a Határtalanul program keretében is lesznek új előadások. Mihály Péter művészeti vezető egyebek mellett azt mondta, a 2025-26-os évadban 5 magyar darabot játszik a zalaegerszegi színház, ebből 3 kortárs szerzők alkotása, és ezekkel kifejezetten a fiatalokat célozzák meg. Ezzel is azt az örökséget őrzik, amit az alapító Ruszt Ferenc hagyott a társulatra, a fiatal korosztálynak szánt kiemelt figyelmet.
0: Esemény.
2: Elindult a nevezés a Magyar Klipszemlére. Idén 10. alkalommal keresik az év legjobb magyar videóklipjét. A 46. Magyar Filmszemlével együttműködésben meghirdetett nevezésen kívül is tartogat újdonságokat a jubileumi szemle, 10 napos programsorozattal, több budapesti helyszínnel és a magyar videóklip elmúlt 10 évének ünneplésével jelentkezik a Magyar Zenei Videók országos versenye. A jubileumi videós megmérettetés egyúttal a Bush Fesztivál partnereként október 29-én az Akvárium Klubban tartja díjátadóját. A szeptember 6-áig tartó nevezési körben induló alkotások közül a klipszemle shortlistjére kerülő klippeket a szervezők továbbítják a 46. Magyar Filmszemle videoklipes kategóriájának zsűriéhez is, így aki most nevez a klipszemlére, egy nevezéssel két versenyben is esélyt kap. Az idei nevezés rendhagyó, szeptember 6-áig kizárólag a már elkészült és megjelent videoklipeket lehet nevezni, azoknak sem kell azonban lemondaniuk a versenyzésről, akiknek ősszel készül el a klipjük. A klipszemle díj átadója után novemberben új nevezési lehetőség nyílik, a szeptember eleje és november vége között elkészült és megjelent alkotások számára. Ezek a klipek a filmszemle mellett bekerülnek a következő 2027-es klipszemle nevezési folyamatába is. A tervek szerint októberben 10 olyan nap lesz, amely valamilyen formában a klipszemléhez kapcsolódik. A versenyprogram vetítései időben és térben is széthúzva jelennek meg, és több budapesti helyszínen is készülnek egyéb programokkal.
0: Programajánlat a hellohungary.hu-tól.
4: Az őrség és a Vendvidék legszebb túrái. Hazánk legnyugatibb szegletét, a festői erdőtájjal borított dimbes-dombos őrséget, természeti szépségén túl autentikus népi építészete és vonzó úti céllá teszi. Az űrvidék turistája nevét viselő jelvényszerző túra 3 hosszabb rövid túrával és 7 tetszőleges irányból felkereshető látnivalóval szedi csokorba a környék nevezetességeit, amelyek megismerése felejthetetlen gyaloglást ígér mindazok számára, akik a természet meghitt csendjét, és az eldugott falvak klasszikus idilliét keresik. Itt ugyanis a meseszép őrségi nemzeti park védelme alatt álló tájegység jellegzetes falvai máig őrzik az ősi, úgynevezett szeres település formát, amelynek domtetőn álló, néhány házas kis közösségei nem csupán az őrség, de a vele tájképileg rokonságban álló Vendvidék ismertető jegyei is. Az őrvidéki piros. Első túránkat a római kori romokkal, tájházal és díszes templomokkal egyaránt büszkélkedő Zalalövőről indítjuk. Innen egy közel 70 kilométeres vándorutat teszünk meg, tetszőleges szakaszolással, a piros turistautat követve egészen az osztrák határnál fekvő Szent Gotthárdig. Zalalövő határában bújik meg a fürdőzésre is alkalmas borostyántó, megkapó környezete számos módon nyújt lehetőséget a kikapcsolódásra. A szeres település szerkezet. Az őrségben egy domtetőkre épült, helyenként csak pár ház alkotta, egymástól elkülönült épületcsoportokat szereknek nevezik. Kis Rákost fodorszernél hagyjuk el, majd egy hosszú egyenessel ispánkot vesszük célba, amelyet az őrségiek a világ közepének tartanak. A község ezt a tréfás titulust feltehetőleg egykoron nehéz megközelíthetősége miatt kapta. Itt találjuk a Békeliget kellemes parkját. Nem messze a településtől a piros jelzés által érintett Bárkástóhoz érünk, amelynek közelében hangulatos erdei pihenőhelyet alakítottak ki. Kitérő a hármas határhoz, avagy a második túra. Túránk áthalad Felsőszölnökön, amely hazánk legnyugatibb települése. Felsőszölnökig 47 kilométert tettünk meg, és innen még közel 20 kilométer vár ránk a Szent Gotthárdig vezető piroson. A falutól északnyugatra fekvő Jánoshegy gerincére kapaszkodunk fel, ahonnan sóderes, murvás gerincúton folytatjuk a vándorutat, amelyről hol jobbra, hol balra nyílik szemed gyönyörködtető kilátás a környező dombokra, valamint Ausztria és Szlovénia pompás hegyeire. Útközben jellegzetes népi feszületeket láthatunk, majd rövidesen Alsó Jánoshegy legmagasabb pontján egy kis kilátó akad utunkba, amelynek inkább érdekes faszerkezete, semmint a panorámája szolgáltat látnivalót. Elszórtan felbukkanó házcsoportokon áthaladva, majd a Szent Gotthárdi országutat keresztezve hosszú erdei kanyargásba kezdünk.
1: A folytatásban könyvajánlót hallhatnak Ole Andreával.
5: Ez a kötet ajánlott mindenkinek, akik vonz az olasz kultúra, a szenvedélyes mediterrán világ, ahol az érzelmek pár fokkal mindig forróbbak, mint máshol. Ezt olvashatjuk Gyovai Helén új könyvének ajánlójában. A szerző 16

0: férfiai, vagy ez egy remek marketingfogás?
1: Hát egyrészt ez egy remek marketingfogás is, de azért nyilván mindennek megvan az alapja, az összes sztereotípjának, ami az olasz férfiakkal, meg úgy általában az olaszokkal kapcsolatban bennünk él. Azt persze nem árt tisztázni, hogy nyilván Olaszország egy óriási ország, és hatalmas különbségek vannak benne. Nyilván másképp viszonul a szerelemhez egy dél-tiroli olasz férfi, meg másképp egy szicíliai. Nyilván azok a sztereotípiák, amik egy magyar olvasóban, vagy egy magyar emberben élnek az olaszokkal kapcsolatban, azok általában valahogy nem tudom, miért alakult ez így, de azok azért általában a dél-olaszokra igazak. Tehát ez nagyon szenvedélyes, nagyon vehemens, nagyon hangosan szeret, hangosan él, nem tudom, hangosan csinál mindent. Kicsit éjszakon azért nyugodtabbak vagyunk. Az biztos, hogy egy olasz férfi az nagyon tud udvarolni. Ez teljesen független attól, hogy most melyik szélességi fokon vagyunk. Aztán, hogy egy tartósabb kapcsolatban hogyan viselkedik a párjával, ott azért már vannak különbségek szerintem.
0: Emberiség történetén végig haladva föltárolt, hogy ki hogyan szeretett, ha olasz volt. Volt olyan, aki eleve meg volt neked azért, mert foglalkoztál az olasz kultúrával, vagy történelemmel akár, tehát aki tudtad, hogy ez mindenképpen benne kell legyen, mert ez téged is megfogott akár évtizedekkel ezelőtt.
1: Volt nagyjából egy ilyen 10 pár, akinek megvan ez a könyv, vagy aki már olvasta, az látja, hogy igazából témakörönként van összeszerkesztve, nagyjából ilyen hasonló típusú szerelmek vannak egy-egy nagyobb fejezetbe összefoglalva. Abban biztos voltam, hogy az első az a Váldárói szerelmesek lesznek. Dante ott volt Petrarca is, úgyhogy így alakult, aztán Garibaldi, az is, ő is benne volt, és hát a maiak közül azt tudtam, hogy valahogy egy Eros Ramazzotti az például benne lesz, mert lehet, hogy nem egy ilyen kimagasló, kulturális szempontból a dolog, de az én tinédzserkoromat például ő meghatározta, úgyhogy szerettem volna, hogy belekerüljön.
0: Azokról a legendás, vagy kevésbé legendás párokról, akikről írsz, eleve van az olvasók fejében egy, ahogy mondtad, romantikus elképzelés. Tehát, hogy van, amit gondolunk róluk, és akkor te azért igyekszel a valóságot mögé tenni itt.
1: Tényleg ez az olaszokkal szemben támasztott, túlzott romantikus elképzelés az, ami szerintem nem feltétlenül állja meg a helyét, úgyhogy elég sok történetben, főleg ugye már 20. századiakban próbálom megvilágítani azt a különlegesen bizarr helyzetet, ami Olaszországban fennállt az 1970-es évek végéig, pontosan azt, hogy nem lehetett elválni. Úgyhogy ez elég sok kapcsolat kapcsán felismerül a könyvben, hogy egyszerűen hiába volt már ott egy harmadik ember, hiába volt teljesen egyértelmű, hogy ennek a kapcsolatnak már vége van, együtt kellett maradni, ha másképp nem, akkor papíron, egész egyszerűen, mert nem volt lehetőség arra, hogy elváljanak. És ez szerintem hihetetlen, mert hogy itt tényleg az 1970-es évek végéről beszélünk. Úgyhogy kicsit azért így a rózsaszín felhőt így oszlassuk el az olaszok és a házasság intézmények felől.
0: Tudnál példát mondani, hogy hol volt ez ilyen nagyon tipikus? Mert ez mondjuk akár a Berlusconi esetében is így volt.
1: Nem tudom, hogy Magyarországra mennyire jutott Berlusconinak ez a csajozós híre, tehát azért Olaszországban, tehát eléggé köztudott, hogy még egyébként neki volt felesége elég sokáig, és eléggé kitartóan, azért ő nagyon szerette a lányokat, és hogy ugye neki mielőtt még miniszterelnök lett volna, neki már volt egy médiabirodalma, és folyamatosan, hát hogy is mondjam, hát úgy jártak hozzá feltételizni a lányok, ahogy mi ezt így el tudjuk képzelni minden rossz indulattal, meg hát ugye azért ő bíróságon is kötött ki, mert hogy nem mindig voltak ezek a lányok például nagykorúak, szóval Berlusconi az abszolút ez a kategória, bár szerintem neki a politikai szerepvállalása miatt is fontos volt az egyébként, hogy ne vár, tehát hogy azért a feleség az legyen, tehát hogy ő mégiscsak egy családapa, tudott fenn kell tartani ezt a látszatot, és ha már ennél tartunk a politikus, és fenntartjuk a látszatot, hát akkor Mussolini erre egy szintén másik tökéletes példa, aki azt hirdette, hogy legyen nagyon sok olasz, sokasodjatok, szaporodjatok, az élet legfontosabb célja, hogy legyen nagy család, gyerek, az asszony legyen otthon és szüljön, és akkor neki egyébként volt egy ilyen típusú felesége, de emellett ő azért eléggé nagy kanállal habzsolta az életet. És ha kicsit jobban visszagondolok, akik vannak még a könyvben, Puccini életében is volt egy eléggé féltékeny feleség, okkal volt ő is féltékeny, mert Puccini is

0: egyébként nagyon szerette a nőket. Sajnos viszont az asszony pont egy olyan lányra lett leginkább féltékeny, aki teljesen ártatlan volt ilyen szempontból, és öngyilkosságba is sikerült belekergetnie.
1: Az egy döbbenetes történet, hogy a cselédlányt meggyanúsítja, holott a cselédlány rokona az, aki szeretője Puccininak, és hogy tényleg, hogy kiátkozzák tulajdonképpen ezt az asszonyt emiatt, hogy öngyilkos lett ez a cselédlány.
0: Igen, azt a történetet én nagyon szerettem. Már furcsa ezt a szót használni ezzel kapcsolatban, hogy szerettem, de egyébként pont ezek a nagyon bizarr, a Kegyetlen Szerelem című fejezet az, ami az én kedvencem az egész könyvben, mert ott mindegyik ilyen nagyon-nagyon furcsa, nagyon-nagyon beteges.
1: Amikor adott fejezetekben olvastam az írásaidat, akkor valahogy mindig kiugrott egy ilyen érdekes kapcsolódás, vagy egy érdekes párhuzam. Tehát amikor például akár a Fellini esetében, akár a Franco Nero esetében, ugye filmvilágban játszódó szerelmi kapcsolatokat ismertetted, akkor ugye legtöbbször felvetődött, hogy itt már volt egy házasság, ott is volt egy házasság, egy-két gyerek. Szóval hogy azon gondolkodtam, hogy mennyi gyerek volt elszenvedője ezeknek a titkos kapcsolatoknak, aztán pedig a vadházasságoknak. Csodásak a filmvásznon, és nagyon érdekes bepillant, hogy mi van mögöttük. Neked melyik volt a kedvenced ezek közül?
0: Ezek közül filmes, de pont őt nem említetted, a Roberto Rossellini.
1: Ja, igen, igen.
0: Hát az csúcs. Teljesen véletlenül bukkantam rá. A történetre elmentem egy itteni filmesztét a barátommal elnézni, és akkor mondta, hogy most képzeld el, hogy írok egy ilyen könyvet, és hogy még szükségem lenne párokra, meg nem tudom, és akkor mondta, hogy hát úristen, hát Ingrid Bergman, Rossellini és Anna Magnani, óriási szerelmi háromszög, ami odáig fajult, hogy a történetben szereplő két nő, az gyakorlatilag a Lipari szigetcsoport két aprócska szigetén versenyzett egymással mindenféle tekintetben, és két ikerfilmet is leforgattak ugyanazon a nyáron, meg egymásnak integettek gyakorlatilag a két szigetről, úgyhogy az nekem nagyon-nagyon tetszett. A vulkánok háborújaként vonult be az olasz film történelembe ez az egész háromszög, meg ugye az általában ez a párhuzamos kapcsolat.
1: Nekem pedig meglepő volt a Vanessa Redgrave és a Franco Nero kapcsolata, mert arról tudtam, hogy ez egy legendás szerelem, de ugye készült egy film
0: Levelek
1: Júliának, és abban ők egy idős, újra egymásra találó párt játszanak, és ez annyira gyönyörű volt, és nekem ez nem volt meg, hogy a való életben is ez történt velük.
0: Együtt voltak évtizedekkel ezelőtt, mint a rabig, nagyon szerelmesek voltak egymásban, viszonylag rövid idő után megszakadt az a kapcsolat, majd aztán 50 év után gyakorlatilag újra találkoztak, soha nem múlt el a szerelem, bár a kapcsolat ugye megszakadt, és aztán most, tehát ugye néhány évvel ezelőtt kötöttek gyakorlatilag házasságot ilyen 50 év kapcsolat után, és annyira megható, mert amikor ezt a fejezetet írtam, akkor ugye keresgéltem mindenféle forrásokat hozzá, és YouTube-ban fenn van egy videó, Franco Nero beszél egy tévéműsorban erről a kapcsolatról, és aztán egy ponton bekapcsolják Vanessa Redgrave-et, aki a női főszereplője ennek a történetnek. Teljesen jól tud olaszul, és olaszul gyakorlatilag arra kéri Franco Nerót, hogy szeresse őt örökké, de hogy itt már azért 80 év feletti emberekről beszélünk, és, annyi, és így, hogy szeresse engem örökké, és én így elsírtam magam, tényleg nem megható volt.
1: Ú, azok az olasz szerelmesek, legendás párok, örök románcok, Gyovai Helén új könyvéről beszélgettünk. A könyv az 1001 könyv kiadó gondozásában jelent meg.
2: A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. If you feel like patting your feet, pat your feet. And if you feel like clapping your hands, clap your hands. Like taking off your shoes, take off your shoes. We are here to have a ball. So we want you to leave your worldly troubles outside and come in here and

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Magyarországon több mint 10 000 műemlék található. Mindegyiket nem járhatjuk be, de a legérdekesebbeket igen. Közkincskereső Kovács Olivérrel minden szerdán délután a 2 órai hírek után. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap. Szakmai partnere a műemléken.hu. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Jó napot kívánok, 2 óra van, a Trend FM híreit Somodi Evelintől hallják. Az ügynökakták nyilvánosságra hozatala során 60-80 ezer név is napvilágot láthat. Lesz egy nagy lista arról, hogy kik voltak a rendszer besúgói. Erről a miniszterelnökséget vezető miniszter beszélt a Telexnek. A videóinterjúban Ruf Bálint kijelentette, fogalma sincs, hogy lesznek-e a listán olyanok, akik az 1990 utáni 10-20 évben fontos gazdasági politikai szereplőkké váltak. A politikus szerint az ügynökakták nagyon fontos részei a közös múltnak, számos olyan adat előkerülhet, ami sok családnak szomorúságot fog okozni. A Volkswagen igazgatósága egyhangulag döntött 4 németországi gyár bezárásáról. Ez a cégcsoport régóta húzódó költségcsökkentési programjának legdrasztikusabb lépése lehet. A Wirtschaftswoche német üzleti lap értesülései szerint a járműgyártó az Emdeni és a Zwickaui üzemben 2031-ben, a hannoveri haszonjárműgyárban 2032-ben, a Neckarsulmi Audi gyárban pedig 2034-ben szüntetné meg a termelést. Az üzemi tanács és a szakszervezet állítólag heves ellenállást helyezett kilátásba. Úgy fogalmaztak, ha az igazgatóság megkérdőjelezi a korábbi megállapodásokat, akkor lángolni fognak az üzemcsarnokok minden telephelyen, és a szakszervezet minden eszközzel szembeszáll a tervekkel. Újabb szabotást kíséreltek meg a német villamos energiahálózat ellen. A nyugat-németországi Bergheim mellett megrongáltak egy alállomást, valamint a keleti Brandenburg tartományban is támadás ért több távvezetéket. A berghelyi rendőrség tájékoztatása szerint szándékos rongálás miatt indult eljárás, ugyanakkor a térség áramellátása mindvégig zavartalan maradt. A kár pontos mértékéről nem adtak részletes felvilágosítást. Oroszország nyitott konkrét érdemi tárgyalásokra az ukrajnai rendezés ügyében, amennyiben pozitív löketet kap a folyamat. Ezt az orosz elnök mondta a Sanghaji Együttműködési Szervezet Biszkeki csúcs találkozója után. Putyin hangsúlyozta, hogy Moszkva nem a konfliktus befagyasztását, hanem a háború befejezését és a tartós béke megteremtését kívánja mind Ukrajnában, mind Európában.
0: Tőzsdehírek.
1: Európában marad a csökkenés, a tőzsdei parkettet tekintve 9%-kal lép vissza a német DAX Index, 7%-kal a londoni FTSE és 3%-kal a párizsi CAC-on. Az olasz mutató 2%-ot gyengül, a spanyol börze viszont enyhén emelkedni kezdett, mindössze 1%-a plusz. A budapesti értéktőzsde részvényindexe 1%-kal gyengül 147.132 pontra, a részvénypiac forgalma 11,4 milliárd forint. A vezető papírok mindegyike gyengül, a MOL 9%-kal 5040 forintra, az OTP 7%-kal 44.340 forintra, a Richter 2,6%-kal 12.770 forintra, a Magyar Telekom 7%-os mínuszban 2560 forinton. A bankközi devizapiacon az euró értéke 368 forint, az amerikai dollárért 317 forintot és 87 fillért kell fizetni. 2,5 millió vendég 6,7 millió vendégészakát töltött el júliusban a turisztikai szálláshelyeken idehaza. A vendégek száma 4%-kal csökkent, a vendégészakánké 3%-kal viszont nőtt az egy évvel korábbihoz képest. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a külföldi vendégek száma 1,9%-kal csökkent. A kevesebb külföldi viszont hosszabb időt töltött el idehaza.
0: Időjárás jelentés.
1: Több órás napsütés várható még országszerte, estétől északnyugat felől ismét megnövekedhet a felhőzet. Elsősorban a Dunántúlon fordulhat elő kisebb eső, zápor, a nyugati határszélen akár zivatar is. A változó irányú szél helyenként megélénkülhet, a hőmérséklet 27 és 32 fok között alakul. Késő estére 17 és 24 fok közé hűl a levegő. A fővárosban most időnként napos az időjárás és 26 fokot mérnek. A hírszerkesztőt Somodi Evelint hallották, friss információkkal legközelebb 14:30-kor várom Önöket.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Megnyílnak a legendás vagy épp elfeledett épületek, előkerülnek a múlt emlékei a föld alól. Bepillantunk a múzeumok műhely titkaiba, közkincskereső Kovács Olivérrel. Utazás a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.
2: Jó napot kívánok! Több évtized után nyílt ismét a szkítákról szóló kiállítás Magyarországon. A Kecskeméti Cifrapalotában járunk a műsor első perceiben.
3: A közvélemény és a közgondolkodás úgy képzeli el ezt a Krisztus előtti 8. századnak az időszakát, hogy itt valóban a sztyeppéről beáramló szkíta, etnikumú szkíta csoportok vannak, azok, akikről Hérodotosz ír. Valójában ennél a történeti és régészeti kép jóval komplexebb.
4: Közel 10 lelőjének az anyaga látható itt. Hát gyakorlatilag a 60-as évektől napjainkig a legkésőbbi ásításunk az 2025-ös volt, amit feltártunk Dunavecse határában.
5: Akinek tetszett a zavar, nagyon jó szívvel tudom ajánlani ezt a szkíta kultúrát bemutató tárlatot is, mivel annak a hibáiból is tanultunk, és rengeteg olyan megoldás van, ami már ugye tovább fejlődve sokkal profibban mutatja be a tárgyakat a kedves látogatók számára.
2: Ezután a régészeti koordinációs fórumról hallhatnak, amelynek az a feladata, hogy segítsen megőrizni a Budapest területén található római kori és középkori rom emlékeket.
6: A feladat az, hogy minél sűrűbben és minél hatékonyabban tudjuk ezt a problémát folyamatosan kezelni, remélve azt, hogy azért előbb-utóbb azért a lakosság is jobban kezdi majd megbecsülni ezeket az emlékeket, pláne hogyha látja, hogy a fenntartója, kezelője is komolyabban veszi a adott emléknek a sorsát.
2: Végül egy könyvről beszélgetünk, amely az oklevélkutatás segítségével mutatja be, hogy hol, mikor járt a 700 éve született Nagy Lajos király.
7: Volt egy négyszögletes gyűrűspecsétje, ami gyakorlatilag uralkodás elejétől változatlan formában maradt, és valószínűsíteni lehet, hogy az volt az, amit ő a ténylegesen az ujján hordott, az ujján viselt, tehát ami tényleg mindig nála volt.
2: Ez lesz tehát ma a közkincskereső itt a Trend FM-en. És kezdjük is! A szkíta kiállításról a kurátorokkal, F. Kovács Péterrel, a Szolnoki Damjanich János Múzeum régészeti osztályvezetőjével és Hajdrik Gabriellával, a Kecskeméti Katona József Múzeum régésztechnikusával, valamint Wilhelm Gábor régésszel beszélgettem.
3: Kecskeméten vagyunk, a Cifrapalotában, a Szkíták kora az Alföld szívében című kiállításban.
2: Néhány perc múlva nyitják meg ezt a kiállítást, ahogyan bejöttünk, szétnéztem, és hát az igazság, hogy nem nagyon emlékszem rá, hogy mikor voltam utoljára a szkíta kiállításon. Talán majdnem 20 évvel ezelőtt a Nemzeti Múzeumban egy Szkíták aranya című kiállítást láttam, de valójában más nem igazán jutott az eszembe.
3: Nagyon jól emlékszik, valóban az utolsó szkíta tematikájú kiállítás Magyarországon az a Nemzeti Múzeumban volt, a Szkíták aranya. Az annyiban volt másabb, hogy ott nem csak magyarországi leletek voltak, hanem Kárpát-medencén kívüliek is, és kifejezetten a szkíta elitnek a hagyatékára koncentrált a kiállítás. Ellenben a Kecskeméti Katona József Múzeum és a Damjanich János Múzeum közös kiállításában itt a hétköznapok leletei is láthatóak lesznek.
2: És hát tulajdonképpen a két megyének a kiállításot? Tehát az itt előkerült leletek alkotják a kiállításban kiállított tárgyakat?
3: Valóban, így van. Bács-Kiskun és Jász-Nagykun-Szolnok megye középső vaskori, illetve koravaskori anyagai vannak itt. Elsősorban temetőből származó leletek, illetve fémkeresőzésből, kisebb részben telepekről származó anyagok is vannak, illetve néhány rekonstrukció.
2: Melyik múzeum adott hozzá többet a kiállításhoz?
4: Törekedtünk arra, hogy egyenlőek legyenek, de természetesen azért kicsit magunk felé húzott a kezünk, úgyhogy Bács-Kiskun vár megyéből több anyagot állítottunk ki.
2: Összesen hány lelőhely látható itt? Hány lelőhelynek az anyaga.
4: Közel 10 lelőhelynek az anyaga látható itt.
2: És hát gondolom, hogy ez több évtized alatt jött össze ez a feltárási anyag.
4: Hát gyakorlatilag a 60-as évektől napjainkig a legkésőbbi ásításunk az 2025-ös volt, amit feltártunk Dunavecse határában, úgyhogy igen.
2: Mennyire igyekszik teljes képet adni a szkítákról? Egyáltalán mennyire lehet teljes képet adni a szkítákról egy kiállítás útján? Ugye a szkíták nagyon izgatják a közvéleményt, de hát ugye valószínűleg azért, mert nagyon keveset is lehet róluk tudni.
3: Ez egy nagyon komplex kérdés. Nagyon sokat tudunk egyébként a sztyeppei szkítákról, ha csak itt Hérodotoszra és az antik forrásokra, illetve a nagy klasszikus sztyeppei halmos temetkezések leletanyagaira gondolunk, azért elég bőséges tudásunk van. A Kárpát-medence esete az annyiban másabb, hogy a közvélemény és a közgondolkodás úgy képzeli el ezt a Krisztus előtti 8. századnak az időszakát, hogy itt valóban a sztyeppéről beáramló szkíta, etnikumú szkíta csoportok vannak, azok, akikről Hérodotosz ír. Valójában ennél a történeti és régészeti kép jóval komplexebb. Régészeti fogalommal úgy írjuk le az itt lévő embereket, hogy Vekerzu kultúra, ami valójában egy keleti hatásokat befogadott, de nagyon sok más hatással együtt kialakult a később bronzkor további élő lakosságból jön létre. Tehát egy kifejezetten a Kárpát-medencére jellemző kultúra van itt, amelynek egy nagyon pici részét alkotja a sztyeppei, úgynevezett szkíta kultúra.
2: Etnikailag mennyire volt egységes ez a társaság?
3: Nem beszélhetünk az őskor tekintetében etnikumról, hiszen ez egy 19. századi fogalom.
2: Én nem is a nemzetre gondoltam, vagy ilyenre, hanem hogy különböző helyről származtak-e a társadalomnak az alkotói.
3: Hogyha a biológiai kérdés merül fel, hogy ezek az emberek mennyire képezhettek egy monolit tömböt, biztosan nem. Tehát számukra biztosan a később bronzkori gáva kultúra jelentette a populációnak az alapját, az lehetett a bázis, amelybe érkezhettek keletről szkita jellegű elemek, de a régészeti leletanyag alapján nagyon jól látjuk azt, hogy a Kárpát-medencének erős kapcsolatai voltak az Észak-Balkánnal, az Alduna vidékkel, illetve a Dunántúllal, a Hallstatt kultúrával, az Alpok vidékével, és ebben az időszakban a különböző kultúrák közötti házasságok, azok igen gyakoriak voltak. Tehát valószínűleg az a sokszínűség, amelyet a leletanyagban láthatunk, az a biológiai populációban is megjelenik.
2: Ugye ez a kiállítás a Krisztus előtti 4. századdal zárul, gyakorlatilag azzal a korszakkal, amikor szépen lassan betelepültek a kelták a Kárpát-medencébe, és akkor ezek szerint nem kiszorították az itt élőket, hanem tulajdonképpen csak egy kultúraváltás következett be?
3: Valójában régészetileg én azt gondolom, hogy ekkor egy hibridizációs folyamat zajlik a 4. század végén. Azok a csoportok, amelyek megérkeznek ide a Dunának erre az oldalára, tehát az alföldi részére, azok már eleve heterogén csoportok voltak. Valószínűleg a létszám, tehát az a populáció, amely itt megjelenik, az egy jóval korlátozottabb, kisebb közösség lehetett, mint ami az Alföldön élt. Tehát az zajlik, hogy a Vekerzu kultúrának bizonyos kulturális elemei, bizonyos hagyományai tovább élnek, ezt láthatjuk a településeknek a leletanyagában, láthatjuk a hibrid temetkezési szokásokban, és ezek összeolvadnak lényegében azzal a kelta vagy latin kultúrának a tipikus elemeivel, amelyek a nyugati térségekből érkeznek ide a Kárpát-medence keleti felébe.
2: Mielőtt elkezdtünk volna beszélgetni, végig sétáltunk a kiállításban. Rengetegféle tárgy van. Önnek melyik a kedvence?
4: Nekem hazafelé húz megint a szívem. Lajos Müzsőről van kint egy késnyélborító, ami csontból készült, és egy farkasfejet ábrázol. Ez az egyik kedvenc.
2: És önnek? Gondolom, hogy akkor az ön kedvence a Szolnoki Múzeumból származik.
3: Nagyon jó lenne ilyen egyszerűen válaszolni, de én inkább azt mondom, hogy nekem az összes tárgy a kedvencem.
2: Nemrégiben zárult egy rendkívül sikeres kiállításuk, ami az avarok világát mutatta be. Mennyire tekinthető ez tematikailag annak a folytatásának?
5: Hát szinte 100%-ban annak a folytatásának tekinthető. Úgymond, hát annak a kisgyereke lett, nem is annyira kisgyereke, mert hát a zavar kiállításnak az elemeiből próbáltuk ugye felépíteni ezt a kiállítást is, és ami a legfontosabb, hogy a zavar kiállításnak ugye volt egy népes stábja, és ebből a népes stábból nagyon sok mindenki részt vett ebbe a kiállításba. Ugye Hajdri Gabriella kurátorként már az avar kiállításon is szerepel, de hát a látványtervezőnk Szelei Mónika, grafikusunk Kovács Szabolcs, a nagyon szép rekonstrukciós rajzokat készítő Boldog Zoltán, és még sorolhatnám a kiállítás rendező csapattól egészen az archeológus, antropológus kollégákon át, és hát ehhez csatlakozott ugye a szomszéd megye jó barátunk Kovács Péter, akivel a Gepida kiállításon már szintén dolgoztunk együtt, szóval tematikusan ez már a harmadik része ennek a kiállítás folyamnak, és hát várjuk a következőket, ugye? És hát az arculat, a megjelenés, a technikai megoldások mind-mind örökölték az avarnak a tapasztalatait. Természetesen továbbfejlődve, tehát azt tudom mondani, hogy akinek tetszett az avar, nagyon jó szívvel tudom ajánlani ezt a Skita kultúrát bemutató tárlatot is, mivel annak a hibáiból is tanultunk, és rengeteg olyan megoldás van, ami már ugye továbbfejlődve sokkal profibban mutatja be a tárgyakat a kedves látogatók számára.
2: Ugye az avar kiállítás sem a semmiből jött, megelőzte egy gepit a kiállítás, tehát a sorrend végül is az, hogy gepidák, avarok, most a koravaskor, meg középső vaskor. Mi lesz a következő? Van már valamilyen terv?
5: Terv az van, és anyag is hozzá. Természetesen az akasztói honfoglalóink, akik most a szívünkben elég komoly helyet foglaltak el, és hát rendkívül látványos eredményeket produkáltak a kutatásai a három harcosunknak. 2028-ban tervezzük egy viszonylag nagyobb volumenű kiállításon bemutatni ezt a tényleg megelevenedett három úriembert, ami hát nagyon-nagyon hosszú idő lesz a tervezésük, már folyamatban van a agyalunk rajta, hogy hogy mint lesz, és hát remélem az is méltó utódja lesz ennek a három kiváló tárlatnak.
2: Ugye az a kiállítás 2028-ban nyílik majd, ez azt jelenti, hogy ez a vaskori kiállítás 2028-ig látható, vagy bezár korábban?
3: Kecskeméten a Cifra palotában október 11-éig látható ez a tárlat, majd pedig 2027 tavaszán átjön Szolnokra, ahol szintén a nyár folyamán, illetve a késő tavasz és nyár folyamán megtekinthető lesz ott is a kiállítás.
2: Változik majd valamit a kiállítás, vagy egy az egyben viszik?
3: Egy az egyben biztos, hogy hozzuk, maximum még rakunk hozzá, tehát esetleg, hogyha addig előkerülhetnek olyan leletek, vagy restaurálásuk befejeződik, akkor esetleg hozzátesszük.
2: A Skita kiállításról a kurátorokkal, F. Kovács Péterrel, a Szolnoki Damjanich János Múzeum régészeti osztályvezetőjével és Hajtrik Gabriellával, a Kecskeméti Katona József Múzeum régésztechnikusával, valamint Wilhelm Gábor régésszel beszélgettem. Hamarosan a budapesti rómemlékek megőrzésével folytatjuk a közkincskeresőt.
0: Közkincskereső Kovács Olivérrel. Utazás a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.

0: közkincskereső. Utazás Kovács Olivérrel, a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.
1: Új pályára állítják a Budapest területén található romemlékek jelenét és jövőjét. A Régészeti Koordinációs Fórumról Rángorsolya régésszel, a fórum operatív vezetőjével beszélgettem. Új stratégiával igyekszik megőrizni a rom emlékeket a főváros területén az önkormányzat. Mi lenne ez a stratégia?
2: A fővárosi önkormányzat a 2025. év végén közgyűlési határozattal hozott létre egy úgynevezett régészeti koordinációs fórumot, amelynek feladata az lenne, hogy a Budapest területén található, közterületeken található régészeti korú emlékek, ugye ezek jellemzően római kori és középkori emlékek fenntartását, karbantartását felügyelje, hiszen a probléma alapvetően az, hogy a főváros területén nagyon heterogén a látható épített örökség tulajdonosi és kezelői helyzete, nagyon sok önkormányzati tulajdonban van, mások fővárosi tulajdonban, másik részük állami, sőt MÁV tulajdonban is vannak régészeti korú látható emlékek, és ezeknek a karbantartása, felügyelete az jelenleg nem megoldott. A főváros ezzel a kezdeményezésével egy nagyon régi elképzelés és nagyon régi problémát igyekszik kezelni, egyelőre úgy tűnik, hogy sikeresen. A fórum ugyanis egyrészt összesikerült, hogy hívja mindazokat a résztvevőket, akik a főváros területén rommal idézőjelben rendelkeznek, vagy ezeket fenntartják. Így a koordinációs fórumban helyet kaptak a fővárosi önkormányzat képviselői, például a Budapest Közművek vagy a Budapest Közút képviselői is, de a Óbuda Békésmegyer önkormányzata, Lipótváros, tehát az 5. kerület önkormányzata, a Magyar Állam képviseletében az MNV ZRT, tehát a legváltozatosabb helyekről, illetve például az örökségvédelmi hatóság oldaláról is, a kormányhivatalból is ül bent kollega. A feladatunk tehát az, hogy folyamatosan figyeljük, monitorozzuk a fővárosi emlékek helyzetét, és megtegyük azokat a szükséges lépéseket, amelyek ahhoz kellenek, hogy a rom emlékek jó állapotban tudjanak maradni a látogatók és a közönség és az utókor számára.
1: Összesen hány ilyen emlékről van szó nagyságrendileg?
2: Nagyságrendileg körülbelül 200 ilyen emlékről van szó, ebben középkori és római kori emlékek is vannak. Ugye a római kori emlékek tekintetében ezek jellemzően az egykori Aquincum területéhez tartozó emlékek, különösen a Florián tér és közvetlen környezetében található egykori római tábornak az emlékeit lehet említeni, de szó van itt a vízvezetékről, vagy esetleg más katonavároshoz, itt vagy polgárvároshoz tartozó, és régészeti parkon kívül található, tehát köztetett található emlékek. De ide tartozik a Március 15-et éri ellenerőd látható maradványainak helyzete, ami a középkort illeti, itt ugye a Margit-szigeti kolostort, vagy mondjuk a Csuti templomromot lehetne említeni, vagy a kánai templomromot, tehát több ilyen emlék is van, és ezek ugye túlnyomó rész szabadon állnak, tehát nem valamilyen intézmény keretében működnek, úgyhogy ezeknek a fenntartása és a karbantartása az egy nagyon komoly feladat.
1: Meglehetősen heterogén helyzetben vannak ezek az emlékek, hiszen vannak olyanok, amikről elhiszik az emberek, hogy fontosak, akár akad egy támogató csoport is, amelyik gondozza őket, viszont vannak olyanok, amik éppen azért, mert hogy a közterületen állnak, olyan, mint hogyha nem tartoznának sehová, és hát ennek megfelelően az emberek nem is tartják őket sokra.
2: Igen, ugye emlékek fenntartásával kapcsolatban felszokott merülni az a probléma már a tulajdonos és kezelői oldalról is, hogy ezek túlnyomó részt valamilyen parkosított környezetben vannak. A parkokat azért jellemzően kezelik, ott mondjuk nyírják a füvet, kezelik valamilyen módon a zöld felületeket, de a romoknál mindig megáll a tudomány, hiszen ha ezeket esetleg összegrafitizik, vagy valamilyen rongálás történik bennük, akkor ők ahhoz nem értenek. És ez egy teljesen jogos felvetés, ugye ehhez alapvetően a múzeum ért, illetve hát a Budapesti Történeti Múzeum, mint Budapest Történeti illetékes feltáró intézmény ért ezekhez a rom emlékekhez, viszont jogilag eddig nem volt arra lehetőség, hogy bármilyen szakmai kontroll gyakoroljon ezek felett. Ezzel a koordinációs fórummal ez tulajdonképpen megoldódik, hiszen a főváros a Budapesti Történeti Múzeumot határozta meg, mint ennek a koordinációs fórumnak a működtetőjét és vezetőjét. Úgyhogy a dolog az igazából nagyon jól tud majd működni, és én úgy látom, hogy egyelőre nagyon hatékonyak is vagyunk, hiszen a Budapesti Történeti Múzeum tudja monitorozni ezeket az emlékeket, és hogyha látja, hogy gond van velük, akkor az illetékes önkormányzatnak, államnak, vagy bárkinek, akinek a tulajdonában van, szól, és együttes erővel a múzeum szakmai irányítása mellett megtörténik annak az emléknek a javítása, karbantartása, tisztítása, bármi. És én azt gondolom, hogy egyébként ezzel a fajta folyamatos szoros együttműködéssel ez hosszú távon működtethető elérhető lesz, hiszen azért ne legyenek illúzióink, ha valamit egyszer összegrafitiztek, és azt leszedjük, akkor utána sajnos ismét össze fogják grafitizni, de hát ezzel tisztában vagyunk, és a feladat az, hogy minél sűrűbben és minél hatékonyabban tudjuk ezt a problémát folyamatosan kezelni, remélve azt, hogy azért előbb-utóbb azért a lakosság is jobban kezdi majd megbecsülni ezeket az emlékeket, pláne hogyha látja, hogy a fenntartója, kezelője is komolyabban veszi a adott emléknek a sorsát.
1: Ugye, hogy mennyire fontos ez a munka, ezt az is bizonyítja, hogy például említette Kánát, ugye ott nem csak egy templomrom van, hanem fönn a dombtetőn egy apátsági rom is, és az apátsági rom azért is emlékezetes a számomra, mert hogy annak a templomának a rómjánál ülve fogalmazódott meg bennem ezelőtt 400-addal a műemléken.hu indításának az ötlete, viszont amikor tavaly ott voltam, akkor ebből a templomromból már egyáltalán nem találtam egyetlen egy követ sem.
2: Igen, hát ez is egy komoly probléma, hogy az adott illetékes önkormányzattal, tulajdonossal mindenképpen szorosan együtt kell működni. Én abban reménykedem, hogy ez innentől kezdve egy kicsit hatékonyabb lesz. Ezt nagyon sokszor azt szoktuk mondani, hogy igazából ez főleg a múzeumnak fontos, hiszen nekünk, mint örökségvédőknek az alapvető feladatunk, hogy a főváros régészeti örökségét megőrizzük és a lehető legjobb állapotban hagyjuk az utókor számára. Én azt gondolom, hogy sikerülni fog, és én nagyon remélem, hogy sikerülni fog például Kána kapcsán is előrelépéseket tenni, mint ahogy például a Flórián téren ez már el is indult. Ugye a déli kapunak a Flórián téri zöld mezőjén található emlékeit nagyon sokszor rongálják, és a fővárosi önkormányzat közműve cégével már felvéve a kapcsolatot, el is indult már múlt héten egy graffiti mentesítés, és ezt a héten is folytatják. Tehát én azt gondolom, hogy szoros kontroll mellett és folyamatos együttműködéssel ezek a feladatok, ha tökéletesen nem is, de legalábbis sokkal jobban kezelhetők lesznek, mint most.
1: Hogyan fog majd kinézni ez a monitorozás?
2: Hát ez a monitorozás leginkább úgy néz ki, hogy a múzeum munkatársai, középkoros és római koros régész kollégákkal együtt folyamatosan figyeljük az egyébként általunk listázott és nyilvántartott közterületen lévő emlékeket, és mihelyt ezekkel problémát észlelünk, belenőtt a zöld növény, legrafitizték, esetleg mondjuk megbontott valaki egy faltetőt, akkor jelezzük az illetékes önkormányzatnak, és minden szakmai segítséget megadunk ahhoz, hogy ezt meg tudja oldani. Hogyha ez például a fővárosi emlékek esetében történik, akkor pedig sok esetben maga a múzeum tud intézkedni, mert a koordinációs fórum fővárosi tulajdonú emlékei kapcsán a főváros egy költségvetési keretet is biztosított a BTM-nek arra, hogy például adott esetben a romkonzerválási munkákat meg tudjuk csinálni. Tehát mondjuk a például a fővárosi emlékek esetében ez egy nagy könnyebbség lesz. A más tulajdonú önkormányzati, magyar állam, stb. Tulajdonú emlékek esetében pedig nyilván ezeket a helyi önkormányzatoknak kell, vagy az adott tulajdonosnak kell megfinanszíroznia, de a múzeum ebben, amit tud szakmailag, mindenképpen segítséget fog adni.
1: Hamarosan folytatjuk a beszélgetést a budapesti rom emlékekről.
0: Közkincskereső Kovács Olivérrel. Utazás a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Minden szeptemberben eljön az a négy nap, amikor a borok szerelmesei újra találkoznak. Rád is vár egy új kedvenc, egy rég nem látott barát és egy hosszúra nyúlt este. Ez a Budapest Borfesztivál. Találkozzunk szeptember 9 és 12 között a Budai Várban. www.aborfesztivál.hu.
2: Az AI nem a jövő. Már most átírja a világod. Találkozz a technológia, az üzleti élet és az innováció meghatározó szereplőivel szeptember 7-én és 8-án az AI Summit Budapesten. Ne csak kövesd a változást, értsd és alakítsd! Jegyvásárlás AISummit.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Jó napot kívánok, 14:30 van, a Trend FM híreit Somodi Evelintől hallják. Bejelentést tesz a kormány a gondos óra program miatt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál. Ezt a Tudományos és Technológiai Miniszter közölte Facebook oldalán. Tanács Zoltán hangsúlyozta, korábban nyilvánosságra hozták, hogy a Kormányzati Szolgáltató Központ és a Fidesz közötti együttműködési és adatfeltolgozási megállapodás keretében a párt aktivistái a gondos óra program egy meghatározott 78 év feletti felhasználói körének személyes adatai alapján kerestek fel idős embereket. A miniszter szerint azóta további dokumentumok, beszámolók és információk kerültek a birtokukba. Alapos a gyanúja annak, hogy az adatkezelés során az érintettek nem a szabályoknak megfelelően jártak el. A vagyon elkobzás egy új formájának bevezetését javasolja az igazságügyi tárca. Az indítvány szerint vagyonelkobzást kell elrendelni arra a büntetőeljárás megindítását megelőző 5 évben szerzett vagyonra is, amelyet valaki a bűnszervezetben résztvevő személytől szerzett, és a vagyon, illetve a vagyont megszerző személy életvitele az igazolható jövedelmi viszonyaihoz, személyi körülményeihez képest különösen aránytalan. Az indoklás szerint a kiterjesztett vagyonelkobzás olyan esetekre vonatkozhat, amikor az érintett személy nem a bűncselekmény elkövetője, és nem is konkrét bűncselekménnyel összefüggésben álló vagyont szerez, hanem egy bűnszervezeti résztvevőtől jut vagyonhoz. Peru megszakította diplomáciai kapcsolatait Iránnal, azzal vádolva Teheránt, hogy akadályozza a forgalmat a Hormuzi szorosban. A dél-amerikai állam külügyminisztériumának közleménye szerint mély aggodalommal figyelik az iráni rezsim által bevezetett szigorú korlátozásokat, valamint a nemzetközi kereskedelemben keletkezett zavart. Perut július vége óta Keiko Fujimori elnök vezeti, aki Donald Trump amerikai elnökkel azonos álláspontot képvisel számos kérdésben.
0: Tőzsde hírek.
3: Európában már némileg enyhébben, de továbbra is negatív az összkép. A londoni FTSE 0,3%-ot gyengül, a német DAX 0,4%-kal kerül lejjebb, a francia CAC-on 0,1%-kal. 0,1%-os mínuszban az olasz bőrze és a spanyol mutató 0,2%-kal emelkedik immár. A budapesti értéktőzsde részvényindexe 1,2%-ot süllyed 146.780 pontra. A részvénypiac forgalma 13,1 milliárd forint. A vezető papírok mindegyike mínuszos, a MOL 1,8%-ot esik 4.992 forintra, az OTP 0,8%-os mínuszban 44.290 forint, a Richter 2,4%-kal esik vissza 12.800 forintra, a Magyar Telekom 1%-os mínuszban 2552 forinton. A bankközi devizapiacon az euró értéke 368 forint 19 fillér, az amerikai dollárért 317 forintot és 90 fillért kell fizetni. Több mint egy kilométeres lövésével világrekordot ért el Mónus József íjász. A sportoló 80 cm-re javította meg a 29 éve fennálló csúcsot. A Fehér Farkas néven is ismert távlövő íjász az Egyesült Államokban, Nevadában a Smith Creek kiszáradt tómederében rendezett versenyen 6 nyílvesszőt lőtt ki. Négyet körülbelül 800 méternél találtak meg, az ötödik pedig 1059 méterre repült, vagyis mindössze néhány méterrel maradt el a rekordtól. A hatodik nyílvesszőt csak hosszabb keresés után találták meg a versenybírák közreműködésével. A mérés 1063,59 méteres eredményt mutatott.
0: Időjárás jelentés.
3: Több órás napsütés várható szinte országszerte, estétől északnyugat felől ismét megnövekedhet a felhőzet. Elsősorban a Dunántúlon fordulhat elő kisebb eső zápor, a nyugati határszélen akár zivatar is. A változó irányú szél helyenként megélénkülhet, a hőmérséklet 27 és 32 fok között alakul. Késő estére 17 és 24 fok közé hűl le a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Közkincskereső. Utazás Kovács Olivérrel a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.
4: Folytatjuk a beszélgetést a budapesti rom emlékekről. A beszélgetőtársam továbbra is Lángorsoly a régész, a Régészeti Koordinációs Fórum operatív vezetője. Ön azt mondta az imént, hogy elsősorban a múzeumnak fontos, hogy ezek az emlékek megmaradjanak. Én meg azt gondolom, hogy elsősorban a társadalomnak fontos az, hogy megmaradjanak, csak a társadalomnak ezt valahogy meg kéne értenie.
5: Igen, tehát akkor kicsit módosítok. Nekünk azért fontos, hogy a társadalomnak is legyen fontos, hogyha lehet így fogalmazni, mert nyilván a társadalomnak az fontos, amit a kezébe tudunk olyan módon adni, hogy ő is átérezzenek a jelentőségét. Ha ő azt látja, hogy a tulajdonosok, fenntartók nem törődnek a rájuk bízott régészeti emlékekkel, akkor ő maga se fog. Tehát ennek van egy kicsit ilyen edukációs része is. Ezért azt remélem, hogy ez a koordinációs fórum hatékonyan tud működni, akkor a lakosság, a környéken élők is azt fogják látni, hogy a roma emlékek helyzete javul, szebb lesz a környezet. Ez nyilván nem egyik percről a másikra fog bekövetkezni, és nem is lesz nagyon látványos adott esetben elsőre ez a változás. De azt gondolom, hogy ez egy hosszú folyamat lesz, de hogyha ennek az lesz az eredménye, hogy a helyi lakosság, vagy általában a társadalom is jobban megtanul vigyázni ezekre az emlékekkel, jelzi, hogyha azt látja, hogy probléma van vele, akkor már elértük a célunkat, és elérte a cél. Ez a fórum is.
4: Pillanatnyilag itt ülünk Aquincumban, az Aquincumi rommezőnek a szélén, ami hát tulajdonképpen nagyon-nagyon plasztikusan bemutatja azt, hogy mennyire sok gond van általában a rom emlékekkel. Ugye a rom az egy tulajdonképpen egy olyan építészeti állapot, ami a lét és a nem lét között van, tehát egy romot fenntartani, az mindig sokkal nagyobb munkát, meg sokkal nagyobb befektetést követel, mint egy épületet, vagy ugye hát a semmit fenntartani.
5: Igen, tehát ugye a romokról azt szoktuk mondani, hogy ezek ugye nem romnak épültek. Ebből adódóan nagyon komoly munkát, energiát és főleg pénzt kell abba befektetni, hogy azok állapota ne romoljon. Például az Aquincumi polgárváros esetében körülbelül 8 hektáron gondozunk egy egykori római városnak a maradványait, amelynek a fenntartása a jelenleg igen drámaian változó klímaviszonyok között és az igen drámaian változó látogatói szokások mellett is, ezt is meg kell sajnos jegyezni, egy külön kihívás, de nekünk az a feladatunk, hogy nem hagyhatjuk ezt pusztulni, nem hagyhatjuk, hogy ezek rosszabb állapotba kerüljenek, úgyhogy nekünk tényleg mindent meg kell tennünk azért, hogy ezek az emlékek a lehetőleg jobb állapotban vészeljék át a mi generációnkat is, vagy a mi időnket is. Úgyhogy ez valóban egy nagyon komoly feladat. Vannak a legkülönbözőbb modern eszközök ma már a romok védelmére, legyenek ezek védőépületek, vagy valamilyen részleges rekonstrukciók, de ettől függetlenül a romok jelentős részét már csak a későbbi kutathatóság, értelmezhetőség érdekében is úgy kell megőriznünk, ahogy mi is megkaptuk az elődeinktől, és ez valóban egy óriási kihívás, és egy mondhatni sziszi-fuszi munka, de ez a feladat a többek között a múzeum ezért is létezik, úgyhogy nekünk ezt a munkát végeznünk kell.
4: Mondta ezt a védőépületet, és hát tulajdonképpen a védőépület a legjobb módszer arra, hogy egy romot megőrizzenek. Nem lehetne egy olyan programot indítani, hogy legalábbis a romok egy részénél, a Budapest területén lévő romok egy részénél védőtető kerüljön föléjük?
5: Hát ez attól függ, hogy milyen jellegű az a rom, mekkora kiterjedésű és a közterületnek milyen részén található. Ugyanis ezeknek a romoknak a jelentős része nagy közforgalmú területen, aluljáróban, nagy közparkban található, ahol a lefedés nem biztos, hogy a megoldásnak tűnik. Ugye egy aluljáróban tulajdonképpen védve van a romot, másfajta rongálásnak vagy problémának vannak kitéve, az is épp elég feladatot ad. De a szabadtéren található emlékek többnyire olyan típusú közparkokban vannak bele komponálva, ahol nem biztos, hogy megoldható a védőtető, ott másfajta megoldásokban kell gondolkodni, illetve azt se felejtsük, hogy adott esetben a vegetáció növekedése, például a fák, bokrok, kövek közé történő növekedése is problémákat okoz, tehát azzal is foglalkozni kell, azt is kezelni kell. Ettől függetlenül adódhatnak olyan elsősorban kisebb, koncentráltabb helyen lévő romemlékek, ahol érdemes meggondolni esetleg valamilyen védőépületnek a létrehozatalát, de arra is gondolnunk kell, hogy ha létrehozunk egy védőépületet, vagy mondjuk egy tulajdonos létrehozunk, azt is fent kell tartani, azt is működtetni kell, úgyhogy ez is további feladatokat generál. A városképi szempontokról pedig ne is beszéljünk, ugye nagyon erős körültekintést igénylő kérdés az, hogy egy romot lefedjünk, ne fedjük, ha igen, akkor milyen módon.
4: Lehet, hogy segítene a dolgon, hogyha kitalálnának valamiféle vezetőt ezekhez a budapesti romokhoz, tehát megpróbálnak elmagyarázni az embereknek, hogy ez miért fontos, esetleg arra buzdítanák őket, hogy menjenek ki, nézzék meg őket, uram, bocsász, egyék össze a szemetet is, hogyha találnak ott.
5: Van ilyen, ugye például történetesen a római kori emlékek tekintetében a Budapest római emlékei című Aquincumi zsebkönyv sorozat az két nyelven is rendelkezésre áll, magyarul és angolul is, és a múzeum shopjában kapható is, ahol tulajdonképpen az összes Budapesten található római emlék szerepel megközelítéssel és mindenféle leírással együtt képek. Tehát, hogyha valaki szeretné mondjuk Budapest római emlékeit sorra venni, akkor nagyon ajánlom ezt a kis zsebkönyvet, mert ebbe tényleg minden benne van.
4: Hozzá kéne csapni a középkort is.
5: Igen, valóban. Hát a középkorról is készültek már kisebb kiadványok. Nyilván azon a legjobb, hogyha lenne egy nagy összrégészeti vezetője Budapestnek, ezt is egy megoldás tud lenni. Mondjuk ettől függetlenül azt gondolom, hogy ha valakit a téma érdekel, akkor tud tájékozódni most is, és meg tudja keresni, fel tudja keresni ezeket az emlékeket.
4: Tavaly év végén már megalakították ezt a koordinációs fórumot. Miként fogják mérni a munkájuknak az eredményességét?
5: Hát ugye a közgyűlési határozat az tavaly év végén született, úgyhogy a koordinációs fórum az idén év elején kezdte el a munkáját. Eddig már volt egy nagy összülésünk, ahol végigvettük az összes területet, amellyel foglalkoznunk kell, és azóta pedig részkonzultációk voltak azokkal a tulajdonosokkal, kezelőkkel, akiknél konkrétan probléma mutatkozott. Már most is vannak eredmények, ugye az előbb említettem, hogy a Florián téri graffiti mentesítés már megindult, illetve a múzeum a rendelkezésre álló fővárosi támogatással elkezdte az úgynevezett centúrióház rendbetételének az előkészítését, úgy ott alapvetően romkonzerválási munkálatokra fog sor kerülni, úgyhogy a múzeumunk jelenleg ezen dolgozik, és ott a közeljövőben pedig Lipótváros meghívására és koordinálásával ott fog összeülni legközelebb a kora ősszel a bizottság, és folytatjuk a munkát elsősorban a március 15-et ért kérdésével, hiszen ott is mióta kvázi visszatemetése került a késő római erőd, és felettem kialakult ez az új térszerkezet, azóta is vannak problémák a még látszó emlékekkel, és ennek a kezelése lesz a következő napirendi pontunk, és ezzel fogunk foglalkozni, de mindamellett erősen foglalkozunk a Margit-szigeti kolostor problémájával, ahol szintén van tennivalónk. Középkoros kollégák már dolgoznak ezen a kérdéskörön, illetve a MÁV-val szoros együttműködésben pedig a vízvezetéknek a probléma körével, amit sajnos ért a közelmúltban egy rongálás, de már nagyon hatékonyan már elkezdte ennek a helyreállítási munkáit is előkészíteni. Úgyhogy mérni majd a munkánkat abban lehet, hogy milyen állapotban találják majd a látogatók a közterületen lévő romokat.
4: A budapesti romemlékekről Lángorsoly a régésszel, a Régészeti Koordinációs Fórum operatív vezetőjével beszélgettem. Hamarosan Nagy Lajos király életútjának kutatásával folytatjuk a közkincskeresőt.
0: Közkincskereső Kovács Olivérrel. Utazás a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.

0: Közkincskereső. Utazás Kovács Olivérrel, a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.
1: A történelem kutatásának sajátos formája az itinerárium, amely egy-egy történelmi személy tartózkodási helyeit kutatja fel. B. Halász Éva történésszel, a Magyar Medievisztikai Kutatócsoport tudományos főmunkatársával beszélgettem. A napokban jelent meg az első Lajos király és családtagjainak itineráriumai című kötet. Ez ennek a 40 évnek, tehát 1342 és 1382 között a királyi családot érintő teljes oklevélanyagnak a feldolgozását jelenti?
2: Egyrészről igen, tehát a nevükben kelt oklevelek kerültek feldolgozásra ebben a kötetben, illetve figyelemmel kellett lenni más oklevéladók kiadványaira, amiben megemlíthették azt, hogy éppen az uralkodó vagy a családjának tagjai hol tartózkodtak.
1: Összesen hány oklevelet dolgozott föl?
2: Nehéz megmondani. Én azt tudom, hogy Lajosnak magának 2000 eredeti kiadványa maradt fönt, a pecsétek miatt azt mindenféleképpen meg kellett nézni. A királynéknek, illetve a hercegeknek ennél nagyságrendileg sokkal kevesebb oklevelük maradt fent, olyan 2500-ra becsülhetjük az eredeti oklevelek számát, amit megnéztem, és további 2000 környékére az átiratban, tartalmi átiratban fennmaradt, illetve más oklevéladók kiadványait.
1: Lajos tekintetében ennek a számnak az eloszlása egyenletesnek mondható? Vagy pedig voltak évek, amikor több, illetve voltak, amikor kevesebb oklevél született?
2: Ahogy haladunk előre az időben az uralkodását tekintve, az oklevelek száma egyre növekszik. Tehát azt lehet mondani, hogy az uralkodásnak első évtizedében volt a legkevesebb oklevél, és onnan előre haladva a szám folyamatosan növekszik.
1: Azért, mert több oklevelet adott ki, vagy pedig ezek maradtak föl? Ugye nyilván ez nem a teljes anyag.
2: Én úgy gondolom,

0: hol volt, vagy legfeljebb csak következtethetünk rá az adatokból. Az uralkodásának vége felé már vannak olyan periódusok, amikor 2-3 naponta is meg tudjuk biztosan mondani, hogy melyik településen tartózkodott. Nagyon szeretem azt a példát, amikor az élete végén 1382. szeptemberében hal meg, és az élete végén nyáron elindul Zólyomból Nagyszombat irányában, ahol ő meghal, és ott tényleg ilyen 2-3 naponként meg tudjuk azt mondani, hogy hol volt, tehát ki tudjuk rajzolni tulajdonképpen a Zólyomból Nagyszombat vezető utolsó útját.
1: De jó, hogy említette ezt az utolsó utat. Nekem is nagy kedvencem ez, mert ugye Nagyszombatban halt meg, és egészen a második világháborút követően meg is volt az az épület legalábbis egy része, amiben ugye a halál érte a királyt, de tudjuk azt, hogy miért járt Nagyszombatban? Persze. Én korán sem tartom kizártnak, hogy akár mondjuk a közeli Pöstényi Jófürdőbe ment.
0: Nem tudjuk, igazából nincs rá konkrét adatunk. Ugye Nagyszombat ez pontosan egy olyan helyen van, ahol esetleg szóba jöhet egy király találkozó, tehát akár találkozhatott a szomszédos fejedelmekkel is. Amennyire én tudom, Pöstényre nincs még adatunk ebből a korból, de egyébként érdekes felvetés.
1: Azért valószínűleg ekkor már egy ispotály volt ott Pöstényben. Az ilyen kérdéseket egyébként lehet úgy pontosítani, illetve megválaszolni, hogyha esetleg elkészülnek az adott más uralkodóknak, vagy adott más nemeseknek is az itinerárumai, tehát hogy az ő útjukat is nyomon lehet követni?
0: Természetesen, amennyiben elkészülnek az ő itineráriumaik, pontosíthatjuk, hogy miért ment oda, vagy miért tartózkodott ott Lajos. Tehát akkor ki lehet zárni mondjuk azt, ha akkor a szomszédos uralkodók éppen nagyon távol voltak, akkor nem azzal a céllal ment oda, hogy velük találkozzon.
1: Melyek a legfontosabb oklevelek, amik ebben a kötetben helyet kaptak, vagy éppen az a fontos, hogy ezek az oklevelek egymás mellett vannak, és kirajzolják ezt az utat?
0: Igazából az eredeti oklevelek azért voltak nagyon fontosak, ugye számomra, mint történésznek, minden eredeti oklevele nagyon fontos Lajosnak, mert a pecsétek nagyon sokat segítenek abban, hogy megmondjam azt, hogy maga az uralkodó hol tartózkodott. Ugye, ha ma is tekintünk egy hivatalt, nagyon sokszor úgy adnak ki a hivatalban iratokat, hogy esetleg maga a hivatalvezető nem is tartózkodik ott. Most ez a 14. században is előfordult, tehát vannak olyan királyi okleveleink, amik a pecsét alapján azt tudjuk mondani, hogy akkor, amikor ez kelt, akkor Lajos nem biztos, hogy azon a területen tartózkodott, vagy legalábbis az a pecsét nem fogja mutatni az ő tartózkodási helyét. Ellenben megvannak azok a pecséttípusok, amik Lajos személyes kezelésében, személyes használatában, vagy legalábbis nagyon szorosan az ő környezetében voltak. Tehát ha azzal pecsételnek meg bárhol egy dokumentumot, arról nagy bizonyossággal azt mondhatom, hogy az tényleg az ő tartózkodási helyét mutatja. Az itinerárium szempontjából ezek az oklevelek voltak a legfontosabbak. Melyik típusú pecsét mutatja a legpontosabban az ő tartózkodási helyét? Volt egy négyszögletes gyűrű pecsétje, amit gyakorlatilag uralkodás elejétől változatlan formában maradt, és valószínűsíteni lehet, hogy az volt az, amit ő ténylegesen az ujján hordott, az ujján viselt, tehát ami tényleg mindig nála volt.
1: De ez a gyűrű ugye nincsen meg?
0: Sajnos nincsen.
1: Mennyire jó dokumentált Lajos mondjuk az apjához, Károlyhoz képest?
0: Ugye, hogy Lajos első uralkodásának első évtizedében kevesebb az okmányunk, mint a későbbiekben, ugyanez igaz a Károly korra is. Tehát Lajostól több oklevelet ismerünk, mint Károlytól, jobban dokumentált ennél fogva. Károly itineráriuma meglehetősen hiányos még ennek köszönhetően.
1: Ugye akkor ez szerint a logika szerint akkor Zsigmondról nagyon sokat kell már tudnunk.
0: Zsigmondról természetesen többet tudunk, mint Károlyról, azért az köszönhető annak is, hogy Zsigmond német-római császár is volt, tehát azok az útjai még jobban dokumentáltak, és azok a tartózkodásai, mint a Lajosnak bármelyik tartózkodása.
1: Az ilyen itineráriumok mennyire írják át egy-egy király uralkodásával kapcsolatos képet, vagy csak pontosítanak?
0: Pontosítanak. Nagyon sok olyan részletinformációt tudunk meg, amiket korábban nem. A nagy képet azt árnyaljuk. Teljesen átírni nem írják át a történelmet.
1: Tehát ugye nyilvánvalóan nincsenek olyan oklevelek, amik valami titkos külpolitikai ambícióról tanúskodnának.
0: Azok már előkerültek volna korábban, hogyha lennének.
1: Egyébként meg lehet azt becsülni, hogy ez a valóban elkészült és valóban megíródott okleveleknek hány százaléka lehet, ami napjainkra megmaradt mondjuk Lajos korából?
0: Sajnos nem tudjuk megbecsülni, mert nem tudjuk, hogy mennyi eredeti oklevél készült el Lajos korában. Ebből a korból még a királyi könyvek sem maradtak fent, amiben a királyi könyvekben mindig bevezették az adományleveleket. Ott legalább azt meg tudjuk számolni, hogy hány adománylevelünk volt, és ebből hány maradt napjainkra. Az Anjou korból sajnos királyi könyvünk sem maradt fönn.
1: A későbbiekben egyébként ezek a királyi könyvek miről tanúskodnak? Egy nap körülbelül mennyi időt töltött a király okleveleknek a kiadásával, meg hány oklevelet adott ki?
0: Hát a király sem ennyit nem töltött a leveleknek a kiadásával, ő csak a döntést hozta meg, ami alapján kiadták majd az oklevelet. Ugye a királyi könyvek alapvetően adományleveleket tartalmaznak, ami privilégiális formában lett kiállítva, legtöbbje, és a privilégiumoknál nem fogunk tudni kellett helyet megmondani, az a kancellária mindenkori székhelyén kelt, és azt nem lehet pontosan tudni, hogy hány oklevelet adtak ki egy nap.
1: de valószínűleg azért egy uralkodó

0: Legalább napi néhány percébe beletelt az, amíg az ilyen jellegű adminisztratív dolgokkal foglalkozott?
1: Hát az uralkodó nem foglalkozott az adminisztratív dolgokkal, arról volt a személy.
0: Legalább a döntéseket meghozni.
1: A döntéseket meghozta. Igen, hát nyilván kellett ezzel neki időt töltenie, illetve kiadta az utasítást a kancelláriának, lehet, hogy közvetítőn keresztül, lehet, hogy levélben, de kiadta az utasítást a kancelláriának, hogy legyenek kedvesek kiállítani adott témában az oklevelet, és akkor ezt ők megcsinálták.
0: Lajos családtagjai közül ki volt még aktív az oklevél kiadásban?
1: Az édesanyja, Piaszt Erzsébet, Károlynak az özvegye, a felesége, Kotromanics Erzsébet, az öccse, Anzsú István herceg, illetve az öccse halála után a felesége, a Bajor Margit hercegnő, valamint a Durazzói Károly, akit Magyarországon Kis Károly néven majd királlyá koronáznak.
0: Ezeknek az aktivitása egyenlő mértékű nagyjából, vagy pedig az édesanyja vitt mindent, ahogy a személyisége is meglehetősen erős volt?
1: Az édesanyja folyamatosan 1342-től, ugye 80-ban bekövetkezett haláláig folyamatosan okleveleket adott ki. A felesége csak az 1370-es évektől. Ezt nagy valószínűséggel összefüggésbe lehet hozni azzal, hogy akkor tájt születtek meg a lánygyermekeik, tehát politikailag akkor vált valakivé a felesége. Anzsú István csak az önálló területi hercegségének megszervezése után 1349-től egészen 1354-ben bekövetkezett haláláig. Úgy tűnik, hogy a szlavón hercegséget azt a felesége vette át helyette, nagy valószínűséggel a gyerek nevében, úgyhogy ő 1354 és 1356 között adott ki okleveleket, és Durazzói Károly okleveleit utána ismerjük, hogy neki is megszervezték a hercegséget, ez 1372, és ő Magyarországon tartózkodása alatt, amíg hercegséget birtokol, addig ad ki okleveleket, utána pedig időnként diplomáciai szolgálatok miatt tűnik fel a neve, tehát ott már diplomáciai iratokból tudjuk összerakni azt, hogy ő hol volt és mit csinált, és mikor, hol találkozhatunk vele.
0: Ugye ez a kötet pont egy jubileumi évben, Lajos király születésének a 700. évfordulója alkalmával jelent meg. Lajos uralkodásának vannak még olyan aspektusai, amiket kutatni kellene? Mert most úgy tűnik, hogy nagyjából térképre föl tudjuk tenni a királynak az életútját.
1: Természetesen mindig van olyan, amit kutatni tudunk. Engem személyesen most a Lajos kori kancelláriának a működése érdekel, tehát kik, hogyan és milyen módon adták ki az okleveleket, ennek milyen szervezeti kerete volt, de szerintem nagyon sok kutatni való van még, tehát maradt még munka a többieknek is.
2: B. Halász Éva történésszel, a Magyar Medievisztikai Kutatócsoport tudományos főmunkatársával beszélgettem. És ezzel mára véget ért a Közkincskereső. Köszönöm a figyelmüket segítőim, Ballai Tamás, Jobbágy Róbert, Kovács Ádám és Urbán Szabolcs nevében is. Új adás szerdán, ismétlés vasárnap lesz. Visszavárom Önöket. Kovács Olivért hallották. Viszont hallásra.
3: A Közkincskereső adásai újra meghallgathatóak a műemléken.hu portálon. A hangszál, de a műsorarchívum megmarad. Hallgassa a Közkincskeresőt a műemléken.hu-n bármikor. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Ne ezt túráztasd! Már nem a Gran Turismo a menő. Digiturismo. A Trend FM előremutató turisztikai magazinja Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és szakértő vendégeikkel minden csütörtökön délután 2 óra után. Hatékony, felelős, fenntartható, azaz versenyképes turizmus online megoldásokkal. Digiturismo. Indulhatunk! Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Jó napot kívánok! 3 óra van, a Trend FM híreit Somodi Evelintől hallják. A fővárosi önkormányzat vagyonkezelésébe adna több belvárosi közterületet és a 22. kerületi ingatlanokat is a közlekedés és beruházási miniszter új törvényjavaslata. Vitézi Dávid előterjesztése szerint az 5. kerületi Vörösmarty tér, a Podmanicki tér, a Széchenyi tér és a József Attila utca október 1-től 99 évre ingyenesen a fővárosi önkormányzat vagyonkezelésébe kerülne az 5. kerületi önkormányzattól. A törvényjavaslat fővárosi vagyonkezelésbe adna több 22. kerületi ingatlant is, amelyek a Duna partvonala mellett helyezkednek el. A planetárium hasznosítása és felújítása érdekében az ingatlan vagyonkezelői joga a Tudományos Ismeretterjesztő Társulattól a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeumhoz kerülne. Létrejönne a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa, amely a Budapesti Fejlesztés Politika koordinációs és javaslattevő szerveként működne. A tanács 10 tagból állna, akik közül 5 a kormányt, 5 pedig a fővárosi önkormányzatot képviselné. Augusztusban lassult a használt autópiac. A tavalyi csúcshoz képest csaknem 16%-kal csökkent a használtautó.hu portálon regisztrált érdeklődések száma, az átlagára kissé emelkedtek. A cég közleménye szerint a múlt hónapban több mint 96 ezer aktív hirdetés szerepelt a kínálatban, ami szinte pontosan megegyezik az 1 évvel korábbival. A kínálati átlagár 2,5%-os emelkedéssel meghaladta az 5,3 millió forintot. Balázs Zoltánt nevezte ki a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRT élére Kálmán András pénzügyminiszter azonnali hatállyal. A pénzügyi tárca vezetője Facebook bejegyzésében hangsúlyozta, megfontoltságot, alapos tervezést és átfogó stratégiát vár az új vezetőtől. Az MNV feladata összetett és kulcsfontosságú, integrálja a visszaszerzett elemeket az állami vagyonba, megőrzi a közös örökséget és a portfólió egyes jelentős részével hasznot is termel a közösségnek. Balázs Zoltán egyébként 2,5 évtizedes múlttal rendelkezik az ingatlanfinanszírozás, az ingatlanfejlesztés, a befektetéskezelés és az eszközmenedzsment terén.
0: Tőzsdehírek.
1: 1,4%-kal gyengül a budapesti értéktőzsde részvényindexe, 146.476 ponton a BUX. A részvénypiac forgalma 15,5 milliárd forintnál jár, a bluechipek mindegyike visszaesésben. 2,4%-kal esik a Richter, ezzel a legrosszabbul teljesít és 12.790 forintot ér. A Magyar Telekom 8%-kal gyengül 2.558 forintra, az OTP 1,2%-os mínuszban 44.100 forint, a MOL 1,9%-ot gyengül 4.988 forintra. Európában a vezető indexek mindegyike szinte csökkenésben, azonban ezek mértéke továbbra is csak enyhe. A londoni FTSE 3,1%-ot gyengül, a német DAX 4,1%-ot és 1,1%-ot a párizsi CAC-on, 0,3-del lép vissza az olasz bőrze, emelkedik viszont 0,1%-kal a spanyol mutató. A bankközi deviza piacon az euró értéke 368 forint, az amerikai dollárért 317 forintot és 83 fillért kell fizetni. Nem tárgyal tovább Iránnal az amerikai elnök. Donald Trump bejelentette, már nem érdekli, sikerül-e megállapodni Teheránnal. Közben legalább 11 ember halt meg éjjel az Irán ellen végrehajtott amerikai bombázásokban. Az amerikai lépésekre válaszolva Irán megtámadta az Egyesült Államok katonai bázisait a Perzsa-öbölben. A forradalmi gárda vállalta a felelősséget a jordániai, iraki és bahreini amerikai katonai támaszpontok elleni csapásokért. A jordán hadsereg közben bejelentette, hogy megsemmisített 10 Iránból indított rakétát.
0: Időjárás jelentés.
1: Több órás napsütés várható szinte országszerte, estétől északnyugat felől ismét megnövekedhet a felhőzet. Elsősorban a Dunántúlon fordulhat elő kisebb eső, zápor, a nyugati határ szélen akár zivatar is. A változó irányú szél helyenként megélénkülhet, a hőmérséklet 27 és 32 fok között alakul, késő estére 17 és 24 fok közé hűl le a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera.

0: Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera.
1: Szeretettel köszöntök mindenkit, ez itt az Autórádió.
2: Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit az Autórádió Esztered műsorában. Újra lehetőséget kaptam Bencétől, hogy egy kicsit szerepelhessek ebben a műsorban, hiszen műsorvezető társa nem is tudom, hol tartózkodik.
1: Az legyen titok.
2: Jól van.
1: Nem citáljuk a hallgatóság elé, mert nem kaptam felhatalmazást Lacitól, hogy ezt eláruljam.
2: Na, viszont eltelt egy év, újra kint lehettél a Magyar Forma 1-es bajnokság rendezvény. Hogy apostrofálod?
1: Hát ez a Magyar Nagydíj, ugye hát az egész évad az ugye a Formula 1-es világbajnokság, és ennek az egyik állomása a Magyar Nagydíj sok más mellett.
2: És ha jól tudom, akkor most debütált az újraépített pálya, illetve a felújított teljes Igen. közeg, elektromosság, minden. Tudom, miket érintett a felújítás.
1: Hát főleg
2: jól tudom, hogy
1: jól tudod, jó, nagyon jól informált, hogy a pályát azt csak így kozmetikázták egy kicsit, nagyrészt az ilyen kiszolgáló egységeket, meg épületeket érintett egy nagyobb volumenű felújítás, és nagyon-nagyon pazarul sikerült.
2: De bocsánat, hogy így megragadom, mert hogy szembe jött valamilyen rövid kétsoros cikk, és lehet szalagcím, hogy volt valami gubanc a betonozással, vagy hogy leért valahol az alja az autóknak, vagy erről nem hallottál?
1: Hát erről nem, de ez egy régebbi sztori.
2: A pályát valahol, de akkor...
1: Ez gyakran előfordul, ez nem egy ilyen nagy történet, egy picit ott kozmetikázzák a pályát.
2: Tehát elkopott a bója, akkor bójázzuk újra ezt.
1: Igen,
2: a részt.
1: Nagyjából
2: használandó.
1: Nem egy óriási történet, inkább egy nagyon, nagyon nagy felújítás érte ahol mi voltunk a média részleget is, az egész paddock megújult, teljesen új volt a rendszer, a beléptetés sokkal gördülékenyebb, tehát hogy az egész, hát hogy mondjam, így a háttérmunka, ahol zajlik a háttérmunka, és ahol látod az egésznek a színfalat mögötti részeit, az teljesen megújult. Egyébként a régihez képest, és tavalyhoz képest is, mert már tavaly volt egy kis felújítás, de idén befejeződött.
2: És mindig 6000 egy gulyás leves.
1: Nem. Amúgy igen, tehát, hogy azért
2: az
1: voltak...
2: Az egyébként
1: szürreális árak voltak, olvastam én is, az ugye a túloldalon a pálya, a lelátókon helyet foglaló vendégek tudnak 6000-ért gulyást venni, meg 8000-ért hamburger.
2: Nem tud szendót, nem, mert elviszik a...
1: Szerintem nem veszik el.
2: Ez csak amikor én voltam, nem is tudom, én szerintem 13-14 éve voltam egyszer kint.
1: Ennyi?
2: Igen.
1: Ez a te Forma 1-es pályafutáson?
2: És akkor megfogadtam, hogy én, ha legközelebb kijutok, akkor egy csak helikopterrel vagyok hajlandó menni, és csak olyan területre vagyok hajlandó menni, ahol nincs tömeg. Mert hogy nekem egy ilyen pályakörbejáró jegyem volt, amivel kvázi majdnem, hogy sehova nem lehetett bejutni, csak olyan helyekre, ahol ilyen kopott, homokos, sivatagos fűre leülve, pont egy autónak a hátát láttad, ahogy elment, és közben nem hallottál semmit, és a gyermekemet vittem a nyakamba, és ő rajta volt egy ilyen fülvédő, és 3 óra után sírva nézett rám, hogy hagyjuk el a területet.
1: Ennek a felét most is meg tudod valósítani, mert helikopterrel érkeznek különböző prominens illetőségek.
2: Úgyhogy ezért gondoltam, én is simán. Van, hogyha olyan prominens személyiség leszek, akkor hajlandó vagyok kimenni, de nyilván viccelek, mert hogy azt gondolom, hogyha kijutnék, akkor egyrészt a pénztárcám is bánná, mert vannak olyan csapatok, akiket nagyon szeretek, és azt szerintem 4-szer annyiba kerül egy baseball sapka megvásárlása, mint egy gulyás levesség.
1: Ebben biztos lehet, ráadásul még visszatérve arra a jegyre, amin te sok évvel ezelőtt voltál, az most is kapható, tehát viszed a pokrócot, meg a hátizsákot, meg a szalámi zsemlét magaddal, és gyakorlatilag piknik ezzel, úgyhogy látsz nagyjából egy ilyen 5 métert a pályából messze.
2: Na de menjünk bele a részletekbe, kint voltál mind a 3 nap?
1: Ráadásul mind a 4 nap, csütörtök a média nap.
2: És akkor csütörtökön késő délután érkeztél, már sötétedett, gyújtak fel a fények a pedokban, vagy mégis hogy? Nem, vagy picit vigyél be minket a kemény galéros mellézsebedben egy kicsit.
1: Igazából nem kell a délután megvárni, mert már a csütörtöki nap is elég korán kezdődik, mindegyik nap elég korán kezdődik. Gyakorlatilag nincs erre ökölszabály, hogy akkor mész ki, amikor akarsz. Nyilván senki
2: hát azzal a passzal, ami neked van.
1: Igen. Nyilván senki nem.
2: Hogy lehet ahhoz hozzájutni? Az...
1: Ezúton szúrnék be egy lábjegyzetet, hogy hálásan köszönöm a Hungaroringnek és a sajtóosztálynak, azon belül is Tóth Anitának, hogy ilyen jó hozzám minden évben.
2: Kedves Anita, jövőre kettőt légy.
1: Tartsa meg a jó szokását jövőre is, és nagyon borzasztó hálás vagyok, hogy tavalyhoz hasonlóan idén is részt tudtam venni a Magyar Nagydíjon. Figyelj, igazából most mondjam, hogy jó kontentet kell csinálni.
2: Abszolút, tehát ebben te feketeöves vagy, de tényleg kíváncsi vagyok, hogy tényleg egy picit juttass be minket ebbe a történetbe, hogy akkor miről szól, hogy te megérkezel, és akkor gyakorlatilag van egy ilyen újságírói bejutási lehetőséged, és akkor vannak ilyen etapok, vagy végig vezetnek téged, mint
1: nem
2: újságírót?
1: Nem vezetnek, teljesen önállóan mozog.
2: Arra gondolok, hogy mondjuk van egy sajtótájékoztatóról információ, mint mondjuk a Red Bull tart egy beszélgetést, és akkor erről kapsz egy leírást, hogy miket látogathatsz, kikkel lehet beszélgetni, kik nyitottak arra, hogy csinálja velük interjút. Ilyeneket tudod? Na
1: haladjunk sorjában. Tehát, hogy van lehetőség.
2: Nem lesz elég az időnk.
1: Jó, hát figyelj, én nem pörgök annyira, mint te, mert én még picit nyögöm a hétvégének az eseményeit, mert bármennyire is egy édes tehernek tűnik, hogy így az avatatlan szemek, vagy akár a te számodra.
2: Figyelj, nekem ez egy
1: nagyon fárasztó.
2: Csak gyorsan elmondom egy mondatban, mert a egyes közvetítéseket imádom, hiszen egy, hogyha unalmas a verseny, akkor rohadt jót lehet aludni rá, hogyha meg nem, akkor pedig végig tud izgulni a történetet. Tehát rosszul nem tudok kijönni egy közvetítésről a magam puritán megközelítésre.
1: Hát igazából ez a mostani hétvégi futamon jót aludhattál, mert nem volt egy nagyon nagy izgalom, valljuk be. De minden erről majd később, de nem is annyira...
2: Most megtaláltam benne a szépségét egyébként, ugye, és azért ez teljesen más mágia, hogy magyar vonatkozású a verseny, úgyhogy itt erre nem volt érvényes, de igen, nem volt a legizgalmasabb. De
1: nem,
2: megint elkalandoztam.
1: Hát elviszel mindig az erdőbe, szóval visszatér, de nem felejtem el, hogy hol hagytuk abba. Kérdezted, hogy milyen interjúkra van lehetőség. Hát ilyen egy-egybe ültetett interjúra pilótákkal nincs lehetőség, legalábbis ahhoz, nem tudom, ahhoz újra kéne születnem, vagy még mondjuk 20 évig csinálni ezt, és akkor
2: vagy
1: talán odaérek.
2: Kontaktodnak valamilyen más belépőt kell adni.
1: Nem, ez igazából nem belépő múlik, de nagyon ritka, tehát Mészáros annyi gyakran megszólal itt nálunk, az egyetlen ember, akinek permanens belépője van a világ összes Form 1-es versenyére, ő szokott ilyeneket csinálni, de több ilyet nem tudok Magyarországról, szóval ez elég nehéz, de tudsz róla, hogy mikor mi van, mert a legtöbb csapat a média szobába kirak egy ilyen kis, hát ilyen üzenő falra, hogy mikor az egész hétvégi programját kirak, és ott van, hogy csütörtök, péntek, szombat, vasárnap, mikor, mi a téma, ki a megszólaló, hol van, és oda lehet menni. Nyilván kérdezni nem kérdezhetsz, csak nagyon-nagyon korán le kell adni a kérdésedet, az igényedet, az, hogy te ezt szeretnéd, kitől, hova jóba kell lenni az adott csapatnak a sajtósával.
2: Ja, és akkor tehát, még akkor sem biztos, hogy bekerül a
1: akkor
2: a kalapba
1: biztos,
2: a
1: igen. De ez nem egy nem tudom, lehetetlen dolog kérdezni egy pilótától, mert hallottam ott az interjúkat, és magyar sajtó rengeteg képviselője kérdezett.
2: Igen,
1: szóval...
2: hogyha a Bence Forma 1-es kalandjaival kapcsolatban vizuális ingerenciátok van, akkor az Instagram, Rádió Café Instagram oldalán van egy gyönyörű fotókból összeállított montázs, amit még szerintem le lehet követni egyébként.
1: Meg lehet nézni, mert hogy...
2: És mellé lapozzátok,
1: nézzétek. Igen, igen, mindenki vegye elő szépen a telefonját, és vizuális ingereken is keresztül tud kapni egy kis betekintést. TikTokon is, Instagramon is, ott van a highlightba például Instagramon, rengeteg sztori készült a hétvégéről. Ugye próbáltam átadni vizuálisan is az ottaniakat, azon túlmenően, hogy majd most beszélgetünk róla.
2: Na jó, de mesélj akkor, hogy mik voltak a kalandok, mi volt a legnagyobb dolog, mi volt a legjobb történés, ami eddig még mondjuk nem hányadszóra vagy kint?
1: Másodjára csak.
2: Na, ja, az elmúlt 10 évben mi volt
1: nem, egyébként
2: az?
1: Hozzád hasonlóan én is egyszerű fizető vendégként voltam már sokszor Forma 1-en, mert ez nekem szívem csücske ez a sportág. és voltam én is ilyen pokrócos helyen sokszor, mert hát ugye ezelőtt 10-15 évvel az ember nem nagyon enged, sőt, most nagyon engedheti meg.
2: Beszélek, de azért ez rohadt kiábrándító tud lenni egy-két helyen.
1: Hát,
2: persze az nagyon elvakultnak, elfogultnak, meg fiatalnak, meg lelkesnek kell lenni.
1: Nagy, az emberek többsége azért megy oda, hogy ezt a vibe-ot átélje, amit az ad, mert hogy valójában tévén sokkal jobb, mert nem lát semmit a helyszínen.
2: Na és te, aki láttad ezt az oldalát is, mi az az extra dolog, amit ad neked, hogy most egy sajtóbelépővel megtöszönni, és mi az, ami tényleg így megdoboghatja ebbe a szívedet?
1: Hát két ilyet emelnék ki. Az egyik az, hogy nagyon közeli kontaktba tudsz kerülni pilótákkal. Tehát mondjuk tegyük fel, aki a lelátón ül, ő soha nem lesz 2 méter közelségre egyik pilótással se.
2: Értem.
1: Én viszont voltam és tudtam lenni, és én nagyon sokat szeretek, szimpatizálok velük, szurkolok neki, stb.
2: És van ilyenkor egyfajta ilyen közvetlen nyitottság, vagy nincsenek? Én lehet, hogy hülyeségeket kérdezek.
1: Nem, nagyon jót kérdezel.
2: Testőr, vagy a csapatnak a valamelyik embere, aki azt mondja, mert hogy volt egy ominózus pillanat egyébként, ami nagyon megütötte a szememet vasárnap, hogy a Lewis Hamiltonnal volt egy beszélgetés, és hogy azt hiszem, hogy korlátozva van ilyenkor a videózás.
1: Igen.
2: És valaki ott videózta, miközben az M1-es kollégek készítették vele az interjút, és akkor így megállt a beszélgetés, és mutatta,
1: igen.
2: Hogy akkor ez, tehát ilyen fajta korlátok azért csak vannak.
1: Igazából ez szerintem két okból problémás. Egyrészt nem profi ott videózni, tehát az a kolléga, akire rámutatott a Hamilton, az szégyelje magát, és egyébként a Hamiltontól sem túl korrekt most így egy interjú közben vegzálni a média munkást, tehát hogy ez nekem egy picit fura. Egész hétvégén rossz kedve volt.
2: Voltál, vagy egy nem pejoratív értve hozzád hasonló személy, aki így saját magának emlékeket akar gyártani. És
1: én azért alapvetően média munkásként voltam ott, tehát hogy azért ezzel a passzal a nyakamba az ember nem rajongóként viselkedik, bármennyire is szív, ugye valamelyik pilóta. Tehát hogy azért ezt szeretném azért itt helyre tenni egy picit. Nyilván van az embernek szubjektív véleménye pilótákról, csapatokról, de alapvetően az objektív tájékoztatásért és élményekért.
2: A pilóták közelségén és a benfentes flow-n kívül mi az, ami az extra?
1: Jön a második rész abban, hogy igazából a lelátón neked van egy helyed, ami fix. Ott nem mozoghat, én pedig, vagy bárki, aki itt a padokon belül mozog, ő elsétálhat a pálya különböző pontjaira, és a túloldalról sokkal közelebbről követheti a versenyt. Ugye utalok erre vissza, hogy a helyszínen nem lát semmit, de valójában így tudsz látni. Tehát van például egy terasz, ahol belátsz 4 kanyart is. Látod a célegyenest. Én például a rajtot az 1-es kanyar utáni pozícióban néztem gyakorlatilag 10 méterről. És ezeket így váltogattam, és próbáltam minél több olyan videót, képet csinálni, ami átadja a rajtnak a hangulatát, illetve én is saját szememmel szerettem a test közelből látni, mert mégiscsak egészen más élményt tud adni, hogyha az ember hallja a motorzúgást, ott van tőlük, 5-10 méterre mennek el a szágódó autók, és utána, hogyha ezek megvoltak, utána felmentem én is a média részegre, és néztem tévén ugyanúgy, mint bárki más otthonról.
2: Egyébként ilyenkor vannak kivetítők, tehát a helyszínen vannak óriás kivetítők.
1: Igen.
2: Meg még nekem az nem volt tiszta, hogy a helyszínen lehet-e hallani a közvetítést. Tehát, hogy tudod-e,
1: nem.
2: Csak vizuálisan tudod követni.
1: Igen.
2: Az azért ember legyen a talpán, aki ilyenkor meg tudja mondani mondjuk a 27. körnél, hogy ki hányadik helyen
1: van. Itt igazából ebben nagy segítségre van a kivetítő, mert nagyon sok méretes és kevésbé méretes kivetítő is el van helyezve a pálya különböző pontjain, tehát a leállókról tudják az emberek, hogy hányadán áll éppen a futam. És igazából sokkal nagyobb élmény élőben, tehát hogy mindenki azt mondja, hogy a tévén a legjobb, nyilván nagyon jó tévében, mert ott gyakorlatilag mindent látsz.
2: Hát meg informatívabb.
1: Sokkal informatívabb, de élőben egyszerűen semmivel nem összehasonlítható ez az élmény.
2: Voltak nagy VIP-s találkozásait? Tehát, hogy mondjuk én úgy tudom, hogy itt volt a Carl Cox DJ, akit én nagyon szeretek, például rendszeresen megjelenik ezeken a történeteken. Tehát találkoztál?
1: Bevallom, férfiasan őt nem ismertem föl, de láttam híres embereket, igen. Aha, de aha. de nem pacsisztam senkivel.
2: Te nem az a típusú ember vagy, aki ugrál szelfizgetni mondjuk.
1: Nem feltétlenül. Tudnék pár olyan embert mondani, akire ugrálnék, de nem találkoztam ilyennel.
2: Ki volt a legközvetlenebb pilóta esetleg, akivel tudtál valami interakciót teremteni?
1: Interakciót, a Lando Norrisszal volt egy kis interakcióm.
2: Egyik kedvencem egyébként.
1: Nekem is. De úgyhogy örültem neki, hogy tudtunk egy pár szót váltani. A Valtteri Bottasszal, Pierre Gaslyval. Egyébként mindenki, és úgy fogalmaznék, hogy az egész hétvége alatt a Charles Leclerc volt a legközvetlenebb mindenkivel, ahogy. Hát ugye elég sok időt töltöttem kint, és azt figyeltem meg, hogy idén ő volt a legszimpatikusabb mindenki közül. Mindenkinek megállt fotózkodni, a gyerekeknek rengeteget írt alá, megállt az autóval, a parkolóban, nem csak így elsuhant a rajongó tömeg mellett, szóval ő volt a legkedvesebb.
2: A műsornak a második fél órájában egy interjút fogunk meghallgatni, erről beszélsz egy picit, hogy született meg?
1: Így igaz, az interjú kint született meg a Hungaroringen, úgyhogy ezt konzervformában fogjátok majd hallani. Kapu Tiborral, a második magyar hivatalos kutatóúrhajóssal készült az interjú. Az igazából nem derült ki feltétlenül, hogy ő milyen minőségében képviselteti magát.
2: Igen, én is azon, hogy milyen nexusban került oda, illetve hogy kaptuk el a párhuzamot, de aztán ugye megoldottuk ezt, hogy az űrhajózás és a formát, igen, azért itt a G-gyorsulás, stb.
1: Itt hozható, vagy húzható néhány.
2: Nyilván erre is kitérsz a beszélgetésbe, gondolom.
1: Igen, húzható néhány párhuzam. Egyébként ez majd hallható lesz a beszélgetésben. Egy rendkívül szolid, közvetlen és kedves fickó a Tibor, nagyon jót beszélgettünk így offre.
2: Tibor vagy Tibi?
1: Igen, ez volt az rész, amit, hát figyelj, ezek a kötelező köröket tisztázni kell.
2: Nekem is közvetlen embernek tűnik, és nagyon, gondolom, őt is nagyon oldotta a helyszín, meg hát gondolom, ja, nem persze. Volt neki teher, hogy ma ott kellett jelenni.
1: Egyáltalán nem tűnt terhesnek neki ez, és off record is nagyon sokat beszélgettünk, és szerintem az interjú is élvezhető lesz, legalábbis bízom benne, hogy mindenki így fogja gondolni. Úgyhogy ez következik most.
2: Rövid reklám, kötelező körök, és akkor utána így igaz.
1: Utána jön az interjú.
2: Így van, és utána szerintem nekünk semmilyen további kötelezettségünk nincs. Ezzel a Szabó Mence és Kapu Tibor beszélgetése átveszi az irányítást az Autorádió mai műsorában.
1: Legyen így.

0: Parkolópálya. Az Autorádió hamarosan folytatódik. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal. A Reggeli Monitor együttműködő partnere, a hazai innováció vezető globális gyógyszeripari vállalata, a Richter Gedeon nyerté. Egészségkód. Egy műsor a testi és a lélek rejtelmeiről. Hol tart a tudomány? És mit tehetünk egészségünk megőrzéséért? Minden csütörtökön a 11 órai hírek után. Egészségkód. A Trend FM és a Semmelweis Premium műsora. A műsorvezető Kutasi Judit. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Jó napot kívánok! 3:30 van, a Trend FM híreit Somodi Evelintől hallják. Novák Katalin, Varga Judit és Balogh Zoltán meghallgatását is javasolja az Országgyűlés kegyelmi botrányt vizsgáló bizottságának Tiszás elnöke. Sumer Orsolya szerint a testület elsőként a teljes iratanyagot kérné be az igazságügyi tárcától és a Sándor palotától. A bizottsági elnök azt mondta, ha az iratok vagy a meghallgatások alapján más szereplők, akár Orbán Viktor érintettsége is felmerül, őket is beidézhetik. Sumer Orsolyát hallják.
2: Fontos, hogy a bicskei kegyelmi ügy egyszerre érinti a köztársasági elnöki kegyelmi jogkör átláthatóságát, az igazságügyi minisztérium ellenjegyzési felelősségét, a gyermekvédelmi intézményrendszer állami kontrollját és a politikai elszámoltathatóság kérdését. Ezért a bizottság beidézheti az ügy kulcsszereplőit, legyenek ők a döntéshozatalban érintett volt miniszterek, elnöki tanácsadók, az igazságügyi minisztérium főosztályának vezetői, illetve a jelzőrendszeri mulasztásokért felelős kormányzati tisztségviselők. Emellett a bizottság követelheti a kegyelmi felterjesztések és indoklások, valamint az azokhoz kapcsolódó miniszteri ellenjegyzési dokumentációk teljes körű betekinthetőségét is.
0: Tőzsdehírek.
1: Mindeközben elindult a kereskedés a tengeren túlon, és nyitáskor vegyes összkép rajzolódik ki. A Dow Jones 0,4%-kal emelkedik, az S&P 500 0,1%-os pluszban immár, az első másodpercekben negatívban indult el, ehhez képest most már felfelé megy, viszont a Nasdaq épp ellenkezőleg, ott zöld volt az indulás, viszont most már 0,1%-os mínuszban jár a technológiai index. Mindeközben Európában enyhe mínuszok jellemzőek, a londoni FTSE 9%-kal gyengül, a német DAX szintén 9%-kal, 7%-a mínusz a párizsi Kekaronnál, 0,3-del megy lejjebb az olasz börze, és gyakorlatilag stagnál most a spanyol mutató. A budapesti értéktőzsde részvényindex 1,2%-os lejtmenetben 146.771 ponton, a részvénypiac forgalma 17,3 milliárd forint. A vezető papírok mindegyike gyengül, a MOL 0,5%-kal 5010 forintra, 1%-os csökkenésben az OTP 44.180 forinton, a Richter 2,4%-os esésben 12.800 forint, a Magyar Telekom 6%-os mínuszban 2562 forinton. A bankközi devizapiacon az euró értéke 367 forint 64 fillér, az amerikai dollárért 317 forintot és 15 fillért kell fizetni. Meghaladta 3000-et az ebola járvány halálos áldozatainak száma a Kongói Demokratikus Köztársaságban. A helyi kormány adatai szerint az igazolt fertőzöttek száma átlépte a 6000 főt. A jelenleg aktív vírustörzs ellen egyelőre nincs engedélyezett vakcina vagy specifikus kezelés. Az üzemanyag fogyasztás csökkentésére szólította fel Irán lakosságát az ország parlamentjének elnöke. Baker Kalibaf az amerikai tengeri blokkád által okozott ellátási nehézségekre hivatkozott. Az Egyesült Államok nemrég több szektorra kiterjedő újabb szankciókat jelentett be Iránnal szemben, amelyekkel még inkább elszigetelni a perzsa állam gazdaságát. Teheránban hónapok óta hosszú sorok állnak a benzinkutaknál. Az egyik iráni alelnök a múlt héten azt mondta, hogy az ország nem tud magának elegendő üzemanyagot előállítani, és az amerikai tengeri blokkád miatt importálni sem tud.
0: Időjárás jelentés.
1: Több órás napsütés várható még országszerte, estétől északnyugat felől ismét megnövekedhet a felhőzet, elsősorban a Dunántúlon fordulhat elő kisebb eső zápor, a nyugati határ szélen akár zivatar is. A változó irányú szél helyenként megélénkülhet, a hőmérséklet 27 és 32 fok között alakul. Késő estére 17 és 24 fok közé hűl le a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével.

0: Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera.
1: Nem mondom, hogy egyenesen az űrből, mert már lassan pontosan egy éve, hogy visszatért földön túli bevetéséről a második hivatalos magyar kutató űrhajós. Kapu Tiborral beszélgetünk most a Magyar Nagydíjon.
2: Nagy szeretettel köszöntöm a hallgatókat, szervusztok!
1: Tibi, mióta kíséret figyelme a Forma 1-et, és ki volt az a pilóta, aki miatt először tévé elő ültél, vagy nagy Isten a helyszínen látogat? Ez egyébként az első alkalmad a Hungaroringen?
2: Első alkalmam a Forma 1-en, inkább így mondanám. Hungaroringen voltam már többször is. Pár hete voltunk a GP3 futamon, amikor a Molnár Martin versenyzett, és ugyanúgy itt voltunk a pedokban, ahol most beszélgetünk, de egyébként még ugye pre-űrhajós életemben, még űrhajós előtti életemben voltam, azért persze többször is. Általában akkor, amikor édesapámnak születésnapjára megleptem egy-egy jeggyel, és ugye a Forma 1 közvetítés is, vagyis a Forma 1-et is már néztünk itt egyszer édesapámmal, most is egyébként vele jöttem, hogy ketten vagyunk, de most ugye nyilván van szerencsém kicsit a kulisszák mögé is benézni. Nézd, én szerintem úgy, mint rengeteg magyar másik kisgyerek, ugye még nagyon-nagyon fiatalon kezdtem el, főleg édesapám miatt Forma 1-et nézni, és hát én még a Mihály Schumacher, Barrichello, Häkkinen, Räikkönen érából jövök, még abban kezdtem el nézni, úgyhogy megmondom teljesen őszintén, a mostani pilóták közül is a Hamilton és Alonso még talán megvan, de a többiek már nem igazán.
1: Ez lett volna a következő kérdésem egyébként, ugye hát az egy régi éra, Barrichello, Schumacher, Häkkinen, stb., az is egy nagyon izgalmas volt, de hogy tudsz pártatlan, egyáltalán kell pártatlannak lenned? Vagy azt mondod, hogy nem nagyon ismered a többieket, de hát azért itt vagy már, találkoztunk többször harmadik, negyedik napja. Van, aki szimpatikus, vagy akinek a versenyzési stílusa, akár az attitűdje szimpatikus?
2: Attitűdre mindenképpen tudok mondani. Ugye én idén tényleg úgy jöttem, hogy nem szurkolni, hanem az élményért, ami egy nagy könnyebbség nekem, úgyhogy így mindenképpen tudok pártatlan lenni. Viszont volt szerencsém egy rendezvényen lenni a Kimi Antonellékkel, és ugye ott volt mindenki Mercedes-es pilóta, a Russell és az Antonelli, és elképesztően jó fejek voltak, nagyon közvetlenek voltak, nagyon szívesen meséltek a közönségnek. Ugye Antonelli jóval fiatalabb, ő rajta még látszik az ártatlanság, ez szinte teljesen biztos, és amikor itt a pedokban járkáltunk, ugye ő még, szerintem azt pont ezért, mert új, ő még jóval gyakrabban állt meg az emberekkel szelfizgetni, beszélgetni, valószínűleg ez majd, hogyha már kicsit jobban beérik, akkor lehet, hogy ki fog kopni, de ezeket a pillanatokat még el kell csípni, úgyhogy azt tudom mondani, hogy tényleg, hogy nagyon-nagyon jó fejek voltak mindketten, úgyhogy nekem ez hatalmas élmény.
1: Ugye hát itt a G-terhelések kapcsán elég sok párhuzam hozható a Forma 1 és az űrhajózás értelmében. Kanyarokban a Forma 1-es pilótáknál akár 5-6 G-terhelés is lehet, az űrhajósnál azt hiszem kereszt vagy hossz irányú?
2: Úgy szoktuk mondani, hogy mellkas hát irányú, tehát a mellkasunkból megy a hátunk felé gyakorlatilag ez az erőterhelés. Ugye úgy, mint minden másnak az életben három tengelye van, de XYZ és a GX irányú, azok az erők, amik ránk hatnak főleg. Forma 1-ben szintén, tehát amikor belegyorsítanak az autóba, akkor belesüppennek az ülésbe, rájuk is ez a GX hat, de a kanyarokban hat rájuk az a GY, tehát a váltól válik tartó.
1: Melyik?
2: Igen.
1: Melyik lehet a durvább szerinted? Ugye az egyiket már tapasztaltad, a másikat kevésbé, és egyébként szeretnéd kipróbálni a Forma 1-es autót?
2: Én nagyon szívesen kipróbálnám, a GY az biztos, hogy durvább, amit ők viselnek el. Ugye mi tényleg belesüppedünk az ülésbe, ez egyébként kifejezetten kellemes érzés, nekünk 4,5 G az, ami minket belenyom ebbe az ülésbe, tényleg a székbe, ami sok izom munkát nem igényel, hogy ezt kibírjuk, viszont nagy kardió munka. Tehát ilyenkor az a lényeg, hogy az embernek ne omoljon össze a tüdeje. Ugye ezért mi is sok kardiót csinálunk, sokat futunk, sokat biciklizünk és úszunk is. Pont azért, hogy tüdőerő legyen. Tehát amikor 4,5 G ugye összepréseli az ember testét, akkor igenis van, hogyha nagyon kifújom a levegőt, akkor nem tudom visszaszívni. Ez mondjuk igazából olyan 5-6 G-nél inkább érvényes. És akkor a harmadikről még nem beszéltünk, ez a GZ, amit főleg pilóták és vadászpilóták, illetve műrepülő pilóták, mint például Bessenyei Péter, ők éreznek igazán. A három közül mindenképpen az a legrosszabb, amikor fejlábirányú erőről beszélünk, tehát a vér a fejünkből akar kimenni a lábunk felé, és olyankor tényleg mindent szorít az ember, hogy a lehető legkevesebb esélyt adja meg a vérnek, hogy kiszálljon belőle.
1: Egyébként megelőztél, mert pont azt akartam kérdezni, hogy hozható-e valamilyen párhuzam az űrhajós edzés és a Forma 1-es pilóták edzése között, mert utóbbiak nagyon sokat edzenek nyakra, törzsre, várra, és ezzel szemben te azt mondtad, hogy csak kardióztatok. maradt valami még abból az edzésből? Vagy hogy állsz most így kondilag, föl tudnál menni esetleg újra az űrbe? Illetve tényleg elég-e a kardió ahhoz, hogy kivéd az űrben?
2: Úgy mondtam, hogy mi sokat kardiózunk, de van rengeteg más is. Én inkább úgy fogalmaznék, hogy az erőhatások a Forma 1-ben komplexebbek, mint nálunk, hiszen ott tényleg GX és GY is van, viszont nekünk az edzésünk komplexebb. A Forma 1-es pilóták ugye jóval-jóval többet kardióznak, mint én. Nekünk volt közös személyi edzőnk egy pár pilótával, és ő elmondta nekem, hogy bármelyik Forma 1-es pilóta bármikor, amikor akar, akkor lefut egy Ironman-t, ami azért az eléggé nem semmi. Viszont ugye a nyak és az elő egyéb edzések az nálunk nincsenek meg. Nekünk főleg erőnléti edzéseink vannak. Igazából azt mondhatom nagyon egyszerűen, hogy hetente 3 erőnlét, hetente 3 futás és hetente 3 úszás az, ami a mi repertoárunkban volt. Ez jóval komplexebb edzés, ebben azért van szükség, mert a felbocsátás után, ugye 4,5G után egyből 0G-nél találjuk magunkat a súlytalanságban, ahol viszont leépülnek az izmok, és nekünk ezért kell az erőnlétre egy kicsit több hangsúlyt fektetnünk, hogy minél több izomból tudjunk veszíteni, amíg odafönt vagyunk. Hát most nem vagyok a prime-omban, nagyon nem vagyok a csúcson, ez teljesen biztos, de ezen dolgozom. Egyébként nem csak a fizikum, nem csak az erő, és nem csak az esztétika számít, hanem rengeteg más orvosi és orvosbiológiai tulajdonság, aminek egy jó tetemes része egyébként genetikus. Ezekben nyilván nincsen most változás nálam, de nem lennék szomorú, hogyha egy pár kilótól meg tudnék szabadulni.
1: És az igaz egyébként, hogy a test egy picit megváltozik az űrben töltött időben, illetve van ennek valamilyen egyenes arányossága, hogy mennyi időt töltesz kint, és hogyan jössz vissza, és ezt egyáltalán tapasztaltad-e magadon jelenleg is, vagy frissiben, amikor visszaérkeztél?
2: Frissiben igen, van bőven arányosság a kettő között, amennyiben az ember nem edz odafönt. Ugye nekünk egy rövid küldetésünk volt, amikor mi folyamatosan a tudományra koncentrálunk, tehát nagyon-nagyon hosszú munkanapjaink vannak, és folyamatosan a kísérleteket csináljuk. Egy kevés edzés, de azért belefér. Viszont aki fél évig van fönt az űrállomáson, mert ilyen van bőven, nekik napi 2 óra edzés kutya kötelességük. 1 óra erőnlét, 1 óra kardió, ez hétvégét beleértve. Pontosan azért, mert hogyha ezt nem teszik meg, akkor viszont tényleg az életükkel játszanak. Egy rövid ideig ki lehet bírni edzések nélkül, viszont akkor az ember tényleg gyengén jön vissza, ahogy én mi esetünkben is megtörtént, és ezt érezzük is, de frissiben az első jó pár nap azért eltelik a rehabilitációval, a visszaszokással, a gravitációs környezetbe. Egyébként, amire általában nem gondolnak az emberek, főleg az egyensúlyi szervek azok, amikor ilyenkor, amikor nagy behatást kapnak, és gyakorlatilag 2 napig szédülünk, amikor még visszajövünk. Úgyhogy rengeteg mindenre kell figyelni, amikor az ember sokáig van fönt, akkor mitigálja ezeket a rizikókat.
1: Maradjunk még mindig a Forma 1-es és űrhajós párhuzamoknál, hogy állsz a reflexekkel, mert itt a pilótáknak igen komoly reflexedzéseik vannak. Neked volt valami hasonló, illetve szükséges a gyors reflex az űrben?
2: Szükséges, persze, hiszen van rengeteg olyan szituáció, amire minél hamarabb kell reagálnunk. Volt 1-2 ilyen edzésünk is, és ilyen felmérésünk is, messze nem annyi, mint a pilótáknak. Hallottam sokat az ő edzésükről. Szerepel a miénkben is, de nem annyira számottevő.
1: Ugye itt elég komoly csapatmunka zajlik egy-egy istálóban, kerékcsere 2-3 másodperc alatt, vagy akár az alatt is teljesíthető, komoly csapatdinamika, összhang. Mi a helyzet az űrben? Ugye csapatos túl voltatok fönt. Nyilván nem mondok újdonságot azzal, hogy szinte egymásért dolgoztok és küzdetek az űrben. Van itt hozható párhuzam a kettő között szerinted?
2: Teljes mértékben. Ha nem is kell annyira kapkodnunk, mint egy kerékcserénél, viszont amikor a kapszulában vagyunk, vagy az űrhajóban vagyunk, mi négyen, akkor a maga a dinamika az teljes mértékben ugyanaz. Mindenki úgy csinál és olyan feladatokat csinál, hogy amikor azzal végez, akkor már arra számít, hogy a másik már éppen befejezte azt, és még rengeteg más plasztikus példát tudnék mondani, tehát itt tényleg arról van szó, hogy rengeteg az együtt gyakorlás, rengeteg az együtt való munka, és az a csapat kohézió, az a csapat dinamika, mire mi fölmegyünk a világűrbe, ez meg kell szülessen, hiszen tényleg a nap végén arról van szó, hogy ha bármikor beüt a krak, bármikor beüt a baj, akkor az életünk az a másik kezében is lehet akár, és ez egy hatalmas nagy bizalmat követel meg a csapat részéről. Én ezért is mondanám azt, hogy ez valójában nem is egy csapat, hanem egy személyzet, és a kettő között ez a különbség, hogy mi rengeteget vagyunk együtt, rengeteget tudunk a másikról, a legmélyebb gyengeségeinket is tudjuk, mind testi és mind fizikai értelemben, és ez szükséges ahhoz, hogy amikor odakint vagyunk az űrben, és már a földi támogatásra sem számíthatunk, akkor másik három

0: Ő, mint egy puskagolyó is akár, ez a 28.000 km/h-val. Ugye magát a sebességet azt nem igazán érezzük odafönt, onnantól kezdve nincsen gyorsulás. A gyorsulást azt érezzük, de a 0G-ben, ugye, de amikor felmegyünk a világűrbe, 200 km magasan kezdünk gyakorlatilag a felbocsátás után, az 27.000 km/h, amikor növeljük a pályát, akkor gyorsabban kell mennünk, de gyorsulás nélkül ugye ez egy 0G, tehát érezni már nem igazán érezzük. Hogyan lehet ezt látni, vagy hogyan lehet érzékelni? Itt a pályán tényleg egy szempillantás lenne, sőt nem is biztos, hogy fel tudnánk ezt fogni, hogyha közel van ugye ez a tárgy, ami ilyen gyorsan mozog. Viszont amikor messze van egy tárgy, például ugye tőlünk ugye az űrállomás legalább 400 km-re van, az éjszaka jégbolton nyugodtan meg lehet ezt tapintani, vagy meg lehet ezt nézni, tapasztalni, hogy hogyan néz ez ki, amikor hatalmas egy távolságból 28.000-el közlekedik valami. Vannak erre applikációk, mindenkit bátorítok, hogy nézze meg azt, hogy mikor jelenik meg az űrállomás. Évente kétszer, és most pont egy olyan időszak van, amikor magas béta szögek vannak, tehát sokkal szebben látszik az űrállomás, állandóan süti a nap, ezért az éjszaka jégbolton nagyon szépen látszik.
1: A hétköznapi ember számára már a Forma 1 is így nagyon profánul szólva űrtechnológiának számít. Van valami olyan technika, ilyet nyilván gépészmérnökként eléggé sokat látsz a háttérben, ami szerinted leszivároghat a Forma 1 világába, az űrtechnikából?
0: Most így hirtelen nem igazán tudom összekötni. Nálunk a legfontosabb az, hogy az emberi életet védjük. Itt is az, de itt ugye hatalmas behatásoktól kell védeni. Nálunk inkább a redundancia számít, ami azt jelenti, hogy ha vannak létfenntartó rendszereink, egy oxigénellátó rendszer, egy vízellátó rendszer, ugye maga a nyomástartó rendszerek, abból kell kettő, vagy adott esetben három, ami, hogyha egy tönkre megy, akkor másik át tudja venni, vagy ha másik tönkre megy, akkor a harmadik át tudja venni. Erre a redundanciára szerintem a Forma 1-ben nem biztos, hogy van hely és térfogat az autóban, hiszen itt a súlycsökkentés az elképesztő nagy nyomalatban. Egyébként nálunk is, hiszen a felbocsátásnak, vagy minden utazásnál a felbocsátásnak van a legnagyobb költsége. Úgyhogy az, hogy mennyi gramot, mennyi kilót viszünk fel, és az pontosan mire szolgál, azt kell legjobban meggondolnunk.
1: Mindjárt elengedlek már, csak egy záró kérdés, de hál' Istennek közel állunk éppen a Red Bull motorhome-jába, vagy főhadiszállására, ahol majd várnak téged. Esetleg el is mondhatod a hallgatóknak, hogy miért mész oda, de ehhez kapcsolódóan a te jelenléted most itt a Magyar Nagydíjon van valamilyen sportdiplomácia jelentősége egyébként?
0: Kimondottan nincsen, de mivel a sport az nagyon közel áll a szívemhez, és ezt a közeget, amióta már űrhajós jelölt korom óta egyre jobban és jobban ismerem, ezért fontosnak tartom azt, hogy ha esetleg megjelenek, és ha esetleg az emberek látnak itt engem, akkor összekössék ezeket a témákat, mind a tudományt, mind a sportot, hiszen ezek mind olyan témák, amikre mindenki büszke lehet. Űrhajózás szintén ilyen, az űrkutatás szintén ilyen, úgyhogy ezért is tartom fontosnak ilyen eseményeken a jelenlétet, illetve most a Red Bullhoz egy meet and greet-re hívtak, ami nem igazán tudom pontosan.
1: Kivel?
0: Szerintem én leszek az, akivel lehet meet-elni, bár megmondom őszintén, nem tudom még pontosan, de azt tudom, hogy negyedkor ott kell lennem, úgyhogy meglátom. Rengeteg a meglepetés ezen a hétvégén a számomra, ez is azok között van.
1: Ez a beszélgetés majd a futam után fog lemenni a rádióban. Egy dobogós predikciót szeretnék a hétvégére.
0: Három nevet nem fog tudni neked mondani, vagy tudom, mit lehet, hogy de. Hamilton és Antonelli, remélem, hogy benne lesz. A harmadik pedig legyen számomra is meglepetés.
1: Legyen így, Kapu Tibor, nagyon szépen köszönöm.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgettünk.

itt az idő behúzni a kéziféket. Jövő héten ismét útnak indulunk. Tartson velünk akkor is, és hallgassa az Autórádiót. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Turizmus.com, a szakértői hírforrás. Minden csütörtökön 4:30-tól. Úti célok, programajánlatok, ötletek és hasznos tanácsok az üzleti utazástól a családi nyaralásig. Hazai és nemzetközi hírek a Turizmus Kft. Szakmai támogatásával. Turizmus.com. Június. Július. Augusztus. De a Balatonnál az élet nem áll meg a nyár után sem. 12 hónapnyi élményt, kultúrát és meghitt pillanatot hoz el a Part Café. Mihálovics András és Prinzinger Péter merülnek alá, hogy felszínre hozzák a Balaton kincseit. Part Café. Minden szerdán délután 4-től a Trend FM-en. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Kutyád boldogan rohan a labda után. Egy rossz mozdulat. És már sántít is. Irány az állatorvos. Röntgen, kezelés és váratlan állatorvosi költségek. Ilyen helyzetekben segít a Tappancs kisállatbiztosítás. Önállóan lakásbiztosítás nélkül is köthető, már havi 5390 forinttól. Tappancsbiztosítás.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Jó napot kívánok, 4 óra van, a Trend FM híreit Somodi Evelintől hallják. Novák Katalin, Varga Judit és Balogh Zoltán meghallgatását is javasolja az Országgyűlés Kegyelmi Botrányt Vizsgáló Bizottságának Tiszás elnöke. Summer Orsolya szerint a testület elsőként a teljes iratanyagot kérné be az igazságügyi tárcától és a Sándor Palotától. A bizottsági elnök azt mondta, ha az iratok vagy a meghallgatások alapján más szereplők, akár Orbán Viktor érintettsége is felmerül, őket is beidézhetik. Summer Orsolyát hallják.
3: Fontos, hogy a bicskei kegyelmi ügy egyszerre érinti a köztársasági elnöki kegyelmi jogkör átláthatóságát, az igazságügyi minisztérium ellenjegyzési felelősségét, a gyermekvédelmi intézményrendszer állami kontrollját és a politikai elszámoltathatóság kérdését. Ezért a bizottság beidézheti az ügy kulcsszereplőit, legyenek ők a döntéshozatalban érintett volt miniszterek, elnöki tanácsadók, az igazságügyi minisztérium főosztályának vezetői, illetve a jelzőrendszeri mulasztásokért felelős kormányzati tisztségviselők. Emellett a bizottság követelheti a kegyelmi felterjesztések és indoklások, valamint az azokhoz kapcsolódó miniszteri ellenjegyzési dokumentációk teljes körű betekinthetőségét is.
0: Tőzsdehírek.
2: Európában marad a negatív hangulat, 3,1%-kal esik vissza a londoni FTSE, 0,5%-kal a német DAX index, 0,2%-del megy lejjebb a párizsi CAC-on, 0,4%-del a milánói mutató, és a spanyol index gyakorlatilag stagnál továbbra is. A tengeren túlon bizonytalan hangulatban indult a kereskedés, most arra azonban pozitív lett az összkép, 0,6%-kal emelkedik a Dow Jones, 0,3%-kal az S&P 500, a technológiai Nasdaq 0,1%-kal lép feljebb. A budapesti értéktőzsde részvényindexe 1,1%-os visszaesésben 146.918 ponton, a részvénypiac forgalma 19,1 milliárd forint egy órával tőzsdezárás előtt. A vezető papírok mindegyiket továbbra is mínuszban, a MOL 1,8%-ot gyengül 4.996 forintra, az OTP 0,9%-del megy lejjebb 44.250 forintra, a Richter 1,8%-ot gyengül 12.870 forint, a Magyar Telekom 0,6%-kal esik vissza 2.562 forintra. A bankközi devizapiacon az euró értéke 367 forint 45 fillér, az amerikai dollárért 316 forintot és 79 fillért kell fizetni. A kőolaj piacán némi árcsökkenés figyelhető meg, a Brent 0,4%-kal alacsonyabb szinten, hordonként $94.26 kerül, az észak-amerikai könnyolaj 0,7%-os mínusz után $89.60 hordonként. 286 tengeren töltött nap után kikötött Tájföldön az amerikai haditengerészet Abraham Lincoln repülőgép hordozója. A mintegy 5000 fős legénység 5 napos pihenőt kap. A hajó tavaly november 21-én San Diegóból indult az indiai csendes-óceáni bevetésre. December 21-én Guamon kötött ki utoljára, majd a dél-kínai tengeren hajózott. 2026. januárjában irányították át a Közel-Keletre, ahol az Iránnal vívott háborúban részt vett az Egyesült Államok tengeri blokkádjában és harci műveleteiben. Egyes amerikai politikusok szerint a hajó 286 napos megszakítás nélküli tengeri tartózkodásával modernkori rekordot állított fel. A haditengerészeti bevetések rendszerint 6-9 hónapig tartanak, konfliktus idején azonban meghosszabbíthatók. A rendkívül hosszú bevetés alatt a fedélzeti körülmények romlásáról és a legénység mentális egészségével kapcsolatos aggodalmakról is jelentett meg beszámolók. Oroszország nyitott konkrét érdemi tárgyalásokra az ukrajnai rendezés ügyében, amennyiben pozitív löketet kap a folyamat. Ezt az orosz elnök mondta a Shanghai Együttműködési Szervezet Biszkeki csúcs találkozója után. Putyin hangsúlyozta, hogy Moszkva nem a konfliktus befagyasztását, hanem a háború befejezését és a tartós béke megteremtését kívánja mind Ukrajnában, mind pedig Európában.
0: Időjárás jelentés.
2: Több órás napsütés várható még országszerte, estétől északnyugat felől ismét megnövekedhet a felhőzet. Elsősorban a Dunántúlon fordulhat elő kisebb eső, zápor, a nyugati határ szélen akár zivatar is. A változó irányú szél helyenként megélénkülhet, a hőmérséklet 27 és 32 fok között alakul. Késő estére 17 és 24 fok közé hűl le a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Június, július, augusztus. De a Balatonnál az élet nem áll meg a nyár után sem. 12 hónapnyi élményt, kultúrát és meghitt pillanatot hoz el a Part Café. Mihálovics András és Prinzinger Péter merülnek alá, hogy felszínre hozzák a Balaton kincseit. Part Café. Minden szerdán délután 4-től a Trend FM-en.

0: Irány a Balaton. Partcafé Mihálovics Andrással és Prinzinger Péterrel a Trend FM-en.
1: Üdvözlöm a kedves egybegyűlteket, nézőinket, hallgatóinkat, ez a Partcafé a Balaton hangja, a második évfolyam 35. műsora a két műsorvezetővel, Marsall Szilvivel
2: és Mihálovics Andrissal.
1: Meg a vendégünkkel, aki mit ad Isten, Vadóc Jenő, a Balaton Györöki Promenád Kávéház vezető cukrásza. Szerbusz, köszönjük, hogy eljöttél.
3: Sziasztok.
1: Sok a dolog ilyenkor, sok a dolog, mert hogy ki az, aki nem tudná, hogy Jenő a balatoni cukrászat egyik meghatározó szereplője bizonyám, főleg most. Hogy ugye elnyertétek a Magyarország cukormentes tortája 2026-os címet a Szilva Fácska Fantázia nevű alkotásatokkal. Kóstoltam, lehet, hogy meg fognak kövezni az ország tortájának készítői, de nekem jobban ízlett a te tortád, mint a végül is, amit nyerte ezt a Magyarország tortája címet. Hogy érzed magad? Meglepett ez a újabb elismerés? Nem az első, és gyanítom, nem is az utolsó.
3: Köszönöm a meghívást. Hát igazából meglepett, mert hogy nem számítottunk ekkora sikerre. Az egész úgy kezdődött, ugye, hogy megálmodtuk ezt a tortát ennek a nagymama emlékére, hogy szilvafájából szilvát szedtünk, és abból lekvárt főzött, és akkor ott az ő lekvárja tényleg attól volt különleges, hogy a fahéjat egy kis szerecsendióval egészítette ki, és ezt akartam maga a tortába is megeleveníteni. Hát sikerült is. Én őszintén a legelejétől fogva azt gondoltam, miután már bekerültünk a konzultációs kör és a döntőbe, hogy maximum másodikként fogunk tudni kijönni ebből, hiszen azért azt tudni kell, hogy itt a döntőben most 6 torta volt, és ők mind kimagasló cukrászok, sőt, sok olyanok voltak, akik már nyerték a cukormentes országtorta díjat. Meglepett nagyon. Hát még szerintem még most se tudtuk felfogni, hogy mi az eredmény.
2: Egyébként nem tudom, miért vagy ilyen szerény, mert ahova a Jenő beteszi a lábát valami versenyre, a tuti, hogy megnyeri, tehát már félnek tőle, ezt csak azért is mondom, mert ugye egy évvel ezelőtt ültünk itt, amikor a Balaton sütije versenyt meghirdettük a 2025-ös évre vonatkozóan, és milyen meglepő, 2 kategóriában is nyert a Jenő.
1: Hát igen, a szaktudás, igen, ugye.
2: És az egyik a cukormentes kategória.
1: Ami engem meglepett az, hogy milyen személyes története van ennek a tortának. Ez egy alkotó embert, mint amilyen te is vagy, ilyen személyes történetek inspirálnak? Ezek gondolkodtatnak el, ezek hozzák elő belőled azokat az ötleteket, amiket aztán megalkotsz nagy sikerrel, mint hallhattuk?
3: Hát vannak olyan dolgok, vannak olyan sütemények, amik valamilyen inspiráció alapján történtek, tehát akár mondjuk a tavalyi Balaton sütéjének a hablány története volt, ami köthető volt a süteményhez. Szerintem kellenek ezek az inspirációk, kellenek ezek a történetek, amikből tudunk meríteni, hiszen azért én mindig azt szoktam mondani, hogy modern cukrászatot végzünk, a francia vonat, de azért a hagyományos cukrászat az alapja mindennek, és a hagyományos magyar cukrászat, tehát így visszatérünk arra, hogy milyen hagyományokat ápolunk, tehát hogy nekem ezek a történetek mindig is segítették a munkámat, vagy legalábbis a helyhez köthető dolgok, akár mondjuk, ha beszélünk a évszalon cukráról, vagy az év beigliéről, mikor egy diós fügéről beszélünk, tehát ezek összekapcsolódtak akkor meg a györöki lapos füge történetéhez, hogy onnan tudtuk beszerezni, és a Balaton fagyja például 2024-ben emiatt az sikerült elhozni azt a díjat. Tehát nekem összességében kellenek ezek, próbálnak önmagam is inspirálódni, de adják a múltban lévő dolgok ezt az inspirációt.
1: Azt is mondtad, hogy csapatmunka volt a Szilva Fácskának a megalkotása. Én meg azt hallom, hogy a konyhában nincs demokrácia, akkor most ez hogy sikerült? Meg hogy néz ki egy ilyen csapatmunka a konyhában?
3: Ez egy jó kérdés, a konyhában nincs demokrácia, de az a szakácsoké, mi műhelyekben dolgozunk, és cukrászatban viszont van csapatmunka. A konyhán is van demokrácia, de azért a műhelyben sokkal, de sokkal, sokkal több. Hát itt úgy kezdődött az egész, hogy én nekem, mint az alapötlet megálmodója, hogy én ezt szilvát és a fahéjat szeretném létrehozni. A kollégáim Puhovszki Alena és Pető Gábor viszont abba segített, hogy ezt még jobban tökélesesítsük. Tehát fontos volt az, hogy hány gram fahéj menjen bele, fahéjas volt-e, nem, hogy legyenek összerakva a rétegek. Tehát, hogy Szerintem amúgy is minden ilyen verseny mögött, aki nem egy egyszemélyes műhelyről beszélünk, ott mindig mindenki segít. Tehát azért nem szabad elfelejteni, hogy most is, akik például, mikor nem voltam otthon, de rengeteg cukrász kolléga, ugyanúgy dolgozott a kollégáim, segítettek, a pultosok hátra mentek tortát szállni. Tehát az nem kevés szeletet kellett létrehoznunk, tehát, hogy augusztus 20-áig összesen 26 ezer szeletet gyártottunk le, ami nem kevés egy ekkora kis műhelynek. Ezzel mindenképpen kellett a csapatnak a többi tagja is, akik ezt, amikor szabad napjuk volt, vagy amikor nem volt annyi vendég kint a kávézóba, akkor hátrajöttek, és gyártották, és szeletelték, és csomagolták, és pakolták, hiszen azért ez nem ennyire egyszerű, hogy
1: hát egy ember ez egy logisztikai kihívás, igen. És egyben nem elég, hogy egy nagy siker. De ez hogy néz ki ez a közös alkotói folyamat? Valaki mondja, hogy figyelj, ebbe kicsit túlteng a fahéj, vegyünk már le belőle. Hú, ebbe most kéne ez zöldtej, meg is lepődtem, most látom, az íze nem jött át, de valahogy mégis belekerült a zöldtej is ebbe a szilvafácskába. Tehát ez így működik? És akkor vannak késhegyig menő viták is akár?
3: Hát késhegyig menő viták nincsenek, mert megértjük egymást, de azért az fontos tudni, hogy ez ízlés kérdése minden. Tehát mindenkinek más. Tehát a konzultációs körbe például az egyik zsűritag azt mondta, hogy szerintem még mindig túl sok benne a fahéj, míg a másik zsűritag azt mondta, hogy szerintem pont fahéjas, míg a harmadik zsűritag azt mondta, hogy neki meg kevés a fahéj, egy kicsit többet rakjon. Mi? Tehát ilyenkor ezt ránk hagyják az egészet, és azt mondják, hogy jó, akkor amilyet szeretnél, tehát ez a konzultációs kör, mikor megbeszéljük ezeket, hogy még ők milyen javaslatot tennének, és akkor végén a döntőben meg az én, meg a csapatomnak a döntése alapján készül el a torta. A zöldteát viszont csak azért tettem bele a zsűri kérésére, csak a felső zselé rétegbe, én az összesbe tettem eredetileg, hogy ennek a zöldteának van egy kicsit citrusos jegyei. Tehát, hogy maga a szilvának nem ezt az őszies ízét hozta elő, hanem a savasságát segítette. Uh-huh. Tehát nem is azért tettük bele a zöld teát, hogy konkrétan érződjön a zöld teát, tehát nem egy teás süteményt akartunk létrehozni, hanem egy olyan kis plusz hozzávalót, amitől még finomabb lesz a torta, és mondjuk megkérdezi az ember, hogy ez mitől volt mégis másabb.
1: Uh-huh. És mennyi volt az alkotási folyamat az ötlettől a szeletelésig, amiben, mint hallottuk, rengetegen segítettek nektek?
3: Hát maga, ez egy érdekes dolog, mert tavaly augusztus 17-én én mindig feljegyzek magamnak üzenetekbe, hogy milyen ötleteim vannak, amit később meg szeretnék álmodni. Így van az, hogy már jövő évi cukormentes ország tortára is még mindig van, vagy már van 3 darab torta ötletem, amit meg ki szeretnék próbálni. Tavaly augusztus 17-én írtam meg magamnak, hogy én szeretnék egy szilvás fahéjas cukormentes ország tortát létrehozni. Ilyenkor én azért megvárom a versenykiírást, mert a Magyarország tortájában vannak alapanyagszabályok, amikor túrót, tej föl kell használni, és azért egy ilyenekben nehéz beleilleszteni mondjuk egy olyan ízt, amit mondjuk kitaláltam, és nem hozzá passzol. Ezért meg szoktuk várni a versenykiírást. Hál' Istennek a cukormentes ország tortának nincsenek ilyen megkötései, és ahogy kijött a kiírás, utána neki álltunk sütni. Összesen kétszer kellett lesütni, másodszorra mondtam azt, hogy számomra ez a sütemény, ez így tökéletes, és el szeretném vinni. Elvittük a döntőre, az elődöntőre, és az elődöntőn viszont be is jutott az első 6-ba, és ott már mondtak javaslatokat, például azt, hogy kicsit csökkentsük a fahéjat, mert számukra fahéjas volt, és maguk a szilva zselét is például ők változtatták meg, mert eredetileg én szeretem, amikor homogén és szép a vágási felülete a tortának, tehát látszódnak szépen a csíkok, egyenesek, tehát egy esztétikusan van beletöltve, de a zsűri kérése az volt, hogy legyen darabos a töltelék, ezáltal ugye egy kicsit ilyen huplikos a maga a zselés, tehát nem tudom betölteni szép egyenesen, pontos grammot kell belerakni.
1: Hát de ez meg olyan, mint hogyha a nagymamák készítették.
3: Így van, tehát ezért is volt az, hogy a zsűri ezt kérte, hogy a nagymamához kapcsolódjon, ezért hagyjuk meg, tehát így a rostok és a héjak megtalálhatóak ebbe a gyümölcszelé részbe, és ennek a változtatása, amire végeredmény lett, tehát amire a döntőre eljutottam, az a 8-9-10-szerre sütöttük le ezekkel a módosításokkal, mert tényleg a konzultációs körön is mondták pont ezt, hogy kevesebb fahé, többféle, és mindegyiket elkezdtem kipróbálgatni. Volt, hogy nem a múzból csökkente, vagy növeltem a fahéjat, hanem az alapanyagba, tehát mint a felverbe került plusz fahéj, hogy ne tűnjön el a fahéjíz, de mégse domináljon annyira, mint a múzba. Tehát, hogy egy ilyen 9-10-szer mire azt mondtuk, hogy akkor most elvisszük a döntőre, és hát meghozta az eredményt.
2: És az a tudatos döntés, hogy a cukormentes kategóriába indultál?
3: Én mindkettő kategóriába indultam, jó, tehát a Magyarország tortába is, és már a harmadik éve indulok a cukormentes ország tortába is. Én valamennyire nem szeretem, hogy meg van kötve a kezünk a Magyarország tortába, bár szerint értem már miért, meg érted, hogy azért már 20 éve megy ez a verseny is, tehát hogy valamennyire meg egyszerűbb kiválasztani 60, mert ott azért 60 versenyző volt, 60 túrós torta közül, hogy melyik a legjobb túrós torta, mint mondjuk nálunk közel 30 torta közül. Nehéz, mikor mondjuk mind a 30 különböző. Tehát azért azt kiválasztani, hogy a fekete ribizlis vagy a piros ribizlis finomabb-e, mint egy szilvás, hát azért ember legyen a talpán, aki ezt megmondja. Tehát hogy azért egy kicsit nehézkesebb is ez a döntés volt. Én azt is szerettem, ott egy kicsit merészebb voltam, mert egy kaprós, túrós sárgabarackossal indultam. A kapor szerintem megosztó, és szerintem emiatt se jutott be az első 10-be. Hát ebből is tanulva jövőre most már egy kicsit visszafogom ezt a alkotói vágyamat.
1: Pedig én hogy szeretem a kapros édességeket, szintén nagymamai inspiráció. Rengeteg ilyen kapros, túrós édességet tudod csinálni, és máig hiányzik belőle, úgyhogy, de megértem, hogy miért megosztom, mert ha valaki ezt most hallja, és nem evett még ilyet, hogy kapros, édes, tésztás, jaj! Igen. És ha már a nagymama, az egy nagy kérdés, hogy én gyakran nyugtatom magam félre sikerült cukrászati termékeim láttán, hogy ronda, de legalább finom. Így számít az, hogy hogy néz ki? Mert amit én láttam a szilvácskából, az első benyomás, hát ott is a színek, a textúrák, tehát ez egy, és most nem azért mondom ezt, mert itt ülsz velem szemben, az egy műalkotás, az a szelet torta.
3: Számít, de elég sok szempontot néznek itt is, és erre majd vissza fogunk térni úgyis a Balaton süteményére a szempontokba. Szeletelhetőségnek kell megfelelnie, hogy ne essen szét a tortának, akár annak, hogy a színek legalább hasonlítsanak, vagy legalábbis, hogy egymás mellett jól mutassanak. Ez is nagyon fontos ebbe. Tehát szerintem számít, hogy szép is legyen, ne csak finom. Hát nehéz lenne eladni. Tehát azért mindenki tudja, hogy először mindenki a szemével vásárol. Tehát a pultban a fagylalt vagy a sütemény jól néz ki, akkor utána fogjuk megkóstolni. Tehát mindenképp először a szemmel választjuk ki. Tehát ez nagyon fontos szerintem, és nagyon-nagyon sokat dolgozunk ezzel, hogy minél tökéletesebb legyen a kinézet is.
1: Maga a mentes kategória, az mondtad, hogy bizonyos szempontból könnyebb, mert nincsenek benne megkötések. De vendég oldalról mennyire változtatja meg a cukrászatot az, hogy mondjuk nem tehetsz bele cukrot? Vagy mondjuk már ugye minden mentes cukrászati műremekeket is lehet találni a cukrászdákban. Nyilván teljesen máshogy viselkednek azok az anyagok, hogyha nincs bennük, mert nem véletlenül találták ki. Nagyon más mentes dolgokat készíteni?
3: Igen, nagyon más. Nagyon, nagyon oda kell figyelni, teljesen más. Tehát még egy sütéshez ellitrétet használunk, mert jobban ég mondjuk a szilét, vagy nem szabad magas hőfokon sütni, mert hogy megégnek és rossz ízű lesz a maga a termék, tehát ezeknek a felvertjeit mondjuk sokkal alacsonyabb hőfokon sütjük, egy kicsit tovább, vagy laposabb a felvert, hogy hamarabb átsüljön ugyanazon az időn. Tehát azért nagyon sokat kell ezen gondolkodni, és azért valljuk be, nem olyan egyszerű dolog, hogyha eddig mondjuk egy felverthez vagy egy krémhez használtunk egy bizonyos mennyiségű cukrot, akkor csak kicserélem. Tehát ez nem így működik. Itt azért mindegyiknek van különböző édes hatásfoka, tehát mennyire édes az a bizonyos, mennyire érződik, vannak fagyásgátló hatásaik, ha mondjuk egy fagylaltról beszélünk, különbözőek mondjuk a cukorhoz képest, tehát hogy azért erre oda kell figyelni, és szerintem ez nagyon-nagyon sok energiát felemészt, és azért ezt hozzá kell tenni, hogy ezelőtt 10-15 évvel térünk vissza, akkor még voltak ezek a diabetikus sütemények, most már nem is helyén való ez a szó, mert már nem létezik, tehát hogy cukormentesnek vagy hozzáadott cukormentesnek kell nevezni ezeket. Ők azért ilyen fűrészpor ízűek voltak a felvertek, nem voltak olyanok a krémek. Azért a mostanra már annyira fejlődött maga az alapanyaggyártás, a szakma, hogy most már szerintem, bár kóstoltad, meg se lehet mondani
1: nem,
3: a különbséget.
1: Tényleg nem. Tehát épp ezt akartam mondani, hogy szemre is tetszetős volt, meg én nagyon édes szájú vagyok sajnos, és az volt a személyes benyomásom, hogy nem kellett kompromisszumot kötni. Tehát kicsit mérgelődtem is a kollégákra, hogy hogy hát ha ez, hogy nem csak az ország tortája volt, hanem ez is volt, mondom, akkor én most hagyom az ország tortáját egyelőre, akkor úgyis mindenki arra startol rá, akkor megkóstolom a szilvafácskát, és bevallom őszintén, utólag kiderült, hogy én tényleg jobban, tehát megint csak nem azért, mert te ülsz itt velem szemben, de tényleg kompromisszummentes volt, tehát én nem éreztem azon, hogy ez most cukormentes lenne, teljesen fogyasztható, jó ízű volt. Gondolom egyébként a fogyasztók is ezt várják, nem?
3: Így van. Tehát most már eljött az igény, hogy tényleg erre figyelnek oda. Ami nagyon fontos kiemelnem, hogy rendben, hogy van benne édesítőszer, de nem sok. Tehát arra figyelek, hogy a tiszta ízek legyenek. Tehát a gyümölcs domináljon, a fűszer domináljon, inkább a édesítőszer, hogy előhozza ezeknek az ízeit, ezért vannak benne, meg hát bele kell rakni valamilyen módon, mert hogy valami édesnek kell lennie, hogyha már tortáról beszélünk, de ezek nincsenek agyonnyomva cukorral, vagy hát édesítőszerrel sem.
2: És ha lenne bennük cukor, akkor teljesen más karaktere lenne ugyanennek a süteménynek?
3: Hát ha ennyi mennyiségű lenne, akkor nem. Tehát, hogy ez tényleg nagyon minimális van. Tehát itt felvertekről ilyen 17 gramnyi ról beszélünk, és mondjuk az összfelvert mennyiség az 315 gramnyi, a 330 gramnyi az összmennyiségű felvert, és abban van 17 gramnyi édesítőszer, többi, mint tojás, különböző, tehát a mandula és dió, tehát hogy itt tényleg arra figyelünk oda, hogy inkább a tiszta ízek domináljanak, tehát ha megeszed, akkor diós legyen az a diós felvert, és én ezt mindig elvárom, tehát a tavalyi Balaton sütényén is, amikor megkóstoltátok, meg megkóstolta a zsűri, én azt vártam el, hogy a mogyoró és a málna érződjön, mondjuk a mogyoró különböző textúrában, a málnáknak meg a savassága legyen ott benn. Tehát, hogy ezen dolgozunk, mert szerintem már a vendégigény is erre megy, hogy nem a cukrot akarják érezni, nem az, hogy édes, hanem az, hogy mit eszik.
1: Na és akkor ehhez jön még egy csavar a történetbe, a cukormentes után a mindenmentes. Hát azt, abból meg hogy lehet desszertet alkotni, hiszen minden, ami finom, az egészségtelen. Nem tudom. Tehát ez meg megint csak egy ilyen külön kategória?
3: Hát, külön kategória, de nem értek vele egyet, ami finom, hogy az nem éppen egészséges, mert hogy például a mindenmentes, tehát hogy a mindenmentes kategória mondjuk a Balaton süteményénél, vagy bármi egyébnél, azért hozták létre, mert hogy vannak olyan emberek, vendégek, akik viszont küzdenek ételintoleranciával, laktóz, tejfehérje, diók, magvakra, bármi egyébre. Ők tényleg, ők is szeretnének jót fogyasztani, viszont náluk ott már maguknak kell kompromisszumot kötni, hiszen azért, ha állati eredetű mentesen szeretnénk létrehozni mondjuk egy muszt, amit mondjuk nem használunk most egy nagyon jó minőségű olyan alapanyagot, amik most jöttek a piacra, akkor mondjuk csak növényi habalappal lehet helyettesíteni. A növényi habalap meg hidrogénezett növényi zsír. Tehát én azt mondom, hogy inkább egészségesebb egy állati eredetű tejszín, sőt, egészségesebb azt fogyasztani, csak ugye vannak olyan vendégek, akik ezt nem tudják fogyasztani, mert éppen tejfehér, tehát allergiások a laktózra, a tejre, tehát hogy nekik muszáj ezt fogyasztaniuk, és azért szerintem fontos, és tavaly is arra törekedtünk a mindenmentes kategóriába, bár használtunk növényi zsiradékot emiatt, mert hogy ott kiírás, hogy nem lehet benne használni tejet. Ott is próbáltunk arra figyelni, hogy minél jobb minőségű, és minél kevésbé éreződjön ez, hogy kompromisszumot kell kötni a vendégnek. Hát remélem, hogy jól sikerült. A vendég visszajelzés arra is az volt, hogy nagyon finom, és hogy tényleg tökéletes volt a desszert, de azt szerintem egy sokkal nehezebb kihívás. Ahogy egyre jobban vesszük ki az olyan alapanyagokat, amit a cukrászok alapjában használtak, egyre nehezebb ez a verseny is, meg egyre nehezebb olyan desszetet létrehozni, ami tényleg mindenki számára megfelel.
1: No, szusszanjunk egyet, mert hogy el kell vonulnunk némi szünetre, és jövünk vissza. Nagyon sokszor elhangzott a Balaton sütije kifejezés, úgyhogy az idei meg a tavalyi versengésről fogunk még néhány szót ejteni a műsor hátra lévő részébe, úgyhogy addig pihentessük egy kicsit a nyálmirigyeinket, de jövünk vissza Vadóc Jenővel, a Balaton Györöki Promenád Kávéhez vezető cukrászával a szünet után.
0: Fél táv megúszva, a Partcafé hamarosan folytatódik. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 94.2 Trend FM. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról minden pénteken délután 2-től a Trend FM-en. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
4: Na és végül mibe fektettél?
5: Ingatlanba.
4: Lakás?
5: Nem.
4: Nyaraló?
5: Nem.
4: Akkor?
5: Üzleti ingatlan.
4: Az nem csak a nagyoknak van.
5: Én is azt hittem.
6: Megtakarítása van és keresi a következő jó döntést? Most több mint 100 üzleti ingatlan közül válogathat. Akár 20 millió forinttól. Nézze meg a kínálatot és legyen ön is tulajdonos. www.legyenönistulajdonos.hu.
4: Na, ennek én is utána nézek.
0: Az AI nem a jövő. Már most átírja a világod. Találkozza technológia, az üzleti élet és az innováció meghatározó szereplőivel szeptember 7-én és 8-án az AI Summit Budapesten. Ne csak kövesd a változást, értsd és alakítsd! Jegyvásárlás aisummit.hu. Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
7: Jó napot kívánok, 5:30 van, a Trend FM híreit Samodi Evelintől hallják. Megtartotta alakuló ülését a 2023-as kegyelmi botrány felelőseit vizsgáló országgyűlési bizottság. A testület azt vizsgálja, hogyan születhetett meg a Novák Katalin által K. Endrének adott kegyelem, és milyen jelzések, illetve mulasztások előzték meg a döntést. A bizottság iratokat kér be többek között az Igazságügyi Minisztériumtól, a Sándor Palotától, a Bicskei Gyermekotthontól és az illetékes hatóságoktól, valamint tanukat is meghallgat. Az elnök szerint a 2011-12-től napjainkig terjedő időszakot vizsgálják, a záró jelentést pedig december 31-éig kell elkészíteni. A Fidesz és a Mi Hazánk képviselői támogatásukról biztosították a munkát, ugyanakkor mindkét oldal részéről felmerült, hogy a testület politikai célokra is felhasználhatja az ügyet. A második negyedévben a szolgáltatások euróban számított exportja 11%-kal, importja 13%-kal bővült az előző év azonos időszakához képest. Az aktívum 3,4 milliárd euró volt, 210 millióval több az elmúlt év második negyedévi adatánál. A Központi Statisztikai Hivatal összefoglalója szerint a turizmus 1,3 milliárd, a szállítási szolgáltatások 968 millió, a bérmunkaszolgáltatások pedig 641 millió euróval járultak hozzá az aktívumhoz. A szolgáltatás export 64, az import 73%-át az Európai Unió tagországaival bonyolította le Magyarország, és ebben a viszonylatban 1,6 milliárd euró többlet keletkezett. Európában elsőként kötött megállapodást a Forage csoport és a SpaceX, a Starlink Mobile és a nemzetbiztonsági célokat szolgáló Sovereign Solutions bevezetéséről. A műholdas technológia Magyarországon és a Nyugat-Balkán országaiban egészítheti ki a földi mobilhálózatokat. A védett kommunikációs szolgáltatása tervek szerint 2027-ben indulhat el.
0: Tőzsdehírek.
7: Fél órával tőzsdezárás előtt 1,3%-os mínuszban a Bux Index 146.698 ponton, a részvénypiac forgalma 20,4 milliárd forint. A vezető papírok mindegyike csökken, a MOL 1,8%-kal 4.994 forintra, az OTP 1%-kal 44.190 forintra, a Richter 2,4%-os mínuszban 12.800 forinton, a Magyar Telekom 7%-ot gyengül 2.560 forintra. Mindeközben Európában nincs különösebb változás, enyhe mínuszok vannak többségében. A londoni FTSE-nál lesz 2%, a német DAX-nál 4%, a párizsi Kekeron éppen csak lefordul a stagnáló értékről, és 2%-ot veszít értékéből a milánói börze, Madridban pedig 1%-os plusz látszódik. A tengeren túlon most pozitív az összkép, 0,7%-kal megy feljebb a Dow Jones, az S&P 500 0,5%-os pluszban, a technológiai Nasdaq 0,4%-kal emelkedik. A bankközi devizapiacon a dollár értéke 317 forint 34 fillér, az euróért 367 forintot és 90 fillért kell fizetni.
0: Időjárás jelentés.
7: Estétől északnyugat felől ismét megnövekedhet a felhőzet, elsősorban a Dunántúlon fordulhat elő kisebb eső, zápor, a nyugati határ szélen akár zivatar is. A változó irányú szél helyenként megélénkülhet, a hőmérséklet 27 és 32 fok között alakul. Késő estére 17 és 24 fok közé hűl le a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Irány a Balaton. Folytatódik a Partcafé Mihálovics Andrással és Pritzinger Péterrel a Trend FM-en.

0: Irány a Balaton. Partcafé Mihálovics Andrással és Pringer Péterrel a Trend FM-en.
1: Folytatódik a Balaton hangja, azaz a Partcafé mai műsora, és itt fogtuk még egy kör beszélgetés erejéig Vadóc Jenőt, a Balaton Györöki Promenád kávéház vezető cukrászát. Balaton sütéje, nagyon sokszor beszéltünk a Balaton sütéjéről. Idén is indulsz?
2: Idén. Ennél nagyobb szerepet kapok.
1: Na tessék!
2: Lehet ennél nagyobb szerepet kapni, az a megtiszteltetésért, hogy idén én lehetek az egyik zsűritag maga, és ezen felül viszont, ami még egy nagyobb megtiszteltetés, sőt, még lesz még egy nagyobb megtiszteltetés, maga az, hogy a kávéházba, a Promenád kávéházba lesz a zsűrizés, tehát minden olyan mestermunkát várunk oda majd szeptember 29-én, kedden, hogy tényleg ott talán olyan a háttér is, hogy biztosítunk olyan hátteret, hogy megfelelő legyen a süteményeknek a tárolása, és emellett még viszont felajánlottam a junior kategóriának egy fagylalt képzést, tehát aki a junior kategóriába meg fogja nyerni a Balaton süteménye idei versenyt, ő egy napos fagylalt képzésre eljöhet majd hozzám a tavasszal.
1: Van mit tanulni, mert ott is tarolni szoktál a fagylalt versenyeken. Milyen érzés versenyzőből zsűritaggá avanzsálni? Hát, szigorú leszel?
2: Szerintem szigorú leszek, de ez nehéz. Tehát az a baj, mert hogy én azért tudom azt a háttérben, mint versenyző, hogy ez mennyi energiát, mennyi izgalmat, mennyi, tényleg mennyi minden dolog kell ahhoz, hogy eljusson egy ember oda, hogy legalább megpróbálja a versenyzést, és hogy elmerje vinni olyan szakemberek elé, akik a szakmájukban nagyon magas szinten vannak. Hát nehéz lesz azt mondani, hogy szigorú leszek. Értelemszerűen próbálok magamból kihozni a legjobbat, amit ki lehet zsűritagként. Szívesen indultam volna, értem, a jövőre. Hát, hogy azért a versenyszellem még mindig megvan bennem, ettől függetlenül. Tehát, hogy ezre oda fogok figyelni, hogy a következő évben viszont már lesz lehetőség, akkor mindenképpen indulunk ezen a versenyen. De tényleg ezt tudom mondani, hogy próbálok szigorúan.
3: Nekem muszáj, bocsánat, megkérdeznem, mert ugye szervesen együtt dolgoztunk a tavalyi versenyen, meg remélem az idején is, hogy milyen hozadéka volt ennek annak, hogy te elindultál, és aztán meg is nyerted két kategóriában. Hogy telt el az egy éved, az elmúlt egy éved?
2: Ez fontos hozzátenni, hogy a maga a verseny, ugye, amikről kiderül, már ősz van. És ősszel azért kicsit csendesebb a Balaton, bárki bármit mondjon, bár azon dolgozunk.
3: Hogy ne legyen csendes,
1: igen. Hogy legalább ne annyira csendes legyen.
2: Visit Balaton 365-tel és mindenkivel közösen, tehát a szolgáltatók is közösen azon dolgoznak, hogy ez az a Balaton, ez tényleg 365 napig működik, él, van. Ha nem éppen a gyönyörű Balatonba fürdünk, akkor jégkorcsolyapályák vannak, ha nem fagy be a Balaton, ha befagy a Balaton, akkor lehet benne korcsolyázni, és az, hogy a turistákat és a vendégeket oda csaljuk, ahhoz igenis nyitva kell lennünk. És visszatérve a kérdésedre, hát én nagyon azt éreztük, hogy ez nagyon jó hozadéka volt. Nem az, hogy lecsendesedett, hanem még jobban megerősödött. Tehát beszéltük is, a tavalyi évben közel 20% volt a növekedésünk abban az előző vizsgált időszakban. Tehát, hogy ennyire meg tudta dobni azt a bevételünket, hogy egy díjat, vagy pontosan két díjat el tudtunk hozni. Nagyon sokan kíváncsiak voltak arra, hogy milyen a Balaton süteménye, eljöttek, kóstolták, és hát reményeim szerint többször visszatértek azóta is azok a vendégek, akik akkor jöttek el hozzánk. Tehát, hogy mindenkit arra biztatok, hogy ezen a versenyen érdemes elindulni, hiába nekár egy kicsit későn az őszi időszakban, hogy szerintem ez mindenképpen a vendégeket oda fogja csalogatni, mert hogy a vendégek több száz kilométert is képesek megtenni. Én ezt láttam a Balatonfagyánál, a Balaton süteinél, most az ország, cukormentes országtól, tehát, hogy emberek képesek 100 kilométert is megmozdulni azért, hogy ők megkóstolják az eredetit.
1: Nálatok ez egy ilyen üzletpolitika? Mert felsoroltuk, hogy hány versenyszámban diadalmaskodtál. Ez ilyen szándékos, vagy egész egyszerűen benned van a versenyszellem, és egy nagyon jó szakember vagy, és sorra nyered a díjakat?
2: Nem mondanám üzletpolitikának, nekünk a tulajdonosokkal mindig az volt a egymással való megbeszélésünk, hogy szerintünk az a legjobb, hogyha a vendégnek jó. És hogy ha új...
1: Szögegyszerű szabály.
2: Hát igen. És a sütemény jó, finom, akkor a vendég visszatér. És a versenynél sincs más. Tehát, hogy a versenyben is csak egy jót kell alkottunk. Bennem van egy ilyen versenyszellem, tehát, hogy kicsit most elfáradtam ez a cukormentes országtorta verseny, azért ez megterhelőbb, mert amúgy is a nyár is megterhelő számunkra maga a Balatonon, és ha bejön egy ilyen plusz dolog, az még jobban megterheli. És én gondolkodtam rajta, hogy jövő évre picit pihengetek, de aztán rájöttem, hogy mégsem megy. Tehát, hogy még idén beigli verseny lesz, szaloncukor verseny, ezekre is gőzerőkkel készülünk, hiszen ezek is megmozgatják azért a vendégeket, uh-huh. hogy eljöjjenek a Balatonra, mert szerintem mindegyikünknek közös ugye az, hogy a Balatonon minél többen legyenek akár a téli időszakban
1: uh-huh.
2: is.
1: Ugye Balaton sütéről beszélgetünk, de van ilyen, vagy mitől lesz egy valóban Balaton egy Balaton sütéje?
2: Nekem nagyon fontos, hogy a helynek az identitását, a helynek az, hogy alapanyagai vannak, hogy termelők, őstermelők találhatóak meg a Balaton mellett, és velük karöltve lehet akár kitalálni, vagy ők segítségékkel, hiszen nem csak kávézók, cukrászdák, hotelek vannak, hanem vannak olyan szolgáltatók, vagy olyan termelők, akik viszont a Balaton környékén vannak, és az ő munkájukat is ezzel kell segíteni, ők is segítik a mi munkánkat, mert ha olyan alapanyagokat használunk föl, amik mondjuk ők általuk jött létre, akkor sokkal-sokkal több náluk is az eladás, utána nálunk is több az eladás, és akkor viszi. Tehát ha van egy jó működő kávézó, ahol jó minőségű alapanyagot mondjuk veszük az őstermelőtől, és eljönnek a Balatonra mondjuk nem egy-két napra, akkor a hoteleknek is lesz ebből hozadéka, hiszen valahol meg kell szállni a vendégeknek. Tehát, hogy ez egy örökkörforgás, amit létrehozunk ezzel, és nekem fontos az, hogy legalább a verseny is egy olyan sütemény legyen a győztes, ami helyi alapanyag inspirálta, a helyi alapanyagok elérhetőek benne, és fölhasznált olyan dolgot benne, amit mondjuk tényleg büszkének kell lenni, mert akár a balatoni mogyoróra is büszkének kell lenni, hiszen nagyon magasan kimagasló a minősége, vagy akár a környező fügék, vagy bár málnák, tehát hogy Zalaszengróton málnaföldek vannak, és ennek a felhasználása. Tehát, hogy...
1: Ezt így keresitek? És uram, bocsán, még ha drágább is, használjátok?
2: Nálunk...
1: Ez annyit hozzáad? Mert ugye van a boroknál az úgynevezett terroár határ, hatás, aki nagyon ért a borhoz, az be tudja azonosítani, hogy ezen a dűlön ez a kékfrankos, az teljesen más, mint egy másik dűlön, egy ugyanaz annak a termelőnek a kékfrankosa. Lehet ilyen balatoni ízeket felfedezni azáltal, hogy helyi alapanyagokat használtok?
2: Mondok egy nagyon jó példát. Mi mindig inkább nem az árat nézzük, hanem a minőséget. Például eperből mi Franciaországból hozattuk az eperpürét, mert onnan tudtuk egész évben, és arra mondják, az a legmagasabb minőség. Idén nyáron kapcsolatból folyóan megismerkedtünk egy somogyi eperföld, epertermelővel. Idén a fagylaltunkhoz már onnan hoztuk a friss epret, és azt dolgoztuk föl, és fagyasztottuk le, és nem gondoltam volna, hogy olyan finom eperpürét, szerintem a franciák soha nem fognak készíteni, mert annyira finom, annyira ízes volt, két különböző epret szedtek hozzánk emiatt, és ebből csináltuk az eper szorbetünket. Soha nem mondtam volna meg, hogy tud ekkora különbség lenni, de igenis tud. Tehát, hogy van a Balatonon, és nagyon sok ember dolgozik ezen, hogy olyan minőségű alapanyag legyen ott. Tehát, hogy én bátran azt mondom, hogy próbálják, kóstolják, nem baj, nem volt probléma, hogy drágább. Tehát nekünk az sokkal jobban visszahozza, hogyha a vendég azt mondja, hogy ilyen finom eper szorbetet még soha nem evett, és inkább visszatér. Tehát, hogy
1: valahol ez a termelőnek is visszaigazolás, és nem csak annak, akitől veszitek ezt, hanem hogy igenis lehet, ahogy mondtad, nemzetközi színvonalat előállítani Magyarországon is, mert ugye a vendéglátóiparnak egy időben nagyon sokat hallottuk, hogy az volt a rákfené, hogy ki kellett Bécsbe járni, bevásárolni, mert ott volt olyan minőségi alapanyag. Jó hallani, hogy felnőtt most már egy olyan mezőgazdasági termelői réteg, aki tudja ugyanazt, amit ti elvártok, és amit Nyugat-Európában elvárnak. Csak ugye meg kell őket találni.
3: A te szakmai sikered mennyire inspirálja a balatoni cukrászdákat és cukrászokat?
2: Remélem. Én már hallottam

0: elsője van most, és szeptember 18-áig lehet jelentkezni. Milyen kategóriákban pontosan szakkifejezésre, kérem szépen?
1: A Balaton süteményének van a fő kategóriája, Balaton mindenmentes süteménye, és a Balatonnak a junior, ahol viszont várjuk azokat a tanulóknak a jelentkezését, akik valamilyen iskolába vagy maga a cukrászda, mint tanulója indítja a versenyen. Tehát nagyon fontos, hogy én mindenkinek azt mondom, hogy próbálja meg, ne várjanak, és hogyha nem tökéletes ez a desszert számukra, akkor is hozzá kell, mert fontos, hogy attól, hogy lehet, hogy számára nem tökéletes, sokszor nekem is van így, attól még lehet, hogy első helyet elhoz, mert hogy...
0: Nem így voltál tavaly?
1: Hát igen, ez pont a... Ugye? Igen, tehát ez volt, én három desszertet ittem, a hableány volt az a desszert, amire azt mondtam, hogy ez csak így random hasraütésre kitalálom, létrehozom, hát ha lesz valami belőle, mert hármat lehet vinni. És érdekes módon, tehát elhozta az első helyet. Tehát soha nem tudhatjuk azt, hogy akik ott ülnek a zsűriben, és a saját ízlésük, bár próbáljuk szakmailag azért ezt eltenni, de azért ez nehéz. Tehát, hogyha valaki a málnát szereti, akkor, vagy nem szereti a málnát, akkor nehéz attól elvonatkoztatni, hogy számára az a málnás mondjuk nem annyira sikeres. Tehát, hogy én azt mondom, hogy mindenki próbálja meg, aki meg tudja, és nem biztos, hogy a tökéletes desszerttel fogja megnyerni.
2: Hajrá, tehát szeptember 18-áig még lehet jelentkezni. Még egy kérdés, talán zavarba ejtő lesz. Te szoktál így sütizgetni? Mert nekem van egy borkereskedő ismerősöm, amikor akárhányszor összeülünk egy jót beszélgetni, mondta, hogy nincs egy pohár sörötök. Mert hogy ő már bort rá se bír nézni. Te még jársz cukrászdába, akár inkognitóba, akár civilbe elmentek a családdal pihenni, nyaralni valahova?
1: Nem, tehát maga a...
2: Megértelek.
1: Nem, nehézkes is, hogy cukrásznak megfelelni, nehéz. Most nem feltétlenül mondjuk a helyi cukrászdákról beszélünk, de amikor voltam esetleg külföldön, szerintem vagy 10 fagylaltozóba bementem Rómába, és ki is fordultam az a lendülettel.
2: Rómába mondta, pedig hát azt mondják, hogy ott nem lehet nagyon hibázni.
1: Akkor én mentem rossz helyekbe, tehát hogy maga szakmai szemmel tekint rá már az ember, és mikor látja a különböző olyan alapanyagok felhasználásával, amit nem biztos, hogy szívesen elfogyaszt az ember, akkor ott kifordulok. Tehát így nehéz is, meg nem is vagyok annyira édes szájú, tehát inkább csokoládét
2: fogyasztok.
1: Tehát, hogy inkább csokit, hogy valami gyorsan, tehát magas sütemény mellé nem ülök le, hogy elfogyasztjak egy süteményt.
2: Jó, hát akkor hajrá, drukkolunk a zsűrizéshez, meg utána még a számtalan megmérettetéshez. Ennyi fért most egyelőre bele. Mi még gyorsan programot ajánlunk az előttünk álló hétvégére. Szeptember 3 és szeptember 6-a között is történik, ugyanis egy csomó minden a Balatonon. Hallga csak!
0: Szeptember 5-én szombaton Veszprémben rendezik meg a 10. Tacsi Talit, ahol egy teljes napon át a tacskóké lesz a főszerep. A jubileumi találkozóról négylábúakat és gazdáikat is várják, változatos programokkal és közös élményekkel. A szervezők célja, hogy a tacskó tartók egy kötetlen, vidám napon találkozhassanak egymással. A program a kutyabarátoknak és azoknak is jó kikapcsolódást kínál, akik egyszerűen csak rajonganak a tacskókért.
2: Maradjunk szeptember 5-én szombatnál, de Balatonfenyvesre kalauzolnám a hallgatókat, Imre Majorba méghozzá. Szeptember fest lesz, ugyanis ott, a Nagybereg szívében, a program középpontjában a sváb hagyományok, a gasztronómia és a zene áll. Lesz hagyományos malacsütés, gasztró, piac és kézműves vásár is. A zenei program pedig délután 1 órakor kezdődik. A fesztivál akár a Balatonfenyvesi kisvasúttal is el lehet jutni, így aztán különleges utazási élményt is begyűjthetünk szeptember 5-én Balatonfenyvesen.
0: És még mindig maradunk szeptember 5-én szombaton, csak már a Balaton másik oldalán, a hegymagason, a Szent György hegyen is érdemes útnak indulni, ugyanis dél és este 8 óra között a Szent György hegy matinéra várják az érdeklődőket. A nyitott pincékben és a kertekben helyi borokat és finomságokat kóstolhatnak a vendégek, miközben a borászokkal is találkozhatnak. A szüret előtti időszak nyugodt hangulata és a Balaton felvidéki panoráma különleges hátteret ad a programnak. Bővebb információk és még több program a Visit Balaton365.hu oldalon.
2: No, hát akkor Vadóc Jenőnek még egyszer megköszönjük, hogy elfogadta meghívásunkat, és nagyon sok sikert kívánunk neki a továbbiakra, úgy zsűritagként, mint versenyzőként, mert ettől javul a magyar gasztronómia és a Balaton környéki gasztronómia is, meg a cukrászat színvonala is így emelkedik. Aki nem tudná, a balatongyöröki Promenád kávéhez vezető cukrászáról van szó. Mi meg már a búcsúzunk Marsall Szilvi műsorvezetőtársammal.
0: És Mihálovics Andrissal együtt.
2: De találkozunk a jövő héten is a Viszonthallásra.
0: Viszonthallásra.
1: Viszonthallásra.

0: crazy. You are...
1: Tisztelt vendégeink! A strand 5 órakor bezár. Kérjük, hagyják el a vizet, és hallgassák továbbra is a Trend FM hullámhosszát. Köszönjük!
2: Ez volt a Part Café. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu-n. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 94.2 Trend FM.
2: 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. A túlélés nem az erőről szól, sokkal inkább az ötletekről. A kíváncsiság erősebb, mint a félelem. Magyar kutatók, korszakalkotó felfedezések, kreatív megoldások a mesterséges intelligencia korában. Ez a Creative Survivor, a sejtések és a bizonyítások. A tudomány és az innováció műsora minden pénteken 18 órától a Trend FM-en. A műsorvezető Olá Andrea. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
3: Minden szeptemberben eljön az a négy nap, amikor a borok szerelmesei újra találkoznak. Rád is vár egy új kedvenc, egy rég nem látott barát és egy hosszúra nyúlt este. Ez a Budapest Borfesztivál. Találkozzunk szeptember 9 és 12 között a Budai Várban. www.aborfesztivál.hu.
4: A műsor támogatója az Autovallis, a budapesti értéktőzsde egyetlen autós vállalata. Mi hajtja az autóipart? Mi mozgatja a régió autópiacait és a mobilitási szektort? Nézzen be a motorháztető alá az Autovallis szeptember 30-ai online befektetői napján, és ismerje meg első kézből a növekedés motorját. Regisztráció autovallis.com.
2: Reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik.
5: Ezt még senkinek nem mondtam el, de...
6: Bizalom nincs adatvédelem nélkül. Egészségügyi adatok, bőrproblémák, előtte-utána fotók, elérhetőségek... Ezek nem csak egyszerű információk, hanem védendő személyes adatok.
7: Adatvédelem a magánegészségügyben és a szépségiparban. Mert az ügyfelek személyes adataira való odafigyelés része minden professzionális kezelésnek.
6: Készült a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság megbízásából. kkv-naich.hu.
2: Társadalmi célú hirdetést hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
8: Jó napot kívánok! Budapesten baleset történt a második kerületben, a Bem József utcában, a főutca előtt a külső sávban. Szintén baleset okoz fennakadást a Soroksári úton kifelé a Vágóhíd utcánál a középső sávban. Telítettek a sávok a Rákóczi úton, a Blaha-Lujza tér közelében, a Bajcsi-Zsirinszky úton és az Andrássy úton az Erzsébet tér előtt, a Kiskörúton az Asztória felé mindkét irányból, az Üllői úton befelé a Nagykörút előtt, valamint a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn, a nagyobb csomópontok közelében. Torlódik a forgalom a Kerepesi úton szakaszonként, a Lehel utcában kifelé a Róbert Károly körút előtt, a Pesti alsó rakparton a Szent István parktól az Országházig és az Erzsébet hídtól a Lánchídig, illetve a Budai alsó rakparton a Petőfi hídtól északra és a Margit hídtól délre. Lassú még a haladás a Szélkámán tér környékén, a Margit körúton, az Alkotás utcában befelé a déli pályaudvarnál, a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcai felüljárótól, továbbá az Erzsébet hídon Pestre és tovább a Kossuth Lajos utcában. Kovács Botond, BKK Info.
2: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Hírek a Trend FM 94.2-n.
9: Jó napot kívánok! A Trend FM délutáni hír összefoglalóját Somodi Evelintől hallják. Az Országgyűlés Művelődési Bizottsága támogatta a Független Közmédia Testület kormánypártok által jelölt tagjait. A Tisza frakció Szabó Györgyöt, a Szanoma Média Budapest volt vezérigazgatóját, Hargitai Miklós újságírót és Bálint Viktor közgazdászt, média és marketing szakembert jelölte a testületbe. Mindhárom jelölt 7 igen és 4 nem szavazatot kapott. Novák Katalin, Varga Judit és Balogh Zoltán meghallgatását is javasolja az Országgyűlés kegyelmi botrányt vizsgáló bizottságának Tiszás elnöke. Sumer Orsolya szerint a testület elsőként a teljes iratanyagot kérné be az igazságügyi tárcától és a Sándor palotától. A bizottsági elnök azt mondta, ha az iratok vagy a meghallgatások alapján más szereplők, akár Orbán Viktor érintettsége is felmerül, őket is beidézhetik. Schumer Orsolyát hallják.
10: Fontos, hogy a bicskei kegyelmi ügy egyszerre érinti a köztársasági elnöki kegyelmi jogkör átláthatóságát, az igazságügyi minisztérium ellenjegyzési felelősségét, a gyermekvédelmi intézményrendszer állami kontrollját és a politikai elszámoltathatóság kérdését. Ezért a bizottság beidézheti az ügy kulcsszereplőit, legyenek ők a döntéshozatalban érintett volt miniszterek, elnöki tanácsadók, az igazságügyi minisztérium főosztályának vezetői, illetve a jelzőrendszeri mulasztásokért felelős kormányzati tisztségviselők. Emellett a bizottság követelheti a kegyelmi felterjesztések és indoklások, valamint az azokhoz kapcsolódó miniszteri ellenjegyzési dokumentációk teljes körű betekinthetőségét is.
9: Könnyített adózási szabályok segítik a paksi atomerőmű hűtővízellátását biztosító beruházáshoz érkező felajánlásokat, közölte a NAV. A Duna rendkívül alacsony vízállása miatt soron kívül épülő fenékküszöbhöz elsősorban kavicsot, sódert és zúzott követ ajánlanak fel. Ezek szállítása meghatározott feltételekkel mentesülhet az EKR bejelentés alól. A beruházáshoz ingyenesen felajánlott termékek és szolgáltatások után bizonyos feltételek mellett áfát sem kell fizetni. A kedvezményhez a felajánlónak az ingyenes átadást vagy szolgáltatást 60 napon belül be kell jelentenie a NAV-nak, erre nincs külön forma nyomtatvány. Csütörtök éjjel válik nyilvánossá az egészségügyi ellátással összefüggő kórházi fertőzések és járványok intézményi adatait közlő új weboldal az NNGK honlapján. Az interaktív felületen kórházanként és évenként lehet majd megtekinteni a fertőzési és betegellátási adatokat 5 éves idősorokban. Oroszi Beatrix országos tisztifőorvos hangsúlyozta, az adatközlés célja nem a kórházak rangsorolása vagy megszégyenítése, hanem a beteg biztonság javítása és annak felmérése, hol van szükség beavatkozásra. Az adatok értelmezését további mutatók is segítik, mivel a fertőzési arányokat az intézmény profilja, a betegek állapota és az ellátás összetettsége is jelentősen befolyásolja. Az adatbázist évente frissítik és letölthető formában is hozzáférhető lesz. A kerületenkénti változó szabályozások helyett egységes fővárosi rendelet megalkotását és kvótarendszer bevezetését javasolják az Airbnb szállásadók szervezetei. Az eddigi turisztikai célú lakáskiadási engedélyek moratóriuma az év végén lejár, ennek egyéves meghosszabbítását kérik. Javaslataikat kedden küldték el az új turizmusirányításnak és a Közlekedési és Beruházási Minisztériumnak. Somicki Balást, a Magyar Apartman Kiadók Egyesületének elnökét hallják.
11: Ha van egy kvótarendszer, amire mi tettünk egy javaslatot, mondjuk egész Budapestre mennyi és milyen ágyszámot szeretnének a különböző szálláshely típusoknál, tehát mennyi hotel, mennyi magánszálláshely, mennyi hostel, mennyi panzió lehet, és hogyha eléri ezt a kvótaszámot, akkor nem adnak ki engedélyt, tehát kvázi van egy moratórium, még hogyha a piaci folyamatok által az adott kerületben, akkor meg adnak ki tisztán, átlátható módon újabb engedélyt szálláshely nyitásra. Szabályozni lehet a kapacitások maximumát, másrészt nem lehetetleníti el a már a piacon működő tisztességes házigazdákat.
9: Érdemi hatással volt az albérletpiacra azoknak a kerületeknek a döntése, ahol szigorították a rövid távú lakáskiadást. Az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője szerint Terézvárosban a teljes tiltás után 30%-kal bővült az albérletkínálat. A változás különösen ott lehet látványos, ahol korábban sok lakást használtak rövid távú szálláshelyként. Balogh Lászlót hallják.
12: A 6. kerületben 30%-kal nőtt a kínálat a kiadó lakások esetében tavalyhoz képest, és most idén augusztusban, tavaly augusztushoz képest 10.000 forinttal csökkentek az átlagos bérleti díjak 300.000 forintról 290.000-re, miközben a többi budapesti belvárosi kerületben folyamatos volt a bérleti díjak emelkedése, szinte kivétel nélkül emelkedtek a többi kerületben az albérletárak.
9: Szinte stagnáltak éves viszonylatban a júliusi turisztikai adatok. A vendégek száma 4,1%-kal csökkent, de a vendég éjszakáké 3,1%-kal nőtt. Összességében várhatóan elfogadható évet zár a hazai ágazat. Flesz Tamás, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének tiszteletbeli elnöke szerint erősíteni kell belföldi desztináció menedzsmentet.
13: A desztinációknak kell összefogni, és azoknak a szolgáltatóknak, a szálláshelyeknek, attrakcióknak, vendéglátónak és mindenki másnak, akinek bármilyen köze van a turizmushoz, egy közös termék vagy egy termékvonalat nyújtani majd a turistának. Budapest tekintetében pedig a reptér fejlesztése, a reptérhez való kiutás fejlesztése, a Dunapart, a belső belváros, a vendégútvonalak, a turistaútvonalak, az autózás helyzete, mennyire engedjük az autómentes várost, muszáj lesz sokkal nagyobb fókuszt helyezni az üzleti turizmusra, hiszen az egy nagyobb költési hajlandósággal ideérkező vendégcsoport, és azokat nekünk meg kell célozni, és följebb kell kerülni, és le kell győzni ebbe a konkurenciát.
9: A német gazdaság az első fél év teljesítménye alapján mintegy 1%-kal növekedhet, mondta a Bundesbank elnöke. Ez jóval kedvezőbb a német jegybank korábbi 0,5%-os növekedési prognózisánál, miközben az első és a második negyedévben is bővült a GDP. Szerinte az export és a feldolgozó ipari megrendelések alakulása is bíztató. 9%-kal erősödött a Dell árfolyama a tegnapi zárás utáni kereskedésben. A cég minden elemzői becslést felülmúló negyedéves bevételről számolt be, és jelentősen megemelte éves előrejelzését. A vállalat forgalma 58%-kal emelkedett, a rekordot jelentő 47 milliárd dollárra. A növekedés nagy részét az adatközponti infrastruktúra értékesítése biztosította, a mesterséges intelligenciára optimalizált szerverekből származó éves bevétel a korábbi várakozásoknál jóval magasabb, 74 milliárd dollár lehet. A Dell rendelés állománya megközelíti a 100 milliárd dollárt, ugyanakkor a hagyományos szerverek, az adattárolási termékek és a személyi számítógépek forgalma is látványosan emelkedik.
2: A kereskedési idő vége. Tőzsdezárás Budapesten.
9: Úgy néz ki, zárásig tartott idehaza a negatív hangulat, végül 1,2%-os csökkenésben állt meg a budapesti értéktőzsde részvényindexe. 146.848 ponton zárt a BUX. A részvénypiac forgalma szinte megduplázódott a délutáni órákban látottakhoz képest, 34 milliárd forint fölé ugrott. A vezető papíroknak azonban mindegyike csökkenésben zárt, a MOL 1,9%-kal került lejjebb, 4.990 forintot ért, 6%-ot gyengült az OTP 44.380 forintra, 2,4%-del süllyedt a Richter 12.800 forintra, és a Magyar Telekom 6%-ot esett 2.562 forintra. Európában még tart a kereskedés, és ott enyhe csökkenés jellemzi a parkettet. A londoni FTSE 0,2%-kal süllyed, a német DAX 0,5%-kal, a Párizs Gákáron 0,2%-kal. Szintén 0,2% a mínusz az olasz, illetve a spanyol börze esetében. A tengeren túlon viszont pozitív az összkép, a technológiai Nasdaq 0,4%-ot emelkedik, az S&P 500 0,5%-os pluszban, a Dow Jones 0,6%-kal kerül feljebb. A bankközi devizapiacon az euró értéke most 368 forint 23 fillér, az amerikai dollárért 317 forintot és 58 fillért kell fizetni.
2: Időjárás jelentés.
9: Többnyire derült vagy fátyol felhős idő várható, helyenként lehet felhősebb az ég, csupán elvétve fordulhat elő zápor, esetleg zivatar. Jó rész gyenge marad a légmozgás, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet döntően 11 és 16 fok között alakul. Ennél enyhébb időre a felhősebb tájakon, a magasabban fekvő helyeken, a vízpartoknál és a nagyobb városok belsejében számíthatunk. A hidegre hajlamos helyeken viszont hűvösebb lehet a hajnal.
2: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
14: Miért üzlet a társadalmi felelősségvállalás? Mitől értékes egy metropolis? Mekkora biznisz a kultúra?
15: Most mondom, vagy kérdezem,
14: mert itt az idő,
16: hogy kapcsolódjunk! Szép délutánt kívánok! A kapcsolódjunk első szeptemberi adásában először Fülöp Leocki Rellával merülünk el a Kult Hét programjaiban, különös tekintettel a gyerekekre. Aztán Bán András lesz a vendégünk, akivel a műcsarnokban még látható nagyszabású fotóművészeti kiállítás kulisszái mögé pillantunk be. Ez itt a Kapcsolódjunk, én Kalmár András vagyok. Azonnal kezdünk! Kapcsolódjunk! Kedves hallgatóink, programokat fogunk ajánlani, méghozzá nem akármilyen programokat, hanem a Kult Hét programjait, ahol hát nagyon izgalmas dolgok történnek több helyszínen, de hogy pontosan mik, arról Fülöp Leocki Rella, a Kult Hét kommunikációs vezetője fog nekünk mesélni. Szia Rella, köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre állt.
17: Szia, sziasztok, én is köszönöm.
16: Na hát beköszöntött az ősz, az iskola ugye az már itt húzza a gyerekek hátát, ennek megfelelően ti azért próbáljátok oldani ezt a feszültséget, már nem csak az iskolásoknak, hanem az egészen kicsiknek is, úgyhogy rögtön itt szeptember 19-én elég erős gyerekprogramokkal indultok, méghozzá 10 órától ráadásul angol nyelven van egy Danny Bain nevű fantasztikus amerikai, hát tulajdonképpen jazzzenész, de bábszínésznek is mondanám, hogy dolgozott a Kabóca Bábszínházzal, és nagyon sok fantasztikus meséje van, szóval ő fog nálatok szeptember 19-én az 1-4 éves korig a gyerekeknek hát mesélni velük, meg zenélni, meg nem is tudom pontosan még miket.
17: Igen, így van, szeptember 19-én a program kukucskáló napunkra várjuk a gyerekeket. Dennyvel egyébként rendszeresen lehet találkozni a Kult Hétben, mert minden héten tart a gyerekeknek egy ilyen angol zenés foglalkozást, nagyon szeretik egyébként. A program kukucskálónak pedig az a célja, hogy egy napba belesűrítettünk minden olyan gyerekprogramunkat, amelyekkel az év során lehet találkozni, például Danny Bain-nel is.
16: Aha, tehát ez ilyen kett csináló tulajdonképpen.
17: Így van, tehát aki szeretné a gyerekének egy picit izgalmasabban tenni az óvodai létet, illetve az iskolai létet, vagy azután következő időszakot, akkor rengeteg féle fajta program közül válogathat nálunk. Minden korosztályra igyekszünk felkészülni, és szeptember 19-én itt meg lehet lesni, hogy mikkel készülünk nekik.
16: Nyílt nap, tulajdonképpen ezt a szót kerestem.
17: Tulajdonképpen igen, egy nyílt nap és egy szülői értekezlet.
16: Hát ez utóbbitól szerintem tekintsünk, mert ez nem biztos, hogy mindenkiben ilyen nagyon pozitív érzelmeket ébreszt föl. És akkor Danny Bain után Juhász Laci jön a Zene gyerekeknek című programjával, ami szintén egy rendszeres műsor nálatok, és hát itt tulajdonképpen, hát ahogy a neve is mutatja, hangszerekkel lehet ismerkedni, meg táncolni, ami azért ennek a hát óvodás, kisiskolás, vagy iskolát kezdő korosztálynak rendkívül fontos.
17: Így van, Lacival is rendszeresen lehet találkozni nálunk a Kult Hétben, és igazság szerint nem tudom, hogy ő mit tud, de hát nyilván ő a szakember, imádják a gyerekek. Tehát bármit zenél, bármilyen hangszeren játszik, imádják, és tátott szájjal állnak előtte. Hát már néha azon gondolkodunk, hogy gumiból kellett volna építeni a Kult Hétet, hogy néha egy picit a játszónk, a hétfettyes játszónak a falát kitoljuk, hogyha a Juhász Laci jön, akkor az gyakorlatilag garantált, hogy rengeteg gyerek és szülő is érkezik vele együtt, vagy hozzá, úgyhogy ezen a napon vele is lehet találkozni, meg tudjuk oldani, hogy egy picit nagyobb helyre költözzünk, úgyhogy beférnek még a gyerekek.
16: Na, akkor lehet izegni, mozogni, tapsolni, táncolni, és táncolni később is lehet, talán egy picikét komolyabb formába, mert 3 órától nem más jön hozzátok, mint Góbi Rita. Most lehet, hogy a kisgyerekes szülők kevésbé ismerik őt, de hát ő, illetve a Góbi Rita társulat egy nagyon-nagyon profi tánctársulat, amik gyerekműsorokat is csinálnak, de hát Rita azért elsősorban a kortárs táncban jeleskedik, nemzetközileg elismert művész, és táncpedagógus, tegyük hozzá.
17: Így van, tehát ő egyébként itthon is és világszerte elismert koreográfus táncművész. Ő például még nem járt a Kult Hétben, tehát például szeptembertől ő egy vadonatúj programunk lesz. 4-7 éves korosztályt várjuk erre, és tulajdonképpen a Rita a tánc nyelvén szól a a nagyobb óvodásokhoz, illetve a kisiskolásokhoz, hiszen a tánc annyi mindenre megtanítja a gyerekeket figyelni egymásra, figyelni önmagunkra, koncentrálni, kifejezni az érzelmeinket, úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy nagyon komplett óra lesz a gyerekeknek, és nagyon fogják élvezni, hiszen aki Gobiritát ismeri, az pontosan tudja, hogy amit ő csinál, az felnőtteket, gyerekeket egyaránt beszippantja. Itt most ki lehet próbálni ezt az órát a gyerekeknek, és biztos vagyok benne, hogy nagyon hamar be fognak telni a helyek. Hetente lehet majd szeptember végétől Gobiritával találkozni.
16: Fú, ez nagyon klassz, és most nem tudom, hogy rossz hírt mondok-e, vagy jó hírt, de hogy ez nem klasszikus balett. Csak azért mondom ezt, mert ami a kisfiúknak általában a foci, tehát mindenki focizni akar, az a kislányoknak a balett, tehát mindenki tütűben szeretne egy kicsit tükör előtt illegni-billegni. Na most a Rita, bár hát természetesen neki is, mint kortárs táncosnak és mindenki másnak a klasszikus balett adta az alapot, ő azt hiszem a Pécsi Balettnél kezdett, de itt azért nem erről van szó, meg hát nyilván nem is kortárs táncról, hanem valami, hát örömteli mozgásról, nem is tudom, hogy fogalmazzak.
17: Szerintem nagyon jól megfogalmaztad, és egyrészt nem csak lányokat várunk, hanem focista fiúkat is.
16: Hát nagyon fontos, aki, igen.
17: Akár focizik, akár nem. Itt a gyerekek fognak a földön kúszni, mászni, gurulni, forogni, úgyhogy itt mindenféle mozgásfajta előfordulhat, és hát nyilván a kisebb, de talán a nagyobb gyerekeknek is a lételeme a mozgás, és itt aztán kiélhetik magukat, és tényleg mozoghatnak, pöröghetnek, foroghatnak, miközben egyébként oly sok mindent tanulnak a világról és magukról is.
16: 4-7 éves korig várják a gyerekeket, de hát nyilván itt lehetnek plusz-minusz eltérések, tehát ezek nem ilyen nagyon-nagyon szigorú korhatárok, és akkor ugye ez egy órás progi, és utána jönnek a Manók, illetve Lázár Edvin Manó gyár című kötete alapján egy bábjáték.
17: Igen, én nagyon szeretem Lázár Ervin, de képzeld, hát nem emlékeztem Tupakára. Annyira émlett, hogy ha ő megjelenik, akkor a rossz kedv az azonnal elillan, úgyhogy ezt is olyan, hát gyakorlatilag azt nullától, vagy 1-2-3 éves kortól 100 éves korig ajánljuk, mert a felnőtteknek is mindenféleképpen szüksége van arra, hogy egy kicsit kikapcsoljanak, és Tupaka meghozza nekik a jó kedvet, úgyhogy ez egy színházi előadás lesz, és nagyon fogják élvezni a gyerekek, ebben biztos vagyok.
16: Kovács Judit és Német Virág jegyzik, igen, és hogyha jól tudom, akkor itt bábokkal fognak ők manipulálni, tehát élő szereplős és bábos is, ugye?
17: Igen, így lesz.
16: Na, tök jó, és akkor 5 órától pedig hát a hőn áhított és a legnépszerűbb program minden ilyen összejövetelen, az a kézműveskedés, és hát természetesen az arcfestés.
17: Így van, az arcfestést, ezt nagyon szeretik a gyerekek, de hát én magam is pedig már 40 éves elmúltam, úgyhogy az arcfestést azt soha nem hagyhatjuk.
16: De a sminkelésnek hívjátok, nem?
17: Hát próbáljuk, igen, már ebben a korban, úgyhogy a gyerekek ezt is imádják. Gyakorlatilag minden gyerekprogramunkhoz párosítunk kézműves foglalkozást, amikor ugye a finom motorikát felhasználva, vagy azt fejlesztve a kis kezükkel tudnak alkotni valamit, amit utána haza is vihetnek, és hát teljesen természetes, hogy mindenkit kifestenek a hozzánk érkező szakemberek.
16: Azt nem tudom, hogy elmondtuk-e, hogy ezek hol lesznek helyileg, mert ugye a rendszeres foglalkozások azok a 7 pettyesben vannak, de hogy igen, maga a betekintő, vagy ez a nyílt nap, ez is ott lesz?
17: Igen, tehát birtokba veszik a teljes kulthetet a Király utcában, és a kultheten belül van a 7 pettyes gyerekjátszó, amit megtöltünk napról napra egész évben gyerekprogramokkal, de mivel ide nyilván egy nagyobb tömeget várunk, ezért ez a színház termünkben lesz, vagy egy sokkal nagyobb termünkben, de természetesen meg lehet nézni a gyerekjátszónkat is, úgyhogy az egész kult hét erre a napra egy gyerek birodalommá varázsolódik, és minden gyereket, felnőttet várunk, és az a nagyon jó hírem van még, hogy ez mindenkinek ez a nap díjtalan lesz.
16: Na, hát ez szuper, hát igen, egy nyílt napról van szó végül is, de azt mondtad, hogy az egész kult hetet ugye be fogják lakni a gyerekek, viszont van egy másik program is ezzel párhuzamosan, ugye a Metrum Ensemble, vagy Ensemble, Rozmán Lajos és Rákóczi Anna, ők fognak hát kamara zenélni, akkor ez hol talál magának helyet ez a szintén szeptember 19-ei program?
17: Igen, ezen a napon indul. A kult héttől nem messze, tehát gyakorlatilag egy olyan 5-6 perces kényelmes sétányira található a Klauzál téren, a kult hét galériánk. Aha. Úgy körülbelül havonta váltakoznak a nagyon izgalmas kiállítások, úgyhogy ott mindig talál magának az ember csodajó kiállításokat, illetve vannak havonta kiállítás megnyitóink, de mivel ez egy tényleg nagyon szép tér, kár lenne ezt kizárólag kiállításokra használni, ezért Gyergyák Kati, a galéria vezetője jobbnál jobb programokat, koncerteket, workshopokat szokott még vinni a galériába, mert azért mennyivel jobb egy koncert, mennyivel izgalmasabb egy workshop, vagy bármi más, hogyha egy ilyen csodás környezetben van, képzőművészek által, művészek által, kidekorált falak között, és szeptember 19-én indul egy új programot, minden hónapban lesz. Itt a klasszikus kamarazene csodálatos világát lehet testközelből hallani, látni. Aki szereti a zenét, szereti a hangszereket, mindenkit sok szeretettel várunk. Nem feltétel egyáltalán, hogy valaki tudja zenélni. Gyerekeket és felnőtteket is várunk, úgyhogy ez is egy családi program. Lehet majd zenélni, és minden hónapban egy újabb vendég is érkezik a galériába. Szeptemberben Kántor Balázs cellóművész érkezik Annához és Lajoshoz, és októberben, novemberben és decemberben is újabb művészeket várunk ide.
16: Igen, ez a kamarazene, ez egy nagyon-nagyon fontos, és hát tulajdonképpen teljesen kihaló félben lévő dolog, vagy lévő műfaj, már nem ami a színpadi professzionális kamarazenélést illeti, hanem az úgynevezett családit, hiszen annak idején, amikor nem volt még nagyon gramofon, vagy csak épp hogy egy-egy, de semmi esetre se voltak zenelejátszók, akkor egy család úgy tudott zenét hallgatni, hogyha összeültek, és valahogy ez mindenkinek hozzátartozott az általános műveltségéhez, hogy többé-kevésbé de tudott valamilyen hangszeren játszani, sőt, hát próbálták a családtagok úgy elosztani, hogy akkor összejöjjön mondjuk egy vonós négyes. Valószínűleg ez iránti nosztalgia vezeti a Rozmán Lajosékat is, hogy ezt összehozták, és tényleg azért lenne fontos, hogy mindenki csatlakozzon, és mindenki próbálkozzon egy kicsit, mert legalább ünnepekkor, karácsonykor, uram, bocsánat, vagy születésnapokkor, az tök jó, hogy egy család lehet, hogy nem nagyon-nagyon professzionális minőségben, de mégiscsak együtt tud zenélni.
17: Hát szerintem azt leszögezhetjük, hogy zenélni, táncolni, énekelni együtt még jobb, mint egyedül.
16: Na és akkor ugorjunk egy picit szeptember 22-re, és hát egy, azt nem mondom, hogy elfeledett, de egy méltatlanul kevéssé, vagy mostanában kevéssé emlegetett költőről, Faludi Györgyről van szó, aki hát egy elképesztő koponya volt, és egy elképesztő figura, tegyük hozzá, és hát egy zseniális költő. Ugye ő szeptember 22-én lenne 116 éves, és hát pont 20 éve hunyt el, úgyhogy ez egy jó apropó arra, hogy rá emlékezzünk, illetve hát a műveire emlékezzetek.
17: Igen, ez az Olvasni jó sorozatunk, amit Horváth Zsuzsanna tart, most már jó pár hónapja a kult hétben, és nekünk nagyon nagy boldogság, amikor látjuk, hogy megtelik a kult hét, mert ez azt bizonyítja, hogy az irodalom igenis él, és szükség van rá, tehát egyáltalán nincsen kihaló filmben. Itt is minden hónapban Zsuzsa elővesz egy költőt, akit Gorcsival elveszünk, beszélgetünk róla, a munkásságát idézzük fel, és Zsuzsa úgy tud mesélni, beszélni ezekről a kiválóságokról, hogy azt hallgatni is élvezett. Hmm. És én azt látom, hogy erre igenis szükség van, úgyhogy a kult hétben mindig talál valaki hozzánk fordul irodalmat, úgyhogy rengeteg könyvbemutató, olvasás népszerűsítő programunk van, úgyhogy bízunk benne, hogy a továbbiakban is erre szükség lesz.
16: Hát igen, és Faludi az kicsit olyan, mint Vörös Sándor vagy József Attila, hogy tulajdonképpen minden generáció meg tudja benne találni azt, ami csak hozzászól, és ezért egy nagyon-nagyon különleges művészről van szó.
17: Megtalán ők így többször olvasós, tehát
16: igen.
17: Nagy kamaszként, fiatal felnőttként, idősebb felnőttként is azért jó, hogyha ezeket a kötet részleteket előveszi az ember, mert mindig mást ad, és mást mond, mást mutat nekünk.
16: Hát abszolút. Tehát ez szeptember 22-én 19 órakor kezdődik, és akkor a művészettörténetről szót kell, hogy ejtsünk, hiszen van nektek egy zseniális sorozatotok, ez a Freskó a lelkednek, és dr. Gimesi Péter művészettörténész filozófus az európai művészettörténeten, illetve hát annak a meghatározó művein kalauzol keresztül.
17: Igen, ez is egy sorozatunk, ami már volt a Kult Hétben, és nagyon szerették ezt is, úgyhogy tényleg ez is boldogság nekünk, hogy igenis szükség van a művészettörténetre, és ha már más platformon, iskolapadban ezt már sajnos nem hallhatjuk, nem oktatják, akkor tényleg. Mi megteremtettük ennek a helyét, úgyhogy a kerület, de talán a főváros legmenőbb művtöri órája a Kult Hétben van. Szeptember 23-án indul, egyelőre decemberig tudom, hogy milyen témákkal készül Péter. És egyébként ide kamaszokat is várunk, tehát nem csak idősebb korosztályt, a felnőtt korosztályt, hanem nyugodtan jöhetnek a kamaszok is, akik a téma iránt érdeklődnek. Da Vincivel kezdünk, és a leghíresebb mosollyal, Mona Lisával. Rengeteg érdekességet fog elmondani Péter, biztos vagyok benne, hogy olyat is, amit még eddig soha nem hallottunk. Aztán Michelangelo művészete is terítékre kerül, Dürer-é, majd Caravaggio-é is a szenvedélyes barokk festő, úgyhogy én azt gondolom, hogy aki a művészetek iránt fogékony és nyitott, annak mindenképpen kell az életébe művészettörténet óra, és azt itt a Kult Hétben megtalálja.
16: Hát így igaz, abszolút. És aki nem tudta volna ezt mind megjegyezni, vagy feljegyezni, annak nem kell más tennie, mint fölmenni a kulthét.hu-ra, és ott ezt a sok izgalmas őszi programot, sőt, ennél sokkal több programot egyébként megtalál, hiszen mi most csak így szemezgettünk a legizgalmasabbakból, illetve természetesen az összes ilyen közösségi média oldalon is jelen vagytok.
17: Így van, rengeteg mindennek készülünk szeptemberben, tényleg reggelig tudnám sorolni, de sajnos annyi időnk nincsen, úgyhogy szorgosan a Facebook oldalunkat, illetve a honlapunkat nézegesse az, aki most kedvet kapott. Biztos vagyok benne, hogy fogunk találkozni a Király utcában.
16: Reella, így legyen. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Fülöp Leocki Reella, a Kult Hét kommunikációs vezetője volt a vendégem. Én mindenképpen menni fogok, és hát ezt ajánljuk a hallgatóinknak is, mert tényleg annyira izgalmasak ezek kicsiknek, és hát nagyobbaknak is, hogy nem érdemes kihagyni. Köszönöm szépen még egyszer, szervusz!
17: Köszönöm!

0: Miért üzlet a társadalmi felelősségvállalás? Mitől értékes egy metropolis? Mekkora biznisz a kultúra?
1: Most mondom, vagy kérdezem,
0: mert itt az idő,
2: hogy kapcsolódjunk!
3: Kedves hallgatóink, fotózásról, fotóművészetről lesz szó, és hát most már június óta látható a Műcsarnokban a harmadik fotóművészeti nemzeti szalon, és itt van ennek a fantasztikus kiállításnak az egyik kurátora a vonalban, Bán András. Szervusz, köszönöm szépen, hogy beavatsz minket a kulisszatitkokba.
4: Köszönöm a beszélgetést, szervusz.
3: Ugye hát ez egy nagyon-nagyon nagy szabású történet, 5 évente rendeztek ilyenfajta, hát tulajdonképpen keresztmetszetet mutattok a magyar fotóművészetről. Elmondom gyorsan az elején, hogy szeptember 27-ig még mindenki megtekintheti, és hát azért érdemes rászánni az időt, mert elképesztő a felhozatal. Arról mesélj először kérlek, hogy hogyan választjátok ki a műveket, tudom, hogy ez a legnehezebb kérdés, de első körben, vagy elsősorban most arra gondolok, hogy nyilván van egyfajta certifikátja azoknak a fotósoknak, akiket ti megszólítotok, vagy valami fajta társasághoz, egyesülethez tartoznak, tehát minden esetre van nekik idézőjelben papírjuk arról, hogy ők fotósok.
4: A fotográfia, illetve átkiállításunk esetében ezt használjuk következetesen. A fotoművészet egy nagyon sajátos jelenség, mert hosszú-hosszú időn keresztül olyasfajta művészeti képzés nem volt, hát máshol se nagyon, de Magyarországon nagyon sokáig, amelyik a fotográfia magas szintű, egyetemi szintű, vagy főiskolai szintű oktatására specializálódott volna. Így aztán ez a fajta szakmai betakoltság sokkal inkább érdem alapú volt, tehát a személyes teljesítmény, mint különféle akadémiai fokozatok alapján osztódott ki, ennek az összes előnyével és hátrányával. Akik ma kiállítanak, azóta hát az évtizedek alatt sokat változott a kép, vannak ilyen képzések, számítanak minőségiek, de hát a mai fotográfiában is egészen különböző területről érkezettek is vannak, akár nem tudom, bölcsészek, mérnökök. De hát most már azért van a szakmának egy olyan magja, elég tágas szakmai csoportosulás, nem feltétlenül egy szervezethez tartoznak, de hát a jelentős kiállításokon, a kortársművészeti megmozdulásokon szerepelnek. Tehát valóban van valamiféle minősítettség ilyen értelemben.
3: Világos, de körülbelül hány száz embert hívtatok meg? Gondolom ez úgy zajlott, hogy akkor ezek a fotósok kaptak egyfajta felkérést, meghívást, hogy küldjék be, hogyha van valami friss, új, vagy az elmúlt 5 évben készült anyaguk, és akkor gondolom nem mindenki vállalkozott erre, hanem egy bizonyos százalékuk.
4: Igen, ez a műcsarnoki szalonoknak a tipikus eljárása, hogy ugye régen a szalonok vagy szabad beküldésűek, vagy egy-egy szervezethez kötődőek voltak, állandó vitákkal kísérve, hogy ki állít ki, ki nem állít ki, ki van ellene.
3: Igen, a kurátort azt nem irigyli senki szerintem.
4: Igen, és a műcsarnoki kiállítások pedig kifejezetten kurátori válogatások, mióta ez az intézmény felé lett itt a műcsarnok épületének a falai között. Igen, ez egy kockázatos vállalkozás. Az eddigi 3 fotószalon, illetve hát az első 2-nél a kurátor a saját tapasztalatai, a saját tájékozódása szerint választotta ki azt a 100-150 alkotót, akit felkért a részvételre. Most azonban nem így történt. Kincses Károly kollégámat és jó magamat kérte fel a műcsarnok kurátornak, ám a mi munkánknak volt egy fontos előzménye, egy könyv, amelyik most könyvhéten jelent meg, az a címe, hogy a Magyar Fotóművészet 300 alkotója, a Magyar Művészeti Akadémia adta ki, és ebbe a könyvbe egy hosszú, több éves munka során egy szerkesztőbizottság segítségével gondoltuk végig, hogy ki lehet az a 300 alkotó, akinek az életművén keresztül lesz, hogy mi az, hogy fotóművészet. Uh-huh. Erre rá tudunk látni. Na most a kiállítás ilyen értelemben egyszerűen szerveződött, a könyv az egy történeti vállalkozás, tehát a 19. század végétől máig tekinti át, de a kiállításra ugye csak friss művek hívhatók meg. Tehát azokat az alkotókat, jó 150 alkotót hívtunk meg, akik a könyvbe is szerepelnek, és ma is aktívak.
3: Nagyon-nagyon izgalmasan hangzik. Utaltál itt a szalonokra, akkor egy kicsit avassuk be a hallgatókat, tehát egyébként ugye a Nemzeti Szalon az egy létező épület volt az 1850-es években valahogy ott az Erzsébet tér környékén, és aztán ezt a nevet, és tulajdonképpen azt, hogy egy ilyen reprezentatív megmérettetés, vagy megmutatása legyen a hazai művészetnek, azt átvette a Műcsarnok, és akkor van ugye építőművészet, van képzőművészet, van iparművészet, népművészet, és fotóművészet, és öt évente rotálódnak, illetve nem rotálódnak, hanem minden évben bemutatódik egy-egy ága a művészetnek, és öt évente kerül sor mindig ugyanarra a művészeti ágra. Nem tudom, hogy sikerült-e érthetően elmondanom.
4: Igen, ami a fotóművészet számára tulajdonképpen kedvező, a képzőművészek alapvetően minden művész ellenkezik ezzel, hogy szalon intézménye, miközben követelik is, hogy legyen. Tehát a dolog nem ellentmondásmentes, a közönség szereti a kiállításnak jó a látogatottsága, idén nyáron is volt olyan nap, amikor több mint 1000 néző fordult meg a Műcsarnokba a fotóművészeti szalonon. Tehát a képzőművészek miközben nem szeretik a szalont, szeretnék, hogy évente legyen. A fotóművészet számára azért nagyon alkalmas az öt éves periódus, mert hosszabb ideje a fotóművészek nem egy-egy elkapott pillanat után rohangálnak, hanem projekteken dolgoznak. Tehát egy-egy témát gyakran társadalomtudományi megalapozottsággal kidolgoznak, minden részletének utána járnak, terepmunkát végeznek. Tehát nagyon más lett a fotóművészet szerveződés módja, mint 30 vagy 40 évvel ezelőtt.
3: Hát bocsánat, de hát a technológiája is, tehát az előbb felsorolt művészeti ágakból azt gondolom, hogy egy sincs, ami olyan forradalmon ment volna át, mint maga a fotózás, hiszen azért, hogyha valaki fotózni akart, mit tudom én, hát egészen talán a 80-as évekig mondhatjuk, annak szüksége volt bizonyos fajta szaktudásra, tehát azt a gépet be kellett állítani, uram, bocsánat, még saját magának előhívni a képeket, kellett ehhez valami fajta, vagy nagyítani kellett ehhez valamiféle minimális kémiai tudás, tehát azért kellettek ehhez bizonyos, nem olyan egyszerűen elsajátítható készségek. És azzal, hogy bejött a digitalizáció, ez a része a dolognak sokkal egyszerűbbé vált, úgyhogy rá lehetett fókuszálni tulajdonképpen arra, hogy mit is akarok elmondani, mit is akarok megmutatni. Tehát azért itt mindenképpen volt egy ilyen jellegű forradalom.
4: Igen, így van. A 70-es, 80-as években fotografálni ez még szenvedély volt. Ma már a mobiltelefonjainkkal, okostelefonjainkkal a mindennapos viselkedés részévé vált. Természetes, hogyha ott vagyunk bárhol, nem csak egy egzotikus turista úton, hanem csak elmegyünk vacsorázni. Akkor fényképek készülnek, azok fölkerülnek a netre. Tehát valóban nagyon-nagyon megváltozott a fotográfiához való viszony, de ez nem így van a fotóművészet esetén, amelyiknél a végiggondoltság, a kidolgozottság épp úgy feltétel, mint 30-50 vagy 100 évvel ezelőtt.
3: Világos. András, akkor beszéljünk egy kicsit a kiállításról. Ugye nagyon sok, tulajdonképpen hány művészről is beszélhetünk, illetve mennyi munkáról?
4: Hát egy jó 150 alkotó állít ki, 800 fölött van a művek száma. Azért nehéz itt konkrét számot mondani, mert vannak például olyan sorozatok, amelyek részben falon vannak, részben képernyőn futnak. A sorozat az egy kép vagy több kép, tehát nehéz számszerűsíteni, de mondjuk ilyen 1000 közelébe jár a fotográfiák száma, ami azt jelenti, hogy aki belép a kiállításra, és egy kicsit is türelmes, kicsit is odafigyel a képekre, hát másfél-két óránál rövidebb idő alatt nem ússza meg, hogy végigjárja a hat termet.
3: És akkor jön a legnehezebb kérdés, hogy tulajdonképpen miért érdemes valakinek, aki, ahogy említetted, mobiltelefonnal fotózik, vonza a fotózás, vagy érdeklik a képek, de ő maga nem fotós, meg nem ezzel foglalkozik. Szóval miért érdemes megnézni ezt a kiállítást? Mondhatjuk azt, hogy ez egyfajta esztétikai iskola is, tehát egy kicsit mintát ad arról, hogy hogyan csinálják mások, hogyan kéne ezt, mi is egyáltalán a képnek a jelentősége, el lehet-e, nem tudom, lesni technikai dolgokat, vagy egyszerűen vannak olyan erős üzenetek, most gondolok itt a dokumentarista fotózásra, amik nagyon mélyen megérintik a látogatót.
4: Mind a kettő igaz. Egyrészt természetesen, mint minden kiállítás, egy esztétikai iskola, egy esztétikai átgondolásra ad lehetőséget, de közben meg nagyon érdekes módon mondjuk így egy történelem lecke is. Álljunk meg például egy pillanatra az első kiállító terembe. A kiállításnak nagyjából az a felépítése, hogy a nagyon is ilyen dokumentarista, vagy riportszerű képektől egyre inkább a képiség, az elvontság felé haladunk, ahogy megyünk a termeken át. De itt első terembe álljunk meg mondjuk két képcsoportnál. Az egyik Kornis Péternek a Covid idején a Székelyföldön készített fotói, a másik Balázs Zsoltnak egy hosszú ideje készülő sorozata, amelyik az Alföld kiszáradásáról szól. Természetesen egyik sorozat sem csupán egy lekapott pillanat, vagy egy dokumentum, mire mind a kettő kiemelkedően jó alkotó, ő törekszenek arra, hogy egy-egy képen a megtapasztaltságon túl valamiféle általánosabb megfogalmazásra is törekedjenek. És hát azt látjuk, hogy Kornis képe, amelyik a Covid idején készült, lassan már történelem. Tehát olyan értelemben dokumentum, hogy hát vajon, hogy is volt az egy többé-kevésbé még szerves módon működő kultúra egy ilyen erős kihívásra, mint ez a járvány, hogyan reagált? A másik pedig a Balázs Zsolt sorozata, júniusban, amikor rendeztük a kiállítást, ezek a képek még teljesen mást jelentettek, mint most.
3: Hát igen.
4: Két és fél hónappal később, akkor egy figyelmeztetés volt, most pedig olyan erősen gyomorszájba veri a nézőt, én azt gondolom, nem csak a szárazságnak a megmutatása, hanem azoknak az emberi helyzeteknek, azoknak a nem feltétlenül kilátástalan, hanem inkább kihívást jelentő, hogyan tovább pillanatoknak a nagyon képi, erős képi, szimbolikus megfogalmazása, amit ezek a fotók, hogy mondjam, megjelenítenek számunkra.
3: András, nehezet fogok kérdezni, sőt provokatívat. Nemzetközi mércével mérve a magyar fotó, az hol tart? Hol van ezen a skálán? Nem tudom, hogy milyennek a csúcsa, de nyilván ma már mindenki néhány kattintással megtekintheti, mondjuk nevezzük ki az árat, mint egy ilyen értékmérőt, tehát azokat a fotókat, amik a legdrágábban elmennek bizonyos aukciókon, de lehetnek természetesen más szempontok is. Ha ilyen szemmel próbáljuk összehasonlítani a műcsarnokban látható munkákat azokkal a munkákkal, amik tényleg a legnagyobb nemzetközi kiállítótermekben vannak, akkor mit mondhatunk? Büszkék lehetünk?
4: Azt gondolom, hogy ugyanúgy, ahogy a 20. század elején, közepén, vagy a későbbiekben a magyar fotográfia teljesen szinkronban volt az európai történésekkel, ez a jelenben is így van. A nagy kérdés sokkal inkább az, hogy van-e olyan intézmény, ügynökség, iroda, kurátor, múzeum, amelyik úgy menedzseli ezeket a művészeti teljesítményeket, hogy ezen a nemzetközi színen jelen legyenek. A tapasztalat inkább az, hogy azok az alkotók, akiknek van elég szívossága, talpra esettsége, hogy a saját életpályájukat építsék, azok jelen vannak, akik azt várják, hogy hát végre elkezdjen olyan intézményrendszer működni Magyarországon, ami ebbe segítségére lehet, de ez ugyanígy igaz a képzőművészetre is.
3: Meg a színházra, meg a filmre, stb. Igen.
4: Akkor hát még kell várakozniuk.
3: András, szintén egy kicsit övön aluli kérdés, nem muszáj válaszolnod, nem is illik talán ilyet kérdezni egy kurátortól, de hát muszáj föltegyem ezt a kérdést is, hogy van vagy lehet neked személyes kedvenced? akármilyen
4: hogy
3: okokból?
4: Hogyne.
3: És elárulod, mi az?
4: Elárulom természetesen, azt javaslom a kedves hallgatóknak, szeptember folyamán több tárlatvezetést is tartok a kiállításon, és ott, ha ott állunk a képek előtt, és megmutatom, hogy melyik képet miért szeretem, vagy miért jelent nekem különösen sokat, az talán meggyőzőbb, mintha itt most neveket sorolnék.
3: Jó, nagyon jó kis propagandát csináltál. Egyébként ezeket az információkat is, meg azt, hogy mikor vannak tárlatvezetések, azt a műcsarnok oldalán lehet megtalálni. Arról mondj még pár szót, kérlek, hogy szerinted hova vezet ez, vagy merre fejlődhet a dolog? Ugye, ahogy említetted, a kiállítás első termeiben ott a dokumentarista fotózás bizonyos szempontból a legősibb műfaj, vagy a fotózáson belül az egyik legősibb ág kapott teret, míg ahogy hátrább vagy befelé megyünk, ott már hát a virtuális valóság, illetve a mesterséges intelligencia művei, vagy azok a művészek, akik ezt használtak, azoknak a művei is ki vannak állítva. Szerinted hol ér véget ez az ösvény, ha véget ér, vagy merre fejlődik tovább?
4: Azt gondolom, hogy a mesterséges intelligencia nagyon rosszat tesz a fotográfia gyakorlatának abból a szempontból, hogy valamennyire elveszi kismértékben egyelőre, de elveszi a fotósok kenyerét, de nagyon jót tesz a fotóművészetnek, mert azokat az alapkérdéseket, amelyek időről időre megválaszolandók a fotográfiával kapcsolatban. Ebben vannak esztétikai, de sokkal inkább etikai kérdések, a hitelesség kérdése, például a fotográfus őszinteségének kérdése. Ezeknek nagyon jót tesz az, hogy a sarkon ott vár a mesterséges intelligencia, nyíltabban, világosabban, határozottabban kell tudni fogalmazni.
3: Utak és útkereszteződések, egyébként ezt a címet adtátok. Ha akarom, akkor értem, de ugyanakkor meg ezt a képet, vagy ezt a jelképet, hát nagyon sok mindenre rá lehet húzni. Ti miért gondoltátok, hogy pont a fotóművészetre jellemző ez a cím?
4: Ez egy nagyon egyszerű címválasztás. Az útkereszteződés az, ahogy keresztül megy rajtunk, a jobbkész szabályt be nem tartva a mesterséges intelligencia.
3: Aha.
4: Az utak pedig nagyon határozottan és optimistán azt mondja, hogy igen, ezen túl is vannak utak a fotoművészet számára.
3: András, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és elmondtad ezt a sok fontos információt, meg ezt a sok gondolatot. Tehát akkor még egyszer elmondom a hallgatók kedvéért, hogy szeptember 27-ig látogatható a műcsarnokban az utak és útkereszteződések, avagy a harmadik fotoművészeti nemzeti szalon. Bán András kurátornak, illetve a kiállítás egyik kurátorának, a másik Kincses Károly, tehát Bán Andrásnak nagyon szépen köszönöm.
4: Köszönöm a beszélgetést, szervusz!
1: És most, ennyi volt mára. Találkozzunk jövő hét szerdán délután.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik.
1: Melyik a legjobb fotós mobil?
2: Biztonságos-e a felhő?
1: Kell okos óra a nagymamának?
2: Megzabolázhatóak a kategóriások?
1: Beköltözünk valaha a virtuális valóságba?
2: Melyik a világ legjobb tévéje?
1: Milyen egy jó fejhallgató?
0: Ilyen és hasonló kérdésekre keresi a választ Fekete Gábor és Pápai Péter minden csütörtökön a 3 órai hírek után az iFaterben. Hírek, interjúk és tesztek a technológia világából. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
3: Jó napot kívánok! Budapesten baleset történt a második kerületben, a Bem József utcában, a fő utca előtt a külső sávban. Szintén baleset okoz fennakadást a Soroksári úton kifelé a Vágóhíd utcánál a középső sávban. Telítettek a sávok a Rákóczi úton, a Blaha-Lujza tér közelében, a Bajcsi-Zsirinszky úton és az Andrássy úton az Erzsébet tér előtt, a Kiskörúton az Asztória felé mindkét irányból, az Üllői úton befelé a Nagykörút előtt, valamint a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn, a nagyobb csomópontok közelében. Torlódik a forgalom a Kerepesi úton szakaszonként, a Lehel utcában kifelé a Róbert Károly körút előtt, a Pesti alsó rakparton a Szent István parktól az Országházig és az Erzsébet hídtól a Lánchídig, illetve a Budai alsó rakparton a Petőfi hídtól északra és a Margit hídtól délre. Lassú még a haladás a Széll Kálmán tér környékén, a Margit körúton, az Alkotás utcában befelé a Déli pályaudvarnál, a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcai felüljárótól továbbá az Erzsébet hídon Pestre és tovább a Kossuth Lajos utcában. Kovács Botond, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: Jó estét kívánok! 6 óra van, a Trend FM híreit Somodi Evelintől hallják. Humanitárius csapatot indított Nepálba a Baptista Szeretet Szolgálata Villám Árvíz sújtotta térség megsegítésére. A szervezet közlése szerint a Kína és Nepál határ térségében augusztus 26-án történt katasztrófában csaknem 1000-en haltak meg, több 1000-en eltűntek, köztük legalább 3 magyar állampolgár. A tragédiát gletszer szakadás, majd jég, törmelék és sárlavina okozta, és a hatóságok újabb iszapáradattól is tartanak. A segélyszervezet már megkezdte az adománygyűjtést, a nepáli baptista partner szervezeteivel együttműködve szervezi a segítségnyújtást. A mostani csapatban olyan szakemberek is részt vesznek, akik a 2015-ös nepáli földrengés után is a helyszínen segítettek. Újból megnyitották a Nagykanizsai Széchenyi téri parkolót, miután kiderült, hogy a korábbi azbesztvizsgálat során a laborban összecserélték a mintákat. Az újabb vizsgálatok szerint sem a parkoló mészkő, sem a bazalt burkolata nem szennyezett, a teljes terület azbesztmentes. A városban ugyanakkor két másik helyszínen pozitív eredményt mutattak a vizsgálatok. Az Ötvös és a Deák téri fák körül található szürke bazaltkőnél, valamint egy magántulajdonos által közterületen elhelyezett bazalt zúzaléknál. Egyik esetben azonnali kalciumkloridos kezelést rendeltek el, és előkészítik a kőzúzalék cseréjét, míg a másik helyszínen eltávolításra kötelezik az ingatlan tulajdonost. Könnyített adózási szabályok segítik a paksi atomerőmű hűtővízellátását biztosító beruházáshoz érkező felajánlásokat, közölte a NAV. A Duna rendkívül alacsony vízállása miatt soron kívül épülő fenékküszöbhöz elsősorban kavicsot, sódert és zúzott követ ajánlanak fel. Ezek szállítása meghatározott feltételekkel mentesülhet az EKR bejelentés alól. A beruházáshoz ingyenesen felajánlott termékek és szolgáltatások után bizonyos feltételek mellett áfát sem kell fizetni. A kedvezményhez a felajánlónak az ingyenes átadást vagy szolgáltatást 60 napon belül kell bejelentenie a NAV-nak, erre nincs külön formanyomtatvány. Csütörtök éjjel válik nyilvánossá az egészségügyi ellátással összefüggő kórházi fertőzések és járványok intézményi adatait közlő új weboldal az NNGK honlapján. Az interaktív felületen kórházanként és évenként lehet majd megtekinteni a fertőzési és betegellátási adatokat 5 éves idősorokban. Oroszi Beatrix országos tisztifőorvos hangsúlyozta, az adatközlés célja nem a kórházak rangsorolása vagy megszégyenítése, hanem a betegbiztonság javítása és annak felmérése, hol van szükség beavatkozásra. Az adatok értelmezését további mutatók is segítik, mivel a fertőzési arányokat az intézmény profilja, a betegek állapota és az ellátás összetettsége is jelentősen befolyásolja. Az adatbázist évente frissítik, és letölthető formában is hozzáférhető lesz.
0: Tőzsde hírek.
4: 1,2%-os mínuszban zárt ma a budapesti értéktőzsde részvényindexe, 146.772 ponton állt meg a BUX. A részvénypiac forgalma 34 milliárd forint volt, a vezető papírok mindegyike gyengébben zárt a tegnapi záróértékénél. A MOL 1,9%-ot süllyedt 4.990 forintra, az OTP 6 tizeddel ment lejjebb 44.380 forintra, 2,4%-ot esett a Richter 12.800 forintra, és 6%-ot lépett vissza a Magyar Telekom 2.562 forintra. Európában a zárás szintén negatív összképű volt, viszont enyhe mínuszokról beszélhetünk csak. A londoni FTSE 0,3%-ot gyengült, a német DAX 0,5%-ot, 0,3-del gyengült még a párizsi CAC-on is, illetve 0,2%-kal gyengült az olasz és a spanyol mutató. A bankközi devizapiacon az euró értéke most 367 forint 82 fillér, az amerikai dollárért 317 forintot és 32 fillért kell fizetni.
0: Időjárás jelentés.
4: Többnyire derült vagy fátyol felhős idő várható, helyenként lehet felhősebb az ég, csupán elvétve fordulhat elő zápor, esetleg zivatar. Jó rész gyenge marad a légmozgás, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet döntően 11 és 16 fok között alakul. Ennél enyhébb időre a felhősebb tájakon, a magasabban fekvő helyeken, a vízpartoknál és a nagyobb városok belsejében számíthatunk. A hidegre hajlamos helyeken viszont hűvösebb lehet a hajnal.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
1: Köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szajlai Csabát hallják.
2: Mi kell ahhoz, a nap vendége pedig Kolozsi Pál Péter,
1: a GKI gazdaságkutató ZRT szakmai igazgatója.
3: Jó napot kívánok!
1: Köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és ebben a minőségedben most jársz először a stúdióban, korábban más pozícióban voltál, de gratulálunk a kinevezésedhez. Beszélgetésünk apropóját pedig a friss makrogazdasági adatok szolgáltatják, aktualitások szolgáltatják, valamint az is, hogy megjelent a GKI konjunktúra jelentése, de akkor visszaugranék a makrogazdasági aktualitásokra. Leginkább foglalkoztató kérdés a gazdasági növekedés alakulása Magyarországon 2026-ban. Hogy látjátok ezt a témakört?
3: Köszönöm szépen a meghívást. Magyarország az utóbbi években azért elég nehéz gazdasági helyzetben volt, ezért viszonylag, vagy hogy mondjam, kiéhezettek vagyunk a jó gazdasági hírekre, és úgy várjuk azt, hogy fordulat jön a gazdaságba, és ezért úgy nagy figyelem van a statisztikai adatokon, meg a jelentéseken, és próbáljuk ebből mi is megfejteni pontosan, akkor most hol tart a magyar gazdaság. Ugye a legfrissebb adatokból talán úgy 2+1-et említenék. Ugye az egyik az, ami a legfontosabb adat mondjuk így gazdaság szempontból, vagy makro szempontból, az a növekedésnek az adata. Ugye ez a KSH-nak most jelent meg a második negyedéves ilyen részletesebb jelentése a gazdasági növekedésről, vagy GDP statisztikáról. Ugye ezen kívül lesz majd még szerintem érdemes beszélni a beruházásokról, amikről ugye most jelent meg egy szintén egy negyedéves statisztika, illetve ugye említetted a GKI-nak a konjunktúra elemzését, ami egy ilyen, hogy mondjam, ilyen ciklikus helyzetét mutatja a gazdaságnak, tehát azt próbáljuk megnézni, hogy a várakozások az üzleti szektorban, meg a lakosság körében azok milyenek. Tehát a legfontosabb ugye ez a GDP. Ugye a másik negyedéves GDP szám az 1,7%-os növekedés mutatott éves alapon. Ez amúgy pont annyi, mint ami az első negyedévben volt. Ugye érdekes talán megnézni, hogy hogyan alakult a szerkezete a növekedésnek. Ugye az 1,7% ez annyi, mint amennyi, hát kisebb igazításokkal bizonyos szempontból, de nagyságrendileg annyi, amit előzetesen is láttunk, tehát nem maga a szám volt olyan érdekes talán, hanem inkább az, hogy mi van mögötte, vagy mik azok a szektorok, amik itt mozgatják a gazdasági növekedést. Kétféleképpen nézi mindig a GDP-t a statisztikai hivatal, nézi azt, hogy milyen szektorok állítják elő ugye, a gazdasági értéket Magyarországon, vagy a hozzáadott értéket, illetve nézi azt, hogy a felhasználói oldal az hogyan alakul. Ugye milyen szektorok alakítják, ugye nagyon nagy meglepetést nem láttunk, de azért elég sokkoló számok is voltak benne. Ugye nyilván a legfontosabb szám, vagy a legnagyobb ilyen visszaesés mutató szektor, de nem, szerencsére nem a legnagyobb szektorunk, de azért a legnagyobb visszaesés mutató szektor az agrárium. Ugye a mezőgazdaság, mindenki látja, hogy mi történik, ugye gyakorlatilag aszály van egész Magyarországon, ezért úgy természetszerűen adódik az, és látható az, hogy hogy több mint 10%-os visszaesés van a mezőgazdaságban, ami azért sokakat nagyon rosszul érint, sokan élnek belőle, nyilván az élelmiszereken keresztül mindenkire hatással van, tehát bármennyire is nem a legnagyobb szektor, bőven ugye ez, tehát ez a GDP-nek egy 3-4-5%-a.
1: De hozzáteszek mondjuk a élelmiszerfeldolgozóipart, akkor már kerekebb a kép.
3: Így van, de a magyar gazdaságnak ez egy fontos szegmens, annak ellenére nem a legnagyobb, félek, hogy ilyen nagy a visszaesés, akkor annak már azért van hatása a GDP-re, ugye ez most is így volt. Ugye van a feldolgozóipar, az ipari szektor, az viszonylag jól muzsikált ebben a negyed évben, tehát ez tudta húzni a gazdaságot. Ami kevésbé tudta húzni, az az építőipar, az már a második negyed év elég rosszul teljesít, szóval mondjuk viszonylag gyenge láncszem ugye a gazdaságnak, és a szolgáltatóipar, ami a legnagyobb része a magyar gazdaságnak, tehát ez mondjuk a magyar GDP-nek úgy majd 60-70% azért a szolgáltatásokból adódik, ott is van egy növekedés, ott 1,9%-ot mutat a statisztikai hivatal, de ez valójában nem egy olyan nagyon dinamikus növekedés, mint amit úgy szeretnénk látni. Tehát összességében egy elég vegyes kép, tehát asszály sújtott a mezőgazdaság, egy viszonylag jól működő feldolgozóipar, egy már sajnos megszokottan gyengén muzsikáló építőipar, és a szolgáltatási szektorban sem látunk egy nagyon erős dinamikát, főleg, hogyha megnézzük, hogy melyik részei húzták a szolgáltatóipart, ugye főleg azok, amiket inkább az államhoz szoktunk kötni, tehát olyan a nagyon erős felívelés ebben még nem látszik. Nyilván jó dolog az, hogy ugye mondjuk 3 évnyi stagnálás után azért az utóbbi 5 negyed évben nőtt a magyar gazdaság, tehát ezért értékeljük, és én szerintem értékelnünk kell. nyilván a kérdés, mi lesz a második fél évben, sikerül elérni azokat a célokat, amiket a kormányzat kitűzött, vagy amit eddig vártunk. Különben a GKI-nak a várakozása az idei évre, az kicsit kevesebb, mint 1,5%-os növekedés. Ugye ez viszonylag konzervatív az elemzői körben.
1: Láttunk már 2%-ot is.
3: Így van, többen is 2%-ot várnak. Mi azt gondoljuk, hogy különben a növekedésnek a beindulása az nem 26, hanem inkább 27, hogyha úgy alakulnak a folyamatok, nyilván sok minden történik addig. Például mi történik majd a beruházásokkal, ugye szintén említettük, idén nem volt jó a beruházás.
1: De eddig. Ez egy külön topik lesz, kérlek szépen, van itt egy érdekesség is, amire szeretnénk mindenképp visszaugrani, már említetted az exportszektor és a feldolgozóiparnak a viszonylag normális, dinamikus emelkedését, idézőjelben mondjuk természetesen, hogy itt az árfolyamatást vizsgáltátok?
3: Hát mi foglalkozunk ezzel is, hogy az árfolyamnak milyen hatása lehet, ez nem bonyolult, hogy ezt...
1: Főleg ebben a szektorban, ami ugye érvényesülő, elméletileg legalábbis.
3: Hát az árfolyamnak különben pont így a korábbi idén már volt egy ilyen vállalati felmérésünk, tehát viszonylag sok ilyen vállalati felmérést készítünk, és megpróbáljuk azon túl, hogy a hivatalos nagy statisztikai adatokat elemezzük, megpróbáljuk megkérdezni a vállalkozásokat, hogy ők hogyan érzik, hogy mit látnak, vagy hogyan érzik meg a mindennapjaikban azt, ami történik, és pont különben az erős árfolyamról is volt egy felmérésünk. Ott azért azt lehetett látni, hogy az iparban elég erős az érzékenység az erős árfolyamra. Különben érdekes módon minél nagyobb volt a vállalat, annál erősebbnek tűnt ez a fajta érzékenység. Nyilván ezt azért kontextusba kell kezelni, mert az árfolyam az nagyon sok mindenre hat. Nyilván hat egyedi vállalati szinten, de makro szinten is egy nagy hatása van, hogy mást említsünk, és akkor említsünk egy pozitívumot is, hogy az erősebb árfolyam az nyilván az inflációt lejjebb nyomja, aminek azért van hozzáadott értéke az egész gazdaság szempontjából. Tehát egy alacsony inflációs környezet, már pedig most alacsony inflációs környezet van Magyarországon, az önmagában is érték, meg akkor is érték, hogyha összevetjük avval, hogy pár évvel ezelőtt Magyarországon milyen inflációs környezet volt. Tehát azért ez egy nagy eredmény, hogy most lement az infláció, nem gondolom, hogy ezt függetleníteni lehetne mondjuk az erősebb árfolyamtól, meg összességében egy stabilabb pénzügyi helyzettől, vagy pénzügyi környezettől, mint ami a korábbi években volt. Tehát ez egy fontos dolog, de ezzel együtt azt hoztam, amit említettél, hogy egyedi vállalati szinten is ezt érdekelni kell. Már csak azért is, mert minden vállalkozó maga is értékeli a saját helyzetét. Tehát szeretjük a makroszámokat, főleg mi elemzők, mondjuk ha valaki egy vállalat tulajdonos vagy vállalat vezető, az nyilván a makroszámok mellett nagyon szereti azt is, hogyha a saját helyzetét is tudja elemezni, vagy értékelni, és azok nem mindig vágnak egybe, legalábbis rövid távon nem. Tehát ez érdemes mindenképp figyelemmel lenni rá. Nyilván a statisztikai adatokból ez így nem ugrik elő, ezért is csináljuk mi ezeket a külön elemzéseinket, és külön foglalkozunk vele. Azt gondolom, hogy a kép komplexitásának az átlátásához, vagy az egész képnek az átlátásához nyilván is szükséges.
1: Na és ha már szóba kerültek a különböző szektorok, valamint majd beszélünk persze a beruházásokról is, éves alapon jósolt 1,5% mit jelent a költségvetési folyamatokra, az adósság alakulására, ugye persze az államadósságra gondolunk, és tekintettel arra, hogy már említetted, hogy jövőre impozánsabb számot láttuk, de hát, hogy összességében ez a 1,5% azért nem olyan combos, hogy itt orvosoljon sok-sok problémát, amit elméletileg a GDP növekedés tud orvoson is megoldani.
3: Hát persze, nyilván a költségvetés tervezésekor is, meg ugye a nagy makro elemzésekor, vagy makrofolyamatok elemzésekor is, vagy előre vetítésekor, vagy prognosztizálásakor is kell használni ilyen feltételezéseket a növekedésre, ugye a növekedéssel kapcsolatos, például a pótköltségvetésben is van egy 2%-os növekedési előrejelzés. Nyilván ez az már kiderül, pontosan hogyan fog alakulni itt a növekedési szám. Mondom, a mi előrejelzésünk ennél kicsit konzervatívabb, különben a költségvetés tekintetében én pont azt emelném ki, hogy van egy olyan tényező, ami a költségvetésre is hat, meg amúgy a beruházásokra is nagyon hat, meg a növekedésre is nagyon hat, és ennek az időbelisége lesz itt a lényeg, legalábbis mi ebben látjuk a egyik leglényegesebb pontot, ez pedig ugye az EU források kérdése. Tehát most ugye a növekedés visszafogottsága, vagy a beruházásoknak a visszafogottsága nagy mértékben abból is adódhat, hogy az EU források még nem érkeztek meg effektíve a magyar gazdaságba. Nyilván itt ebben kapcsolatban sok hír van, ugye pont a napokban is lehetett sokat hallani erről. Vannak megállapodások, de ugye nyilván az, hogy ez effektíve a felhasználókhoz megérkezzen, ahhoz programok kellenek, pályázatok kellenek, elnyert pályázatok kellenek, megvalósítások kellenek, tehát nyilván időigényes. Például mi a GKI-nál azért gondoljuk azt, más optimistább elemzőkkel szemben, hogy inkább 27 lesz itt a növekedési év, mert pont arra számítunk, hogy az EU forrásoknak a tényleges hatása az inkább majd jövőre fog jelentkezni. Vannak optimistábbak, akik azt mondják, már idén is, ezt se tudjuk kizárni, mi azért itt szeretjük ezt a konzervatív megközelítést, és ezért gondoljuk azt, hogy inkább 27. És ugye miért kötöttem ezt össze? Nyilván a költségvetéssel is ez összefüggésben van. Hisz a költségvetésnek például ezeket a pénzeket nagy mértékben elő kell finanszíroznia, ugye azt lehet tudni, hogy ennek az egyik ilyen növekedés szempontjából fontos része lesz a pénz, EU forrásoknak az, hogy a fejlesztési banknak lesznek különböző programjai, vagy a KKV szektor felé, vagy egyéb ilyen fejlesztési programok. Ennek az előfinanszírozása ugye megtörténik, meg kell, hogy történjen, különben ugye nem tudja teljesíteni Magyarország a feltételeket. Tehát ennek van költségvetési hatása, inkább talán terhelő az idei évre, de a hosszú távú növekedés szempontjából meg inkább előremutató. Mi azt gondoljuk, hogy mondom, hogy inkább 27-ben lesz ennek relevánsabb hatása, a növekedésben pedig mi úgy gondoljuk, hogy érdemes azért óvatosan.
1: Gondolom, itt a terhelést azzal arra gondolsz, hogy ugye a elméletileg ugye helyreállítás alapforrása megérkeznek, és ugye főleg hitelformájában, ami valamiest egy picit növeli az adósság rátát is. De majd javasolnám azt, hogy ezt a műsor második részében fejtsük ki, mert ez nagy topik már, mint az európai uniós források érkezése. Visszaugrunk a beruházás témaköréhez. Hát itt meg aztán végképp nem fényes a helyzet.
3: Hát igen, a második negyed év az nem jó számot hozott. Tehát ezt úgy fogalmaztuk meg talán, amikor először megláttuk a számokat, hogy sajnos egy olyan számot látunk, amit megszokhattunk, de mégis rossz értelemben meglepett minket, mert talán arra számítottunk, hogy a második negyed év már kicsit jobb lesz. Ugye itt éves alapon, ha nyers adatokat nézzük, mondjuk akkor több mint 9%-kal estek vissza beruházások. Ugye kontextusban helyezve nagyjából 4 éve van az, hogy minden negyed évben negatív szám van a beruházásoknál, ami extrém, ha belegondolunk. Tehát per pillanat mondjuk a mostani beruházási szint, ez egy negyed éve van lejjebb, mint ami mondjuk 3-4 évvel ezelőtt jellemezte a magyar gazdaságot. Tehát ugye ez miért nem jó, vagy miért kell aggódni miatta, vagy miért kell ezen majd változtatni? Két okból is. Egyrészt, hogy nyilván az adott negyed év növekedésére is rosszul hat, hisz hogyha nincs beruházás, akkor nem veszünk meg azokat a szolgáltatásokat, vagy azokat a termékeket, vagy gépeket, amik ahhoz kellenek, hogy beruházásokat hajtsunk végre, vagy nem építünk dolgokat, vagy nem fejlesztjük a gyárunkat, vagy a termelő
1: terepeinket. Hát igen, magyarán a jövőkép, a fejlesztés kulcsa.
3: A másik pedig, hogy a jövő, mert ugye minden beruházás a jövőbe vetett bizalomról szól. Tehát én azért csinálok meg egy beruházást, mert azt gondolom, hogy ez kitermeli magát a következő évekbe. Tehát amit most elhalasztott beruházásaink vannak, és sajnos az utóbbi 4 éve is igaz, azok a növekedést abból is szempontból is determinálják, vagy rossz értelemben kicsit visszafogják, hogy ha 2 évvel ezelőtt vagy tavaly nem csináltam meg egy beruházást, az most nem kezd termőre fordulni. Tehát ez egy nagyon fontos dolog lenne a beruházásokat megfordítani, hogy a magyar növekedés, ami nem nagyon volt az utóbbi években, de ami volt benne még valami is, az is ilyen fogyasztás alapú volt, vagy ilyen fogyasztás fókuszú, tehát a fogyasztás húzta a gazdaságot, de nyilván ez egy olyan dolog, amit
1: általában ugye a mainstream közgazdaságtan nem támogat elméletileg.
3: Hát nem, mert belegondolunk, azért nem támogat elméletileg, mert a gyakorlati ésszel is ez van összhangban, hisz ha nincsenek beruházások, akkor nincs, hogy megtermelje azt a jövedelmet, amit majd el fogunk költeni. Tehát idővel azért kellene beruházásokat eszközölni ahhoz, hogy egy fenntartható növekedésben legyen. Nyilván ennek van egy ilyen egészséges egyensúlya a fogyasztással. Azt gondolom, hogy és ebben viszonylag egyetértés van itt a elemző körében, hogy elbillentünk a fogyasztás irányába, és vissza kéne billennünk a beruházások irányába. Ezt most még nem látjuk, mi abba bízunk pont, amit említettünk az előbb, hogy az európai uniós források megérkezésével, meg akár mondjuk a kamatkörnyezetnek a konszolidálódásával, tehát normalizálódásával, tehát mondjuk lejjebb mennek a kamatok, idővel ennek azért reflektálódni kell majd a beruházásokon.
1: Hát ismerlek annyira, hogy nem egy íróasztal mellett ülő szakmai igazgató vagy csupán, hiszen te is találkozol élő vállalkozókkal, már mint akik már láttak vállalkozást, és voltak egy KKV-nál, vagy egy összeszerelő üzembe, vagy bármilyen termelési központban. Hallottad gondolom a választások előtt, hogy mindenki kivár, volt ez a kivárási periódus. És azért meglepő egyébként a mostani adat.
3: Hát a kivárás az, ahol bizonytalanság van, ott mindig kivárás van. Most lehet amiatt is bizonytalanság, például egy választásnak mi lesz az eredmény, ez is egy bizonytalansági faktor, vagy hogy pontosan amíg elindul egy új kormányzati struktúra, annak is vannak bizonytalansági összetevői, de ezek inkább időleges dolgok. Különben mi azt látjuk, pont itt a GKI-nál, ugye ezt rendszeresen készítjük ezt a konjunktúra elemzésünket, ami pont arról szól, hogy megpróbáljuk felmérni, hogy körülbelül mik a várakozások. Azért, hogy nagyon szignifikánsan javultak a várakozások, főleg a lakossági vagy fogyasztói körben. Tehát már jó pár hónapja különben javulnak, sőt igazán már tavaly elkezdődtek, aztán nagyon ugrottak tavasszal. Most volt egy kis korrekció benne augusztusban, de azért összességében most sokkal nagyobb a bizalom, főleg a fogyasztói körben, vagy lakossági körében, mint ami korábban volt. A üzleti szektorban is volt egy javulás, de különben ott különösen igaz, amit mondtál, hogy a vállalkozók, akik azért a saját pénzüket teszik bele, vagy nem teszik bele egy projektbe, azok ott inkább kivárnak. Tehát megvárják, hogy pontosan mit fog történni, pontosan milyen kereteket alakítanak ki, milyen programok indulnak, esetleg mikor érkeznek meg a pályázatok, meg az EU pénzek, tehát ott van egy erőteljesebb kivárás, ami szerintem abból adódik, hogy az üzleti szektor, hogy mondjam, természeténél fogva óvatosabb.
1: Ugye az általad is említett több mint 9%-os volumenesés azért is meglepő, mert a korábbi kormány rengeteg programot indított, rengeteg állami támogatású projekt futott, jelesül például az Otthon Start program, ezeknek, vagy éppen ugye a kedvezményes 3%-os kölcsönös hitelek. Tehát semmilyen áthúzódó hasznása nem volt elméletileg, hiszen ezek még akkor nem voltak kivezetve, amikor a felmérésetek készült.
3: Hát a mi felmérésünk ugye pont nem a beruházásokról szól, hogy az KSH adat, tehát a mi felmérésünk az nagyon napra kész, tehát azt gondolom, hogy ez viszonylag hamar, hogy mondjam, lefordítják a saját mindennapi nyelvükre a vállalkozók azt, hogy mi történik a gazdaságban, hogy minek a fennmaradásával számolhatnak, vagy mivel nem, vagy hol látnak bizonytalanságot. Ezt nem gondolom, hogy nekem kéne megítélni, csak így megpróbáljuk az adatok alapján belőni, most ilyen csúnyán mondva, hogy a cikluson belül, vagy a gazdasági cikluson belül hol tartunk, és körülbelül milyen kilátások vannak az üzleti szférában és a lakossági szférában. Nyilván ezeknek mind van hatása, de összességében azért most már mindenki inkább a jövőre kezd figyelni. Ugye a mi felméréseink tipikusan arról szólnak, hogy a következő 12 hónapban hogyan látja mondjuk a helyzetét egy háztartás, vagy hogyan látja egy vállalat. Itt nyilván a várakozásokról szól. Azt mindenki látja, hogy itt azért komoly változások lehetnek, meg komoly programok indulhatnak, vagy az EU forrással kapcsolatban változások jöhetnek. Tehát itt mindenki egyelőre most még várja, hogy pontosan mi fog történni, ami szerintem egy racionális viselkedés, de ezzel együtt különben összességében, ami talán jó, hogy azért mégis az üzleti klíma, az kicsit azért javulóban van, akkor is, hogyha pont augusztusban volt benne korrekció, hogy nem lepődni. Vagy nem is lepődök meg az augusztusi korrekcióban, belegondolunk, hogy miről szólt augusztus, vagy júliusi hónap, tehát most az aszályon túl az energetikai kérdéseknek az előrekerülés, ez mind olyan dolog, ami hatással van, nem beszélve, hogy a geopolitikai konfliktusok, háborúk, egyéb nemzetközi bonyodalmak, amiket körülvesznek. Tehát, hogy mondjam, összességében azért nem egy szuper kiszámítható világban élünk per pillanat, nemzetközi világot ideértve.
1: És mi a kicsengése végül is, amik hát a műsor első részéből 2 percünk a felméréseteknek, ugye akár lakossági, akár pedig az üzleti szektor most már optimistább, mint korábban volt, vagy az oly sokat emlegetett kivárás még mindig itt van a levegőben?
3: De jobban optimistább, mint korábban volt, főleg ugye a lakossági szektorban lehet ezt érezni, az üzleti szektor is optimistább különben, tehát kicsit azért az előre tekintő várakozásaik azok jobbak lettek, pozitívabbak lettek, de pont ami érdekes volt, és talán sokan felfigyeltek rá, hogy még egy ilyen felfokozott hangulatban is, hogy ilyen változás időszakában is, amit most talán élünk itt a gazdasági életben is, azért lehetnek korrekciók, és pont augusztusban volt benne egy korrekció, kicsit mindenki azt mondta, hogy akkor kicsit most vegyünk egy mély levegőt, és nézzük meg, hogy pontosan mi fog történni.
1: Ez a korrekció azt is jelenti, hogy kicsit pesszimistábbak lettünk az optimizmushoz képest?
3: Hát igen, túlságosan optimisták lettünk, vagy nem tudom, hogy kell ezt mondani, júliushoz képest visszament kicsit ez a mutató, de ha kicsit egy fél éves táblatban nézem, vagy egy éves táblatban, akkor azért jóval
1: bizakodóbb. Magyarán a szilveszteri pezsgőbontás után jött január 1-e, és egy kis kiúzanodás.
3: Hát igen, csak most júliusban volt a szilveszter, de igen.
1: És akkor le is zárjuk a műsornak az első részét, maradjanak velünk a műsor második részében is. Jönnek a hírek, a napvendége tehát Kolozsi Pál Péter, a GKI gazdaságkutató szakmai igazgatója.
0: Hamarosan folytatódik a napvendége.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. A 94.2-es vágányra érkezik a Logisztika Express. Logifresh, minden hónap utolsó kedjén a Monitor délutánban. Aktuális témákkal a logisztika világából. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik.
1: Ezt még senkinek nem mondtam el, de...
2: Bizalom nincs adatvédelem nélkül. Egészségügyi adatok, bőrproblémák, előtte-utána fotók, elérhetőségek... Ezek nem csak egyszerű információk, hanem védendő személyes adatok.
3: Adatvédelem a magánegészségügyben és a szépségiparban. Mert az ügyfelek személyes adataira való odafigyelés része minden professzionális kezelésnek.
2: Készült a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság megbízásából. kkv-naich.hu
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: Jó estét kívánok, fél hét van, a Trend FM híreit Somodi Evelintől hallják. A köztársasági elnök ma fogadta az Országos Bírósági Hivatal és az Országos Bírói Tanács elnökét az új legfőbb ügyész jelölési folyamatának részeként. Baka András fontosnak tartja a bírói hivatásrendhez tartozó alkotmányos szervek véleményét a jelölt kiválasztásakor. A Sándor Palota szerint a bírósági és az ügyészi szervezetrendszer együttműködése és kölcsönös tisztelete kulcsfontosságú az igazságszolgáltatás hatékony működéséhez. Novák Katalin, Varga Judit és Balogh Zoltán meghallgatását is javasolja az Országgyűlés kegyelmi botrányt vizsgáló bizottságának Tiszás elnöke. Sommer Orsolya szerint a testület elsőként a teljes iratanyagot kérné be az igazságügyi tárcától és a Sándor Palotától. A bizottsági elnök azt mondta, ha az iratok vagy a meghallgatások alapján más szereplők, akár Orbán Viktor érintettsége is felmerül, őket is beidézhetik. Sommer Orsolyát hallják.
5: Fontos, hogy a bicskei kegyelmi ügy egyszerre érinti a köztársasági elnöki kegyelmi jogkör átláthatóságát, az igazságügyi minisztérium ellenjegyzési felelősségét, a gyermekvédelmi intézményrendszer állami kontrollját és a politikai elszámoltathatóság kérdését. Ezért a bizottság beidézheti az ügy kulcsszereplőit, legyenek ők a döntéshozatalban érintett volt miniszterek, elnöki tanácsadók, az igazságügyi minisztérium főosztályának vezetői, illetve a jelzőrendszeri mulasztásokért felelős kormányzati tisztségviselők. Emellett a bizottság követelheti a kegyelmi felterjesztések és indoklások, valamint az azokhoz kapcsolódó miniszteri ellenjegyzési dokumentációk teljes körű betekinthetőségét is.
4: A német gazdaság az első fél év teljesítménye alapján idén mintegy 1%-kal növekedhet, ezt mondta a Bundesbank elnöke. Ez jóval kedvezőbb a német jegybank korábbi 0,5%-os növekedési prognózisánál, miközben az első és második negyedévben is bővült a GDP. Szerinte az export és a feldolgozó ipari megrendelések alakulása is bíztató.
0: Tőzsde hírek.
4: Enyhén estek az európai tőzsdék, Londonban a FTSE 0,3%-kal, Frankfurtban a DAX 0,5%-kal, Párizsban a CAC-on 0,2%-kal esett, Milánó és Madrid szintén 0,2%-os mínuszban zárt. És a nemzetközi trendet követve csökkent a BUX index is ma. A budapesti értéktőzsde részvényindexe 1,2%-os csökkenéssel zárt. A részvénypiac forgalma 34,1 milliárd forint volt, a vezető részvények ára csökkent az előző napi záráshoz képest. A MOL árfolyama 1,9%-kal 4.990 forintra csökkent, az OTP 0,6%-kal 44.380 forintra esett. A Magyar Telekom 0,6%-kal gyengült 2.562 forintra, a Richter 2,4%-kal 12.800 forintra csökkent. A tengeren túl még zajlik a kereskedés, és továbbra is pozitív az összkép. A Dow Jones most 0,4%-kal emelkedik, az S&P 500 0,5%-kal megy feljebb, és 0,4%-a plusz a technológiai Nasdaqnál is. A bankközi devizapiacon a dollár értéke 317 forint 53 fillér, az euróért 368 forintot kell fizetni.
0: Időjárás jelentés.
4: Többnyire derült vagy fátyol felhős idő várható, helyenként lehet felhősebb az ég, csupán elvétve fordulhat elő zápor, esetleg zivatar. Jó rész gyenge marad a légmozgás, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet döntően 11 és 16 fok között alakul. Ennél enyhébb időre a felhősebb tájakon, a magasabban fekvő helyeken, a vízpartoknál és a nagyobb városok belsejében számíthatunk. A hidegre hajlamos helyeken viszont hűvösebb lehet a hajnal.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
1: Újból köszöntöm a kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szajlai Csabát hallják, a napvendége pedig Kolozsi Pál Péter, a GKI gazdaságkutató ZRT szakmai igazgatója, és miként ígértem, az uniós pénzekkel foglalkozunk már, pontosabban ugye abban a témakörben, hogy milyen hatás gyakorolhatnak Magyarországra az Európai Uniós pénzek, a magyar gazdaságra, valamint a költségvetésre. Nézzük, a GKI hogy számol.
2: Hát mi avval számolunk, ahogy már ugye korábbiakban is említettem, hogy ezek a pénzek meg fognak érkezni Magyarországra, ez a fajta megállapodás, ez azért tisztán láthatóan megszületett, és a feltételek teljesültek, amik szükségesek ahhoz, hogy ezek megérkezzenek, sőt az előfinanszírozási műveleteket is ugye már a kormányzat megkezdte itt, ami szükséges ahhoz, hogy a pénzek befogadhatóak legyenek. A mi várakozásunk az, ahogy már korábban is mondtam, hogy ez inkább a 27-es évet fogja megjavítani. Tehát nem annyi az idei növekedésnek lesz a motorja, vagy a húzó ereje, hanem inkább majd a 27-es évben. Annak talán már az elején is azért lehetnek ennek érezhető hatásai. Ebből adódik az is, különben a mi kitekintésünk alapján a 27-es növekedés azért az szignifikánsan magasabb lehet, mint az idei. És ott már mi is azt mondjuk, hogy kettesen kezdődhet, míg most ugye inkább ezt a 1,5% körüli növekedésű ütemet,
1: vagy annál is talán alacsonyabb. Konzervatívak vagytok. Úgy látom, mert ugye a idejévre azt mondjátok, hogy 1,5%-os gazdasági növekedés jósoltak, jövőre pedig egyébként nagyon sokan már 3%-ot várnak a szakmából.
2: Hát igen, mi inkább azt a kettesen kezdődött, 2,5-3%-os sávval látjuk a következő éveket, de azért mi nem gondoljuk, hogy ez a 3% olyan nagyon hamar eljöhet. Minden persze változik körülöttünk, és sok minden nagyon gyorsan alakulnak itt a fejlemények, de sajnos az utóbbi időben inkább azt mondanám, hogy negatív irányba. Hogyha arra nézünk, hogy az olajár hogyan áll, tehát most az is már 90 dollár környék, 95 környékén van, tehát azért úgy lassan kúszogatnak föl az energiaárak, emelkednek a hozamok, tehát azt mondom, hogy van egy pár olyan tényező itt, ami minket körülvesz, ami azért óvatosságra int. Szerintem annak már örülhetünk különben, hogyha a növekedés azért el tud indulni. Az, hogy most ez pont hány százalék lesz jövőre, nem ez talán a legfontosabb kérdés, hanem az, hogy történjen meg ez a fordulat a gazdaságban, ami a növekedéshez kell, tehát legyenek majd időben beruházások, induljanak el a fejlesztések, kicsit álljunk át egy más növekedési modellre, ami fenntartható, és a következő években tudja biztosítani itt a növekedést.
1: Ugye a csúcsidőkben, amikor még a előző kormány le tudta hívni az európai forrásokat, nagyjából ilyen 2-3 ezer milliárd forintnyi pénz érkezett a közösségből. Nagyjából ez mire lesz elegendő következő évben? Hogy látod ennek a hatását?
2: Hát ugye a számokat most ugye nagyjából lehet látni, hogy pontosan milyen számokról beszélünk. Tehát ugye itt körülbelül két nagy csoport van. Ugye az egyik ez az RRF pénzek, tehát ezek a ilyen ellenállási vagy ilyen felzárkóztatási alapok, amiknek ugye most volt a határideje, ez kb. Ez a 10 milliárd eurós nagyságrend. Ugyanek a kétharmada nagyjából ilyen vissza nem térítendő támogatás, egyharmada körülbelül ilyen kedvezményes hitel, ami szintén nagyon fontos azért, tehát a finanszírozási költségek lenyomása az egy fontos cél, és ehhez fontosak ezek a hitelek. Tehát a 10 milliárd euró, ez kb. 3600 milliárd forintnak megfelelő összeg. Ugye ezen kívül még egy olyan nagy tétel van az Európai Uniós forrásokon belül, amit érintenek ezek a mostani megállapodások, vagy mostani fejlemények. Ezek ugye a kohéziós pénzekből is volt egy olyan majdnem 6,5 milliárd eurónyi visszatartott összeg, amihez a hozzáférés az legalábbis korlátozott volt. Ugye a hírek szerint ezekhez is lehet egy hozzáférése. Magyarországnak ugye a kettő az több mint 16 milliárd euró, ez a 6000 milliárd forintos bűvös.
1: Igen, amit oly sokszor említ a miniszterelnök, tehát 6000 milliárd. Ennek a érkezési periódusa hogyan kell itt a fejünkbe elképzelni?
2: Hát szerintem ez hosszú lesz, amíg megérkezik. Most nem abban az értelemben, hogy konkrétan mikor jön meg a számlára, mert egy nagy része megérkezik a számlára viszonylag gyorsan, hogyha arra gondolok, az RRF pénzeknek adott meg kell érkeznie ugye gyakorlatilag az idei évben. De attól, hogy ez mikor fog a gazdaságban működésbe lépni, mert mikor fogja kifejteni az áldásos hatását itt a növekedése, beruházása, azért az nem triviális. Ugye lehet tudni egy-két információk már van arról, hogy körülbelül milyen típusú programok lesznek.
1: Na, erről ejtsünk néhány szót, mert szerintem a kedves hallgatókat nagyon foglalkoztatja.
2: Hát ugye van, amit ugye korábban már kommunikált a kormányzat, hogy körülbelül miben gondolkodik, ugye vannak egy nagy infrastruktúrális fejlesztések, a vasútfejlesztéstől kezdve a Héven át gyakorlatilag a budapesti villamos beszerzésig, ami ezt érinti. Ugye vannak ilyen KKV szektort támogató programok, amikről lehet hallani, ugye ez ami a fejlesztési bankon keresztül tud megvalósulni. Lesznek olyan típusú fejlesztések, amik az energetikához kapcsolódnak, ugye erről szintén lehetett hallani, az energiahálózat, ez egy nagy lemaradása Magyarországnak, hogy az energiahálózat az nem elég fejlett, és ez igazából már egyfajta korlátot is jelent itt a növekedésben. Ugye a megújuló energiaforrások, ugye sokat lehet hallani ugye a szélerőműveknek a megérkezéséről, tehát úgy nagyjából lehet látni.
1: Nagyjából 3-4 irány van,
2: vannak ezek az irányok,
1: tudunk tervezni.
2: Nyilván az, hogy pontosan mik lesznek a programok, hogy ezek hogyan szolgálják az általánosabb uniós célokat, ami például a zöld átállástól kezdve a digitális átállásig bezárólag sok mindent kell, hogy érintsenek. Ezek minden részletekben fognak lerendezni, de azért lehet látni nagyjából, hogy milyen irányba megy. Ami szerintem még fontos különben az, hogy sok olyan hatás is lehet, amik nem ilyen direkt hatások, és akkor legyünk kicsit optimistábbak, tehát amiket kivált mondjuk az Európai Uniós forrás, az azt jelenti, hogy tehermentesíti a költségvetés bizonyos tekintetben, és ezért a költségvetésnek ebből adódóan adódhat mozgástere egyéb tételekre.
1: Hát ugye nem beszélve arról, átfolyik rajta, ráadásul devizába jön.
2: Hát nyilván.
1: Ez pedig a közvetlen hatás.
2: Így van, de különben az Európai Uniós forrásoknál én így még egyet hátrébb lépnék, különben a makroszintű hatásokban azért nem csak abban a szempontból, hogy konkrét programot tudunk megnevezni, meg konkrét fejlesztési irányokat, nyilván ez a legkézzelfoghatóbb. De mondjuk így, főleg a pénzügyi világban, tehát maga az, hogy az Európai Uniós források rendelkezésre fognak állni, az összességében például az egész bizalmat, például a pénzügyi piacoknak a bizalmat érezhetően javította, tehát annak azért jelentős hatása van abban is, amit mondjuk a magyar hozam szintekben látunk, hogy az Európai Uniós forrásokhoz hozzá lehet férni. Nem beszélve arról, hogy azért ennek egy része az költségvetési bevétel, tehát a költségvetési hiánynak a csökkentését is tudja támogatni, tehát ezek mind azért átételes hatásokon keresztül azt gondolom elég pozitívak. Az utóbbi időszakban is mindig pozitívak voltak, ugye pont az utóbbi egy-másfél évnek az volt egy nagy nehézsége, és a beruházások tekintetében is például egy nagy visszafogó erő, hogy ezek a pénzek de facto nem álltak rendelkezésre, amennyiben megérkeznek, rendelkezésre állnak, és meg effektíve ott landolnak, ahol kell, mert abban az értelemben, hogy a vállalkozásoknál és a beruházásokat tudják támogatni, az nyilvánvalóan tudja támogatni majd a növekedést.
1: Ejtsünk néhány szót az euró bevezetéséről is, hogy látjátok ezt a témakört, tekintettel arra, hogy van egy 2030-as cél, mint a horizonton. Ugye ez nem céldátum, hivatalosan még ez nincs bejelentve, de már többször is elhangzott, hogy a kormány szeretné teljesíteni az euróbevezetés megszabott kritériumokat 2030-ra, és hát tulajdonképpen a beszélgetésünk minden témája illeszkedik ehhez, hiszen akár a gazdasági növekedéstől kezdve a költségvetési hiány, az államadósága, a finanszírozhatóság szempontjából, hozamszint szempontjából mind ide kapcsolódik.
2: Igen, ez teljesen része ennek az egész csomagnak, hogy így mondjam, ennek a gazdaságpolitikai környezetváltozásnak, amiben élünk, és talán azt mondanám, hogy akár mondjuk pénzügyi szempontból a legfontosabb eleme. Tehát ugye mit jelent az euróbevezetés? Alapvetően az euróbevezetés azt jelenti egy pénzügyi piaci szereplő számára, hogy van egy ország, amelyik nagyon elkötelezett a fiskális fegyelem mellett. Tehát ennek vannak szabályai, hogy hogyan lehet az eurózónához csatlakozni, van egy vállalás, hogy ez 2030-ig meg is történik, amit egy befektető úgy értékel, hogy rendben, akkor nekem van egy egyértelmű elköteleződésem a másik oldalról, most Magyarország részéről, hogy ezt az utat fogja bejárni. Ami nyilván azt jelenti, hogy le kell vinni a költségvetési hiányt, az adósságot azt azért kontroll alatt kell tartani, tehát mind-mind olyan fegyelmezettségi lépéseket igényel a fiskális politika részéről, amit a pénzügyi piacok szeretnek. Ugye nyilván nem, ettől nem függetlenül, meg attól, hogy ha ez valóban megtörténik, akkor az euró felváltja majd a forintot idővel, tehát ez a fajta árfolyam kockázat, ami most még van forint versus euró szintjén, mondjuk egy pénzügyi piaci relációban nem fog létezni. Tehát ez nyilván abba az irányba mutat, és ezt látjuk is, hogy a magyar hozamok azok jelentősen csökkentek. Ha belegondolunk, maga az euróbevezetési ígéret olyan mértékben lenyomta a hozamokat, amire sok-sok éve vagy évtizedre nem volt
1: példa. Amit említesz, hogy a lengyel hozamszint alatt van a magyar, ami extrém, nem? Sőt, az amerikaihoz képes, és mert egy másfél százalékos az eltérés.
2: Nagyon közelítenek, ugye, tehát a lengyelek alá mentünk, ugye sokan nem is nagyon értették, hogy lehet, hogy hát Lengyelország az egy fegyelmezett ország, nagy gazdaság, nagy gazdasági erővel rendelkezik, de hát pont ezt, ha belegondolunk, ennek egy darab magyarázata van, ami logikus, az pont az, hogy ha piacok elhiszik azt, hogy Magyarországon euró lesz, magyarul a forintot felvágyja az euró, és az árfolyam kockázat kiiktatódik, míg Lengyelországban nem gondolják ezt, hisz ott ilyen program nincsen, akkor hosszú távon, főleg a hosszú hozamok tekintetében van racionálás annak, hogy a magyar hozamok lejjebb lesznek, hiszen Lengyelben mindig bele kell építeni azt az árfolyam kockázatot, amit elvileg a magyarból már kiszednek. Tehát ennek ez a technikai oka, amit különben látunk most a piacokon, ez egy nagyon nagy megelőlegezett bizalom abban az értelemben, hogy Magyarország végig tud menni ezen az úton. Ugye ez több éves út, és akkor is végig kell rajta menni, hogyha nehezek a körülmények, mert ugye a piacok per pillanat ezt megvették, hogy így mondjam, ezt a sztorit.
1: Tehát nincs visszakozó.
2: Hát nehéz visszakozni belőle, mert ugye már beáraszták ezeket a viszonylag pozitív kimeneteket, tehát hogyha Magyarországnak most egyértelműen az lett az érdeke, hogy pénzügyi értelemben mondom, és semmi másra nem térnék ki, de pénzügyi értelemben itt egy viszonylag kötött pálya van, mert a befektetők elég nagy mennyiségű pénzt tettek arra Magyarországon, hogy az euró csatlakozás meg fog történni.
1: Van jelentősége, akár privát véleményet is elmutatod a reálgazdasági fejlettségnek, ugye ebben is megoszlik a közgazdász társadalomnak az álláspontja. Van, aki azt mondja, hogy ne legyünk kisítőek, hiszen a bolgárok be tudták vezetni az eurót, akkor mi is be tudjuk. Van, aki pedig azt mondja, hogy lehet, hogy az van a konvergencia útja, mint amit Ausztria annak idején választott, hogy a német fejlettséghez viszonyítva tért rá erre az útra.
2: Hát mindig van jelentőség a reálgazdaságnak. Tehát az igazság, hogy az eurót be lehet vezetni jól is, meg be lehet vezetni nem olyan jól is. Azt nem mondanám, hogy rosszul is be lehet vezetni, mert az talán nagyon rossz történeteket még nem nagyon lehet hallani, mert ebben lehetnek eltérő vélemények, de vannak sikeresebb és kevésbé sikeres euróba vezetések, a bolgárnak nem tűnik még pontosan, mi lesz a vége. Különben a bulgár ezzel speciális helyzetben van, mert gyakorlatilag fix árfolyam rendszer van már évtizedek óta, tehát olyan nagyon nagy extrém változás esetükben ez nem hozott, mert gyakorlatilag neki nem volt önálló monetáris politikája.
1: Ugye ha már bolgárokat említjük, ott viszont nagyon alacsony a reálgazdasági fejlettség az egyfőre jutó GDP vásárló paritás szempontjából.
2: Így,
1: csak ahhoz képest is van egy ilyen érdekesség.
2: Abszolút van, csak azt mondom, hogy pont az árfolyam politika, a monetáris politika nem ez volt az igazi választóvonal, mert a bolgárok már eddig sem voltak valójában önálló monetáris politikával rendelkező ország, egyszerűen azért, mert volt egy olyan hiperinflációs időszakuk, amit nem tudtak máshogy kezelni, csak az, hogy már akkor is importálták ugye azt a hitelességet, amit Nyugat-Európában látták, akkor még Németországban. De visszatérve, nyilván a reálgazdaságnak van jelentősége, arra kell törekedni, hogy Magyarország úgy érkezzen meg ebbe a zónába, hogyha valóban ez a döntés születik, hogy lehetőleg felkészültebb legyen. Tehát itt nyilván azért nem tétlenül fog eltenni a következő pár év, hanem arra kell törekedni, hogy 2030-ra ne csak a pénzügyi mutatókat rakjuk rendbe, hanem a gazdaságnak a szerkezeti problémáira is legyenek megoldásaink, legyenek válaszaink, legyenek kezdeményezéseink, kicsit próbáljunk meg az értékláncba feljebb lépkedni, ne pedig ezt a nagyon extenzív növekedést folytatni, aminek megvolt a helye, de talán most már azért ideje már.
1: Négy évvel rendelkezésre, ami egyébként az nem tűnik annyira bőségesnek már, mint a euróbevezetés szempontjából, amit említettel egyébként a gazdaság szerkezeti változtatása kapcsán, ugye gondolom, mint a vállalati szektorra utaltál elsősorban.
2: Persze, de sok, nem azt mondom, hogy nagyon sok idő a négy év, de talán érdemes ez úgy hozzáállni, pont négy évvel több, mint hogyha most kéne megtennünk, de azért van benne idő, tehát itt azért értelmes döntéseket kell hozni. Nyilván a felkészülés az sokkal, sokkal mélyebb dolog, mint csak pénzügyi mutatókat rendbe tenni, ez biztos. Tehát itt egy komoly felkészültséggel kell megérkezni, reálgazdasági tekintetében, költségvetés szerkezete tekintetében, fejlesztéspolitika tekintetében, egy sok mindent újra lehet gondolni. Ez egy viszonylag jó apropó arra, meg egy egyértelmű határidő. Tehát ezt szokták mondani, hogy a üzleti életben, és ha van egy egyértelmű határidő, amíg oda kell érni valóban, az lehet, hogy mondjuk ösztönzőleg hat. Én ebbe bízom itt is.
1: És ha már beszélünk az üzleti szféra mellett, mondjuk a privát emberekről is, hogy látod egyébként, hogy kell-e valamiféle társadalmi tájékoztatás az euró bevezetése kapcsán, vagy ez annyira benne van a fejekben, és ugye elméletileg mi magyarok olyan társadalom vagyunk, amelyek támogatják a közös uniós pénznek a meghonosítását.
2: Ja, abszolút, a magyar lakosság különben elég európárti minden felmérésben, amit csinál az Euróbarométer, szerintem egyértelműen visszaköszön, tehát ezzel itt azt gondolom, hogy azért

0: mai szempontokat ütköztetni kell, az emberek pedig tájékozódjanak, mert ez fontos, ez nagy változás a gazdasági életben. Nyilván lehet hozzá pozitívan viszonyulni, összességében sokan pozitívan viszonyulnak hozzá. Én azt gondolom, hogy mindenkinek érdemes azért lehető legtöbbet megtudni erről, és megpróbálni informálódni. Mások azért is, mert ha esetleg neki valahogy ehhez alkalmazkodni kell, vagy esetleg csak szimplán azért, hogy megértse a folyamatokat, azért mindenképp hasznos.
1: Van még hátra pár percünk a műsorból, és azt ígértem, hogy beszélünk a középtávú kitekintésetekről is, ugye, ha nem csak a szigorúan a 2026-os, meg a 2027-es esztendőt veszük górcső alá, úgy ámblok, hogy látjátok az előttünk álló éveket?
0: Hát nagyjából most ugye 2030-ig próbálunk gondolkodni. Erről van pont épp szervezünk is egy konferenciát szeptember 22-én, ahol megpróbáljuk végigvenni ezeket a magyar gazdaság előtt álló kihívásokat és magyar gazdaságnak kitörési pontjait, hogy mik a középtávú lehetőségeink. Mi nagyjából azért azt gondoljuk, hogy itt az következő időszakban egy kicsit kellemesebb környezetben tudunk, most nemzetközi értelemben, nem gazdasági értelemben működni, tehát mi azért abban a szempontból optimisták vagyunk, bár konzervatívak, ahogy ezt már eddig is mondtuk, hogy itt azért lesz egy növekedési gyorsulás, ha nem is extrém növekedésekkel számolunk, de ezért a 2,5-3%-os szinteknek az elérésével abban is bízunk, és azt gondoljuk, hogy ez reális, hogy itt a fogyasztás alapú növekedés, egy ilyen beruházás alapú kicsit fenntartható növekedést tudja fölváltani, ami egy kiegyensúlyozott és stabil pénzügyi rendszerrel, alacsonyabb inflációval lesz jellemezhető. Nyilván a fiskális fegyelem ennek feltétele, abból indulunk ki, ami a kormányzattal is elhangzik, tehát hogy nyilván mi is hiszünk abban, hogy ez a fegyelmezett fiskális politika, vagy csökkenő hiány, vagy nagyfokú pénzügyi piaci bizalom, ami azért látható az utóbbi időszakban, ez megmarad, és azt gondoljuk, hogy itt a növekedés az talán ezért így fel tud majd gyorsulni.
1: És hogy látod, egy átlagos haladó mit fog érezni a 2,5, esetleg 3%-os gazdasági növekedésből?
0: Hát ez nyilván nehéz lefordítani mindenkinek.
1: Attól függ, milyen szerkezetben valósul meg, vagy más?
0: Mert attól függ, hogy ki hol dolgozik meg, hogy hogyan fogja érinteni, de nyilván összességében azért makroszinten egy olyan közegben élni, ahol van gazdasági növekedés és teljesítmény növekedés, esetleg mondjuk így a versenyképesség is növekszik, az mindig jobb. Én azt gondolom, hogy hosszú távon, és egy kicsit nagyobb lélegzetet véve, azt mondom, nem csak a számokat mondva, itt azért egy olyan gazdasági modell fele kell elmozdulni, ami kicsit, hogy mondjam, nem ennyire extenzív, tehát a termelékenységről szól, a versenyképességről szól, és akkor hagyj mondjam még nagy szavakat, tehát a jó állásokról szól, tehát legyen olyan gazdaságunk, ahol jó munkahelyek vannak. Jó munkahelyek nem csak azt értve, hogy sokat lehet keresni, hanem az olyan munkahelyeket értve, ahol ki lehet teljesedni, társadalmi megbecsültséget tud jelenteni, fenntartható módon tudok élni, az egész munkahelyi közegem támogató jellegű, tehát jó minőségű munkahelyek, növekedés, stabilitás, és szerintem ezt azért, hogyha ebbe az irányba el tudunk indulni, azt mindenki meg fogja érezni.
1: És ahogy az oly sokat emlegetett versenyképesség per termelékenység terén még egy gondolatot hadd várjunk el tőled, ugye ez a magyar gazdaság talán az egyik neuralgikus pontja. Itt ti mit láttok a horizonton?
0: Hát mi azt látjuk, hogy nagyjából a növekedés akkor lesz fenntartható Magyarországon, hogy meg tudjuk csinálni ezt a versenyképességi termelékenységi fordulatot. Egyszerűen azért, mert a korábbi időszaknak a növekedési modellje, ugye ez alapvetően tőke akkumuláción és a munkanélküliség lecsökkentésén és a munkavállalóknak a behúzásán, munkaerőpiaci behúzásán alapult. Ennek nagyjából a határait elértük, tehát ha növekedni akarunk, akkor itt termelékenység növekedésre van szükség, versenyképesség növekedésre, és ahogy mondtam, jó munkahelyekre.
1: Köszönöm szépen a beszélgetést, a napvendége tehát Kolozsi Pál Péter, a GKI Gazdaságkutató ZRT szakmai igazgatója volt, a mikrofonnál pedig Szajlai Csabát hallották, hallgassanak kérem bennünket továbbra is.
2: Ez volt a napvendége. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n. A kedvenc beszélgetései már nem csak rádión. Elindult Magyarország első tematikus gazdasági és kulturális podcast csatornája. A podcast gyár by Trend FM letölthető mobiltelefonra az Apple Store-ból vagy a Play áruházból.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Jazz, lounge, chill out, soul, blues és világzene. Ez a különleges zenei válogatás minden éjjel a Trend FM műsorán. Minden nap olyan zenékkel, amiket máshol még nem hallottak. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en ma éjszaka is Bukowski Józseffel. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Na és végül mibe fektettél?
2: Ingatlanba.
1: Lakás?
2: Nem.
1: Nyaraló?
2: Nem.
1: Akkor?
2: Üzleti ingatlan.
1: Az nem csak a nagyoknak van.
2: Én is azt hittem.
3: Megtakarítása van és keresi a következő jó döntést? Most több mint 100 üzleti ingatlan közül válogathat. Akár 20 millió forinttól. Nézze meg a kínálatot és legyen ön is tulajdonos. www.legyenönistulajdonos.hu.
1: Na, ennek én is utána nézek.
4: Az AI nem a jövő. Már most átírja a világod. Találkozz a technológia, az üzleti élet és az innováció meghatározó szereplőivel szeptember 7-én és 8-án az AI Summit Budapesten. Ne csak kövesd a változást, értsd és alakítsd! Jegyvásárlás aisummit.hu.
5: A műsor támogatója az Autovallis, a budapesti értéktőzsde egyetlen autós vállalata. Mi hajtja az autóipart? Mi mozgatja a régió autópiacait és a mobilitási szektort? Nézzen be a motorháztető alá az Autovallis szeptember 30-ai online befektetői napján, és ismerje meg első kézből a növekedés motorját. Regisztráció autovallis.com.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
6: Jó estét kívánok, a Trend FM híreit Somodi Evelintől hallják. Humanitárius csapatot indított Nepálba a Baptista Szeretett Szolgálat a villámárvíz sújtott a térség megsegítésére. A szervezet közlése szerint a Kína és Nepál határ térségében augusztus 26-án történt katasztrófában csaknem 1000-en haltak meg, több 1000-en eltűntek, köztük legalább 3 magyar állampolgár. A tragédiát gletszer szakadás, majd jég, törmelék és sárlavina okozta, és a hatóságok újabb iszapáradattól is tartanak. A segélyszervezet már megkezdte az adománygyűjtést, és nepáli baptista partnerszervezeteivel együttműködve szervezi a segítségnyújtást. A mostani csapatban olyan szakemberek is részt vesznek, akik a 2015-ös nepáli földrengés után is a helyszínen segítettek. Újból megnyitották a nagykanizsai Széchenyi téri parkolót, miután kiderült, hogy a korábbi aszbeszt vizsgálat során a laborban összecserélték a mintákat. Az újabb vizsgálatok szerint sem a parkoló mészkő, sem a bazalt burkolata nem szennyezett, a teljes terület aszbesztmentes. A városban ugyanakkor 2 másik helyszínen pozitív eredményt mutattak a vizsgálatok. Az Ötvös és a Deák téri fák körül található szürke bazaltkőnél, valamint egy magántulajdonos által közterületen elhelyezett bazalt zúzaléknál. Egyik esetben azonnali kalciumkloridos kezelést rendeltek el, és előkészítik a kőzúzalék cseréjét, míg a másik helyszínen eltávolításra kötelezik az ingatlan tulajdonost. Megtartotta alakuló ülését a 2023-as kegyelmi botrány felelőseit vizsgáló országgyűlési bizottság. A testület azt vizsgálja, hogyan születhetett meg a Novák Katalin által K. Endrének adott kegyelem, és milyen jelzések, illetve mulasztások előzték meg a döntést. A bizottság iratokat kér be többi közt az Igazságügyi Minisztériumtól, a Sándor Palotától, a Bicskei Gyermekotthontól és az illetékes hatóságoktól, valamint tanúkat is meghallgat. Az elnök szerint a 2011-12-től napjainkig történő időszakot vizsgálják, a zárójelentést pedig december 31-ig kell elkészíteni. A Fidesz és a Mi Hazánk képviselői támogatásukról biztosították a munkát, ugyanakkor mindkét oldal részéről felmerült, hogy a testület politikai célokra is felhasználhatja az ügyet. Már igényelhető az MVM új dinamikus áramtarifája, amely jövőre lép életbe. A kedvezményes fogyasztási határig az ár változatlan, az afeletti fogyasztásért viszont a piaci árakhoz igazodó, időszakonként változó összeget kell fizetni. A tarifa elsősorban azoknak lehet kedvező, akik a határérték felett fogyasztanak, és nagyobb energiaigényű berendezéseik, például elektromos autótöltőjük vagy klímájuk használatát rugalmasan tudják időzíteni. Lakossági ügyfeleknél az éves kedvezményes sávhatár 2523, mikrovállalkozásoknál 4606 kWh. Az MVM szerint a rendszer bevezetését az indokolja, hogy a naperőművek térnyerésével egyre nagyobb különbségek alakulnak ki a villamos energia egyes napszakokban elérhető mennyiségében és árában is. Új parancsnokot nevezett ki Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök az ukrán szárazföldi erők élére. A tisztséget Svjatoszláv Zajics veszi át, aki korábban az ukrán hadsereg ejtőernyős alakulatánál szolgált. A kinevezés előzménye, hogy 2026. júliusában Zelenszkij leváltotta Olekszandr Szérszkijt a fegyveres erők főparancsnoki posztjáról, helyére pedig Mihajlo Drepotij került.
0: Tőzsde hírek.
6: Enyhén estek az európai tőzsdék. Londonban a FTSE 0,3%-kal, Frankfurtban a DAX 0,5%-kal, Párizsban a CAC-on 0,2%-kal esett. Milánó és Madrid szintén 0,2%-kal gyengült. És a nemzetközi trendet követve csökkent a BUX index is. A budapesti értéktőzsde részvényindexe 1,2%-os csökkenéssel zárt. A részvénypiac forgalma 34,1 milliárd forint volt, a vezető részvények ára csökkent az előző napi záráshoz képest. A MOL árfolyama 1,9%-kal 4.990 forintra csökkent, az OTP 6%-kal 44.380 forintra esett. A Magyar Telekom 6%-kal 2.562 forintra gyengült, a Richter 2,4%-kal 12.800 forintra csökkent. A tengeren túlon még zajlik a kereskedés, és a Dow Jones jelenleg 0,5%-os pluszban jár, akárcsak az S&P 500, és csatlakozott hozzájuk ebben a pillanatban a technológiai Nasdaq is. A bankközi devizapiacon a dollár értéke 317 forint 46 fillér, az euróért 367 forintot és 86 fillért kell fizetni.
0: Időjárás jelentés.
6: Többnyire derült vagy fátyol felhős idő várható, helyenként lehet felhősebb az ég. Csupán elvétve fordulhat elő zápor, esetleg zivatar. Jó rész gyenge marad a légmozgás, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet döntően 11 és 16 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Ez a Trend Night. A zenei szerkesztő Bukowski József.
7: Figyelemre méltó jó estét, jó zenéket kívánok mindenkinek. Elkezdődik ma este is a különleges zenei válogatás, amire lemerem fogadni, hogy sokan csak azért kíváncsiak, mert olyan dalokat szeretnének hallani, amiket nem ajánlott még önöknek senki. Jó helyen járnak, köszi, üdv a Trend FM-en.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Tao zenekart azok fogják elsősorban szeretni, akik fogékonyak a dallamos pozitív dalokra és a gunyoros eredeti magyar szövegekre. Élőben játszanak, mert mint mondják, az igazi koncert az, amikor emberek zenélnek embereknek. Az első két évükben a Covid teljesen szétrúgta a terveiket, de közben sokat dolgoztak a zenekaron, úgyhogy most már rengeteg remek daluk van. Az első LP után felvettek még egy lemeznyi dalt 2020-ban, aztán a Próbaidő című dupla albumot 2021-ben.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatást hallják itt a 94.2-n, a Trend FM-en, a folytatásban a Tao zenekar érkezik.

0: Hello Hungary! Indulj velünk! Programajánló következik a Trend FM-en.
1: Az őrség és a Vendvidék legszebb túrái. Az őrvidéki piros. Első túránkat a római kori romokkal, tájházal és díszes templomokkal egyaránt büszkélkedő Zalalövőről indítjuk. Innen egy közel 70 kilométeres vándorutat teszünk meg, tetszőleges szakaszolással, a piros turistautat követve egészen az osztrák határnál fekvő Szent Gotthárdig. Zalalövő határában bújik meg a fürdőzésre is alkalmas borostyántó, megkapó környezete számos módon nyújt lehetőséget a kikapcsolódásra. Kitérő a hármas határhoz, avagy a második túra. Túránk áthalad Felsőszölnökön, amely hazánk legnyugatibb települése. Felsőszölnökig 47 kilométert tettünk meg, és innen még közel 20 kilométer vár ránk a Szent Gotthárdig vezető piroson. A falutól északnyugatra fekvő Jánoshegy gerincére kapaszkodunk fel, ahonnan sóderes, murvás gerincúton folytatjuk a vándorutat, amelyről hol jobbra, hol balra nyílik szemed gyönyörködtető kilátása környező dombokra, valamint Ausztria és Szlovénia pompás hegyeire. Útközben jellegzetes népi feszületeket láthatunk, majd rövidesen Alsó Jánoshegy legmagasabb pontján egy kis kilátó akadótunkba, amelynek inkább érdekes faszerkezete, semmint a panorámája szolgáltat látnivalót.
0: Hello Hungary a Trend FM-en. Holnapra is van ötletünk.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Magna Cum Laude zenekar 1999 nyarán alakult gyulai zeneszerető barátokból. Egy hónapon át tartó húzamosabb próbaidőszakot követően a zenekar egy országos tehetségkutatón a Mező Túri Vantedem mérette meg magát, amit meg is nyert. Ezt követően 3 nap alatt elkészült az első 4 számot tartalmazó demo felvétel, melyet fél év alatt juttattak el a nagyobb kiadókhoz. 2003-ban jelent meg az első album Hangolját címmel, ezt pedig egy koncertturné követte. 2006-ban megjelent az együttes 2. albuma Minden állomás címmel, mely később elérte az aranylemez minősítést. 2007-ben pedig az év hazai popalbuma kategóriában Fonogram díjat kaptak érte. A 3. album 2007-ben érkezett Magnatopon címmel, majd 2009-ben jött az együttes 4. albuma 999 címmel, melyről hatalmas sikert alatott a Pálinka dal című szerzemény. Az elmúlt 10 év alatt országosan ismerté váltak, jubileumi koncertjüket a Petőfi csarnokban tartották.
0: Trend Night.
1: Önök a különleges zenei válogatást hallgatják itt a Trend FM-en, ahol már is a Magna Cum Laude zenél.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Swinggal a Django együttes egy innovatív, a világon egyedülálló hangszeres felállással bíró zenekar. Különleges stílus ötvezetet teremtettek, zenéjük hangzásában harmóniára talál a magyar autentikus folklor zene, a francia Monarch Swing és a Sanzonok világa. A tango, a jazz és a bossa nova. Ennek eredménye ez az általuk Hungarian Django Swingnek nevezett egyedi stílus. A dal 21-ben megnyertek két elődöntőt is, és 5. helyezettként zárták a versenyt Maradok című dalukkal. Koncert felkérésekhez alkalmazkodóan játszanak autentikus gypsy swinget, Django popot, new wave popot, Django swinget, vagy olyan ismert dalokat feldolgozva, amelyeket a közönség kíván. Küldetésüknek tekintik a fiatal generációk megismertetését a zenével, a különböző stílusokkal és hangszerekkel. Társadalmi szerepvállalásuk részeként a Filharmóniai Társaság meghívására az elmúlt 3 évben több mint 120 ezer gyermeknek tartottak beszélgető zenélős hangszerész zenebemutatót, kedvet csinálva a művészetek gyakorlásához a legkisebbeknek és a kicsit nagyobbaknak.
1: Trend Night.
2: Swinggal a Django már is itt a különleges zenei válogatásban.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Az AI nem a jövő. Már most átírja a világod. Találkozz a technológia, az üzleti élet és az innováció meghatározó szereplőivel szeptember 7-én és 8-án az AI Summit Budapesten. Ne csak kövesd a változást, értsd és alakítsd! Jegyvásárlás AISummit.hu.
0: Reklámot hallottak. Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Jó estét kívánok, a Trend FM híreit Somodi Evelintől hallják. A köztársasági elnök ma fogadta az Országos Bírósági Hivatal és az Országos Bírói Tanácselnökét az új legfőbb ügyész jelölési folyamatának részeként. Baka András fontosnak tartja a bírói hivatásrendhez tartozó alkotmányos szervek véleményét a jelölt kiválasztásakor. A Sándor Palota szerint a bírósági és az ügyészi szervezetrendszer együttműködése és kölcsönös tisztelete kulcsfontosságú az igazságszolgáltatás hatékony működéséhez. Az Országgyűlés Művelődési Bizottsága támogatta a Független Közmédia Testület kormánypártok által jelölt tagjait. A Tisza frakció Szabó Györgyöt, a Szanoma Média Budapest volt vezérigazgatóját, Hargitai Miklós újságírót és Bálint Viktor közgazdászt, média és marketing szakembert jelölte a testületbe. Mindhárom jelölt 7 igen és 4 nem szavazatot kapott. Novák Katalin, Varga Judit és Balogh Zoltán meghallgatását is javasolja az Országgyűlés Kegyelmi Botrányt Vizsgáló Bizottságának Tiszás elnöke. Sommer Orsolya szerint a testület elsőként a teljes iratanyagot kérné be az igazságügyi tárcától és a Sándor Palotától. A bizottsági elnök azt mondta, ha az iratok vagy a meghallgatások alapján más szereplők, akár Orbán Viktor érintettsége is felmerül, őket is beidézhetik. Sommer Orsolyát hallják.
3: Fontos, hogy a bicskei kegyelmi ügy egyszerre érinti a köztársasági elnöki kegyelmi jogkör átláthatóságát, az igazságügyi minisztérium ellenjegyzési felelősségét, a gyermekvédelmi intézményrendszer állami kontrollját és a politikai elszámoltathatóság kérdését. Ezért a bizottság beidézheti az ügy kulcsszereplőit, legyenek ők a döntéshozatalban érintett volt miniszterek, elnöki tanácsadók, az igazságügyi minisztérium főosztályának vezetői, illetve a jelzőrendszeri mulasztásokért felelős kormányzati tisztségviselők. Emellett a bizottság követelheti a kegyelmi felterjesztések és indoklások, valamint az azokhoz kapcsolódó miniszteri ellenjegyzési dokumentációk teljes körű betekinthetőségét is.
2: Könnyített adózási szabályok segítik a paksi atomerőmű hűtővízellátásán biztosító beruházáshoz érkező felajánlásokat, ezt közölte a NAV. A Duna rendkívül alacsony vízállása miatt soron kívül épülő fenékküszöbhöz elsősorban kavicsot, sódert és zúzott követ ajánlanak fel. Ezek szállítása meghatározott feltételekkel mentesülhet az EKR bejelentés alól. A beruházáshoz ingyenesen felajánlott termékek és szolgáltatások után bizonyos feltételek mellett áfát sem kell fizetni. A kedvezményhez a felajánlónak az ingyenes átadást vagy szolgáltatást 60 napon belül be kell jelentenie a NAV-nak, erre nincs külön formanyomtatvány. A múlt héten 84 éves korában elhunyt Nádas Pétertől új kötet jelenik meg október 1-én, most az Egyszer címmel. A 88 oldalas röpiratban az író többi közt a globális felmelegedésről, az egyéni élettörténetek különbözőségéről és a globalizáció társadalmi hatásairól ír. A kötet Nádas utolsó, tavaly megjelent Halott barátaim című könyvét követi.
0: Tőzsde hírek.
2: Enyhén estek az európai tőzsdék. Londonban a FTSE 0,3%-kal, Frankfurtban a DAX 0,5%-kal, Párizsban a CAC-áron 0,2%-kal esett, Milánó és Madrid 0,2%-kal gyengült. A nemzetközi trendet követve csökkent a BUX Index. A budapesti értéktőzsde részvényindexe 1,2%-os csökkenéssel zárt. A részvénypiac forgalma 34,1 milliárd forint volt, a vezető részvények ára csökkent az előző napi záráshoz képest. A MOL árfolyama 1,9%-kal 4.990 forintra csökkent, az OTP 6,1%-kal 44.380 forintra esett. A Magyar Telekom 6,1%-kal 2562 forintra gyengült, a Richter 2,4%-kal 12.800 forintra csökkent.
0: Időjárás jelentés.
2: Többnyire derült vagy fátyol felhős idő várható, helyenként lehet felhősebb az ég, csupán elvétve fordulhat elő zápor, esetleg zivatar. Jó rész gyenge marad a légmozgás, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet döntően 11 és 16 fok között alakul, ennél enyhébb időre a felhősebb tájakon, a magasabban fekvő helyeken, a vízpartoknál és a nagyobb városok belsejében számíthatunk. A hidegre hajlamos helyeken viszont hűvösebb lehet a hajnal.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Farkas Gábor Gábriel a Balatonfüredi Bem József Általános Iskola énekzenei tagozatos osztályába járt. Tagjai szólistája volt az iskola válogatott kórusának. A helyi zeneiskolában ajánlott hangszerek a klarinét és a cselló kipróbálása után hatodikos korában a vágyott hangszeren zongorán kezdett tanulni. A gimnáziumi évek alatt találkozott Fogel Róberttel, akinek rendezésében sok megyei színjátszó fesztiválon szerepeltek. Az egyik fesztiválon a saját rendezésében Örkény István egyperces novelláiból mutatott be etüdöket, és a produkció megkapta a rendezői külön díjat. A külön díj egy felsőfokú rendezői tanfolyam volt, még az érettségi előtt 16 évesen letette a felsőfokú rendezői vizsgát, de csak az érettségi után vette kézbe az oklevelet. A gimnáziumi évek alatt kisebb zenekarokban billentyűs, vokalista és énekesként is játszott. A Magyar Képzőművészeti Egyetem festő szakán 2000-ben fejezte be tanulmányait a budapesti Moulin Rouge énekes konferenciéjaként performance-ban celebrálta diplomáját, amely annyira elsöprő volt, hogy másnap minden jelentős napilap foglalkozott vele. A színpadon aratott siker után nem maradtak el a továbbiak sem, hiszen a műemléképület palát díszítő nagyszabású falfestményével is kivívta a nagy érdemű elismerését.
1: Trend Night.
2: Farkas Gábor Gábrieltől is meghallgatunk egy dalt most, azonnal itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Szesztai Dávid 1978-ban született, és egészen fiatal kora óta foglalkoztatja a zeneszerzés. Fő hangszere a zongora, de gitáron, basszusgitáron is előszeretettel játszik. A 90-es évek végén kezdett el feltűnni, miután Sabák Péterrel megalapították a Kamu zenekart, melyen rendszeres szereplői voltak a budapesti klub életnek. 2005-ben alapította meg saját trióját, mely 2008 őszére szextetté bővült, legfrissebb zenekara pedig a Santa Diver, ahol basszusgitárosként tűnik fel. Ezek mellett több formációban is megfordult az évek során, és különböző jellegű zenei munkái is voltak.
1: Trend Night.
2: Már is meghallgatjuk az egyik kedvencünket Szesztai Dávidtól, itt a Trend FM-en, a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Süle Zsolt vendéglátóipari szakközépiskolába járt, majd később dolgozott is a vendéglátásban. Édesapja vendéglátó zenész volt, szakszofonon játszott. Zsolt már gyermekkorában zenész akart lenni, de emellett érdekelt a színjátszás is. 14 évesen megalapította első zenekarát, ahol dobos volt. Később dalszövegeket is írt, és megalapította a Sansz nevű zenekart, ami már saját dalokból álló repertoárral rendelkezett, és a Ki mit tudott is megjárta vele. Itt ismerkedett meg Nyakas Krisztiánnal, Csoknyai Györggyel és Holuec Imrével. Velük együtt kezdett el LGT dalokat játszani, kezdetben csak saját maguknak, majd a nyilvánosság előtt is. 2017-ben jelentették be, hogy a Zöld Május című felvétele bejutott a dal 2018-ba, ugyanebbe a műsorba 2021-ben is bejutott, Befúj című szerzeményével.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban már is meghallgatunk egy dalt Süle Zsolttól.

0: Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Jó estét kívánok! A Trend FM híreit Somodi Evelintől hallják. Humanitárius csapatot indított Nepálba a Baptista Szeretett Szolgálat, a villámárvíz sújtott a térség megsegítésére. A szervezet közlése szerint a Kína és Nepál határ térségében augusztus 26-án történt katasztrófában csaknem 1000-en haltak meg, több 1000-en eltűntek, köztük legalább 3 magyar állampolgár. A tragédiát gletszer szakadás, majd jég, törmelék és sárlavina okozta, és a hatóságok újabb iszapáradattól is tartanak. A segélyszervezet már megkezdte az adománygyűjtést, és nepáli baptista partnerszervezeteivel együttműködve szervezi a segítségnyújtást. A mostani csapatban olyan szakemberek is részt vesznek, akik a 2015-ös nepáli földrengés után is a helyszínen segítettek. Újból megnyitották a nagykanizsai Széchenyi téri parkolót, miután kiderült, hogy a korábbi aszbeszt vizsgálat során a laborban összecserélték a mintákat. Az újabb vizsgálatok szerint sem a parkoló mészkő, sem a bazalt burkolata nem szennyezett, a teljes terület aszbesztmentes. A városban ugyanakkor 2 másik helyszínen pozitív eredményt mutattak a vizsgálatok. Az Ötvös és a Deák téri fák körül található szürke bazaltkőnél, valamint egy magántulajdonos által közterületen elhelyezett bazalt zúzaléknál. Egyik esetben azonnali kalciumkloridos kezelést rendeltek el, és előkészítik a kőzúzalék cseréjét, míg a másik helyszínen eltávolításra kötelezik az ingatlan tulajdonost. Megtartotta alakuló ülését a 2023-as kegyelmi botrány felelőseit vizsgáló országgyűlési bizottság. A testület azt vizsgálja, hogyan születhetett meg a Novák Katalin által K. Endrének adott kegyelem, és milyen jelzések, illetve mulasztások előzték meg a döntést. A bizottság iratokat kér be többik közt az Igazságügyi Minisztériumtól, a Sándor Palotától, a Bicskei Gyermekotthontól és az illetékes hatóságoktól, valamint tanúkat is meghallgat. Az elnök szerint a 2011-12-től napjainkig történő időszakot vizsgálják, a zárójelentést pedig december 31-éig kell elkészíteni. A Fidesz és a Mi Hazánk képviselői támogatásukról biztosították a munkát, ugyanakkor mindkét oldal részéről felmerült, hogy a testület politikai célokra is felhasználhatja az ügyet. Már igényelhető az MVM új dinamikus áramtarifája, amely jövőre lép életbe. A kedvezményes fogyasztási határig az ár változatlan, az afeletti fogyasztásért viszont a piaci árakhoz igazodó, időszakonként változó összeget kell fizetni. A tarifa elsősorban azoknak lehet kedvező, akik a határérték felett fogyasztanak, és nagyobb energiaigényű berendezéseik, például elektromos autótöltőjük vagy klímájuk használatát rugalmasan tudják időzíteni. Lakossági ügyfeleknél az éves kedvezményes sávhatár 2523, mikrovállalkozásoknál 4606 kWh. Az MVM szerint a rendszer bevezetését az indokolja, hogy a naperőművek térnyerésével egyre nagyobb különbségek alakulnak ki a villamos energia egyes napszakokban elérhető mennyiségében és árában is. Új parancsnokot nevezett ki Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök az ukrán szárazföldi erők élére. A tisztséget Svjatoszláv Zajics veszi át, aki korábban az ukrán hadsereg ejtőernyős alakulatánál szolgált. A kinevezés előzménye, hogy 2026. júliusában Zelenszkij leváltotta Olekszandr Szérszkijt a fegyveres erők főparancsnoki posztjáról, helyére pedig Mihajlo Drepatij került.
0: Tőzsdehírek.
1: Enyhén estek az európai tőzsdék. Londonban a FTSE 0,3%-kal, Frankfurtban a DAX 0,5%-kal, Párizsban a CAC-áron 0,2%-kal esett, Milánó és Madrid 0,2%-kal gyengült. A nemzetközi trendet követve csökkent a BUX Index. A budapesti értéktőzsde részvényindexe 1,2%-os csökkenéssel zárt. A részvénypiac forgalma 34,1 milliárd forint volt, a vezető részvények ára csökkent az előző napi záráshoz képest. A MOL árfolyama 1,9%-kal 4.990 forintra csökkent, az OTP 0,6%-kal 44.380 forintra esett. A Magyar Telekom 0,6%-kal 2.562 forintra gyengült, a Richter 2,4%-kal 12.800 forintra csökkent.
0: időjárás jelentés.
1: Többnyire derült vagy fátyol felhős idő várható, helyenként lehet felhősebb az ég, csupán elvétve fordulhat elő zápor, esetleg zivatar. Jó rész gyenge marad a légmozgás, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet döntően 11 és 16 fok között alakul, ennél enyhébb időre a felhősebb tájakon, a magasabban fekvő helyeken, a vízpartoknál és a nagyobb városok belsejében számíthatunk. A hidegre hajlamos helyeken viszont hűvösebb lehet a hajnal.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A bemondó zenekar Cutor Zoltán alapította 2005 végén korábbi együttese a Nyers feloszlása után. A zene iránt elkötelezett rutinos előadókat keresett, akik szerettek volna valami mást, valami újat kipróbálni. Jó értelemben vett popzenét játszani, ami után még tükörbe is lehet nézni. A zenekar első dala lesz Volt van, 2006. januárjában került napvilágra, és mindjárt a leggyakrabban megszólaló hazai számok egyike lett. Ezt követően pedig megjelent első nagylemezük is, az éppen csak felbukkanó Belmondó együttes már megkapta az első Viva Comedy jelölését is az új zenekarok kategóriájában. Rengeteg koncert, még lemezek, díjak és tagcserék után 2013 végén megjelent Kooperatív című lemezük, melyen olyan vendégművészek vesznek részt, mint Szekeres András, Kis György, Cutor Anett, Szolnoki Péter, Szirtes Edina Mókus, Baranyai Dániel, Barta Timi és Kovács Krisztián.
1: Trend Night.
2: Az egyik kedvencünket fogjuk meghallgatni most a Belmondótól a különleges zenei válogatásban.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Az AI nem a jövő. Már most átírja a világod. Találkozz a technológia, az üzleti élet és az innováció meghatározó szereplőivel szeptember 7-én és 8-án az AI Summit Budapesten. Ne csak kövesd a változást, értsd és alakítsd! Jegyvásárlás AISummit.hu.
0: Reklámot hallottak.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Sok a kedvence az angol producer Simon Green különleges zenei projektje a Bonobo, 2000 óta tevékenykedik. Ő hangszereli a dalokat, szintén ő a producer, és már az első lemez a Down Tempo egyik új úttörőjévé tette. Egy-egy szerzeménye egyébként szerepelt már snowboardos videójátékban és reklámokban is. 6 albumot adta ki az évek alatt, a legutóbbit Migration címmel 2017-ben.
0: Trend Night.
1: A Bonobótól is meghallgatunk most egy dalt, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Budapest Bár zenekart Farkas Róbert alapította eredetileg a Kávéházi cigányzene korszerűsítése érdekében. 2007-ben a zenekar köré szervezte a magyar rockzene néhány jelentős alakját. Az eredetileg egyetlen lemezre összeállt csapat együtt maradt, és azóta is töretlen sikerrel lépnek fel színházakban, fesztiválokon, koncertpódiumokon, az énekesek viszonylag állandó összeállítású szerepeltetésével. Örökzöld táncdalokat, filmslágereket, kuplékat adnak elő újszerűen, kiváló ízléssel, kifinomult cigányzenei háttérrel.
0: Trend Night.
1: A Budapest Bár következik most, azonnal, itt a különleges zenei válogatásban.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Egy pillanatra nem figyelsz, és kutyád vagy macskád már le is nyel valamit, amit nem kellett volna. Aggódás, állatorvos, vizsgálat, akár műtét és komoly költségek. Ilyenkor segít a Tappancs kisállatbiztosítás. Önállóan, lakásbiztosítás nélkül is köthető, már havi 5390 forinttól. tappancsbiztosítás.hu.
0: Reklámot hallottak. Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en, a hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Jó estét kívánok, a Trend FM híreit Somodi Evelintől hallják. A köztársasági elnök ma fogadta az Országos Bírósági Hivatal és az Országos Bírói Tanács elnökét az új legfőbb ügyész jelölési folyamatának részeként. Baka András fontosnak tartja a bírói hivatásrendhez tartozó alkotmányos szervek véleményét a jelölt kiválasztásakor. A Sándor Palota szerint a bírósági és az ügyészi szervezetrendszer együttműködése és kölcsönös tisztelete kulcsfontosságú az igazságszolgáltatás hatékony működéséhez. Az Országgyűlés Művelődési Bizottsága támogatta a Független Közmédia Testület kormánypártok által jelölt tagjait. A Tisza frakció Szabó Györgyöt, a Szanoma Média Budapest volt vezérigazgatóját, Hargitai Miklós újságírót és Bálint Viktor közgazdászt, média és marketing szakembert jelölte a testületbe. Mindhárom jelölt 7 igen és 4 nem szavazatot kapott. Novák Katalin, Varga Judit és Balogh Zoltán meghallgatását is javasolja az Országgyűlés Kegyelmi Botrányt Vizsgáló Bizottságának Tiszás elnöke. Sommer Orsolya szerint a testület elsőként a teljes iratanyagot kérné be az igazságügyi tárcától és a Sándor Palotától. A bizottsági elnök azt mondta, ha az iratok vagy a meghallgatások alapján más szereplők, akár Orbán Viktor érintettsége is felmerül, őket is beidézhetik. Sommer Orsolyát hallják.
3: Fontos, hogy a bicskei kegyelmi ügy egyszerre érinti a köztársasági elnöki kegyelmi jogkör átláthatóságát, az igazságügyi minisztérium ellenjegyzési felelősségét, a gyermekvédelmi intézményrendszer állami kontrollját és a politikai elszámoltathatóság kérdését. Ezért a bizottság beidézheti az ügy kulcsszereplőit, legyenek ők a döntéshozatalban érintett volt miniszterek, elnöki tanácsadók, az igazságügyi minisztérium főosztályának vezetői, illetve a jelzőrendszeri mulasztásokért felelős kormányzati tisztségviselők. Emellett a bizottság követelheti a kegyelmi felterjesztések és indoklások, valamint az azokhoz kapcsolódó miniszteri ellenjegyzési dokumentációk teljes körű betekinthetőségét is.
2: Könnyített adózási szabályok segítik a paksi atomerőmű hűtővízellátását biztosító beruházáshoz érkező felajánlásokat, ezt közölte a NAV. A Duna rendkívül alacsony vízállása miatt soron kívül épülő fenékküszöbhöz elsősorban kavicsot, sódert és zúzott követ ajánlanak fel. Ezek szállítása meghatározott feltételekkel mentesülhet az EKR bejelentés alól. A beruházáshoz ingyenesen felajánlott termékek és szolgáltatások után bizonyos feltételek mellett áfát sem kell fizetni. A kedvezményhez a felajánlónak az ingyenes átadást vagy szolgáltatást 60 napon belül be kell jelentenie a NAV-nak, erre nincs külön formanyomtatvány. A múlt héten 84 éves korában elhunyt Nádas Pétertől új kötet jelenik meg október 1-én, most az Egyszer címmel. A 88 oldalas röpiratban az író többi közt a globális felmelegedésről, az egyéni élettörténetek különbözőségéről és a globalizáció társadalmi hatásairól ír. A kötet Nádas utolsó tavaly megjelent Halott barátaim című könyvét követi.
0: Tőzsdehírek.
2: Enyhén estek az európai tőzsdék. Londonban a FTSE 0,3%-kal, Frankfurtban a DAX 0,5%-kal, Párizsban a CAC-áron 0,2%-kal esett, Milánó és Madrid 0,2%-kal gyengült. A nemzetközi trendet követve csökkent a BUX Index, a budapesti értéktőzsde részvényindexe 1,2%-os csökkenéssel zárt. A részvénypiac forgalma 34,1 milliárd forint volt, a vezető részvények ára csökkent az előző napi záráshoz képest. A MOL árfolyama 1,9%-kal 4.990 forintra csökkent, az OTP 6%-kal 44.380 forintra esett. A Magyar Telekom 6%-kal 2.562 forintra gyengült, a Richter 2,4%-kal 12.800 forintra csökkent.
0: Időjárás jelentés.
2: Többnyire derült vagy fátyol felhős idő várható, helyenként lehet felhősebb az ég, csupán elvétve fordulhat elő zápor, esetleg zivatar. Jó rész gyenge marad a légmozgás, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet döntően 11 és 16 fok között alakul, ennél enyhébb időre a felhősebb tájakon, a magasabban fekvő helyeken, a vízpartoknál és a nagyobb városok belsejében számíthatunk. A hidegre hajlamos helyeken viszont hűvösebb lehet a hajnal.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Pál Benyámin szólóban indult a dal 2017-es évadában, azonban amikor bekerült a legjobb 30 előadó közé, zenekar szerveződött köré. Prommer Patrik pedig dobosként kísérte Benyámint a színpadon. Annyira megtalálták a közös hangot, hogy a dal 2018-ra már együtt neveztek be Living Room néven. A miskolci származású Pál Benyámin 9 éves korától hegedül és zenei általános iskolába járt, ami megalapozta klasszikus zenei képzettségét. Tinédzser korában azonban a könnyű zene és a pop bűvkörébe kerülve lecserélte a vonós hangszert és akusztikus gitára váltott, amelyen autodidakta módon tanult meg játszani és saját énekét kíséri vele.
1: Trend Night.
2: Itt a különleges zenei válogatásban most a Living Room következik.

Mi a szép, ha a fények kihúgynak? Mi a csók, ha a vágy elszáll? Mi a múlt, ha az órák

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Graban zenekar 2005. októberében alakult Ihász Péter, Alberkovics Péter és Tasi Csaba kezdeményezésére. Mindannyian játszottak már korábban is többféle zenekarban. 2005 és 2006-ban dalok írásával és próbákkal telt az idő, majd 2007 áprilisában első önálló koncertjüket adták a budapesti Filter Klubban. A Grabanc együttes olyan zenészekből áll, akiknek nagyon széles a zenei ízlésük, illetve zenei palettájuk, és sok mindenre nyitottak.
1: Trend Night.
2: A következő percekben pedig meg is hallgatunk egy dalt a Grabanctól, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Carson Coma gyorsan vált Magyarország egyik legfelkapottabb fiatal rockzenekarává. 2019-es debütáló albumok mind a közönség, mind a kritikusok részéről pozitív fogadtatást kapott. Az együttes a fiatalos bohóság és a komoly munka határán egyensúlyozva rak nagy hangsúlyt a vizuális megjelenésekre is. Ennek szellemében dolgozták fel Korda György 1963-as Twistjét, a Nem vagyok ideges, melyet a Klipszemle zsűrije a legjobb performanszért járó díjjal jutalmazott. 2020. februárjában jelent meg a zenekar negyedik videóklipje, az Én még sohasem, ami az addigi legpozitívabb visszajelzést kapta a közönség részéről. 2020 tavaszán a Carson Coma Fonogram díjat nyert az Év felfedezettje kategóriában, amely a közönségtől érkező rengeteg pozitív visszajelzésen túl az addigi legnagyobb szakmai elismerésüket jelenti.
1: Trend Night.
2: A Carson Comától most meg is hallgatjuk az egyik kedvencünket itt a különleges zenei válogatásban.

Az első magyar olimpiai bajnoki címet Hajós Alfréd szerezte 1896-ban Athénban az első újkori ötkarikás játékokon. A Gutmann Arnold néven született úszó 18 évesen két gyorsúszó számban is győzött. 100 méteren 1 perc 22 másodperces idővel lett aranyérmes. Ma a világrekordot egy brazil versenyző tartja ezen a távon 47 másodperces eredménnyel. Ha kíváncsi arra, hol az emberi teljesítőképesség határa, hallgassa a sportértéket hétfőn a 17 órai hírek után.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Verib Tamás 1994-ben született Miskolcon, zenei tanulmányait a miskolci Egressy Béni Zeneiskolában folytatta. 2007. szeptemberétől Földesi Margit színi tanodájába járt. Színpadon már 9 éves korában a Miskolci Nemzeti Színház Isten pénze című darabjában debütált, és ezen kívül rendszeresen vett részt magyar és nemzetközi énekversenyeken, valamint fellépett musical rendezvényeken, jótékonysági gálákon. 2013 és 2018 októbere között a Budapesti Operett Színház tagja volt. 16-ban diplomázott klasszikus ének szakirányon a Miskolci Egyetem Bartók Béla Zeneművészeti Intézetében. Színházi pályafutása mellett a The Sun City Rockets nevű zenekar frontembere, melyet 2015 nyarán alapított zenésztársaival, 2016-ban megnyerte a Starban Star 4. évadát.
1: Trend Night.
2: Verib Tomi következik azonnal a különleges zenei válogatásban.

Ez a különleges zenei válogatás itt a 94.2-n este 7 és reggel 6 óra között a hét minden napján. Köszöntöm azokat is, akik csak most kapcsolódtak be az adásba. Most a párizsi Gotham Project következik, akik 1999-ben alakultak, és zenéjükben megtalálható a tangó, különböző minták és mindenféle elektronika. Játszanak világzenét is, és létezik DJ-szett is a nevükkel fémjelezve. Illetve ezen felül rengeteg remix is köthető hozzájuk. Tehát Gotham Project most a 94.2-n a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Balanyi Szilárd Veszprémben született 6 éves korában, édesapjától kapott hegedűjén kezdte el zeneelméleti tanulmányait a Balatonfüredi Ferencsik János Zeneiskolában. Aktív résztvevője volt az általános iskolai énekkarnak csak úgy, mint az ezzel párhuzamosan végzett zeneiskola kamarazenekarának. 1992-ben alakult meg iskolájában első zenekara, amiben ő zongorázott, illetve egy kölcsönkért szintetizátorból csavart ki furábbnál furább hangokat. Mielőtt elvégezte a gimnáziumot, 1993-ban Budapestre költözött, ahol Rátonyi Róbert tanítványa lett. A zeneművészeti főiskolára háromszori próbálkozás után sem vették fel, így feladta ez irányú terveit. 1994 tavaszán azonban éppen zongora órája volt, amikor Molnár Tamás, az akkor még alig ismert és undergroundnak számító Quimby zenekar volt szaxofonosa, azzal a szándékkal nyitott be az ajtón, hogy zongoristát találjon az együttesbe. Ez sikerült is, Szilárdot találták a legképlékenyebbnek és ezáltal a legmegfelelőbb embernek a jelentkezők közül. 2000-ben határozta el, hogy elkészíti a fejében régóta motoszkáló zenei ötletek gyűjteményét. 2001-ben elkészült a Szilárd halmazállapot, Szilárd első önálló albumának zenei anyaga, ami 2002-ben meg is jelent. 2003. március végén a halmazállapotot beszavazta a szakmai zsűri a 2003-as Arany Zsiráb díj jelöltjei közé, hazai modern rock kategóriában. Azóta is jobbnál jobb dalok és sikerek mutatják útját.
0: Trend Night.
1: Szilárdtól mindjárt meg is hallgatjuk az egyik kedvencünket itt a különleges zenei válogatásban.

0: Melyik a legjobb fotós mobil?
1: Biztonságos-e a felhő?
0: Kell okos óra a nagymamának?
1: Megzabolázhatóak a techóriások?
0: Beköltözünk valaha a virtuális valóságba?
1: Melyik a világ legjobb tévéje?
0: Milyen egy jó fejhallgató?
2: Ilyen és hasonló kérdésekre keresi a választ Fekete Gábor és Pápai Péter minden csütörtökön a 3 órai hírek után az iFaterben. Hírek, interjúk és tesztek a technológia világából.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Váci Eszter a Marcibányi téri Kodály Zoltán Énekzenei Általános Iskolában tanult, felsőfokon pedig a Liszt Ferenc Zeneművészeti Iskola jazzének tanszakán 2001-ben kapott művésztanárdiplomát. A jazz meg azzal szerepelt először nagy közönség előtt, még főiskolás korában ismerkedett meg azokkal a zenészekkel, akikkel együtt kezdett el aztán dolgozni a Váci Eszter Quartetben és a Váci Eszter és a Szörben. A Váci Eszter Quartet 2009-ben megjelent Vissza hozzá című első albuma alig egy év leforgása alatt lett aranylemez, 2011. januárjában pedig elérte a platina fokozatot.
0: Trend Nights.
1: Váci Eszterék a folytatásban, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Hiperkarma egy magyar rock and roll elemekkel tarkított alternatív rockzenét játszó együttes, amit Bércesi Róbert alapított 2000 nyarán, miután előző együttese a Blabla feloszlott. Logója egy vízkijáratot jelző piktogram megfordítva. A zenekar 2007-ben feloszlott, aztán 2011-ben újra alakult, de még abban az évben ismét kényszer pihenőre szorultak, hogy 2014-ben újra koncertezni kezdjenek. Az első cím nélküli programozott alapokon nyugvó Hiperkarma lemezt Bércesi szinte egyedül készítette el, majd az első albumból három kislemez is készült. A második lemezen az Amondon már sokkal több élő hangszer szólal meg, és szövegvilága is jóval sűrűbb lett. Az ötödik nagylemeznél járnak, a Napsütötte rész 2019-ben jelent meg.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatást hallják itt a Trend FM-en, a folytatásban Hiperkarma nálunk.
3: A kezemet, ha megfogja,

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Cornélió Tutu Bandet 2003-ban alapították Budapesten. Stílusban 2010 őszéig az instrumentális latin funky jazz volt a meghatározó. 2004-es első albumuk egyébként rendkívül pozitív nemzetközi kritikákat kapott. Ennek is köszönhetően a zenekar számos hazai és nemzetközi jazzfesztiválon is szerepelt. Hogy két példát említsek, az Egyesült Államokban és Indiában is. 2011-től a csapat egy új énekes formációban dolgozott tovább, és egy nagyon jó fúvós szekció is csatlakozott hozzájuk.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatást hallgatják, a folytatásban a Cornélió Tutu Band érkezik.

turizmus.com, a szakértői hírforrás. Minden csütörtökön 4:30-tól. Úti célok, programajánlatok, ötletek és hasznos tanácsok az üzleti utazástól a családi nyaralásig. Hazai és nemzetközi hírek a Turizmus Kft. Szakmai támogatásával. turizmus.com

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Szalóki Ági 1994-ben lépett először színpadra, 2004-ben alapította első zenekarát és készítette el első lemezét, a gyerekeknek szóló téli-nyári Labodát. Külföldön legtöbbet az Egyesült Államokban és Németországban koncertezett, de Magyarországot képviselte Jeruzsálemben, Pekingben, Moszkvában, Tokióban is, valamint Európa számos országában. 8 lemeze jelent meg Japánban. Fontos számára a társadalmi szerepvállalás, több alapítvánnyal is együtt dolgozik, elsősorban a gyermekek segítése érdekében. Többszörös Fonogram díjas, Artisius előadói díjas, regionális Prima díjas, Liszt Ferenc díjas előadó művész.
1: Trend Night.
2: A következő percekben Szalóki Ágitól is meghallgatunk egy dalt, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Tao zenekart azok fogják elsősorban szeretni, akik fogékonyak a dallamos pozitív dalokra és a gunyoros eredeti magyar szövegekre. Élőben játszanak, mert mint mondják, az igazi koncert az, amikor emberek zenélnek embereknek. Az első két évükben a Covid teljesen szétrúgta a terveiket, de közben sokat dolgoztak a zenekaron, úgyhogy most már rengeteg remek daluk van. Az első EP után felvettek még egy lemeznyi dalt 2020-ban, aztán a Próbaidő című dupla albumot 2021-ben.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatást hallják itt a 94.2-n, a Trend FM-en, a folytatásban a Tao zenekar érkezik.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Kökény Attila 2000-ben kezdett el énekelni méghozzá hajókon és éjszakai bárokban. 20 éve játszik zongorán, és természetesen dalait is magának írja. Az igazi országos ismertséget a Megasztár 5 hozta el neki, amiben gyermekei nevezték be. A fináléban Tolvaj Renáta mellett küzdött az év hangja címért, ezt később nem nyerte meg, de így is ő lett 2010 legjobb magyar férfi hangja.
0: Trend Nights.
1: Kökény Attila énekel a folytatásban itt a Trend FM-en, a különleges zenei válogatást hallgatják.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A 20s tagjai az MTV korszak gyermekei délutánonként ott ültek a suli után a tévé előtt, amikor a 2000-es évek elején új hősöket avatott az amerikai mainstream. Amikor évekkel